0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta.
1: Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákóczyak csillaga címmel jelent meg kiadványa szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg, még az isztambuli levéltárba is invitálták a téma kapcsán az írót, tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket.
3: Ugye megjelent, ez már a 9. kötetem egyébként, ebből 7 saját kötet, 2 pedig Európai Uniós támogatás, úgymond bérmunkás voltam idézőjelben téve, tehát az a legkellemesebb, mert ugye felkérnek, hogy írjak meg egy könyvet, és akkor annyi dolgom van vele, és még fizetnek is érte, a saját könyveim meg másképp működnek itt, a pénzt is nekem kell rá előteremteni, és ugye az ember megtanulja az teljes szakmát, ugye, hogy hogy kell csinálni mindent, hiszen nem egy cég csinálja helyette, hanem ugye maga a személy szedi össze, és viszi nyomdába, stb. Ennek megvan a maga romantikája, szépsége is, meg hát ugye tanul is benne lett. Ugye van 3 történelmi kisregényem, azokkal kezdtem, én 2 diplomás történész lennék eredetileg végzettség szerint, újságíróként dolgoztam több mint 3 évtizeden keresztül, és eljött egy idő, amikor váltottam. És gondolkozom, régebben is az eszembe volt, hogy valamikor majd talán írok egy könyvet, és eljött az idő, amikor úgy döntöttem, hogy tényleg írok egy könyvet. Ez volt az Ezüstkard kékmezőben, amelyik a Muhi csatáról szól, ugye annak az apropóján készült, a tatárjárásról. És ugye én, mint történész, hát mindig 2 dolog van a könyveimben általában, az egyik a történelmi szál, benne van a történelmi múltunk, a másik pedig az, hogy ez itt a megyéhez, mert nevezhetem magamat lokálpatriótának, tehát Miskolc és vidéke is a megye általában mindegyikben szerepel, illetve jelentős helyszíne ezeknek a regényeknek. És akkor ugye megszületett a 3 történelmi regényem, utána más jellegű könyveket írtam, és most visszatértem, ugye megint írtam egy történelmi kisregényt, nevezetesen az itt látható Szikszó 1588, a Rákóczyak csillagát. Ez pedig onnan jött, hogy körülbelül 2,5-3 éve elkezdtem rajta gondolkodni, hogy ugye a 3 nagy korszakot megcsináltam, a tatárjárást megcsináltam a kuruc időket, megcsináltam a 1848-49-es szabadságharcot, de hát még ugye valami hiányzik, hát én pontosan tudtam, hogy mi hiányzik, a török idők hiányzott belőle, amit még szerettem volna megcsinálni, még engem motivált, és akkor ez eszembe jutott, de ugye nem így van, hogy az ember csettint egyet és megcsinálja, hanem akkor csinálja meg, amikor megvannak a feltételek hozzá. Tehát a feltételek alatt elsősorban az anyagiakat értem, tehát hogy amikor van rá lehetőség, hogy ki tudom adni a kötetet. És akkor fontosnak tartja, és egy jelentősebb összeggel hajlandó volt a város beszállni. A többit meg már csak úgy mellé kellett gyűjteni, de az már egyszerűbb volt, hiszen láttam, hogy ez meg fog jelenni, és akkor elkezdtem rajta dolgozni. De fejben ez már, mondom, 2,5-3 éves történet, közben olvasgattam sok mindent, például az adott korszaknak a bajvívásáról, a magyar-török bajvívásokról, híres vitézekről, de egészen pontosan, ugye, hogy ment a levelezéstől kezdve a lebonyolításig, hiszen ennek meg volt a rituáléja pontosan megcsinálva, ugyanúgy nagyon sok minden más is benne van, hiszen a török fürdőtől a magyar verskultúráig mindent összeszedtem, ami volt időm olvasgatni vele kapcsolatban, gyűjteni az információkat, és ugye benne van, már csak azért is, mert igyekeztem, hogy bemutatni a korszakot, tehát nem csak a csatát bemutatni, meg Szikszót, hanem magát az egész korszakot, a hódoltság idejét, és ugye, mint mondtam, ugye nagyon sok szálon futnak a történetek, hiszen az egész egyébként abból indult, hogy a Szikszó hódoltság, és adót fizetett a magyaroknak, és adót fizetett a törököknek is. Akkor utána egy idő után Szikszó városa megtagadta a törököknek az adófizetést, amit a törökök ugye rossz néven vettek, mert hogy még egy város azt mondja, hogy nem fizet, az még hagyján, de hogyha van egy példa, aki nem fizet és nem turolják meg, akkor utána a többi is azt mondja, hogy akkor én sem fogok fizetni, mert ha neki nem kell, akkor én miért fizessek.

0: alapon, tehát ugye a budai pasának ugye kénytelen volt valamit lépni, hiszen nem nyelhette le ezt a sértést, mert akkor szétesik az adórendszerrel, és nyilván ebből indult az egész történet. Tehát van benne helyszínként Buda, a Várpalota ugye, amit még a Mátyás királyféle Várpalota, ami felrobbant, mikor visszafoglaltuk Budát, ugye, tehát az is benne van helyszínként, benne van Székesfehérvár, amit akkor nem is Székesfehérvárnak hívtak, hanem Isztósni Belgrádnak, ugyanis a lakosságának jó része szerb volt, nem magyar nemzetiségű volt, nem betelepült szerb, és ez azért kerül bele a Székesfehérvár, mert hogy a Székesfehérvár Szandzsák Béget bízta meg a budai pasa, hogy verje meg a magyarokat. Mert ugye ő már túl nagy volt ahhoz, hogy személyesen úgymond vezesse a hadat, hanem megbízta az egyik beosztottját, aki egyébként a Kara Mustafa nevű nagyon híres vitéz volt, török vitéz, őt bízta meg ezzel. És akkor Székesfehérvár is az a vidék, tehát még a Dunántúl is benne van a szikszói történetben. És akkor ugye van ott ugye különböző még, ugye említhetem itt Füleket, mert Füleken keresztül jöttek, tehát benne van a Felvidék is, Putnok városa, mert ugye ott kanyarodtak le, mert arra jöttek a Sajó mentén, benne van a Sajó mente, benne van Szendrő. Szendrő nagyon fontos helyszín volt, hiszen a magyar sereg ott gyülekezett, magyar-német sereg ott gyülekezett, vagy átjöttek Edelényen keresztül, mert ugye Szendrőből jöttek le Edelény, és úgy mentek Szikszónak ugye a török után. És ugye ez csak a térség, mert benne van természetesen Miskolc is, hiszen miskolci vitézek is nagy számmal részt vettek a csatában, már csak azért is, mert Homonaid Luget István, aki a korszaknak egy nagyon híres személyisége volt, ő is nagy bajvívó volt, azon kívül főnemes, és a diózsőri vitézekkel jött, akkor még Diózsőr nem az ő tulajdonában volt, hanem haszonbérlője volt, amikor ugye a király tartozott neki, és akkor idatta neki Diózsőrt, hogy ami a uradalom hoz bevételt, az a tiéd, és akkor le tudjuk tehát így barteroztak. És akkor így került a Homonaid Luget a szikszói csatába a Diósgyőrből, és így benne van a diósgyőri vár, és ugye a diósgyőri vitézek, és maga Homonaid Lugetnek a tevékenysége, vagy Eger is benne van, Eger a második fő helyszín benne egyébként, mégpedig azért, mert hogy a Rákóczi Zsigmond az egri főkapitány volt ekkor. Előtte Szendrői volt, utána Szendrőből áthelyezték, pont egy fél évvel előtte volt, ahogy a csata volt, előtte egy fél évvel lett egri főkapitány.
1: Csontos Lászlótól arra is kíváncsiak voltunk, hogy a haditechnika mennyire jelenik meg a műben, ennek hitelessége is kérdés volt.
0: Nagyon sok érdekesség van, a legnagyobb érdekesség, ami legérdekesebb, hogyha valaki érdeklődik a hadtörténelem iránt, az, hogy nevezetesen, hogy van egy körülbelül 2500 fős magyar-német sereg. Másik oldalon van egy 11 ezer fős török sereg, amiben körülbelül 6000 janicsár volt, aki a legjobb katonájuk volt, tehát nem egy sima rablóbanda volt, hanem nagyon jó képzett katona volt a többsége, illetve nekik még volt tüzérségük is, négy sugár ágyújuk, azaz hosszú csövű, rendes ágyújuk volt a törököknek, magyarok pedig nulla tüzérsége volt, és ennek ellenére hogy tudták megverni a sokkal nagyobb létszámú, sokkal jobban felszerelt, sokkal jobban képzett ellenséget a magyarok és a németek együtt. Tehát ez volt, ami a legnagyobb érdekesség volt benne, és bízom benne, hogy a kötetben erre választ is adok a végére.
1: Az írói szabadság kihasználásáról is beszélt az alkotó a könyvbemutatón.
0: Hát a tények azok a keretet adták, az írói szabadság pedig kitöltötte a kereteket. Tehát nyilván a csatával kapcsolatban, meg a vonulás, meg stb., amit ismerünk a történelmből, hogy azok, amik adottak voltak, azokat felhasználtam tényként. Ahhoz nem nyújtam, tehát azok úgy szerepelnek benne, a személyek is, hiszen szerepel benne, ugye Rákóczi Zsigmond, a saját nevén szerepel. Szerepel benne Balázs Deák, a helyettese, aki mondtam, hogy ugye kiváló vitéz volt. Az ország egyik leghíresebb vitéze, hiszen Várpalotának a vitéz kapitánya, után talán ő volt a leghíresebb magyar vitéz. Persze ezen lehet vitatkozni, azon mondom, hogy talán a leghíresebb magyar vitéz. Vagy ugye ismerjük, hogy Homonnai, akit az előbb említettem, hogy részt vett benne, és ő is híres vitéz volt. Tehát ők mind szerepelnek saját nevükön a regényben. Ugyanúgy a törököknél is szerepel benne saját nevén a budai pasa, saját nevén szerepel a Kara Mustafa, mint a hadseregnek a parancsnoka, sőt a Kara Mustafa megsebesült csata közben, és két másik, mert akit helyette beállt, azt megölték a magyarok, és után, tehát három török vezér vitte végig, annyira véres volt ez a csata, hogy török oldalon három vezér vitte végig, és mind a három a saját nevén szerepe, hiszen én pontosan tudtam a szakirodalomból, megmondom, a történészekkel leveleztem, és ebből pontosan tudtam, hogy ki vett részt benne, és ezek szerepelnek, vagy amit említettem, hogy a híres költőnek is az öccse, ugye Egerbe volt katona, tehát ő is a saját nevén szerepel, mert a bátyának a verse is, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy milyen kitűnő verset tudott írni, és ő is természetesen a saját nevén szerepel.
2: Csontos Lászlót régóta ismerjük, ugye kollégák voltunk, ezért tegeződni fogunk. Laci, Szikszóról nagyon kevés említés történt most a könyvbemutatón, holott Szikszóról írtál, szikszói csatáról. Egy pár mondatot, hogy említeni, hogy mégis hogyan jelenik meg benne Szikszó a csatával együtt?
0: Hát, mint főhelyszín jelenik meg, hiszen a nevét is adja hozzá. Egyébként több helyszíne van a regénynek, hiszen ez egy nagyon összefüggő történet volt. Szerepel benne Buda, szerepel benne Székesfehérvár, szerepel benne Fülek, szerepel benne Putnok, szerepel benne Eger a másik főhelyszín, mert a Rákóczi Zsigmond Egernek volt a főkapitánya, aki a csatát vezette a magyar-német sereg részéről. Szerepel benne Diózsa, hiszen a diózsori vitézek is részt vettek benne. Szerepel benne Szendrővára, mert ott gyülekezett a magyar-német sereg, és szerepel benne Edelény is, hiszen Edelénye meg áthaladtak.
2: És Szikszó konkrétan csak a csata helyszínén?
0: Nem, hát az előkészületek, az minden le van írva. Tulajdonképpen a Szikszó város ekkor 6 utcából át, és volt a református templom, ami ma is áll, a szép műemlék templom, akkor is megvolt, előtte vették körbe már ennek a konfliktusnak az előszeleként a kőfallal, ami ma is megvan, és ugye maga a felkészülés is, a csatára készülés is szerepel benne, illetve a csatát a Szikszó mellett vívták a domboldalon, de magában a Szikszóban is volt egy összecsapás, ahol a törökök próbálták a templomot elfoglalni. A történelmi források szerint nem tudjuk, hogy sikerült-e vagy nem. Vélelmezhetően a torony, illetve a templom egy része az magyar kézen maradt, mire megjött a felmentő sereg. Tehát ilyen szempontból sikeresnek tekinthető a város részéről is. A város egyébként részben leégett a csatával kapcsolatban, meg az ostrommal kapcsolatban.
2: Honnan jött a gondolat, hogy egyáltalán erről a csatáról írj?
0: Hát a gondolat onnan jött, hogy már ugye én történészként, történész végzettségű személyként írtam 3 történelmi kisregényt, amelyik általában ebben a régióban játszik, vagy részben itt játszódik. Ugye írtam a tatárkorról, írtam a kurucokról, 1848-49, és gondoltam, hogy hát még egy nagyon fontos korszak hiányzik, ez a török idők, illetve a hódoltság, és ez a hódoltság elébe esik, és egyébként a szikszói csatáról még annyit hagy mondjak el, hogy ez a 15 éves háború előtti korszaknak a legnagyobb csatája volt, és legnagyobb magyar győzelme, ami sajnos Szikszón kívül kevésbé ismert manapság.
2: Kutatásaidat merre, hol tetted?
0: Hát én, mint történészként már sok mindent tudtam, elmúlt 2 évben, mióta úgy igazából megfogalmazódott bennem, sok mindent elolvastam, könyveket ezzel kapcsolatban, illetve interneten, valamint milyen történész végzettség és történész segítséggel az ország legismertebb törökkori kutatóival leveleztem, és akkor kérdeztem őket, illetve küldtek szakirodalmat, cikkeket, vagy véleményezték a véleményemet, és akkor így készült. Tehát, hogy személyesen ma már az elektronikának köszönhetően nem kell találkozni. Ennek köszönhetően ugye például, aki a szikszói csatáról írt tanulmányt, a legismertebb történésszel is felvettem a kapcsolatot, és ő is segített ebbe, illetve kiderült a fiáról, ő meg Rákóczi Zsigmondról írt könyvet, és egy füst alatt el lehetett vele intézni a fián keresztüli dolgokat is.
2: Szikszó mikor mutatott be ezt?
0: Hát az igazat megvalva, arról volt szó, hogy október 8-án, bár nem tudom, hogy ezt most elszabad elárulni, vagy nem, de hogy október 8-án a város napja, ugye ennek a csatának a napja, és akkor fog szerepelni ez a könyv is. Azt is tudom, hogy hol, meg kb. Hogyan, de azt, ha ne lőjük le, az a polgármester úr időben be fogja jelenteni.
1: Kedves hallgatóink, Szikszó 1588 a Rákócziak csillaga címmel jelent meg kiadványa szikszói csatáról. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be. Az író történelmi regénye az egész török hódoltság idejét bemutatja. Elkalauzolja az olvasót abba a világba, illetve a borsodi, abaúji területekre. A történész végzettségű újságíró bemutatóján elhangzott, hogy számos levéltár segítségét, történészek útmutatásait, kutatásait kapta meg, még az isztambuli levéltárba is invitálták, a téma kapcsán az írót tudtuk meg. De a török korszak legnevesebb kutatói is segítséget nyújtottak a mű írásakor. A könyvben lévő illusztrációk is a szerzőhöz köthetők, ő alkotta meg. Információink szerint egyébként a közeljövőben Szikszón is bemutatják a könyvet, valószínűleg október 8-án Szikszóváros napján, mely nevezetesen az 1588-as török felett aratott diadalnak állít emléket. Csontos László íróval, újságíróval, történésszel beszélgettem a Szikszó 1588 a Rákóczyak csillaga címmel megjelent új kiadványról, mely a szikszói csatáról szól. Csontos László írását a Miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban mutatták be.
3: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Going to be maybe even painful for some of

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A következő napokban nyilvánosságra hozza a kormány Magyarország helyreállítási tervét. Ez a dokumentum az Európai Uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb feltétele. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a következő uniós tanácskozáson már a magyar terv lesz napirenden. A tárcavezető Luxemburgban az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett. A tárgyalások célja olyan további források bevonása, amelyek újabb beruházásokat támogatnak. A miniszter szerint a külső források segítségével jelentősen csökkenthetők a költségvetés terhei. Az így felszabaduló összegeket a kormány az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja. A tervek szerint nagyobb források jutnak majd a hazai oktatásra, valamint az egészségügyre is. Felmentette tisztségéből Magyar Péter miniszterelnök a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. A határozat a Magyar Közlönyben jelent meg, és szombattól lépett hatályba. A döntés értelmében távozik Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója. Leváltották Olá Krisztiánt, az információs hivatal vezetőjét is. Nem folytatja munkáját Kis Csaba, a nemzetbiztonsági szakszolgálat főigazgatója sem. Felmentették Tajti Norbertet, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat vezetőjét is. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a Gyermekegészségügyi Központnak adták át. A felajánlások az első Miskolkon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka, a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, a Bláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében pedig fordulatra van szükség. Erről Németh Zsolt, fideszes képviselő beszélt egy nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt. A külügyi bizottság alelnöke szerint vissza kell térni a polgári, nyugatos és konzervatív irányhoz. Az eseményen a párt elnöki tisztségéről, valamint a négy alelnök személyéről is megállapodnak. A tervezett módosítás szerint a választókerületi rendszert az önkormányzati struktúra váltja fel. A reformok részeként az országos elnökség létszáma is jelentősen bővülni fog a jövőben. Orbán Viktor a 2026-os választási vereség után a jobboldali közösség teljes megújulását sürgette. A politikus szerint egy korszak lezárult, ezért volt szükség a tisztújító kongresszus összehívására.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora lesz, akivel beszélgetünk pályafutásáról, a sportról és a sportközvetítésekről.
2: Beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítés, mint igazán jóvá tenni.
1: Mai vendégünk tehát Nagy Benyámin, az Eurosport kommentátora. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gyerekkora óta sportkommentátor szeretett volna lenni, már a FIFA számítógépes focis játékban is azt élvezte, hogy narrálhatja a történteket. Nagy Benyámin ma az Eurosport kommentátoraként dolgozik, életében először egy világkupa síversenyt közvetített, csúsztatott élőben. Arra az álmára sem kellett sokat várnia, hogy magyar olimpiai aranyat közvetítsen, hiszen Milák Kristóf úszó 100 méter pillangón szerzett aranyát ő közvetíthette a párizsi olimpiáról. Szakmáról, sportról, gyerekkori álmokról kérdezi Nagy Benyámint, az egyik tanítványom Vid Luca, szegedi kommunikáció szakos egyetemista.
2: Hogyan kerültél a sportújságírás majd a kommentátori szakma közelébe? Volt valami vagy valaki, aki inspirált téged ebben?
3: Igazából kicsiként már eldőlt ez nálam, nagyjából 4 éves koromban, amikor valami megmagyarázhatatlan módon elkezdtem FIFA meccseket közvetíteni otthon. A gép előtt, abban a fél órában, amit a szüleim megengedtek, hogy játszak. Alapból ez egy érdekes dolog volt, hogy én sportjátékkal, vagy akár focis játékkal játszottam, mert sportos családból jövök, szeretik a szüleim is a sportot, nagyszüleim is, de hogy ez honnan jött, ez tényleg ilyen megmagyarázhatatlan dolog. És igazából így már akkor valahogy eldőlt, hogy ez az én utam, tényleg semmi tudatosság nem volt benne, elkezdtem sportműsorokat nézni, mesék helyett inkább azokat nézegettem, és aztán így szépen kialakult nálam ez, hogy nagyon fiatalon jött gyakorlatilag minden, és így visszagondolok az utóbbi 20 évre, akkor gyakorlatilag nagyon fiatalon értem el mindent, amit szerettem volna, és ez tök érdekes, hogy ez miért alakult így. Blogírással kezdtem, és blogírás után jött az, hogy a tévés műfajba is egy picit bele csatlakozhattam, belekapcsolódhattam. Én Hódmezővásárhelyi vagyok, és a Vásárhelyi TV-nél jött először gyakornoki lehetőség, és aztán az Eurosportnál egy tanfolyam 2019-ben, és onnan kerültem bele ebbe a szakmába. Tehát mindig azt mondom, hogy valahogy én hiszek abban, hogy mindenkinek a sorsa egy picit eleve elrendelt, és hogyha tesz érte, akkor nem csak hogy eleve rendelt lesz, hanem ott is fog dolgozni aztán.
2: Úgy érzed, hogy ez a pályázat volt az, ami így a legfontosabb lépés volt, hogy belevigyen a szakmába?
3: Igen, amúgy nem csak az ilyen különböző, akár mondjuk egyetemi képzések, tanfolyamok, hasonlók visznek bele, hanem sokkal inkább az, hogy ott mennyire vagy nyitott, mennyire vagy befogadó, mennyire vagy önkritikus, tehát mennyire mész le magadban teljesen mélyre, hogy megvizsgáld azt, hogyha esetleg gyengeségeid vannak azokon, hogy tudja javítani, stb. Hanem legyél befogadó, nagyon pozitív, és melózzál rengeteget. És akkor jön a siker, és igen, az Eurosportos tanfolyam az egy nagyon, nagyon komoly lépés volt. Gyakorlatilag most is azzal vagyok a szakmában.
2: Milyen volt nagyon fiatalon belekerülni ebbe a szakmába? Inkább előnynek érzed, vagy inkább nyomásnak?
3: Sokszor éreztem nyomásnak egyébként, így most már, hogy tényleg ilyen nagy öregként, 5-6 éve benne vagyok, ez így most már egy picit máshogy csapódik le, nagyon nagy előny nyilván, de azért leginkább a saját démonaimmal kellett megküzdeni, hogy én ott fiatalként ott vagyok, ott nekem ugyanolyan helyem van, mint a többieknek, és nyilván tanuljak, mert enélkül nem nagyon lehet. Tehát ezt a szakmát szerintem egy sport, médiás szakmát legyen szó bármilyen újságírásról, rádiózásról, tévézésről, ezt alázat nélkül manapság nem nagyon lehet csinálni. Tehát nem lehet úgy oda menni, hogy neked mekkora arcod van, hanem tényleg tanulni kell a többiektől, megfogadni a tanácsokat, és ezeket szépen beépíteni a saját kis szakmai pályafutásodba.
2: A szegedi bölcsészkaron magyar történelem szakon tanultál, így ugye? Van. És hogy érzed, ez mennyit adott hozzá ahhoz, hogy ma történetet mesélsz egy közvetítésben?
3: Nagyon jó kérdés, mert ehhez a részéhez pont sokat adott hozzá. Úgy összességében visszagondolva egyébként is sokat adott hozzám, nem konkrétan a szakmai részhez, de megtanultam azt, hogy egyszerre 3 dolgot is lehet csinálni párhuzamosan. Volt olyan, hogy volt egy egyetemi órám itt Szegeden, beültem a kocsiba, felmentem közvetíteni. Ott bent emlékszem, hogy volt olyan vizsgám, még a Covid alatt, amit a szerkesztőségből csináltam meg. Aztán jöttem vissza, újabb egyetemi óra. Igazából az időbeosztás, meg a különböző munkáknak, meg feladatoknak az összehangolása az, ami ez alatt a... Hát gyakorlatilag, hogyha így nézzük, 3 év alatt, ami párhuzamosan futott az Eurosportos tanfolyam meg a munkával, és az egyetem az úgy egybeolvadt, vagy adott nekem, és szerintem egy törés bármilyen dolognál meg rengeteget lehet hozzáadni. Tehát egy sport közvetítésben, vagy akár egy sportújságírásban, annak csak egy része maga a sport, sokkal inkább kell művészetileg is, meg minden, hogy tájékozottnak lenned kulturálisan, és ebből a szempontból nagyon sokat adott hozzá. Sokat el is vett egyébként, ezt nem tagadom, abból a szempontból, hogy azért voltak olyan részei a képzésnek, mint amúgy szerintem, és ezt vállalom bármikor, bárki előtt, hogy az egyetemi képzéseknek is vannak olyan részei, amik inkább megpróbálnak elvenni a személyiségedből, mert sokkal inkább lehetnek kreatívabb dolgokat helyettük csinálni. Gondolok arra, hogy például az én tanárképzésemből nagyon hiányzott a beszédtechnika, amit aztán az eurósportos tanfolyamon saját logopéduson, saját beszédtanáron keresztül kellett fejlesztenem, és ami szerintem egy hiánycikk, hogy összességében sokaknál, de összességében azért sokat adott hozzá.
2: És a COVID alatt milyen volt ebben dolgozni?
3: Az egy nehéz időszak volt, több szempontból is. 2020. január 26-án közvetítettem először, tehát akkor voltam adásban először, és ugye márciusban jött a COVID, és ott pont fél évig egy adásom sem volt, de úgy, hogy próba közvetítések sem voltak, mert nem volt gyakorlatilag semmilyen sportesemény, amit közvetíteni lehetett volna, és ott nagyon sokat visszafejlődtem. Nem csak, hogy visszafejlődtem, hanem megálltam azon a szinten, ami nekem pont abban az életkorban, pont abban az életszakaszban nagyon kellett volna. És aztán ott kellett egy bő fél év biztos, hogy visszajöjjek. Akár mondjuk a többi idézőjelben, nyilván a tanfolyamon egy picit ellenfele is voltunk a másiknak, de hogy egy picit felzárkózzak hozzájuk, akik rutinosabbak vagy az életben, vagy összességében máshogy másmilyen szakaszban voltak. Úgyhogy igen, nekem az mit szakmai szempontból hátrány volt egyértelműen, de aztán hála az égnek sikerült jól kijönnöm belőle.
2: Volt benned valós dilemma a között, hogy tanár legyél, vagy a sportmédiában dolgoz, és hogyha nem jött volna az eurósportvonal, akkor szerinted ma tanár lennél?
3: Nem, szerintem nem. A szüleim mind a ketten pedagógusok. Jött a döntés 12-ben, hogy akkor merre menjek tovább. Tegyek fel mindent idézőjelben egy lapra, és akkor legyen mondjuk egy kommunikációszak, csináljam úgy a médiát, hogy csak az van, vagy nyissak más felé, és legyen egy fokkal konvertálhatóbb diplomám. Emlékszem, ez a beszélgetés az egyik idézőjeles példaképemmel a középiskolai magyar tanárommal, Simon Ferenccel hangzott el. Ő mondta azt, hogy ő azt ajánlja sokaknak, hogy akik több vonalon szeretnének mozogni, vagy már megvan egy konkrét cél, akkor sem csak 100%-osan abba az irányba menjenek, hanem legyen egy konvertálható valamiuk, amiből akár tudnak csipegetni később sportterületén bármilyen másik szakmát, gondolok itt arra, hogy egy magyar szak, vagy mondjuk egy pedagógus szak, kifejezetten az, hogy te pedagógus vagy, az jól jöhet bármilyen sportos képzésnél, edzői képzésnél, vezetői képzésnél, bárminél. És igazából valós dinama nem volt, hogy én tanár legyek-e, vagy a sportmédiában dolgozzak. Egyébként a gyakorló tanításaimat nagyon szerettem, el tudnám képzelni magam benne, mert nagyon szeretek emberekkel kommunikálni, de igazából ez csak ebből fakad szerintem. Tehát, hogy az emberekkel való kapcsolattartás az ugye a sportmédiában is megvan, én azt az részét nagyon szerettem, amúgy is egy nyitott ember vagyok, de valójában soha nem volt valós dilemma, hogy merre menjek tovább.
2: És a média szakon egyébként nem gondolkoztál?
3: Gondolkoztam egyébként rajta, de abból a szempontból speciális volt a helyzetem, hogy ugye már félig meddig benne dolgoztam az egészben, akár a blogolás, később a sportújságírás kapcsán, akár mondjuk a tévés gyakorlatok kapcsán, és tényleg akkor úgy éreztem, hogy nem szeretnék mindent egy lapra feltenni. Tényleg ez egy ilyen furcsa helyzet volt, és összességében végül is nem is bánom, mert hál' az égnek megkaptam azt a képzést a tanfolyamon, akár ami mondjuk az egyetemen is meg lett volna. Ettől még mindig érdeklődő bekövettem itt az STN is a médiások, akár mondjuk szaktársak, korábbi folyamtársak, korábbi osztálytársaknak a helyzetét, mert azért mégis nagyon párhuzamosan futott a mi életünk, meg fut a mi életünk, de összességében ez így jó szerintem utólag, és lehet, hogy most is így csinálnám, mint ahogy csináltam.
2: Te Hódmezővásárhelyen a diák színjátszó zóna vezetője is voltál, és hogyan érzed, hogy mit tanított neked a színpad a mikrofon mögötti munkáról?
3: Rengeteget, és én nagyon hálás vagyok, hogy én diák színpados lehettem annó a Betlenben. Kiállásban, beszédben nagyon sokat nyitott. Alapjában egy nyitott személyiség vagyok, de vannak helyzetek, amikor nagyon zárkozott tudok lenni, és az leginkább az, amikor nem vagyok olyan komfortos helyzetben. Ezen rengeteget nyitott a színjátszás, meg a diák színpad, és mivel említettem, hogy megvan bennem ez a pedagógus vér, így valahogy egyértelmű volt, hogy én ezt valahogy szeretném továbbadni a többieknek. Így jött ez a diák színjátszó zóna a Novásárhelyem, és gyakorlatilag 4-5 évvel fiatalabbakkal csináltunk diák színjátszó, vagy a diák színpadi darabokat. Később, amikor gyakorlatoztam itt az egyetemen, visszamentem a volt középsulimba, ott is csináltam diák színpadot, és nekem ez egy kikapcsolódás is egyben, volt is, meg szerintem lesz is a jövőben, mert nagyon sokat ad a gondolkodásmódhoz, nagyon sokat ad minden ez az, hogy kreatív tudsz lenni. És én szeretek nagyon kreatívnak lenni ebben a szakmában is. Néha azért be kell valani, hogy monoton tud lenni mondjuk egy újságíró szakma abból a szempontból, hogy imádjuk a sportot, soha nincsen ugyanolyan helyzet, de mégis a munka, amit megcsinálsz, az hasonló, az ugyanaz. Ebből a szempontból a kreativitás az muszáj, úgyhogy sokat adott hozzá, és ez egy nagyon, nagyon jó kis pontja az életemnek, és remélem, hogy lesz is egyébként a jövőben.
2: A hosszabbításban műsorvezetőként is feltűntél. Hogyan kerültél oda, és mennyiben más műsorvezetőként jelen lenni, mint kommentátorként?
3: Más a kettő. Rév Dani kollégám, akivel az Eurosportnál együtt dolgozunk, ő volt az, aki kérdezett engem, hogy amikor volt egy műsorvezetőváltás, akkor szeretnék-e mellé csatlakozni, mert bennem látja azt, hogy én vagyok olyan nyitott az emberekkel, hogy ráírok egy sportolóra, felhívom az adott sportolót, edzőt, és én ettől nem félek, hogy kommunikálni kell velük. Egyből igen mondtam. Így utólag visszagondolva nehéz volt az elején, mert nem nagyon tudtam, hogy mire számítsak, de valahogy úgy gördülékenyen jött a dolog, hogy olyan természetes volt, hogy oké, akkor most fel kell hívni egy olimpiai bajnokot, rá kell írni egy olimpiai bajnokra. Én nem éreztem ezt tehernek, mert mindig is ugye sportoltam is én kicsiként is, egészen középiskolás korom végéig én sportoltam is, és soha nem éreztem azt, hogy a sportolók, vagy az edzők, vagy a sportban dolgozók más emberek lennének, mint mi. És ez egy jó kis gondolat az élethez, hogy a sportolók nem celebek. Tehát nem kell idézőjelben megjátszanod sem magad, nyugodtan felhívhatod őt, hogy egy interjú legyen, egy beszélgetés legyen, bármi. És így jött az, hogy én műsorvezető legyek, és más. Mert jól kérdezni manapság nehéz. Szerintem olyan szempontból, hogy a sportban azért mindenki lát mindent, látod, hogy mi van a meccsen, az adott versenyen, a közvetítésekben is az a nehéz, szerintem manapság, vagy nehezebb manapság, egyben szerintem jó dolog is, hogy mindenki látja, hogy mennyi az állás, hány kilométer van hátra, mennyi ideje tart az adott verseny, ki hányadik helyen áll, stb. Valami pluszt kell hozzáadni. A kérdéseknél is inkább a pszichológiai, a mentális háttérről szeretem kérdezni a sportolókat. Most pont, amikor felveszük ezt az adást, akkor folyamatban van egy sportmentál coach és sportmentál tréner képzés, ami részt veszek, és ebben is gondolkozom a jövőben, mert nagyon érdekel az, hogy a sportnak a fizikális háttere mellett a mentális háttere milyen, és ezt kellett valahogy megtalálni a műsorvezetésben, hogy olyanokat kérdez, amik a sportoló számára is releváns, meg fontos dolgok.
2: És egyébként mikor lettél műsorvezető?
3: 2023-ban jött ez, tehát akkor majdnem 3 éve dolgoztam az Eurosportnál, úgyhogy most nagyjából 3 éve tart ez a dolog.
2: És te ma elsősorban inkább sportújságírónak, kommentátornak vagy műsorvezetőnek tartod magad?
3: Szerintem mindhárom egyben. Nagyon más műfajok ezek azért. Az újságírás az, ahogy mondtam, egy amellett, hogy nyilván tudsz kreatív lenni, meg nyilván tudsz interjúkat csinálni, saját véleménycikkeket írni, elemzéseket írni, stb. Amellett van egy GPS-ebb, monotonabb verzió, és inkább így mondom, ami meg nem rossz, mert néha kell az, hogy egy picit olyat csinálj, amiben nem fáradsz el 500%-osan. Abban is elfáradsz, csak néha kell egy kicsi kikapcsolódás, és érdekes, hogy mondjuk a szerkesztés nálunk, az sokszor kikapcsolódásnak tekintjük, mert az a idézőjelben a legkönnyebb. Ez ilyen furcsa szó. A kommentálás teljesen más, azt szeretem talán a legjobban minden közül, de közben meg nagyon jól kiegészítik egymást. Tehát az interjúk nagyon jól kiegészítik egymást, a podcastek nagyon jól kiegészítik egymást, és remélem, hogy még több ilyen műfaj lesz a jövőben, és akkor tudok majd egyszer konkrét választ adni, hogy melyik az, amelyik igazán én vagyok. Belekóstoltam az élő műsorvezetésbe, tehát a helyszíni műsorvezetésbe, amikor szerkesztő van a füleden, az is egy nagyon jó kis élmény, úgyhogy szerintem lehet, hogy manapság érdemes egyben tekinteni ezt a 3 szakterületet, amit kiemeltél, de közben meg nagyon más is a 3 egyben.
2: Ha jól tudom, akkor gyerekkori álmod volt, hogy egyszer olimpiai aranyérmet közvetíts.
3: Igen.
2: Amikor ez végül megvalósult, hogyan élted meg ezt a pillanatot, és miért volt ez ennyire fontos neked?
3: Szerintem ez a gyerekkori álom, ez valahol ott jött, hogy én is elkezdtem sportolni, és általában a gyerekek nagy álma, vagy legalábbis az én nagy álmom biztosan az volt, hogy olimpiai érem, vagy valami nagy versenyen, valami nagy cél, valami nagy eredmény. És nyilván azért, hogyha egy magyar sportolót közvetíthetsz, az nagyon más érzés, mint egy bármilyen másik sportolót. Pont azért, mert valahogy át tudod érezni a helyzetét, azt, hogy mire gondolhat, hogyan gondolkozhat, milyen rendszerben nőtt fel, akár ismered őt, akár ismered valamelyik ismerősét, volt csapattársát, jelenlegi csapattársát, stb. És ezért érzem azt, hogy nekem, és szerintem mindenkinek fontos az, hogy a magyar sportolókat közvetítse, és az ő eredményeikről, meg az ő hátterükről beszámoljon. Most, hogy az éppen olimpiai arany, vagy ezüst, vagy 10. hely, az lehet, hogy manapság mindegy. Abból a szempontból nem mindegy, hogy a sikereknek jóval nagyobb visszhangja van. Értelemszerűen, és azzal sokkal több mindenkihez el tudsz jutni ezáltal. És egy jó visszaigazolás volt, amikor a párizsi olimpiáról közvetítettem Milán Kristóf aranyérmét, meg aztán a nyílt vízi úszók arany és bronzérmét, hogy én is képes vagyok arra, hogy át tudjam adni ezt az érzést.
4: Pakor Liendo az első helyen, Kristóf átteszi a vezetét, Milán Kristóf a 4-es pályán, ezt nem lehet lehet innen elveszíteni, Milan Kristóf jön, és olimpiai bajnok! 49-90-nel, 50 másodpercen belül megcsinálja Milan Kristóf! Joshua Liendo 900-addal mögötte, szintén 50 másodpercen belül, viszont Milan Kristófnak hívják az olimpiai bajnokot 100 pillangon, megvan a második magyar arany itt az uszodában.
3: Nem a kommentátor a fontos, tehát nem az újságíró a fontos, nem a kérdező a fontos, hanem az, hogy egyrészt ott van a sportoló, aki sikert ír el, másrészt ott van az, hogy egy olyan helyzetben ír el sikert, ami sokakhoz eljut.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de maradjanak velünk, utána folytatjuk a beszélgetést Nagy Benyáminnal, az Eurosport kommentátorával.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetni a jelenlegi MTVA modellt és különválasztaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozásra és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT-vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást.

0: szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Odafenn.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést az Eurosport kommentátorával, Nagy Benyáminnal. Az interjút az egyik tanítványom, Vid Luca, a szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Tudsz még drukker maradni így a közvetítések alatt, vagy inkább csak így munkaként gondolsz rá?
3: Amikor tévében nézek sporteseményeket, akkor sokszor sajnos közvetítésre figyelek. Ez ilyen szakmai ártalom, mondták is az elején, amikor elkezdtük a tanfolyamot az Eurosportnál, hogy ez így meg lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag mindig az adott kommentátort fogod figyelni, de tudok drukkolni, helyszínen pláne. Tehát amikor nincs kommentátor, akkor teljesen. Adás közben is tök érdekes ez, hogy van olyan helyzet, amikor előjön az igazi szurkoló. Ott például egy olimpia kapcsán, visszatér az előző kérdéshez, ott teljesen szurkoló tudsz maradni. És talán emiatt is szeretem ezt az egészet, hogy ott tényleg ki tud jönni belőled az a gyermeki valami, ami mindig is megvan benne, csak egy pici határt kell szabnod ennek az egésznek, mert nem ordíthatsz őrjönkbe, hogy hú, most éppen egy adott

0: siker van, de ki tud jönni, és továbbra is nagyon jó érzés, és szerintem az élteti a sportmédiában dolgozókat, hogy ez a plusz, amit szurkolásnak, igazi szurkolásnak hívnak, ez a motiváló valami, ez meglegyen bennük, mert ha ez nincs meg, akkor ott nagyon sok minden elveszett.
1: Szerinted mitől lesz igazán jó egy kommentátor? És mi az, amitől egy közvetítés mondjuk kevésbé működik?
0: Az első kérdésedre nagyon-nagyon szubjektív az, hogy éppen ki mit figyel egy adott közvetítésben. Azt figyeli, hogy milyen a kommentátornak a hangja, orgánum, stb., milyen a stílusa, mennyire vicces, mennyire tényszerű, mennyire száraz, mennyire statisztikákat nyomja folyamatosan, mennyire sztorizik. Nem tudom, hogy ebből a szempontból lehet-e ilyen konkrét választ adni, hogy mi az, ami jó. Mi azt tanultuk, és az megmaradt bennem, hogy ha 10-ből 6-7 ember azt mondja, hogy az nem rossz, akkor az már jó. Tehát akkor az már egy jó közvetítés volt. Ami szerintem nagyon el tudja vinni, és talán erre a könnyebb választ adom, ami nagyon el tudja vinni az egészet, az az, hogyha te vagy a középpontban, tehát hogyha magadat tartod előrébb az adott sportágnál, sportolónál, versenynél, és több akarsz lenni, mint ami vagy. Tehát próbálod megjátszani magad, próbálsz valamilyen stílust felvenni. Az elején azért nekem is nehéz volt, és kellettek évek, hogy megtaláld a hangod, hogy megtaláljam én is a hangom, de hogyha továbbra is felveszel valami manírt, valami olyat, ami nem te vagy, akkor az nem feltétlenül a legjobb, és egy nagyon jó mondat, ez is megragadt, és próbálom mostanság is beépíteni, folyamatosan beépíteni a közvetítéseimbe is, hogy beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítés, mint igazán jóvá tenni.
1: Volt olyan közvetítésed, ami után azt mondtad, hogy ezért érdemes csinálni ezt?
0: Volt, igen. Nem csak a nagy pillanatoknál, tehát az olimpiai közvetítéseknél, hanem amikor olyat látsz versenyen, bármilyen meccsen, ami úgy igazán megfogna téged nézőként is. Tehát akár ez lehet egy sportoló felsegít a másikat. Tehát egy ilyen nagyon fair play közeli, vagy fair play hangulatos pillanat. Különleges az, amikor olyan versenyzőt közvetítesz, akit ismersz személyesen. Az lehet egyébként hátrány is, meg lehet előny is. Hála az égnek egyre több sportolóval vagyok jó kapcsolatban, személyes kapcsolatban, és az mindig nagyon más. És nyilván ilyenek a drámai helyzetek is, amikor úgy te is megilletődsz, meg vissza kell fogni magad egy nagy bukásnál, egy nagy esésnél, bármilyen sérülésnél. Vannak emlékezetes közvetítések, és abból a szempontból is vannak emlékezetes közvetítések, amikor nagyon ki kell lépni a komfortzónádból. Például volt egy motorcsónak világbajnokság összefoglaló, fogalmam nem volt, hogy mi az, meg hogy valami éjszaka közepi adás volt, azt is meg kellett csinálni. És hogy ott megtaláld azt, hogy ne mondjál hülyeséget, nagyon sok hülyeséget, hanem inkább próbálj egy picit ilyen menekülő úton, de egy korrekt közvetítést összehozni, és ennyi. És ezek megmaradnak úgy az emlékezetben.
1: És egyébként milyen sportágakat szoktál közvetíteni, hogy ezek közül melyik a kedvenced?
0: Sok sportágban volt már részem, akár az Eurosportnál, akár itt Szegeden vásárhelyem. Ugye mi az Eurosportnál jelenleg focit nem közvetítünk, nincsenek foci jogok, ami egyfelől szerintem tök jó, másfelől nyilván hátrány is abból a szempontból, hogy abban is jó, ha kipróbálja magát az ember. Hál' az égnek nekem azért foci meccseken van lehetőségem ezt kipróbálni. Abból a szempontból meg tök nagy előny, hogy a réteg sportokat tudod közvetíteni, azokat a réteg sportokat, amikre sokkal nehezebb felkészülni, sokkal speciálisabb az igény is a nézőktől, mert ők tudják, hogy az adott sportág az pontosan micsoda, nem csak úgy laikusként leülnek, hogy most akkor kedd este nézzünk meg egy foci BL meccset. A téli sportokat is szoktam közvetíteni, az is egy nagyon-nagyon különleges világ. Állóképességi sportokat, országúti bringától kezdve triatlonon át, maratonon át, nagyon sok olyan sportot, amit másabb közvetíteni, mint rövidebb, pörgősebb, izgalmasabb sportágakat. Nekem az úszás az, ami a top 1. Félig meddig úszodában nőttem fel, és nagyon szeretem közvetíteni. Én kicsiként is nagyon szerettem nézni. Emlékszem, rajzolgattam ilyen 7-8 évesen úszókat a sávokon, a pályákon egy ilyen EB meg VB után, hogy szerintem ki volt a top 8 úszó, tehát ilyen teljesen elvakult rajzok voltak, de az maradt meg továbbra is a nagy szerelem.
1: És egyébként te úsztál?
0: Nem úsztam, viszont a Vásárhelyi egyik egyesületben dolgoztam sajtósként, nagyon sok úszóbarátom is van, és dolgoztam sajtósként, az volt az egyik legelső munkám, és beleláttam ezáltal jobban az úszóknak az életébe, és ez nagyon sokat segít manapság is. Tehát amikor úszókkal beszélgetek, akkor tudom, hogy ők miért kelnek fel hajnalban, miért élik ezt az életmódot, és ez a közvetítésekben is azért átjön. Úgyhogy emlékszem Párizsban ott a technikai háttérre is nagyon sokat fektettem, hogy lábtempó, kartempó, minden ilyesmi az a szakmailag is legyen rendben, mert ha már félig meddig ebben nőttem fel, akkor azt tudjam is visszaadni.
1: Van még olyan sportág, amit nagyon szívesen közvetítenél?
0: Igen, van. Fociban úgy kipróbálnám magam, hogy milyen az, amikor mondjuk egy bajnokságot úgy közvetítesz, akár huzamosabb időn keresztül, hogy fordulóról fordulóra legyenek meccsek, és egy picit olyan legyen, mint amikor ezeknél az idézőjeles réteg sportágaknál, amiket főleg közvetítünk, ott is megvan a folytonosság, hogy már gyakorlatilag készülnöd sem kell az adott versenyzőből, mert vagy csapatból, meg hasonlóból, mert ismered őt. A kézilabda nekem az, amit mindenképpen. Mert kiskorom óta nagyon nagy PIK szurkoló vagyok, nagyon sok meccsen ott voltam, ott vagyok manapság is, és az egy olyan pörgő sport, amit szerintem nagyon hálás is közvetíteni, meg egy nagyon jó kis sportág, úgyhogy remélem, hogy a jövőben lesz lehetőségem.
1: Mi az a hangulat, amit a nézőnek át akarsz adni, amikor leülsz a mikrofon mögé?
0: Ahogy mondtam, én egy nagyon nyitott személyiségnek tartom magam. Mindig próbálok pozitív, optimista lenni. Ez szerintem általában le is jön rólam abból a szempontból, hogy közvetítésekben is próbálok úgy vidám lenni, hogy közben nyilván a szakmaiság az ne vesszen el, de valahogy átjön az a pozitív hangulat. Még mindig azt mondom, hogy nagyon keresem az utam, még mindig nagyon, nagyon az elején járok ennek az egész szakmának, legalábbis remélem. És nehéz manapság úgy hangot találni, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy ilyen fiatalként vagy bent egy sportcsatornánál, nyilván olyan rétegnek is közvetítesz, akik mondjuk 30-40 éve néznek sportot, teljesen más közvetítésekhez szoktak hozzá annó, mint manapság, de közben a fiatalabbaknak is, akik mondjuk ismernek téged és hallgatnak, hogy ők vajon mit tartanak a jó közvetítésnek, mi az, amire nekik szükségük van, mi az, amit ők Instagramról, TikTokról, Facebookról, bárhonnan nem kapnak meg. És ezt a kettősséget próbálom megtalálni. Sok sportágban ez kijön már szerintem, több sportág nem érzem úgy, hogy teljesen kijön, de valahogy ezt az egyensúlyt próbálom keresni, és remélem, hogy a jövőben még inkább meg fogom találni.
1: Van így újabb kitűzött célod így a szakmán belül?
0: Igen, szeretnék ott lenni mindenképpen helyszínen, úgy olimpián, hogy ugye mi Párizsból is, most a Milánó-Cortinai téli olimpiáról is, előtte Peking, illetve Tokió, ami az első olimpián volt, ugye mind off-tube közvetítettünk, tehát nem a helyszínről közvetíthettünk, az nagyon más hangulatot tud adni. Ugye itt akár mondjuk volt egyébként több helyszíni közvetítésünk is, akár mondjuk itt a megyei közvetítésekből van tapasztalatom, hogy mennyire más a helyszínről közvetíteni. Ha mondjuk egy olimpiáról a helyszínről közvetíthetnék, az egy nagy cél lenne, meg egy nagy álom lenne, és ezért nagyot dobna szerintem a közvetítésen is. Úgyhogy remélem, hogy ez meg fog valósulni egyszer.
1: Mit tanácsolná azoknak az egyetemistáknak, akik ma sportújságírók vagy kommentátorok szeretnének lenni?
0: Igazából két dolgot mindenképpen, és én mindig beszélgetés elején is mondtam, én mindig hiszek abban, hogy az élet visszaadja, amit beleraksz. Tehát legyetek nagyon nyitottak, minden kis ingert, lehetőséget használjatok ki, legyetek nagyon befogadóak, mert sosem tudhatod, hogy melyik kapcsolatból, beszélgetésből mi fog aztán kijönni. Akár mondjuk rövid időn belül, hosszú időn belül, ó igen, ismered ezt, azt, és ő valahogy próbál és tud neked segíteni. Kapcsolatok nélkül nem működik ez a szakma, és ezt mondom úgy, hogy nagyon sok tévképzet él még szerintem ma is az emberek fejében, hogyha te nem vagy valakinek a valaki, akkor nem lehet bekerülni. Dehogy nem be lehet kerülni, viszont ehhez jön a másik dolog, ami meg kell, az a rengeteg munka és alázat. Tehát az, hogy te akár mondjuk szabadidődet feláldozd, egyetem mellett arra koncentrálj, hogy mi az, ami miatt itt vagy, akár mondjuk média szakon, mi az igazi célod, mindent tegyél meg. Akár mondjuk, én emlékszem, hogy a próba közvetítések alatt rengeteget csináltam olyat otthon, ez a tanfolyam alatt volt, az Eurosportos tanfolyam alatt volt, hogy nem csak azt az adásképet, amit megkaptunk az Eurosporttól, azt közvetítettem, hanem beindítottam YouTube-on különböző közvetítéseket, és akkor azokat kommentáltam, mondtam alá. Próbáljátok magatokat fejleszteni cikkírásban, mindenhol, tehát hogy azt a munkát az bele kell tenni. És hogyha az a munka az, mit tudom én, napi 5 órát veszel még pluszban, akkor napi 5 órát veszel, de lehet, hogy a jövőben meg pont abból fogsz megélni. Úgyhogy ez a kettő dolog. A nyitottság, meg az alázat és az munka, ami az mondjuk három dolog, de ez az, ami mindenképp legyen meg.
1: Hogyha így visszamehetnél a múltba, valamit változtatnál így az egész szembelül?
0: Szerintem nem, mert én így élek, hogy ami van, meg amit kapok, az mindig valahogy így a jó. És úgy visz az utam, ahogy vinnie kell, nem változtatnék semmin. Igazából minden úgy volt jó szerintem, ahogy kialakult, és minden úgy történik, ahogy az valahogy el van rendelve.
1: Szoktál ilyen jegyzeteket használni közvetítések közben?
0: Szoktam egyébként, de leginkább a gépemen vannak ezek, tehát én nem nagyon szeretek papír alapon, papírból dolgozni, meg nyomtatgatni. Van, hogy csak egy rajtistávú ülök be közvetíteni, ami ki van nyomtatva. Amikor ezt csináltam, akkor akkor nagyon elvesztek a gondolataim. Tehát volt, hogy felirogattam magamnak dolgokat, akkor nagyon szétszúródtam. Általában a gépemen megnyitom a kis saját jegyzeteimet, azokat a honlapokat, azokat a forrásokat, amiket használok, és azok segítenek. Úgyhogy nem nagyon szerettem, mert mondom, nagyon rendezetlenek így a gondolataim. Inkább az legyen, hogy papír helyett gépen legyenek meg.
1: Hogy viszonyulsz ahhoz, hogy ilyen fiatalon kezdtél bele ebbe az egészbe?
0: Én nagyon, nagyon azt látom, meg azt érzem, hogy nyilván sokan szeretik a sportot, sokan szeretnének manapság is a médiában jelen lenni. Kérdés, hogy valóban médiásként, vagy mondjuk influencerként, TikTokon, videósként, bármiként, azért a kettőt nagyon külön kell választani szerintem. A hagyományos tévézésnek, annak szerintem továbbra is van jövője. Most az, hogy éppen most streamingen lesz majd a következő 10-20 évben a különböző nagy, vagy lesznek a különböző nagy sportesemények, az nagyjából mindegy. És én mindig szeretem azt látni, hogyha fiatalok jönnek be ebbe a szakmába, mert manapság, pont amit mondtam, szintén most visszacsatolok rá, nagyon sok statisztika, nagyon sok info megtalálható a neten. Azt bárki gyakorlatilag be tudja építeni a saját személyiségébe, és az tök mindegy, hogy te most 50 éves vagy 20 éves vagy, de azt valahogy be tudod építeni magadba, hogyha befogadó vagy eléggé, és hogyha azt aztán később tovább is mondod, meg mások felé is megmutatod, inkább így mondom, akkor az egy tök jó érzés, és más együtt dolgozni nekem is olyannal, aki korban közelebb áll hozzám, mint olyannal, aki esetleg egy másik iskolát tanult, ilyen csúnyán fogalmazzak. Tök jó velük is együtt dolgozni, de azért van egy olyan generációs különbség, ami átugorhatatlan. Tehát, hogy nyilván én tök örülök annak, hogyha folyamatosan jönnek fiatalok. Kevés, én azt látom egyébként a médiában, hogy mondjuk jelenleg 30 év alattiként jelen legyenek többen is. És nem tudom, hogy ez most miért van így, de szerintem változni fog a jövőben, mert nagyon sok lehetőség van tényleg. Nem csak sportcsatornáknál, de sok helyen, hogy minél többen legyünk.
1: Volt rád valaki hatásai szakmailag?
0: Volt, igen. Vidupál tanár úr, Pali, aki ugye az egyetemen is tanít, illetve a Bátori Gimiben, a Ságváriban is tanít, ő annó tanított engem a Betlenben, a középsuliban egy évig. Ő nagy hatással volt rám abból a szempontból, hogy szakmailag soha nem akart rám hatással lenni. Én sem feltétlen igényeltem ezt, hogy ilyen nagyon csúnyán fogalmazzak, viszont nagyon sok jó tanáccsal látott el, amiket próbáltam megfogadni. Amikor még a Digisportnál dolgozott voltam, bent nála a közvetítésen, nagyon sokat tanultam akkor is tőle. De leginkább emberi oldalról lehet szerintem sokat tanulni, meg nyilván szakmailag figyeled azoknak a közvetítéseit, akik valamiért megfognak. Én Méhes Gábornak, Züminek, ugye szintén szegedi közvetítéseit nagyon szeretem, az eurosportos kollégáktól is rengeteget tudok tanulni, de igazából az nem jó szerintem manapság, hogyha nagyon megpróbálsz ellopni, vagy elcsenni dolgokat másoktól, de próbálj beépíteni pozitív dolgokat a saját közvetítésedbe, és találd meg azt a 2-3-4 fogóckodót, akár emberileg, akár szakmailag, akire tudsz támaszkodni, és akitől úgy tudsz tanulni, hogy aztán hozzád adjon és ne vegyen el.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Benyámint, az Eurosport kommentátorát hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, a mai műsorunk a végére ért. Kívánok önöknek nagyon szép nyári napot, egyenek cseresznyét, egyenek szamócát, igyanak bodzaszörpöt, és élvezzék a szép nyári napot. És holnap reggel 9-kor újra várom majd önöket a következő kitekintővel. Ha van véleményük, írják meg a vélemény@europaradio.hu címre, és ha lemaradtak volna a műsor elejéről, visszahallgathatják azt az europaradio.hu oldalon, a hangtárban. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra. A viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A következő napokban nyilvánosságra hozza a kormány Magyarország helyreállítási tervét. Ez a dokumentum az Európai Uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb feltétele. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a következő uniós tanácskozáson már a magyar terv lesz napirenden. A tárcavezető Luxemburgban az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett. A tárgyalások célja olyan további források bevonása, amelyek újabb beruházásokat támogatnak. A miniszter szerint a külső források segítségével jelentősen csökkenthetők a költségvetés terhei. Az így felszabaduló összegeket a kormány az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja. A tervek szerint nagyobb források jutnak majd a hazai oktatásra, valamint az egészségügyre is. Felmentette tisztségéből Magyar Péter miniszterelnök a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. A határozat a Magyar Közlönyben jelent meg, és szombattól lépett hatályba. A döntés értelmében távozik Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója. Leváltották Olá Krisztiánt, az információs hivatal vezetőjét is. Nem folytatja munkáját Kis Csaba, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója sem. Felmentették Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetőjét is. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a gyermekegészségügyi központnak adták át. A felajánlások az első Miskolcon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődése való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás, a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka, a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, a Bláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci rendvédelmi technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében pedig fordulatra van szükség. Erről Németh Zsolt, fideszes képviselő beszélt egy nappal a párt tisztújító kongresszus előtt. A külügyi bizottság alelnöke szerint vissza kell térni a polgári, nyugatos és konzervatív irányhoz. Az eseményen a párt elnöki tisztségéről, valamint a 4 alelnök személyéről is megállapodnak. A tervezett módosítás szerint a választókerületi rendszert az önkormányzati struktúra váltja fel. A reformok részeként az országos elnökség létszáma is jelentősen bővülni fog a jövőben. Orbán Viktor a 2026-os választási vereség után a jobboldali közösség teljes megújulását sürgette. A politikus szerint egy korszak lezárult, ezért volt szükség a tisztújító kongresszus összehívására.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske kertész, Szent Péter
1: esetén.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Zoszti fiú esetén.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Éjjelenként, ha ébren voltam, néztem a holdvilágot, és könnyeztem. Ha aludtam, álmomban a csaták viharában forogtam, embereket öltem. Föltéptem a mellüket, és ittam a vérüket. Vagy engem öltek, s ők itták az én véremet. Nekem egyáltalán borzasztó gondolat volt a csata, ahol emberek embereket ölnek. Ha a tulajdon orrom vére folyt, az is irtóztatott. De az a gyönyörködtető kép, hogy olyan úr lehetek, mint szabad görög. És hát az a csata se lehet olyan veszedelmes, mint amilyennek a képzelet festi. Nem páronként eresztik össze a harcosokat. Már jól elhagytuk az Isztert, amelynek neve más nyelvekben Duna, mikor kiáltásokat hallok. Bizánciak! Vigilászék jöttek. Eszlásszal s valami 30 szökevénnyel. Utaztak visszafelé Attilához. A dél ideje még messze volt, hát csak rövid beszélgetésre állottunk meg. Az uraink elmondták, hogy Attila mit válaszol a császárnak. Vigilász elmondta, hogy Attila bőszültsége micsoda ilyet zavart keltett a császári udvarban. Aztán elváltunk. Ő haladoz tovább északnak, mi haladozunk délnek. Délben elő kellett vennem az írószereket. Útközben három karóba húzott embert láttunk, én csak messziről. Priskosz azt iratta fel velem, meg más apróságokat. A nap heve már akkor nyári volt. Az urak ebéd után leheveredtek. Erdőben pihentünk, és csak sátorvonás nélkül egy tölgyfa hűvösén ebédeltünk. Én egy szomszédos fa árnyékán ültem. Előttem papíros és kalamár is. Az uramra néztem. Hanyat fekve aludt. A két karja a feje alatt. Három rabszolga legyezte őtet csendesen. Tiszta papírost vettem ki a tékából, és ezt írtam rá. Tisztelettel Csátúrnak. Uram, az úton egyre azon gondolkodok, milyen derék, szíves ember vagy te, és hogy viszonoznom illenék a jóságodat. Adtál nekem egy gyönyörű paripát, amelyért engem a császár is irigyelhet. Hát én meg egy rabszolgát adok neked, akiért Attila irigyelhet téged. Még fél esztendeje van leszolgálni való. Legyen az a fél éve a tiéd. Ez a rabszolga kincset ér, a memóriája olyan, mint a viasz. 100 különféle számot mondhatsz el előtte, utánad mondja. 100 idegen nevet mondhatsz el előtte, megtartja a fejében. Tud görögül, latinul és hunul. Jártas a históriában, filozófiában, geográfiában, grammatikában, retorikában és kalligráfiában. A neve Teofil, de én Zétának neveztem, s erre a névre szokott. Fogadd őt tőlem ajándékul. Tisztelőd, Priskosz Rétor. Az uram pecsétje ott volt a kis tábori íróasztalban. Bepecsételtem a levelet, és keblemre rejtettem. Az urak aludtak jó ízűen. A szolgák is szúnyókáltak. Írtam még egy levelet. Priskosz Rétornak, uramnak és atyámnak. Bármennyire szeretlek is, uram, el kell szakadnom tőled. Nem mondhatom meg miért, de igen kérlek, ne vádolj engem hálátlansággal. mert könnyes szemmel gondolok én mindenkor a te jóságos jó szívedre, és áldom a nevedet. Száz szoliduszt voltál kegyes nekem ajándékozni. Én ezt egy híján kivettem a tarsolyodból. Kérlek, hogy ezért ne haragudjál. Az az egy a lónak az ára, amelyen eddig jártam, s amely nélkül nem mehetek el. Isten veled, éj boldogul. Holtig szerető, alázatos szolgád. Zéta. Ezt a levelet belezártam az íróasztalnak a fiókjába, s a fiók kulcsát a gazdám ünnepi tógájába rejtettem. Majd megtalálja otthon. Nem volt szükséges elfancsalítanom az arcomat, mikor a szolgákhoz mentem, és azt mondtam nekik, hogy a pénzem elveszett. Bizonyosan akkor csúszott ki a zsebemből, mondtam nekik, mikor itattunk. Csak azt tudnám, reggele vagy délben. Láttam rajtuk, hogy örülnek a bajomnak. Irigyeim voltak mindig. Nem neheztelek rájuk. Mondjátok meg az uramnak, szóltam a lovamra ülve, hogyha estére nem térek vissza, ne aggódjék. Meghálok valahol, és holnap vagy holnap után utolérlek benneteket. És elügettem. Amint túl voltam az út elhajlásán, belevágtam a sarkantyúmat a lovam oldalába. Ahogy csak bírsz. Vigilászékat két óra múlván utolértem. Azt mondtam Vigilásznak, hogy a gazdám valami fontos ügyben levéllel küld vissza, és kéreti, hogy engem tekintsen az úton szolgájának, noha én már rabszolga nem vagyok. Vigilász a fiával utazott, akit világlátni vett maga mellé. Vézna és tudatlan fiú, a gyermekkorát betegágyban töltötte, hebegő is, de becsületes, komoly legényke. Vigilászt meglepte az odaérkezésem. Jó darabig faggatott, hogy mi dolga az én uramnak csáttal. Azután, mikor látta, hogy nem tudom, tűnődve tért vissza a tiszthez, aki a szökevényeket kísérte. Előre kerültem, s úgy járt a fejem hátra, mint a nyaktekercsé. Az arcom égett. A szívem remegett, mint a kocsonya. Ó, hogy is ne! Loptam, csaltam, gazságot követtem el. Soha nem hittem volna magamról, hogy ennyire elaljasodok. Tizennyolcadik fejezet. Egy augusztusi estén elértük a Dunát, Attila országának a határát. A nap már lehajlóban volt, s Vigilász azt kérdezte Eszlásztól, hogy nem lenne jobb, ha az innenső parton vonnánk sátort. Mert a túlsó parton határsértőket és szökevényeket szoktak kivégezni, s a holtesteket ott hagyják a fákon intőjelül. Nem estére való látványosság. Eszlász azt gondolta, hogy Vigilász a határőrző hunok alkalmatlankodásaitól tart. Dehogy is, felelte. A határőrök lapulnak, ha engem látnak. Gyerünk csak át, ezzel is beljebb vagyunk. Fogta a kürtjét, és hunosan megfújta. De negyed óra is belételt, míg megindult a kompa túlsó parton. Két födetlen fejű hun hajtotta át, gyorsan kapkodva a kötélhez.
3: Ördög bujjék a hasatokba, káromkodott Eszlász. Nektek mindig itt kell lennetek a réven. Hol a révész gazda?
4: Akasztanak, mentegetőzött a fiatalabbik hun. Azt néztük.
3: Mi nézni való azon? Dörmögött Eszlász. Nektek itt a helyetek.
4: Rómaiasan akasztottak, keresztre, mentegetőzött a hun. Ilyet nem minden nap látni. Aztán nem is egyet, hanem kettőt.
3: Megpökötte a markát, és megint szólt. A rómaiak bezzeg értik. Nem hiába mívelt nép az, de értik is a módját, igaz-e, Kovács?
8: A bizony, biccentett a másik.
3: Az hát mögemlögeti a más világon is. Némán álltunk a lovunk mellett. A víz aranyosan vibrált a távolban. Az Iszter talán a legnagyobb folyama a világnak. Engem mindig csodálkozás fog el, mikor azt a rengeteg édes vizet látom.
4: de akkor valami nehéz érzéssel néztem. A partra léptünk. Ott már 10-15 hún is várt bennünket. Valamennyien ingben és gatyában voltak. A révész gazda is előkerült, és kérdezte Eszlászt, hogy mit parancsol. Süssetek birkát, rendelkezett Eszlász, de hamarosan. Eszlász mindig evett, s mindig ivott, és sokat pörölt. De máskülönben csupa jóság volt az a bokros bajszú ember. A szolgák egy kerek kopár térségen állították föl a sátorokat. Ott már készen voltak a lyukak, és ki volt taposva a föld. Két kereskedőféle is sátorozott ott. Azok visszatérőben voltak Konstantinápolyba. Ahogy keletnek tekintek, csak elhűlök. Egy kopár dombon ott áll a két keresztfa, s rajta fehérlik két mesztelen ember. Figyelmeztettem Vigilászt. Ő is megborzad. Eredj a sátorba! Kiáltott a fiára. Oda ne nézz! Eszlász szemét is bántotta a két kereszt. Mit vétettek? Kérdezte kedvetlenül. Hát a cudarok, feleli a révész gazda, megszöktek. Annyian szöknek már, hogy nem győzzük. Ha egy hétig nem jönnek értük, bizony nem őrizgetjük itt. Eddig csak vízbe hánytuk a cudarokat, de mondok, milyen nekik. Erősebb példaköl. Aggassuk őket fára, hogy akik megint szöknek, lássák, hova jutnak. De hát ezek? Ezek a kutyák is ide érkeztek, ma egy hete. Hogy vigyük őket által? Mindjárt látom a pofájukon, hogy rabszolgák. Mondom, hol a szabadságlevél? A két római megijed, hebegnek, hogy elvesztették. Persze nekünk se kellett több, megfogtuk őket. Kivallattuk, hogy hová valók, ki volt a gazdájuk. Egy lovas legény tegnap este jött, végettük, hogy ne tartogassuk őket, de élve se bocsássuk el a cudarokat. Hát mondok, rómaiak. Rómaiasan állítsatok belőlük intő példát ide a dombra. Így jár, aki szökik. Mindjárt meg is ácsoltattam a fájukat. Reggel az öregebbik került rája, délután meg a fiatalabbik. Az egyik fölfeszített már mozdulatlan volt, de a másik emelgette még a fejét és jajgatott. Oda mentünk Vigilásszal, és kérdeztük, hogy nincs-e valami üzenete az otthon valóinak. De nem olyan állapotban volt az, hogy felelhetett volna. A verejték csurgott a homlokáról, a könny folyt a szeméből, és a nyál szájából, mint a veszett kutyának. Olykor hörgött, de oly irtózatos orrhangon, hogy a legrosszabb álmaimban azt hallom. Föl-fölemelte a fejét, és hörgött. Vizet! Vizet! Valami 20 hun lovas szemlélte a kínlódót érdeklődéssel. Néha odaszóltak. Kellette neked? Előttük nők meg gyermekek bámészkodtak. Egy asszony ott ültében szoptatta a csecsemőjét. De a barbár érzéstelen. Olyan, mint a gyermek, amelyik madárral játszik. Nem is gondol rá, hogy az a madárka szenved. Látványosság és mulatság neki. Ezek az emberek is itt ülnek. Érdekes nekik, hogyan hal meg az ember. Egyebet nem éreznek. Nincs-e bennetek emberi szív? Utálkozott rájuk Vigilász. Uram, felelte az egyik hún. Itt a köcsög. Az imént hoztam neki. Hát hozd neki még egyszer. A kereszten szenvedő rabszolga annyi idős lehetett, mint én. A másik már meghalt. Az arcát nem lehetett látni, mert lefelé hajlott, s előre hult hosszú ősz haja eltakarta. Csak a szerencsétlen ifjú élt még. Azt alig fél órája szegezhették föl, mert a kezéből még csepegett a vér, és a lába alatt is tócsába gyűlt. De ő nem a sebeket jajgatta, hanem hogy a háta fáj, és hogy szomjas.
9: Jaj, a hátam!
4: Örökte időnként.
9: Vizet!
4: A fa hátához még oda volt támasztva a hóhér létrája. A hun már visszatért. Fölment a létrán, és oda tartotta a köcsögöt a szenvedőnek a szájához. A hunok komoly érdeklődéssel nézték, hogy hogyan iszik. Amint a víztől megenyhült, meglátott bennünket, s megismert a ruhánkról, hogy római alattvalók vagyunk.
9: Könyörüljetek, nyöszörögte. Szúrjatok át.
4: Én nem bírtam tovább hallgatni, visszamentem a sátorokhoz, de szüntelenül úgy éreztem, mintha fagylaló jeges víz folyna az ereimben. Kis idő múltán Vigilas is visszatért. Kérdezte Eszlászt, hogy nem lehetne-e átszúrni azt a szerencsétlent. Eszlász elkomolyodva rázta a fejét.
8: Nem. Római volt, rómaiasan kell meghalnia. Tudjuk mi, hogy csak a halál után szúrjátok át a kivégzetteket.
4: Lementünk a Dunára, hogy fürödjünk, mert a nap forró volt, és az út pora égető. Mikor visszatértünk, már az esti párában rengett a nap, s a messzi terjedő parti füzestől előhomályzott az éj eleje. A révészek ott bámészkodtak már a tűz körül. Ember, mondottam halkan egy hegyes süvegű hunlegénynek, sajnálom azt a keresztre feszített rabot, nem szúrnád-e szíven jó pénzért?
9: Lehet, felelte hunyorítva.
8: Mit adsz?
4: Egy aranyat.
8: A hun megpöngette egy kövön az aranyat, s eltűnt.
4: Kis ideig még hallottuk az éj csöndben a jajgatást, aztán egyszerre elcsöndesedett. Csak a legelő lovakat lehetett hallani az éjszakában, amint halkan ropogtatják a füvet.
10: Tizenkilencedik fejezet. Én a szabadban háltam a katonák között. Az ég felhős volt, a hold se világított, hát korán lefeküdtünk. De nem bírtam aludni. Ma még nem vagyok rabszolga. Ma még valami okon visszatérhetek. De mi történik velem, ha elhagyjuk ezt a partot, s beljebb bánom már meg, amit cselekszem? Akkor már nem lesz itt Vigilas, sem Eszlász, nem lesz, aki tanúskodjék, hogy nem vagyok szökevény rabszolga. Hát, ha majd beszegődök Csáthoz, és onnan ugrok el. Hogyan jövök át a határon? Hiszen Attila határőrei eleven láncként állják körül mind a birodalmat, és talán másutt is rómaiasan bánnak el a rómainak ismert szökevénnyel. Az apokalipszis szörnyűségei gyötörtek. A homlokomat kiverte a verejték. De ha arra a leányra gondoltam, rózsaszínűvé vált az éjszaka, s rémek helyett galambok búgtak körül. Van rá példa a történelemben, hogy előkelő nők rabszolgáknak váltak a rabjaivá. Emberi törvényt az emberi szívre ráabroncsolni nem lehet. A szívnek törvényei külön valamik. A rózsa kis papírosban rejtőzött a mellemen. Hervat volt már, de az illata még érzett. A te lelked ez az illat, emőke. Te adtad nekem ebben a rózsában a lelkedet. 20. fejezet.
4: Csak azon az úton mentünk megint Attila városába, amelyiken már egyszer jártam. Csak hogy akkor pénzen szereztük útközben az élelmet. Eszlász meg egy részpénzt sem engedett költenünk.
8: Ahol én vagyok, mondotta, ott mindenki az én vendégem.
9: Na, igazi úr.
4: Később világosodtunk rá aztán, hogy ennél drágábban nem utazott még senki Attilához. Mikor a Tiszának ahhoz a kanyarulatához érkeztünk, ahol emőkével az a szóváltáson volt, bejártam a helyet, hogy a fátyol darabot megtaláljam. De nem találtam meg. Vagy a szél fújta el, vagy valamelyik pásztor vette fel. A fű zöld volt akkor a mezőn, és virágokkal kevert. Azóta a nyári hőségben minden elaszott. És akkor még lábán állt a termés mindenfelé. Most sárga tarlók között utazunk hetek óta. Néhol még aratnak is. Mindenütt a rabok aratnak. A hun nem dolgozik. Kerestem én azt a fátyolt jövet is, akkor se találtam. Szerettem volna pedig abba takarni a rózsát. Egy vén buckos fűzfa áldogált ott magában, ahol az a találkozásunk volt Emőkével. Nem lenne jó, gondoltam, ha elásnám a tövébe az aranyaimat. Ki tudja, mi történik velem? Én ezt a helyet mindig megtalálom. Ki keresgélne a földben? Körülnéztem. A társaság már előre haladt. Az úton nem jött utánunk senki. A távolban csak egy csorda fehér lett, s még távolabb ménesek. Mindenfelé méneseket láttunk, mióta a síkon jövünk. Sehol a világon ennyi ló nem látható. Hát, sehol senki. Hozzákötöttem a lovomat a fűzfához, és a tőrömmel jó két arasznyi mély lyukat ástam. A 100 szoliduszból 2 hiányzott. Hozzátettem a 2 a királyné pénzéből. A bőrzacskóval együtt belenyomtam a lyukba. Egy nagy röget tapostam rá, s elegyengedtem a helyet, hogy senkinek a szeme ne akadjon meg rajta. Ez a gondolat volt életemnek első szerencsés gondolata. Az az elásott pénz segített vissza nagy idők múltával Konstantinápolyba, ahol ezeket a sorokat írom, és azzal a pénzzel építettem meg a tengerpartján az én boldog kis hajlékomat. XXI. fejezet. Dél volt, mikor megérkeztünk Attila városába. A nap égetőn sütött. A kutyák a nyelvüket lógatták az árnyékon is. A város szélén Eszlász megállított bennünket, s lovast küldött előre, hogy az érkezésünket Attilának megjelentse. Én ott már búcsúzkodtam is a társaságtól, de Eszlász rám bődült. Egy tapottat se! Már akkor vörös volt a képe. A két szeme szinte kidagadt a haragtól. Különös, hogy ez a jó, barátságos ember egyszerre így megváltozott. Mindnyájan elhűlve néztünk rá. Részeg ez az ember, vagy megveszett? Egy óra nem telt belé, lovas hun csapat robogott hozzánk. A süvegükön ragyogó ezüst csillagról láttuk, hogy a király testőrei. Köszöntek Eszlásznak, és látszott az arcukon, hogy a parancsára várnak. Szálljatok le tizen! Rendelkezett Eszlász. S hogy leszálltak, ránk mutatott. Kötözzétek meg mind a hármat! Benne megfagyott a vér. Vigilász is elsápadt. Tiltakozom az ilyen bántalom ellen, kiáltotta. Én a császár követe vagyok, aki engem bánt, a császárt bántja. Kötözzétek meg! Ismételte Eszlász. A katonák megkötöztek bennünket. Vigilászt, a fiát meg engem. A rabkísérő tisztünk rátámadt Eszlászra. Hogy mertek így bánni a követünkkel? Ő a császár személye itt. Nem voltál-e te is követ 2 ízben is nálunk? Eszlász az úton mindvégig együtt ivott és barátkozott azzal a katonával. A kérdésére csak félvárról pökte oda. Felelek azért, amit cselekszem. Uram! Kiáltottam én is méltatlankodva. Nem tudod-e, hogy én nem tartozom Vigilász úrhoz? Mert akkor már sejtettem, hogy az a róka képű Vigilász rossz fát tett a tűzre, de nékem Eszlász nem is felelt. Motozzátok meg őket! Mondotta, mikor már a kezünk hátra volt kötve. Vigilászt motozták meg először. Az inge alatt egy bőrövben találtak 70 aranyat, a fiánál is annyit. Tőlem a királyné erszényét, meg a csátnak szóló levelet vették el. Aztán Vigilásznak a ládáit bontották föl. A szekér közepén egy közönséges fegyőfa ládában másik kis vaspántos ládikót találtak, csak akkorát, mint a csecsemőkoporsók. De az a láda olyan nehéz volt, hogy 2 embernek kellett kiemelnie. A többi ládában élelem volt, rizs, búza, szárított hal, aszalgyümölcs, 2 ládában ruhaféle. Eszlász a vasládára mutatott. Ennek a kulcsa hol van? A nyakamban, hörögte Vigilász. Szinte kék volt már a sápadtságában és dühében. A melle úgy zihált, mint a kovács fújtató. Meglásd, nyihálta. Megkeserülöd ezt. A római birodalom szereti a békét, de ebből nem következik, hogy gyengébb a hunoknál. A római tiszt hátat fordítva állt Eszlasznak, megfordult és megvetően sunyorított Eszlasznak a csizmájára.
3: Itt várok estig, míg az emberek és barmok pihennek, mondotta keményen. Azután mindjárt visszaindulok. Megjelentem a császárnak, hogy ha barbárokkal barátkozunk, a kezünkben bot legyen.
4: Ez hát sértő szó volt. Vártam, hogy Eszlasz megrohanja. Az a vékony lábú tiszt annyi lett volna annak a testes hunnak, mint elefántnak a majom. De nem, hogy eltaposta volna, sőt, inkább barátságosan felelt neki.
3: Én meg arra szólítlak, így mond, hogy jár velem. Tiszt vagyok és becsületes ember. A kardodat nem veszem el, de kényszerítelek, hogy velünk jöjj. És győződjél meg arról, hogy nem mi vagyunk a barbárok, hanem ti.
4: És intett a testőröknek, hogy induljanak. A tiszt habozva állt.

0: Útközben persze föltekingettem Csátéknak az ablakaira, meg Rika királynénak a palotájára is. Nagy megkönnyebbülésemre nem láttam senkit az ismerős hölgyek közül. Egyenesen a palotába vittek. Bevezettek bennünket egy nagy terembe, amelynek az egyik oldala kelet felől nyílt volt, csupán 6 karcsú oszlop tartotta. A teremben csak egy trónféle barna szék állt. A falakon semmi dísz, csak sötétvörös keleti szőnyegek. Mikor beléptünk, Attila az oszlopok alatt állt. Olyanféle fehér ruha volt rajta, mint a közhunokon, de bő és finom gyolcsból való. Az ing fölött azonban újatlan sejemkabát félét viselt, fél combig érőt, megyszínűt. A fején meg felgyűrt karimájú fehér posztós üveg. A kardja fekete sejem zsinóron a derekán. Körülötte a nyalka edekon a szuszogó Csát, a másik Csát, a lesi szemű fővezér, Berki, Orgovány, Bikafejű Mácsa, Kászon, Upor, Vacsar, a főurak szokott csoportja, és egy alacsony, hosszú szakállú és hegyes fülű öregúr, Ardarik király, akit akkor láttam először. Valami 5 testőr is állt ott, s köztük egy álmos fiatal ravó. Eszlasz előlépett. Levette a süvegét és meghajolt. Uram, mondotta, ihole vigilasz. Megmotoztuk, ezeket az aranyakat találtuk nála. S bokros bajuszú arca diadalmasan fordult a szolgákra. A szolgák már akkor letették a ládát, s föl is nyitották. Az arany egyetlen nagy bőrzsákba volt kötve. Hogy azt is megnyitották, zizegve ömlött ki a ládából a padlóra. A ládában van 100 font arany, vagyis valami 800 szolidus. Nála volt ez az öv is, szintén arany van benne. Van 1 font. A fiánál ugyanennyi. Aztán rám mutatott. Ezt a rabszolgát is idehozattam. Priszkosznak a rabszolgája. Az úton csatlakozott hozzánk. Ennél is volt 6 arany, de ez a lepecsételt levél is. A levél Csátnak szól, de gondoltam, mi is érthetünk belőle. S letette a levelet az aranyhalomra. Attila keresztbe fonta a karjait, és Vigilászra nézett. Minek ez a sok arany? Miért hoztad? Kérdezte komor hidegen. Uram, hebegte Vigilász, sok cseléd és sok barom kell az ilyen útra. Hol lovat kell venni, hol ökröt. Aztán hát az élelem. Néhány rabszolgát is kiváltottam volna. Elakadt. Az arca sápat volt, homlokát verejték verte ki. Attila arca megváltozott. Olyan haragosan nézett, hogy a lélegzet errekedt a mellemben. Igazat! Csattant rá. De még az oszlopok is reszkedtek ottan. Látszott Attilán, hogy nyugalmat erőltet magára. Folytatta. Az úton nem volt költséged élelemre. Barmaid, ha mind elhullottak volna is, ennek a pénznek az ezred része is bőven elég, hogy újra pótold. Arra pedig bizonyára emlékezel, hogy a római rabszolgák kiváltását erősen megtiltottam. A kardját ingerülten dobbantotta a padlóra. Megmondod-e, hogy ezt a 100 font aranyat minek hoztad? Uram, nyavajgott Vigilász, nem mondhatok egyebet, nem? Majd meglássuk. A testőrökre tekintett. Ha tüstént nem vallasz, a fiadat itt koncoltatom fel a szemed előtt. 5 testőr kivonta a kardját. Az ércnek az a hideg csesszenése, az a csend, a további parancsra való várakozás lélegzet állító valami volt. A vér úgy éreztem megfagyott bennem, mint a patak vize télen. Micsoda sötét titok van itt! Micsoda pokolba keveredtem én bele. Apám, sikoltott a fiú, s tértre esett az apja elé. Apám! Uram, nyöszörgött Vigilász is a térdére esve. Mindent megvallok, csak a fiamat ne, a fiamat ne. Hát beszélj, de amint az első hazug szót kimondod, a kardok a fiadba mélyednek.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában.

0: A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg, a következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
3: A gotyos gyümölcskertész.
4: Szent Péter esetén.
2: Főr Eliza.
3: Házasságon innen.
2: Katalin.
3: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
2: Foszti fiú esete.
6: Pacsirta.
3: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A következő napokban nyilvánosságra hozza a kormány Magyarország helyreállítási tervét. Ez a dokumentum az Európai Uniós források hazahozatalának egyik legfontosabb feltétele. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a következő uniós tanácskozáson már a magyar terv lesz napirenden. A tárcavezető Luxemburgban az Európai Beruházási Bank elnökével is egyeztetett. A tárgyalások célja olyan további források bevonása, amelyek újabb beruházásokat támogatnak. A miniszter szerint a külső források segítségével jelentősen csökkenthetők a költségvetés terhei. Az így felszabaduló összegeket a kormány az infrastruktúra és a közszolgáltatások fejlesztésére fordítja. A tervek szerint nagyobb források jutnak majd a hazai oktatásra, valamint az egészségügyre is. Felmentette tisztségéből Magyar Péter miniszterelnök a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőit. A határozat a Magyar Közlönyben jelent meg, és szombattól lépett hatályba. A döntés értelmében távozik Bárdos Szabolcs, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója. Leváltották Olá Krisztiánt, az információs hivatal vezetőjét is. Nem folytatja munkáját Kis Csaba, a nemzetbiztonsági szakszolgálat főigazgatója sem. Felmentették Tajti Norbertet, a katonai nemzetbiztonsági szolgálat vezetőjét is. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a Gyermekegészségügyi Központnak adták át. A felajánlások az első Miskolkon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod-Vármegyei Könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsod-Abaúj-Zemplén-Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka, a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, abláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében pedig fordulatra van szükség. Erről Németh Zsolt, fideszes képviselő beszélt egy nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt. A külügyi bizottság alelnöke szerint vissza kell térni a polgári, nyugatos és konzervatív irányhoz. Az eseményen a párt elnöki tisztségéről, valamint a négy alelnök személyéről is megállapodnak. A tervezett módosítás szerint a választókerületi rendszert az önkormányzati struktúra váltja fel. A reformok részeként az országos elnökség létszáma is jelentősen bővülni fog a jövőben. Orbán Viktor a 2026-os választási vereség után a jobboldali közösség teljes megújulását sürgette. A politikus szerint egy korszak lezárult, ezért volt szükség a tisztújító kongresszus összehívására.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az amerikai szőlőkabóc az eredeti élőhelyén nem igazán tartják számon kártevőnek, mert ez a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, ez feltehetőleg Európában alakult ki, tehát valószínűleg Franciaországból terjedt szét. Elsősorban égerfákról kerülhetett át más növényekre, eredetileg még annak idején. És az amerikai szőlőkabóca így ezzel a fitoplazmával már itt Európában találkozott, és hát ez egy szerencsétlen véletlen volt, hogy ez az idegen honos kártevő tudja terjeszteni az itt Európában kialakult fitoplazma kórokozóját, és nagyon hatékonyan tudja az egyik szőlőtőkéről a másikra átvinni.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Mezőfi László kertészmérnököt, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársát hallották az imént, aki az amerikai szőlőkabócáról, hazánk egyik legnagyobb növényvédelmi problémáját okozó kártevőjéről mesél majd. Honnan érkezett, hogyan terjedt el, hogyan lehet és kell ellene védekezni?
1: Nem olyan nagyon szapor a kártevő, nem alakít ki több nemzedéket egy évben. Védekezni lehet ellene például lemosó permetezésekkel. Itt őszi és tavaszi lemosó permetezést is ajánlott elvégezni. Ilyenkor ilyen olajos készítménnyel, nagy lémennyiséggel permetezzük le a szőlőtőkét, és akkor ez az olajos film permetlé, film rétegi bevonja esetleg az áttelelő tojásokat, és akkor a tojások megfulladnak ez alatt.
2: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak a szerkesztő műsorvezetővel, Balázs Alexandrával itt az Európa Rádió Kitekintő című magazin műsorában. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A legnagyobb növényvédelmi problémát okozó kártevővé vált az amerikai szőlőkabóca Magyarországon. Évente egy nemzedéke fejlődik, tojásai nyár végétől tavaszig a szőlőtőkék és a vesszők kéreg repedéseiben pihennek. Ezért kiemelten fontos minden olyan beavatkozás, amely segíthet a károsító elleni küzdelemben. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet legújabb eredményei alapján ilyen lehet a szőlősorok közé vetett, fajgazdag, honos fajokból álló, nyárra virágzó rétté alakuló növénytakaró létesítése, ami Mezőfi László kertészmérnök, az ÖMKI kutatójának elmondása szerint kedvelt élőhelye számos olyan hasznos ízelt lábúnak, amelyek képesek csökkenteni a szőlőkabóca jelenlétét az ültetvényben.
2: Ez egy idegenhonos kártevő, és hát benne van a nevében, hogy amerikai szőlőkabóca, na most Észak-Amerikából érkezett, tehát ott az USA és Kanada határáról, környékéről került Magyarországra.
1: 2006-ban jelent meg, ha jól tudom, itt a hazai itt kertekben, itt Magyarországon, igen, és hogy kártétele a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma terjesztésében merül ki. Tehát magyarán ilyen aranyszínűre festi a szőlőket, ha megtámadja?
2: Hát ez változó, attól függ, hogy milyen szőlőfajtáról van szó. Tehát jellemzően a kékbogyójú szőlőfajták esetén ott ilyen pirosasan színeződnek el a levelek, vörösesen, pirosasan, míg a fehér szőlőfajtáknál ott tényleg ilyen aranysárgásan.
1: Na most 2006-ban jelent meg, de ha jól tudom, akkor a fitoplazmát először 2013-ban észlelték Magyarországon, és hogy ugye bejelentés köteles károsítónak számít. Tehát, hogy 2006 és 2013 között nem ismerték fel a gazdálkodók, vagy ott mi történt, hogy ennyi időnek kellett eltölnie?
2: Na most ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként. Úgy történt ez a dolog, hogy az amerikai szőlőkabóca bekerült Európába. Na most az amerikai szőlőkabóca, az alapvetően nem okoz kárt a szőlőn, tehát ott szivogat a szőlő levelein, de nem szokott olyan nagy mértékben felszaporodni, hogy a szivogatásával önmagában komoly kárt okozzon. Az amerikai szőlőkabóca az eredeti élőhelyén nem igazán tartják számon kártevőnek, mert ez a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, ez feltehetőleg Európában alakult ki, tehát valószínűleg Franciaországból terjedt szét. Elsősorban égerfákról kerülhetett át más növényekre, eredetileg még annak idején. És az amerikai szőlőkabóca így ezzel a fitoplazmával már itt Európában találkozott, és hát ez egy szerencsétlen véletlen volt, hogy ez az idegen honos kártevő tudja terjeszteni az itt Európában kialakult fitoplazma kórokozóját, és nagyon hatékonyan tudja az egyik szőlőtőkéről a másikra átvinni. Na most mivel alapvetően ez az amerikai szőlőkabóca nem terjeszti a fitoplazmát, illetve nem ezzel érkezett Európába, ezért hát nagyon sok helyre először az amerikai szőlőkabóca jutott el, így már Európán belül is újabb és újabb területekre, és aztán később pedig a fitoplazma követte a vektorát, vektornak mondjuk azokat az ízeltlábúakat, amik terjeszteni tudnak mondjuk valamilyen növény, patogén, vírust vagy fitoplazmát, így az amerikai szőlőkabóca is egy fitoplazma vektor, és ide Magyarországra először az amerikai szőlőkabóca került be, mert a rovar az mindig mozgékonyabb, gyorsabban tud terjedni egyik területről a másikra, és aztán később pedig érkezett a fitoplazma. Na most a fitoplazma az csak és kizárólag növényi szövetekben tud életben maradni, és a kabóca terjeszteni tudja, az amerikai szőlőkabóca, de az amerikai szőlőkabóca nem tudja például a következő generációra átörökíteni. Tehát ha meghal a szőlőkabóca és lerakja a tojásait, akkor a tojásaiba nem kerül bele ez a fitoplazma kórokozó, így a következő évben újra föl kell vennie egy fertőzött növényről a fitoplazmát, és aztán tudja tovább terjeszteni. Na most ezért maga a fitoplazma fertőzés, mivel tovább örökíteni se tudja a kabóca, és a növényen kívül nem tud, a gazda növényein kívül nem tud életben maradni, ezért alapvetően lassabban tud terjedni, mint az őt terjeszteni képes kabóca.
1: Tehát magyarán akkor két dolog ellen kell védekezni, a kabóca ellen, a szőlő kabóca ellen, és a gazda növény ellen is, ami lehet bálványfa, erdei szalag, éger és ugye különböző szőlőfajok.
2: Igen, a leggyakoribb gazdái ennek a fitoplazmának úgy néz ki, hogy a bálványfa és az erdei szalag, tehát ez a kettő lehet vélhetőleg a legfontosabb olyan rezervoár növény, amin fent tud maradni a fitoplazma. Ezen kívül van még egy pár növény, amin kimutatták a fitoplazmát, tehát például égeren is ott van a fitoplazma, és feltehetőleg az égerfákról származik eredetileg. Ugyanakkor ez Magyarországon, hát kevésbé gond, mert az éger az kifejezetten ilyen vizes élőhelyek környékén fordul elő. Magyarországon nem számottevő az égeres. Bálványfából viszont annál több van, és erdei szalagból is. Tehát a bálványfa meg az erdei szalag az mindenhol előfordul az országban, és ezért elsősorban ezek tudnak lenni azok a gazdanövények, amin fent tud maradni a fitoplazma, és át tud telelni mondjuk egyik évről a másikra, illetve hát a szőlő, és itt a kivadult szőlőtőkéket, a kihajtott alanyokat és egyéb szőlőfajokat, tehát ilyen díszkertészeti szőlőkön is, tehát mindenféle vitis fajon fönn tud maradni a fitoplazma.
1: És jól gondolom egyébként, hogy ez olyan, mint a dióburok fúró légy, ami ugyanígy nagyon-nagyon károsít, és ott is hiába végezzük el a kártevő elleni védekezést, ha például a szomszédunk ezt nem teszi meg. Tehát ha ilyen van, akkor szólni kell a szomszédnak is, hogy ő is védekezzen, mert egyébként visszafertőződhet a mi területünk.
2: Pontosan, ez egy nagyon érzékeny pontja a jelenleg kialakult helyzetnek, ugyanis azért az országban sok olyan elhanyagolt szőlőültetvényt lehet találni, aminek mondjuk fölhagytak a művelésével valami miatt, mert mondjuk elhunyt a gazdája, vagy valaki olyan örökölte, aki nem akar foglalkozni vele, vagy valamilyen okból kifolyólag nem akarták tovább folytatni az adott terület művelését, és úgy ott hagyták, ahogy volt. Na most az ilyen helyeken nincsen rendesen meccve a szőlő, az alany is nagyon sokszor kivadul, kihajt, felgyomosodik, és ezek fertőzési gócok lehetnek, de akár az ilyen elhanyagoltabb házikerti kisebb kis szőlős kertek is lehetnek fertőzési gócok, mert jellemzően hát nagyon sok olyan kert tulajdonos van, aki úgy termeszt, vagy hát úgy nevel egy-egy gyümölcsfát, vagy szőlőtőkét, hogy igazán nem ért mondjuk annak a növényvédelméhez, vagy a termesztéséhez, de hát ugye a hétvégi telken ugye elfér egy-egy gyümölcsfa, vagy egy-egy sor szőlő, és ezért nem ismerik föl időben mondjuk a betegségre jellemző tüneteket.
1: Ezt mondta, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma ellen közvetlenül ugye nem tudunk védekezni, hanem a fertőzés terjedését elsősorban az amerikai szőlőkabóc elleni beavatkozással tudjuk mérsékelni. Nagyon szapora kártevőről van szó. Mikor tudunk ellene a leghatékonyabban fellépni?
2: Szerencsére annyira nem nagyon szapora ez a kártevő, tehát évente csak egyetlen egy nemzedéke van. Úgy néz ki az életciklusa, hogy tojás formájában, hát a vesző kéreg repedéseiben telel át tojásként, és akkor olyan április-május környékén az időtől függően kelnek ki a tojásból a kis lárvák, és akkor azok szivogatnak a szőlő levelén, jellemzően a levélfonákon, és olyan június végére fejlődnek ki, és olyan június vége környékén kezdenek megjelenni a kifejlődött kabócák, és ezek már repülni is tudnak, és akkor ezek párosodnak, és akkor szépen olyan július és augusztus folyamán lerakják a tojásaikat, és aztán olyan szeptember vége felé nagyjából el is pusztulnak, és onnantól kezdve már megint csak a tojás van jelen. Tehát alapvetően nem olyan nagyon szapora kártevő, nem alakít ki több nemzedéket egy évben. Védekezni lehet ellene például lemosó permetezésekkel, itt őszi és tavaszi lemosó permetezést is ajánlott elvégezni. Ilyenkor ilyen olajos készítménnyel, nagy lémennyiséggel permetezzük le a szőlőtőkét, és akkor ez az olajos film permetlé, film rétegi bevonja esetleg az áttelelő tojásokat, és akkor a tojások megfulladnak ez alatt. Na most ezzel valamennyire gyéríteni tudjuk a tojásokat, de nem tudjuk teljesen tojásmentesíteni a szőlőtőkéket, És akkor aztán, miután kikeltek a kis lárvák, már tudunk a kis lárvák ellen mondjuk májusban védekezni. A legelején a kis lárvák ellen szintén az ilyen olajos készítmények kisebb koncentrációban kijuttatva hatékonyak lehetnek. Vannak környezetbarátabb alternatívák, mint például a spinozát hatóanyag, vagy narancsolajtartalmú készítmények. Vannak ezen kívül még más szelektívebb növényvédőszerek is. Sajnos ezekkel az a probléma, hogy jellemzően sokszor drágábbak, mint a hagyományos széles hatásspektrumú piretroidok, amit hagyományos termesztésben szoktak alkalmazni. Tehát májusban már lehet a kis lárva ellen védekezni, és aztán júniusban és júliusban is lehet a nagyobb lárvák, illetve már az imágók ellen is permetezni.
1: Na most ugye a biológiai sokféleség fenntartása az elsődleges cél, én úgy gondolom, ma nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. És az ökogazdálkodást folytatók, azok mindenféleképpen szeretnének vegyszermentesen dolgozni. Mi az, amivel segíthetjük a biológiai sokféleség fenntartását? Tehát hogyan léphetünk fel úgy az idegenhonos károsítókkal szemben, például a szőlőültetvényünkben, hogy nem használunk fel olyan szereket, ami árt?
2: Alapvetően megvan rá a lehetőség, hogy olyan készítményeket használjunk, amik szelektívebbek, tehát jellemzően a széles hatásspektrumú piretroidokat érdemes kerülni, hogyha fontos számunkra az, hogy a biológiai sokféleséget megőrizzük, már pedig remélem, hogy fontos mindenki számára. Csak tényleg az a probléma ezzel, hogy jellemzően a szelektívebb készítmények azok drágábbak, és nem minden gazda engedheti meg magának, hogy az adott szelektív készítményt használja föl. De vannak ilyen alternatívák, és az elkövetkezendő 1-2 évben valószínűleg több ilyen készítményt fognak engedélyezni, pontosabban már meglévő készítményeknek az engedélyokiratát fogják kiterjeszteni olyan formán, hogy szőlőben is felhasználható lehessen, hiszen mindenkinek érdeke az, hogy a gazdák hatékonyan vehessék fel a harcot a szőlőkabóca ellen, és ezt úgy tudják megvalósítani, hogy a környezetet a lehető legjobban kímélni tudjuk közben.
1: És egyébként így jön be az önök vizsgálata a virágos sorköztakaróval kapcsolatban, ugye, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, amely 2012 óta vizsgálja ezt, hogy milyen módszerek segítségével és mely növényfajok felhasználásával alakítható ki, ugye, a hazai ültetvények igényeinek leginkább megfelelő virágos sorköztakaró ajnövényzet a szőlő és a gyümölcs ültetvényekben.
2: Igen, tehát 2012 óta kísérleteznek itt az intézetünkben ilyen virágos sorköztakarókkal, és 2020 óta pedig komolyabban vizsgáljuk a mindenféle ilyen növényegészségügyi összefüggésben ezeket a sorköztakaró növényzeteket, és így sokkal komolyabban nézzük, hogy a hasznos ízeltlábúakra nézve, illetve a kártevőkre nézve, például milyen hatása van egy ilyen sorköztakaró növényzetnek, és az eredményeink alapján úgy néz ki, hogy azok a helyszínek, vagyis azok a sorközök, ahol ilyen virágos vetéseket alkalmaznak a gazdák, ott jellemzően sokkal nagyobb egyedszámban vannak jelen különböző hasznos ízelt lábúak, hát elsősorban ugye beporzók, méhek például, vadméhek, de nem csak beporzók, hanem ragadozók is nagyobb egyedszámban vannak jelen az ilyen sorközökben, és úgy néz ki, hogy nem csak a sorközökben vannak jelen nagyobb egyedszámban a ragadozók, hanem még a szőlőtőkén is nagyobb egyedszámban vannak jelen a különféle ragadozók, mint pókok vagy ragadozó poloskák, fátyolkák például, és ezek együttesen úgy tűnik, hogy képesek valamennyire visszaszorítani a szőlő levelén táplálkozó kabócákat.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Mezőfi László kertészmérnökkel az amerikai szőlőkabócáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, benyújtották az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakítása vonatkozó kétharmados törvényjavaslatát a Tisza párt képviselői. A tervezet megszüntetni a jelenlegi MTVA modellt és külön választaná a műsorszolgáltatást a hírügynökségi tevékenységtől. Az MTVA beolvadna a Dunába. Az új cég Magyar Rádió és Televízió néven vinne tovább minden audiovizuális feladatot. Emellett újra önállóvá válna a távirati iroda, a közmédia új, paritásos felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lenne. A javaslat szerint a médiacégek vezérigazgatóit nyílt pályázaton választanák ki, szigorú szakmai és összeférhetetlenségi szabályok mellett. A törvény elfogadása esetén a közmédia jelenlegi vezetőinek és a médiatanács tagjainak a megbízatása azonnal megszűnne. Feszült a helyzet a tejtermelés munkaerőpiacán, külföldi alkalmazottak nélkül ugyanis nincs elég munkavállaló az ágazatban. A tejterméktanács közlése szerint a hazai vállalkozások aggódnak a nehezen pótolható dolgozók esetleges elvesztése miatt. A fizikai állatgondozásra és a fejésre évek óta szinte lehetetlen megfelelő felkészültségű belföldi munkaerőt találni. A technológiai fejlesztések és a modernizáció is csak részben képesek enyhíteni ezt a folyamatos kapacitás hiányt. A külföldi dolgozók tartózkodási engedélyének lejárta és elbocsátásuk komoly működési zavarokat okozhatna a telepeken. A terméktanács folyamatosan egyeztet a kormánnyal a stabil termeléshez szükséges intézkedések meghozatala érdekében. 40 millió forint értékű humanitárius segélyszállítmányt adott át Tiszaújlakon a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az ágynemükből, hálózsákokból és higiénés csomagokból álló adomány az ENSZ menekültügyi szervezetének felajánlásából származik. A támogatás a Kárpátaljai Református Egyházkerület közvetítésével jut el a frontvonal közeli Szumi és Harkov megyékbe. Zán Fábián Sándor püspök kiemelte, a szállítmánnyal a legkiszolgáltatottabb frontvonalban élő családoknak segítenek. A püspök azt is hozzátette, hogy a támogatás a kelet és nyugat-ukrajnai lakosság közötti szolidaritást is erősíti. Katona Viktória, a Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatója isteni gondviselésnek nevezte a segítségnyújtás lehetőségét. A kelet-ukrajnai területek képviselői meghatottan mondtak köszönetet a Magyarországi Karitatív Szervezet támogatásáért. Ingyenes tüdőrák szűrése várja az aktív dohányosokat egész nyáron az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A daganatos megbetegedés sokáig tünetmentes maradhat, ezért kiemelten fontos a korai elváltozások időbeni felismerése. A jelentkezők alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzésfunkciós felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A térítésmentes szűrése azokat az 50 és 74 év közötti lakosokat várják, akik legalább 15 éve dohányoznak. A résztvevők a leszokást segítő digitális mobil alkalmazást, valamint életmód követő támogató programot is igénybe vehetnek. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Míg a jelenlegi hőmérséklet inkább a májust idézi, a következő héten az idei első tartósabb kánikula is megérkezik. A Hungaromet ZRT tájékoztatása szerint a következő napokban még kitart a változékony és az átlagosnál hűvösebb idő. Szombaton egy meleg front érkezik, majd vasárnap és hétfőn ismét egy hullámzó hideg front alakítja az időjárást. Eközben azonban Délnyugat-Európa felett egy magas nyomású zóna épül ki, amely fokozatosan a térségünk felé húzódik. Az anticiklon áramlási rendszerében egyre szárazabb és melegebb levegő érkezik, így erőteljes melegedés kezdődik. A jövő hét második felében a napi csúcsértékek már meghaladják a 30, a következő hétvégén pedig a 35 fokot is. De ne szaladjunk ennyire előre.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, a kerti kakukkfű lett az év gyógynövénye. Legtöbben valószínűleg fűszernövényként ismerik a kakukkfűvet, pedig teaként vagy szirupként alkalmazva, megfázás, torokgyulladás vagy hörkurut okozta köhögés esetén alkalmazható köptető, nyákoldó hatása miatt. Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjével Hegedűs Márk beszélget.
2: Mielőtt a kerti kakukkfűről beszélgetnénk, ami 2026-os év gyógynövénye lett, először a kiválasztásról hagyj kérdezzelek, Dezső, hogyan működik a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályánál ez? Bedobtok növényeket és szavaztok róla, vagy mégis hogyan születik meg egy ilyen döntés?
3: Nem egy személyi döntés, hanem ez mindig egy testületi döntés, és hát demokratikus úton szavazunk. Mindig megy az ötletelés, hogy egyetem mi az a kör, amiből érdemes lenne választani. Ez egy jelölési kört jelent, és utána azok a növények, amiket jelöltünk, azokra lehet szavazni. A szempont egyébként az, hogy olyan növényeket mutassunk be a nagyközönségnek, amelyek ezt megérdemlik, akár azért, mert nagyon fontos gyógynövények, és ezt kicsit hangsúlyozottan egy éven át bemutatjuk a lakosságnak, vagy pedig azért, mert fontos gyógynövény ugyan, de nagyon kevesen tudnak róla, ez is lehet egy ok, hogy egy növényről beszéljünk.
2: És most nem akarom elviccelni a dolgot, de szoros volt az idei szavazás?
3: Mindig szoros. Mindig szoros, mert a gyógynövény szakosztály nem olyan sok emberből áll, tehát emiatt nem sok szavazat érkezik, és emiatt mindig szoros a verseny.
2: Elárulhat, hogy kik voltak még versenyben, vagy ők jó eséllyel majd 2027-28 gyógynövényei lesznek, és azért ne süssük el.
3: Igen, erről azért nem beszélnék, mert ez tényleg gyakran előfordul, hogy ami az egyik évben második helyzet lett, akkor az a következő évben előrelép. Tehát ezt akkor így inkább titkoljuk el.
2: Jó, és akkor még egy technikai kérdés. Mióta ezt bevezettétek? Elérte a célját? Jól működik? Tehát az, hogy egy éven keresztül tudtok róla kommunikálni, az, hogy a sajtó rá van pörögve ezekre az év, ez az amazára, és akkor most is beszélgetünk róla, ez végülis, gondolom ez volt a cél, ez így beváltotta a hozzáfűzött reményeket?
3: Igen, én úgy érzem, hogy igen, mert ma már nagyon könnyű azt nyomon követni, hogy egy ilyen hír az mekkora hullámokat vet, tehát látjuk azt, hogy hányan veszik át, ez hol jelenik meg, és hát a médiának az egészen különböző felületein ez megjelenik, és nem csak egyszer egy évben, amikor bejelentjük, hanem ez később visszatérően újra és újra előjön. Sokszor előfordul az is, hogy például konkrét termékeken megjelenik az, hogy ez a termék az idei év gyógynövényét tartalmazza, vagy pedig, ami az egyik legkedvesebb dolog számomra, most már évek óta van egy gyerekkönyv sorozat, ami mindig az év gyógynövényhez kapcsolódik, és ez óvodásoknak szánt sorozat, és óvodások ismerkednek meg az adott év gyógynövényével. Már egész nagy rajongó tábora van ennek a könyvsorozatnak. Annyira komolyan veszi a kiadó, hogy minden évben nekünk adják ki szakmai lektorálásra, ez egy mese, de törekednek arra, hogy ami a növényről elhangzik abban a mesében, az szakmailag is helytálló legyen. Tehát mondjuk olyan színű legyen a főszereplő virágtündér, amilyen színű az adott növénynek a virága, vagy hogyha mindig ezekben a mesékben szó van arról, hogy az adott gyógynövény ez milyen hatásokkal bír, hogy akkor az korrekt módon jelenjen meg. Tehát attól, hogy egy óvodás 3-4 vagy 5 éves, az nem azt jelenti, hogy neki valami butaságot kell megtanítani.
2: Ez talán a legjobb példa arra, hogy elérte a célját a program? Tehát ha nem ti kerestétek a kiadót, stb., hanem ez felülük jött,
3: igen,
2: akkor ezért csináltátok,
3: keresett,
2: nem?
3: Igen, kiadó keresett, de mondom, ez csak a számomra talán legkedvesebb dolog, de hívnak minket rendezvényekre, az év gyógynövényével kapcsolatban, és sok minden más is van, de talán hosszú távon ez a legkedvesebb dolog, mert egyrészt, ha egy gyerek valamit vár, az tényleg őszintén várja, és hogyha egy gyereknek a fejébe valami bekerül, akkor az nagyon

0: tartós dolog lehet. Tehát, hogyha ő úgy érzi, megszereti a gyógynövényeket már kisgyerekként, akkor ez később is vele maradhat.
1: Beszéljünk a kerti kakukkfűről, vagyis először még ne a kerti kakukkfűről, mert itt a beszélgetés előtt sikerült többször elrontanom a nevét. Szóval van jelentőség a kertinek? Gyorsan kezdjük ezzel. Össze lehet keverni más kakukkfűvel?
0: Igen, kakukkfű nemzetség az több fajból áll, és a kerti kakukkfű az a faj, amit itt most kiemeltünk. Ennek az a jelentősége, hogy kakukkfű és kakukkfű között különbség van összetételben, és a kerti kakukkfű az, ami azzal a nagyon kedvező összetétellel bír, ami a gyógyhatását kiemeli a többi kakukkfűfaj közül. A kerti kakukkfű egyébként Magyarországon nem őshonos, az itt egy betelepített és termesztett növény. Van olyan faj, mondjuk a mezei kakukkfű, ami őshonos, de mégis nem az, ami fókuszban van, mert annak az illóolaj összetétele az nem annyira kedvező összetételű, mint a kerti kakukkfűjé.
1: És amit fűszerként ismerhetünk, hogy kakukkfű, és nincs elő tagja sokszor, csak a receptekben mondjuk, hogy tegyünk a húsra kakukkfűvet, az vajon milyen kakukkfű?
0: Általában a kerti kakukkfűvel lehet találkozni. Ez az, ami a mediterrán térségben évszázadok óta fűszernövény, gyógynövény, és ezért került be ide Magyarországra is a termesztésbe.
1: Mi az áldásos hatása a kerti kakukkfűnek? Mire lehet használni, mint gyógynövény?
0: A legrégebb óta ismert hatás az a fertőtlenítő hatás. Ezt az ókorban sebek fertőtlenítésére használták, akkor még nem voltak jó fertőtlenítőszerek. Ma már nem ez a fő hatás, hanem az, ami a köhögésre kifejtett hatásából vezethető le. Ugyanis a megfázásban, amikor kialakul egy olyan köpet, amit nehéz felköhögni, és ez ilyen kínzó köhögésben nyilvánul meg, na ezt a tünetet enyhíti azáltal, hogy egy hígabb köpet elválasztását segíti, amit könnyebb felköhögni. Tehát ez a felköhögésnek az elősegítése, ez az egyik fő hatása. De ezt kiegészíti az a már említett fertőtlenítő hatás, ugyanis kiválik a légutakban, és ott gátolja a kórokozók szaporodását. Ezek a megfázások, amelyek köhögéshez vezetnek, ezek általában vírusok által okozott fertőzések. Ezekkel az a baj, hogy nagyon könnyen átalakulnak bakteriális fertőzésé. Úgy hívják, hogy felülfertőződés, tehát egy vírus fertőzést legyengíti a légutakat, ott az immunrendszert egy kicsit legyengíti, és akkor a megjelenő baktérium meg könnyen tud kialakítani egy fertőzést. A kakukkfű ebben segíti a szervezetet, hogyha a megfázáshoz társuló köhögésre szedjük a kakukkfűvet, isszuk a teáját vagy a szirupot, akkor gátolja azt a folyamatot, aminek a következménye egy bakteriális fertőzés lehet, ami azért általában súlyosabb, meg tartósabb, mint egy virális.
1: Szirup vagy te, most említetted, van-e különbség, milyen arányban érdemes ezt használni, hogy hatékony is legyen?
0: Mind a kettőt lehet. A teát azt bárki otthon megcsinálhatja, nem kell hozzá semmi bonyolult tudás, le kell forrázni a kakukkfűvet, ebből körülbelül egy ilyen teáskanálnyi mennyiséget használjunk egyszerre. Nem kell főzni, ugye sokszor azt mondjuk, hogy teát főzünk, általában a teát azt nem főzzük, csak forrázzuk, itt is forrázni kell. Forrázás után pár percig hagyjuk ázni, leszűrjük és megisszuk, és ezt napi 3-4 csészével fogyaszthatjuk. Nagyon sok gyári készítmény is tartalmaz kakukkfű kivonatot, ezek között vannak szirupok, és a szirupok között vannak gyógyszerek. Tehát van olyan gyógyszer, ami a hatóanyagként a kakukkfű kivonatát tartalmazza. Hogyha valaki egészen biztosra akar menni, hogy az megfelelő összetételű legyen, amit ő fogyaszt, akkor vásárolhat ilyen terméket is.
1: Van különbség hatásban, hogy abból gyógyszer készül, szirup készül, tea készül, vagy inkább a beletett mennyiség az, ami számít?
0: Hát az a különbség, hogy az, hogyha otthon teát főzünk, és hogy most éppen hány percig áztatjuk meg, most tényleg az a víz az lobogott, vagy amikor leszűrjük, akkor kinyomkodjuk-e a teafüvet, ez egy kicsit azért a teának az összetételét befolyásolja. Olyan nagy jelentőség ennek persze nincsen, de némileg azért az összetétel és a hatás eltérhet, míg hogyha egy terméket gyógyszerként vásárolunk meg, ott az egész biztos, hogy a hatóanyagtartalom állandó. De hát ne ragadjunk le csak a szirupnál, meg a teánál, cukorkákban is megtaláltuk a kakukkfű, és még sok egyéb termékben.
1: És úgy is működik?
0: Úgy is működik. Tehát a cél az, hogy valamilyen módon a légúti nyálkártyával, szájüreggel kapcsolatba kerüljön, és akkor ez a hatás kialakul. De hogyha csak itt bezárom a mondatot, akkor nem is mondok teljesen igazat, mert a kakukkfűvel még úgy is el lehet érni a hatást, hogy le sem nyeljük. Kakukkfűvet ugyanis lehet használni kenőcs formájában. Vannak ilyen mellkas kenőcsök, amik tartalmazhatnak kakukkfűvet. Azoknak a hatása azon alapul, hogy a kakukkfű illóolaját teszik a kenőcsbe. Ez az illóolaj a bőr melegétől elpárolog, és ezt az elpárologott illóolajat beléregezzük, részben pedig, ami nem párolog el, az meg felszívódik a bőrön át, és kiválasztódik a tüdőben. Tehát ez egy ilyen elég komplex hatás, amikor mellkaskenőcsöt használunk. Van a gyors hatás, ami az elpárolgás és a belélegzés, a lassabb hatás, ami meg a bőrön át való felszívódás és a tüdőben való kiválasztódás. És van még egy alkalmazási mód, amikor az illóolajat a fürdővízbe cseppentjük, és utána ezt a elpárolgó illóolajat belélegezzük, így is szokták használni.
1: Úgy is működik?
0: Úgy is működik, igen.
1: És most ez akár a kakukkfűre is igaz, de más készítményekre, növényekre is. Mondod a lobogóvízzel való teafőzést, és eszembe jut az, amikor ételkészítésnél azt szokták mondani dietetikusok, hogy mondjuk a vitamin az valamilyen arányban távozik, ha főzöm, jobb, ha nyersen eszem meg mondjuk az almát, mint az almakompótot. A teafüveknél, vagy gyógynövényeknél ez nem így van, vagy van, amit talán csipkebogyónál van, hogy hideg vízben kell kioldani, úgy lesz benne több C-vitamin. Szóval egy kicsit ebbe segítesz eligazodni, hogy ez mi múlik, hogy forró, lobogó víz, vagy hideg víz, és ez mindig befolyásolja a hatékonyságot?
0: Igen, az, hogy a víz az meleg legyen, az azért kell, mert a minél melegebb a víz, annál jobban kivonja a hatóanyagot. Viszont ugye ez akár visszasüthet, mert hogyha egy hatóanyag az bomlékony vagy illékony, akkor a nagyon forró víz hatására eltűnik a teából. Ez van a csipkebogyónál, ahol a forró vízben a C-vitamin bomlik, ezért szokták mondani, hogy langyos vagy hideg vízzel készüljön a kivonat. Nyilván sokkal hosszabb ideig vonják ki, tehát órákon át áztatják. A kakukkfűnél ott forrázatot készítenek, tehát leforrázzák, és pár perc után leszűrik. Ez azért lényeges, és azért mondom, hogy ez igazából nem főzés, mert ha főznénk, és hosszú ideig forralnánk a növényt a vízzel együtt, akkor az illóolaj, ami a kakukkfűnek a fő hatóanyaga, szépen elillanna. Tehát itt lényeges az, hogy azért ez ne főzés legyen, hanem forrázás. És aztán vannak, amiket viszont muszáj főzni, mert hogy olyan növényeknél, amelyek nehezen kioldható formában tartalmaznak hatóanyagot, például a gyökerek, ott főzni szokták, tehát miután ráöntik a forró vizet, utána még forralják, hogy abból a nagyon kemény növényi részekből a hatóanyag tudjon kioldódni, de ez akkor lehet, amikor egyébként az a hatóanyag az nem nagyon hőre érzékeny, és nem nagyon illékony. Akkor előfordul, hogy egy-egy növényből főzet készül.
1: Akkor bízzunk a termék útmutatójában, hogy lobogó víz, hideg víz.
0: Igen, ez tényleg, ez nem véletlenül írják rá, amit ráírnak, de hogy nem véletlenül írják rá, hát azt bárki kideríteti azzal, hogy a zöld teánál leteszteli, hogy mi van akkor, hogyha úgy készíti a zöld teát, ami eltér a leírástól. Például csinál egy negyed órán át áztatott zöld teát, az garantáltan szinte ihatatlanul keserű lesz, mert ott nagyon sok minden kioldódik belőle. Ha viszont betartja azt a mondjuk 2-3 percet, akkor meg egy nagyon kellemes ital lesz. Nem minden gyógynövénynél érhető tetten az ízen ennyire, hogy a kivonásnak hatékonysága eltér, de igenis eltér. Tehát az, amit ráírnak egy termékre, hogy mennyi ideig kell teát készíteni belőle, a mögött azért mindig van egy ilyen megfontolás, hogy az a kivonási körülmény fogja az ideális összetételt eredményezni.
1: Apropó íz, a kakukkfű az finom?
0: Inkább azt mondanám, hogy élelmiszerben igen, tehát amikor fűszerként használjuk, akkor az harmonikussá tett egy ételt. Kakukkfű tea az meg azt mondanám, hogy inkább megosztó, tehát van egy ilyen erős, markáns íze. Olyan értelemben nem finom, mint ahogy finom egy hársfa tea vagy egy bodza tea. Markáns íze van, de abszolút iható.
1: Felhasználási módban van-e korosztályi megkötés? Tehát gyerekeknek mennyire adható, vagy időseknek mennyire adható, vagy akár élethelyzet, tehát mondjuk állapotos édesanyák fogyaszthatják-e, ilyesmikre gondolok? Vannak-e ilyen korlátai?
0: Ahol a korlát igazán érvényes, az az illóolaj. Illóolajat az gyerekeknek nem szabad adni, meg várandós nőknek sem, tehát ott 18 év az életkor. Határ ennek az oka, hogy az illóolajnak a dózisa az nagyon kicsi, tehát az ilyen 100 mg-os mennyiségben mérhető a napi dózis, amit elég könnyű azért túllépni, és az illóolaj az nagyon jól felszívódik, nagyon könnyen bejut az idegrendszerbe, átjut a méhlepényen, tehát olyan helyekre is eljut, ahol kárt okozhat, és ezért az ilyen érzékeny csoportoknak, mint a várandós nő, meg a kisgyerek, az illóolaj az tiltott. Tehát mellkaskenőcsként lehet gyerekeknek, meg lehet inhalálni is egy bizonyos életkor fölött, tehát ilyen 12 éves kor fölött, de szájon át illóolajat bevenni gyerekeknek tiltott. Kakukkfűnek az egyéb kivonatait azt 4-6 éves kor fölött lehet alkalmazni, tehát a teát is ilyen 4-6 éves kortól lehet. Ez a 4 vagy 6, ez azért mondom így tartományként, mert van olyan termék Magyarországon, aminél 6 év az alsó korhatár, de például az Európai Gyógyszerügynökség, ő meg 4 évet mond. Tehát nagyjából ez a tartomány, ami fölött a kakukkfűnek a különböző kivonatai, azok gyerekeknek is fogyaszthatóak.
1: Nem bírtam ki, hogy ne keressek rá az internet bugyraiban, hogy mi jön ki a kakukkfűről. Nagyon szeretem, amikor ezeket vagy megcáfolod, vagy azt mondod, hogy igaz. Volt olyan, amit szóba hoztál, azt hiszem, de nem mindegyiket, úgyhogy engedd meg, hogy egy-két állítást olvassok a kakukkfűről. Az egyiptomiak balzsamozó szereinek összetevője volt. Ez szerinted igaz lehet-e?
0: Ez igaz, és ez pont azért van, mert antibakteriás hatású, tehát tartósít mindent, például akár egy holttestet is. És most elnézést, hogyha ez így nagyon morbid a társítás, de erről az jutott eszembe, hogy a tartósítás az élelmiszereknél is előfordul. Például a kakukkfűt szoktak tenni bizonyos savanyúságokban, ilyen fermentált élelmiszerekbe, és ott például a valószínűleg tudományos magyarázat az, hogy a kakukkfű bizonyos baktériumoknak a szaporodását gátolja, másokét meg nem, és valószínűleg azt tapasztalták, hogy olyan irányba viszi az erjedést, a fermentálást, ami az élelmiszer szempontjából kedvező. Tehát ez egy tapasztalati dolog, hogy a kakukkfű meg néhány egyéb ilyen illóolajos növény az a savanyított élelmiszerekre jó hatással van. Ugye a savanyítás, fermentálás az azt jelenti, hogy ott baktériumok elkezdenek növekedni, és úgy tűnik, a tapasztalat azt mutatja, hogy a kakukkfű azokat gátolja, ami úgy megrontaná az ételt, azoknak viszont a szaporodását valamilyen mértékben engedi, ami meg egy jó ízt alakít ki.
1: Lehet, hogy akkor itt mindegyik jó lesz, csak én lepődtem meg. Következő, hogy már a görögök is használták, Hippokratész a kakukkfűvet elsősorban légzőszervi problémákra és emésztési problémákra javasolta.
0: Ez így van, ez teljesen stimmel.
1: És a mai tudományos álláspont is visszaigazolja az emésztési problémákra való használatát?
0: Hát, mint minden fűszer, ennek is van emésztést javító hatása. Tehát minden fűszer, legyen az illóolajos fűszer, mint a kakukkfű, vagy egyéb okból markáns ízű fűszer, az javítja az emésztést azáltal, hogy a emésztő nedveknek az elválasztását fokozza.
1: Romaiak is használták?
0: Igen, igen.
1: Itt olvasok egyet ide is. Dioszkoridész szerint a kerti kakukkfű egy kevés sóval és ecettel megivva kiüríti a székleten át a fehér nyálkás nedvességeket, leve pedig megivva azoknak jó, akik nem tudnak lélegezni.
0: Hát ez az utolsó rész, ezzel egyetértek. Az első rész, az ma már nem így gondoljuk. Még abból az időből származik, amikor azt gondolták, hogy a betegségeknek az oka az a különböző testnedvek egyensúlyának a felborulása. Ezen azért már túlléptünk, tehát ott, amit Dioszkoridész írt, az nem teljesen helytálló, a légzéssel kapcsolatos dolog az igen.
1: És az utolsó, Szent Hildegárd apátnő, aki talán mondható polihisztornak is, sok mindent ír, ami bele cseng azokba, amiket elmondtál, ami engem meglepett, hogy a lepra gyógyítására is alkalmasnak vélte. Erről mit gondolsz?
0: Hát az arra sajnos nem jó. Középkorban nagyon sok növényel próbálkoztak a pestis, lepra, kolera gyógyítására, de ezeknek az antibakteriális hatása nem elég erős ahhoz, hogy a betegséget gyógyítsa. Arra jó lehet, hogy mondjuk felületi fertőtlenítőként tárgyakat lemostak, fertőtlenítettek, és akkor a fertőzés veszély csökkent, de magát a betegséget gyógyítani ezzel a növénnyel meg a többivel sem lehet.
1: Mellékhatása van-e a kakukkfű használatának? Tehát oké, az illóolaj túladagolást azt mondtad, de valami olyan mellékhatás, hogy nem tudom, émelyek tőle valaki, vagy fejfájása lesz, hogy bármilyen, az van-e?
0: Igen, az émelygés meg a hányinger az jelentkezhet, mert van, akinek az emésztőrendszeri nyálkahártyája az érzékenyebb ezekre az illóolajokra, annál előfordulhat ilyen émelygés, hányinger, de nagyjából ennyi.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a kerti kakukkfűről hallhattak. Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjével, Hegedűs Márk beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra, következnek a hírek, majd pedig a Kontinentális reggeli című műsorunkat hallhatják.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Véget ért a digitális országos kompetenciamérés, amelyen március 23-a és május 29-e között több mint 607 ezer diák vett részt. Az oktatási hivatal közlése szerint a 4.-től 11. évfolyamos tanulók előzetes eredményei már elérhetők a hivatalos honlapon. A diákok és a szülők a személyes háttérkérdőíveket június 15-éig tölthetik ki a megadott online felületeken. Az iskolák az intézményi gyors visszajelző rendszeren keresztül elemezhetik és le is tölthetik a tanulók teljesítményét. A tesztek a diákok matematikai, szövegértési, természettudományos, nyelvi, történelem és digitális kultúra képességeit vizsgálták. A felmérés célja a tanulói készségek pontos feltérképezése és az oktatási intézmények teljesítményének követése. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Az oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette a továbbképzési monopólium megszüntetését is. Lannert Judit azzal indokolta a döntést, hogy a képzés az NKN nincs a megfelelő intézményi keretben. Hangsúlyozta, hogy a tanulmányaikat már megkezdett hallgatókat semmilyen hátrány nem éri a változás miatt. A jelenlegi diákok számára biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett fejezhessék be. Az átalakítás részleteiről és a kivitelezés ütemezéséről a miniszter a közösségi oldalán adott tájékoztatást. A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy ne tegyen eleget a kamatstop eltörlésére vonatkozó uniós felszólításnak. Gulyás Gergely frakcióvezető közölte, a kormány szóvivői tájékoztató alapján a kabinet szeptember végével megszüntetni az intézkedést. A politikus emlékeztetett, hogy az Orbán kormány által 2022-ben bevezetett kamatstop komoly segítséget jelentett a lakosságnak. Az elmúlt 4 évben a védelmi intézkedés összesen 216 ezer családnak jelentett, mintegy 500 milliárd forintos megtakarítást. A frakció szerint a kormánynak be kellene tartania a korábbi ígéretét, és meg kellene védenie a családokat a plusz terhektől. Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta, hogy a kivezetés 10 és 100 ezreket érintene hátrányosan. A Honvédelmi Minisztérium rendkívüli figyelmet fordít a katonanövendékekre, kadétokra, mert hisz a fiatalokban. A debreceni Kratokvil Honvéd középiskola tanévzáróján a miniszter bejelentette, hogy új épület épül az intézményben. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy bevezetnének egy hétköznapi egyenruhát, és áttekintik az ösztöndíjrendszert is. A tárcavezető szerint a kadét program az egyik legfontosabb hazai ifjúsági és honvédelmi nevelési program. Fekete András iskolaigazgató kiemelte, hogy a diákok idén szerezték a legtöbb elismerést a különböző versenyeken. Az alezredes hangsúlyozta, hogy a Honvéd középiskola nem csak tudást ad a kadétoknak, hanem a jellemet is formálja. A gombelemek lenyelésének veszélyére figyelmeztet a Heimpál kórház, miután egy hét alatt 4 gyermek is nyelőcsőbe szorult gombelem miatt került be a kórházba. Az intézet közleménye szerint idén júniusig már 630 hasonló idegentest lenyeléses esettel találkoztak a szakemberek. A gombelem kiemelten veszélyes, mert a nyelőcsőben elektromos és kémiai reakciót indít el, ami már 20 perc alatt szövet elhalást okozhat. A sérülések súlyossága miatt az egyik kisgyermek jelenleg is intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A szakemberek hangsúlyozzák, lenyelés gyanúja esetén azonnal sürgősségi ellátásra van szükség. A tünetmentesség nem jelent biztonságot, a baleset után a gyermeket szigorúan tilos hánytatni, illetve etetni vagy itatni, azonnal kórházi röntgenvizsgálatra kell vinni.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Kontinentális reggeli június 14-én vasárnap, a mikrofonnál Huszár Kata. Kedves hallgatóink, először a kalendáriumot lapozzuk fel ebben az órában, majd az Útravaló című rovatunk következik. 7 óra 30 perckor rövid hírekkel jelentkezünk, és ebben az órában pedig megismerhetik a Kék Erdő Alapítványt, amely a szenzoros zavarral, ADHD-val, autizmussal küzdő gyermekeknek és szüleiknek nyújt segítséget. Buzás Bori beszélget majd Sándor Molnár Helga ügyvezetővel. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 14-e van a Vazulok neve napja. Nevük görög eredetű, a Bazil férfinév magyar változata, jelentése királyi. 1809-ben a győri csatában első Napóleon császár francia csapatai visszavonulásra kényszerítették a rosszul irányított magyar nemesi felkelők csapatait. 1866-ban ez a nap volt a porosz-osztrák háború kezdete. 1940-ben a harmadik birodalom csapatai bevonultak Párizsba, és 1985-ben e napon írták alá a Schengeni egyezményt. 1822-ben született Pécs Antal bányamérnök, az MTA tagja, a bányászati és kohászati lapok megalapítója, első kiadója és szerkesztője. 1858-ban Dankó Pista cigányprímás született, ő nótaszerző is volt. 1864-ben Alois Alzheimer német orvos pszichiáter született, 1868-ban Karl Landsteiner osztrák orvos, fiziológus és immunológus született, aki 1901-ben felfedezte az AB0-ás vércsoportot, felismerte a gyermekbénulás fertőző voltát és azonosította kórokozóját. Az ő tiszteletére tartjuk a Véradók világnapját. És 1925-ben született Darvas Iván, kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, a nemzet színésze, ő 2007-ben hunyt el. 1931-es születésű Abodi Béla József Attila díjas író, újságíró, humorista. 1947-ben született Baló György, televíziós újságíró, a Magyar Televízió kulturális igazgatója, ő 2019-ben hunyt el. És 1952-es születésű Márta István zeneszerző, 1954-ben született Kemény Dénes vízilabda mesteredző. 1680-ban hunyt el Báthori Zsófia, második Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, első Rákóczi Ferenc anyja, második Rákóczi Ferenc nagyanyja. 1907-ben hunyt el Mechvart András gépészmérnök, feltaláló, géptervező, gyárfejlesztő, aki 1869-től a Ganz gyár vezérigazgatója volt. 1944-ben hunyt el Rót Miksa iparművész, üvegfestő, mozaikkészítő, és 1976-ban hunyt el Anda Géza, magyar származású svájci zongoraművész. Kedves hallgatóink, a június 14-éhez kapcsolódó jelentős dátumokat hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Hallgass rám, szolgám, Jákób, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít. Ne félj, szolgám, Jákób, Jesúrun, akit kiválasztottam. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én. Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. A bálványszobrok készítői mind hiába valók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Ki formált Istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is, csak emberek. Gyűjjenek össze, álljanak elő mind. Majd megrettennek, és szégyent vallanak valamennyien. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzószénnél. Pörőjjel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszíti erejét, ha nem iszik vizet, kimerül. Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinót, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol, és ember alakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője. Vesz belőle, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle és leborul előtte, bálványszobrot készít és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik, közben melegszik, és ezt mondja, de jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét. A fa többi részéből Istent készít, bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá, ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná. Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, és egy fatuskót imádok. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti meg magát, és nem mondhatja ezt, csak hazugságra támaszkodtam. Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újongjatok, egek, mert ezt tette az Úr, harsogjatok földnek mélységei. Újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákóbot, megmutatja dicsőségét Izraelen. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgám beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több mint 350 ezer forint értékű adományt kapott a Miskolci Gyermekkórház. A könyveket és képregényeket, valamint játékokat a Gyermekegészségügyi Központnak adták át. A felajánlások az első Miskolcon képregény és Geek Fesztivál gyűjtéséből származnak. A rendezvényen összesen több mint 500 000 forint értékű adomány jött össze. Ebből a Borsod vármegyei könyvtár is részesült több mint 150 ezer forint értékben. Liechtenstein Raimond főszervező elmondta, céljuk az volt, hogy mosolyt csaljanak a gyerekek arcára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a fesztivált és a jótékonysági gyűjtést jövőre is megismétlik. Több mint 500 végzős szakmájában kiváló borsodi tanulót díjaztak a Borsoda-Bolyzemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara székházában. A rendezvényen a megye 30 képzőintézményéből érkező diákok vehettek át elismerő oklevelet. Bihal Tamás a kamara elnöke kiemelte, a fiatalok tudása és lendülete alapvető a gazdaság számára. Nagy Boglárka, a miskolci aljegyző hangsúlyozta, hogy a díjazottak teljesítményükkel példát mutatnak kortársaiknak. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja szerint az új 5 éves képzési rendszer jól vizsgázott. A vármegyei diákok idén kiemelkedő sikereket értek el, különösen a szakmasztár versenyeken. Külön elismerést kapott Makkai József, a Bláti tanulója, aki villanyszerelőként Shanghaiba készül. A fiatal tehetség szeptemberben képviseli majd Magyarországot a World Skills szakmai világbajnokságon. Ünnepélyes kibocsátó ünnepséget tartottak, ahol esküt is tettek a végzős diákok a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. Az utolsó éves tanulók sikeres képzésük után próbaidős őrmesterként kezdik meg szolgálatukat. Horváth Ádám István rendőrezredes beszédében kiemelte, ez a hivatás felelősségteljes szolgálat. Arra kérte a fiatalokat, mindig úgy intézkedjenek, mintha a saját családjukat védenék. Az eseményen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és oktatók szakmai elismeréseket vettek át. Az évfolyam első Kardos Réka Kincső próbaidős őrmester Szent György emlékérmet kapott. Jubileumi egyháztörténeti tárlat nyílt a budapesti Rádai Házban Dunamellék 450 éves múltja előtt tisztelegve. A kiállítás célja, hogy a multidézés helyett személyes kapcsolódási pontot kínáljon a jelen látogatóinak. Az ünnepség keretében felavatták a fát formáló rozsdamentes acélból készült udvari emlékjelet is. A gyülekezetek által felajánlott tárgyak és történetek egy közös közösséggé kovácsolják a résztvevőket. A látogatók egyedi kerámia gyűrűket helyezhetnek el áldásgyöngyként a fán, kifejezve egyházi identitásukat. A 2027. januárjáig megtekinthető tárlat ritka kánon példányokat, peregrinációs könyveket és urasztali terítőket mutat be. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, amely a jövőben egyszerűbb utazás tervezést és könnyebb nemzetközi jegyvásárlást biztosít. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a vasútfejlesztéshez a digitalizáció is hozzátartozik. A mostani verzió frissítéssel közvetlenül az applikációból lehet jegyet váltani a legnépszerűbb külföldi járatokra. Így elérhetővé váltak a Bécsbe, Pozsonyba és Prágába közlekedő vonatok, valamint a kis határforgalmi járatok is. A miniszter kiemelte, javul az utazás tervezés is. A találati listában ugyanis már láthatók a köztes megállók. Vitézi Dávid hozzátette, ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás teljes rendbetételében.
0: Az időjárásról.
1: A fújtatásban a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, aztán csökken. Elszórtan valószínű, azonban zápor, zivatar országszerte megérénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 9 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ismét nyert mintegy 500 000 forintot az egyik üzletlánc zsetongyűjtési akciójában a Kékerdő Alapítvány, amely a szenzoros zavarral, ADHD-val, autizmussal küzdő gyermekeknek és szüleiknek nyújt segítséget. Jelenleg Bánkon egy szenzoros kertet működtetnek, ide szerveznek családi napokat a nyáron az elnyert összegből. Emellett szintén a nyáron nyitott kertprogramot és tábort is rendeznek. Buzás Bori interjúja következik.
2: A Kékerdővel foglalkozunk ismét, amelyről már elég sokat hallottak itt az Európa Rádióban, de az utóbbi időben kevesebbet beszéltünk az alapítványról, a szervezetről. Most apropója, ami miatt leülünk beszélni, az az, hogy volt egy az egyik áruházláncnak egy zsetongyűjtő akciója, amelyben megint részt vett a Kékerdő, és nyert is. Úgyhogy talán ezzel indítsuk, ugyan a projekt már mint maga a zsetongyűjtés lezárult, de az a program, amire tudják fordítani ezt a befolyt összeget, az most fog indulni, úgyhogy egyáltalán mennyi pénzből mi valósulhat meg a közeljövőben.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, Sándor Molnár Helga vagyok, a Kékerdő Alapítvány ügyvezetője. Már sokat gyára pályázunk évről évre újra a Tesco Start a Jövőért pályázatán, és idén 500 000 forintot sikerült megnyernünk a szavazatoknak köszönhetően, és ebből családi élménynapokat szervezünk a szenzoros kertünkbe, ami Debrecen mellett Bánkon található. Ezek a programok úgy épülnek fel, hogy nem csak a gyerekeknek készítünk programot, hanem az egész családot vendégül látjuk, és megkülönböztetünk alacsony ingerigényű és magas ingerigényű napokat, ami azt jelenti, hogy tekintettel vagyunk azokra a családokra, ahol a gyerekeknek aktívabb részvétel szükséges, hogy jól érezzék magukat, és olyan napokat is szervezünk, amikor inkább egy kicsit csendesebb tevékenységeket folytatunk. Ebből az összegből 10 családi napot tudunk finanszírozni, és egy nap úgy épül fel, hogy a kertbeérkezés után egy kicsit ráhangolódunk a környezetre és egymásra, megismerjük egymást, hogy kik fogunk együtt lenni ezen a napon, és szenzoriált foglalkozással indítjuk a tevékenységeket. Ez egy mozgás alapú, művészet alapú, és tulajdonképpen összekötjük a mozgást a művészetterápiával és azzal, hogy felfedezzük, hogy mi minden vesz minket körbe a környezetünkben. Ezután a gyerekeknek kutyaterápiás foglalkozást tartunk, és amíg a gyerekek a kutyákkal játszanak, addig a szülőknek mindfulness gyakorlatokat tanítunk, megmutatjuk nekik, hogy hogyan tud az idegrendszerük egy kicsit kikapcsolni, átkapcsolni pihenőüzemmódba. Így nem csak a gyerekek kapnak élményeket, hanem a szülők is, és természetesen figyelembe vesszük azt is, hogy ha kicsi gyermekkel jönnek, ha olyan gyermekkel jönnek, aki nem engedi el anyát, vagy apát, vagy akár a nagyszülőket, akkor ezeket a tevékenységeket mindet lehet közösen is végezni, és a nap zárásaként felszabadult közös játék áll rendelkezésre.
2: Ezek a családi napok mikor valósulhatnak meg, illetve hol tudnak jelentkezni azok, akiket érint, vagy akik érdeklődnek?
3: Az események megtalálhatóak a Kékerdőnek a Facebook oldalán is, és a weboldalon keresztül lehet jelentkezni. A családi élménynapok több időpontban lesznek megszervezve, június végén 2 nap, június elején 2 nap lesz, ezek hétköznapok, és augusztusban lesznek a többi napok. Egy napra is lehet jönni, lehet jelentkezni több napra is, tehát nincs megszabva, hogy,

0: hogy egy család csak egyszer jöhet. Ahogyan betelnek a helyek, úgy tudjuk fogadni a családokat.
1: Ugye maga a szenzoros kert nem csak most, hanem amúgy is fogad családokat, és próbálja nem csak a gyerekeket fejleszteni, vagy lefoglalni olyan tevékenységekkel, amely az ő fejlődésüket szolgálja, hanem ugye a szülőket is próbálja érzékenyíteni, vagy egy kicsit megnyugtatni, lenyugtatni. Mennyire nyitnak a családok egyébként e felé? Mert nyilván felvesznek egy olyan életritmust, amiből aztán olyan nehezen lehet kiszakadni.
0: Fogunk tartani a nyár folyamán többször nyitott kertnapokat, amikor nem tartunk foglalkozást külön, de lehet jönni, mint egy biztonságos környezetbe eltölteni egy délelőttöt. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki újonnan érkezik a kertbe, akkor még előfordul az, hogy nem találják a helyüket, sem a gyerekek, sem a szülők, nem tudják, hogy mit csinálhatnak, mit szabad. A kertünkben egy szabály van, sem önmagadat, sem más, sem a környezetet nem bánthatod. Ezen túl pedig mindent szabadon fel lehet fedezni. Ez a szülőknek eleinte nehézséget okoz, hogy ne irányítsák a gyermeküket, ne mondják meg neki, hogy hova mászhat fel, mit csinálhat, mit nem csinálhat. De a kert úgy van felépítve, hogy biztonságos a gyermekek számára, nekik készült elsősorban. Úgyhogy ott teljesen szabadon lehet mászni, kúszni, mezitláb lenni. A gyerekek, hogyha úgymond békén vannak hagyva, nincsenek instruálva, akkor nagyon gyorsan megtalálják azokat a tevékenységeket, amik számukra a legoptimálisabb a hangulatukhoz éppen. Ez lehet az, hogy elbújnak a kis sövény alatt is, és hangyákat vizsgálnak, lehet az, hogy homokoznak, saraznak, de a nap végére általában a sárkonyhában kötnek ki, és csapatostul főznek, rengeteget főznek, gyógynövényekből, homokból, sárból, és tulajdonképpen mindig megtalálják egymást, és nagyon jól együtt tudnak működni akkor is, hogyha nem ismerték korábban egymást.
1: Gondolom erről is lehet tájékozódni majd a felületeiteken, hogy mikor lesznek ezek a nyitott kertnapok, de ha már programokról beszélünk, akkor ugye a tábor ezeknek a gyermekeknek, családoknak egy ilyenfajta segítséget is próbáltok nyújtani, hogy speciálisan nekik komfortos és tényleg rájuk szabott táborba várjátok a gyerkőcöket.
0: Így van, augusztusban fogjuk tartani a magonc táborunkat, de 5-7 éves korú gyerekeket várunk elsősorban, ugye főleg az óvoda vége iskola kezdés előtti átmenetet szeretnénk ezzel segíteni, pont ezért tartjuk augusztusban, hogy akik iskolába lépnek, ők már egy olyan állapotban tudják elkezdeni az iskolát, ami kevesebb szorongással tölti el őket. Itt a táborban is az a szempontunk, hogy a gyerekek hangulatára építjük a programjainkat. Ezekben a táborokban az a különleges és az a úgymond a specialitásunk, hogy bárhogyan érezhetik magukat a gyerekek, mi ezen segítünk átmenni nekik. Így rengetegszer van olyan, hogy kiborulnak, meldálmoznak. Teljesen természetes, hogy az érzelmeiket kimutathatják, és hogyha konfliktus helyzetbe kerülnek, akkor csak akkor lépünk be, amikor úgy gondoljuk, hogy ez már veszélyezteti önmagát, vagy a társait, de ezen belül csak kísérjük őket tulajdonképpen, és nem az van, hogy ülj le és rajzolj, hanem az van, hogy különböző tevékenységekbe igyekszünk úgy bevonni őket, hogy tulajdonképpen észre se vegyék. Tavaly volt egy kislányunk, aki azt a visszajelzést adta a szüleinek, hogy ő semmit nem csinált egész héten, mert hogy nem mondta meg neki senki, hogy mi a kötelező program, és nem érzékelte azt, hogy ő ott teljesen szabadon játszik és fejlődik. Úgyhogy ez volt az egyik olyan visszajelzésünk, ami azt mutatta, hogy sikerült jól felépítenünk a tábornapokat. Van még néhány helyünk, tudunk fogadni gyerekeket, úgyhogy szeretettel várjuk őket.
1: Ez ugye augusztus, és itt is a részleteket megtalálják a oldalaitokon.
0: Így van.
1: Hány gyerkőccel tudtok egyébként egy ilyen táborban foglalkozni, melyik az ideális?
0: Úgy van felépítve a táborunk, hogy 10, maximum 12 gyermek az, akivel érdemben tudunk figyelmet fordítani akikre. Több szakemberrel dolgozunk, gyógypedasszisztens van velünk. A táborban nem csak érintett gyerekek jönnek, hanem teljesen inkluzív, nincs megszabva, hogy csak autisták, csak ADHD-sok, hanem teljesen szabadon engedjük őket egy közösségbe. Ezzel is az együttműködést tudjuk támogatni, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, ahol érintett gyermekkel találkoznak, ahol olyan gyerekkel találkoznak, akinek a viselkedése intenzívebb, mint amihez hozzá vannak szokva, így lesz egy olyan képük róla, hogy hogyan lehet velük együtt dolgozni. Úgyhogy ez az alapvetésünk. Egyébként volt már olyan táborunk, ahol olyan gyermek volt, hogy a szülő is ott maradt vele, tehát erre is lehet számítani, hogy nem kell átdobni a gyereket a kerítésen, és akkor majd csak délután kell érte jönni, hanem annyi időt adunk a gyermeknek, hogy megérkezzen, amennyire szüksége van.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sándor Molnár Helgát, a Kékerdő Alapítvány ügyvezetőjét hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 8 óra következnek a hírek, majd pedig tovább folytatódik a kontinentális reggeli. Nélkül

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt szombati 32. tisztújító kongresszusán. A politikus beszédében köszönetet mondott a bizalomért, és kiemelte, személyes küldetésének továbbra is a szuverén Magyarország megteremtését tekinti. A pártelnök közölte, hogy a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak, ezért azt kérte a küldöttektől, hogy ezúttal csak egy évre döntsenek a vezetői posztról. Orbán Viktor hangsúlyozta, a választási vereség után becsületbeli ügynek tartja, hogy ne álljon félre, hanem a következő egy évben rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a szervezetet a 30-as, 40-es generációnak, megalapozva ezzel a Fidesz életében egy új korszak kezdetét. A Fidesz tisztújító kongresszusára reagálva Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán kritizálta a pártelnök beszédét. A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott, Orbán Viktor túlszul ejtette a saját pártját és döntéseivel megakadályozza a felelősségvállalást, valamint a politikai közösség megújulását. A kormányfő éles történelmi párhuzammal élt, amikor kijelentette, hogy a Fidesz elnöke úgy beszélt a kongresszuson, mint az egykori állampárt főtitkára, és szerinte ezzel a fellépéssel a Fideszt is ugyanabba az irányba löki. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNH Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiség fejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adja át, nyilatkozta a Minapnak. Szent Ivánéi közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű Első Lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
0: az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Kitől függsz? Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangélium a 15. fejezet 5. vers. Csak mert Isten lelke benned él, még nem garantált, hogy munkálkodik is az életedben az ereje. Rendelkezésedre áll ugyan, de rá kell csatlakoznod. Jézus a szőlőtő és a szőlőveszők példájával szemléltette a lelki életünket. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János 15:5. Ebben a hasonlatban a szőlővesző teljes mértékben a szőlőtől függ, önmagától képtelen gyümölcsöt teremni. A gyümölcstermés belső munka. Ha almákat aggatna valaki egy kiszáradt fa ágaira, bárki láthatná, hogy természetellenes és erőltetett. Hasonlóképpen lehetetlenre vállalkozik az a keresztjén, aki ezt mondja. Rá fogok aggatni egy csomó gyümölcsöt az életemre, most egy kis türelmet, később egy kis jóságot, máskor pedig némi önuralmat. Egyedül is meg tudom csinálni. Gyümölcsöt csak a lélek teremhet, a testi erőfeszítés hiába való. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mondta Jézus. Miből tudhatod, hogy Krisztusban maradtál-e, avagy Krisztusban lakozol-e? Figyeld meg az ima életedet. Az imáidból kiderül, hogy mennyire függsz Istentől. Miért szoktál imádkozni? Abban számíthatsz Istenre, amit imában eléviszel. Szüntelenül imádkozzatok, szólít fel bennünket a Biblia. Hozd imában Isten elé a döntéseidet, a szükségeidet, a kísértéseidet, a téged érdeklő dolgokat, a terveidet, a teendőidet, a problémáidat, vagy ha venni készülsz valamit, de leginkább mindent. Ezt jelenti a Krisztusban maradás, annak az állandó tudatát, hogy Isten mindig veled van, és azt, hogy a jelenlétében lakozol. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. Ez továbbra is a kontinentális reggeli, június 14-én vasárnap. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Huszár Kata köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, magazin műsorunk második órájában elsőként arról szólunk, hogy a megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának. A Tiszáni Néni Református Nőszövetség által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés és négy résztvevője a négy egyházmegyéből érkezett. Anda Judit Noszvajról, Lőrinc Krisztina Pácinból, Molnár Kovács Edit Hangácsról, Viktor Jánosné Momó pedig a Miskolc-Irmai Református Általános Iskola iskolalelkészeként osztotta meg gondolatait. Az eseményről készült összeállításunkat hallhatják majd.
2: Egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol egy riporter kérdezi az ott lévő négy, mindegyik egyházmegyéből jelenlévő lelkésznőt, vagy lelkész feleséget, hogy hogyan élik meg azokat a problémákat, amiket mi témaként fölvetünk.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy az élmezőnyben végzett a Miskolci Egyetem csapata egy robotikai versenyen. A miskolci fiatalok a hazai győzelem után jutottak ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a világ 160 legjobb és legfelkészültebb csapatával mérhették össze a tudásukat a nemzetközi First Lego League mezőnyben. A részletekről Lengyelné Szilágyi Szilviát, a csapat egyik edzőjét kérdezi majd Sütő Dávid Pelé.
3: Ez egy hosszú folyamat eredménye volt, 3 éve készítünk gyerekeket erre a versenysorozatra. A First Lego League-ben 9 és 16 év közötti gyerekek lehetnek. Az első idényben 5 csapattagunk volt. A következő szezonban már több, nagyobb létszámú csapattal dolgoztunk, akkor 8 fős volt a csapatunk, és idén is hasonló létszámmal dolgoztunk. Viszont ugye folyamatosan vannak kiöregedő csapattagjaink, de a kezdő csapatból még mindig van 2 tagunk, és ez látszik is, hiszen ők már nagyon tapasztaltak, és így a versenytapasztalat is, ami az éveken keresztül úgy a hazai, mint a nemzetközi versenyeken szerzett versenytapasztalat, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen tudtuk ezt az idényt véghez vinni.
1: Kedves hallgatóink, ez a kínálatunk tehát erre az órára. Bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket is velünk maradnak. Jó rádiózást kívánok!
4: Amikor eléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajnal.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján Miskolcon. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nőszövetsége által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés négy résztvevője a négy egyházmegyéből érkezett. Anda Judit Noszfajról, Lőrinc Krisztina Pácinból, Molnár Kovács Edit Hangácsról, Viktor Jánosné Momó pedig a Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola iskola lelkészeként osztotta meg gondolatait. Az alkalomról készült összeállításunkban elsőként Benke Kingát, a Tiszáninneni Református Nőszövetség vezetőjét hallják.
2: Amikor a Nőszövetség két éve újjáalakult és új vezetősége lett, akkor elhatároztuk, hogy igyekszünk a lelkésznőkkel is többet foglalkozni, így a Nőszövetség keretén belül, és elhatároztuk azt is, hogy létrehozunk egy olyan fórumot, ahol a lelkész nőket és a lelkész feleségeket várjuk kerületi szinten. Püspök úr támogatta annak idején, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket, és egy olyan alkalmat szerettünk volna létrehozni, ahol őszintén tudnak beszélgetni, illetve mivel mi keveset beszélünk így a saját magunk dolgairól, ezért létrehoztunk egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol egy riporter kérdezi az ott lévő négy, mindegyik egyházmegyéből jelenlévő lelkész nőt, vagy lelkész feleséget, hogy hogyan élik meg azokat a problémákat, amiket mi témaként fölvetünk. Ebben az évben az imádság éve volt, és az imádság megélését hoztuk témaként a lelkésznők és lelkész feleségek körében. Azt gondolom, hogy nem egy könnyű téma, hiszen talán, ahogy megfogalmazódott ott a beszélgetéseken belül is, mint egy hagyma, ahol vannak különböző részek és rétegek, és nem nyillunk ki mindenki előtt, és nem mondjuk el mindenkinek a legbelsőbb titkunkat, csak igazán Isten előtt, de hogy vannak ennek fokozatai, és hogy mi, mint lelkészek, ezeket nagyon nehezen tudjuk elengedni, tehát, hogy kinek mondhatok el bármit, illetve kinek nem mondhatok el igazán semmit, mert hogy visszaél vele és megbánt, és azt gondolom, hogy mi lelkészek még inkább érzékenyek vagyunk erre, hogy ne bántsanak is, hirtelen zárunk is, hogy ezeket a bántásokat kivédjük, és hogy nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szabadabb, felszabadult légkör alakult ki, és hogy talán ez a nőszövetségi programsorozatoknak mindig a legnehezebb pontja. Tehát, hogy sokkal könnyebb egy kerületi nőszövetségi rendezvényt megszervezni, mint azt, hogy a lelkész nőket és lelkész feleségeket szólítsuk meg, mert hogy amúgy elfoglaltak vagyunk. Olyan sok minden van, ami vasárnapi szolgálatként, vagy hétköznapi dolgokként, elfoglaltságként van az életünkben, és hogy egy kicsit kell időt szakítanunk a saját magunk lelkének az ápolására, hogy egy kicsit azokkal leszünk együtt, meg egyé, akik, ahogy itt megfogalmazódott, hogy legyetek egy kicsit az ima barátaim, és hogy ezek olyan szép szavak, és hogy amúgy mi ugyanazt akarjuk, meg ugyanúgy szeretnénk, és mégis sokszor elélünk egymás mellett, de hogy szükségünk van erre, és hogy megint úgy megyünk el, hogy de jövőre legyen. És hogy akármennyire nehéz is nekünk elkezdeni az elején, hogy fú, most akkor megint rengeteg munka lesz benne, de megéri, mert hogy egy ilyen felszabadult közösség van a végén.
1: Az imádságról, annak mindennapi életben betöltött szerepéről, erejéről is szó esett a beszélgetésen. Molnár Kovács Edit lelkészasszonyt hallják.
3: Az első imádságom nekem nagymama szabó, és nagyon szerettem. Aztán bekerültem az ifjúsági biblia körbe itt a belvárosban, és én ilyen túlkoros voltam. Tehát én voltam, azt tudni kell, a család fekete bárány. Tehát ha bármi történt otthon, már csak azt kiabálták, hogy Edit. Tehát így rendben is volt. Látszik a mozgásomban is, hogy egyébként is ilyen voltam, én bent utánam minden. És ezt az energikusságot vittem tovább aztán a munkahelyemre is. Valahogy olyan csodálatos volt, hogy a megtérésem az életem egyik legnehezebb mondhatnám, többek között legnehezebb. Akkor jött el 10 évesen, mikor bekerültem egy iskolába, ahol mindenki tényleg túlkoros volt, még tőlem is. És én próbáltam azonosulni, mint a 10 évesek, hogy csoport, menjünk utánuk, és rájöttem, hogy az nem jó. Tehát az érték, amiket ők képviselnek, az egyáltalán nem olyan, amilyet én akarok. És azon a helyen, ahol tényleg szinte magamra maradtam a hitemmel, én ott erősödtem meg. Tehát én azóta is azt mondom a gyülekezeti tagoknak is, hogy ne féljünk a nyomorúságtól, mert az csak megerősít. És annyiszor megtapasztaltam ezt, hogy a legnehezebb időszakaimban is még közelebb tudtam kerülni Istenhez. És az, hogy az imádság, az a nagyon egyet tudok érteni, hogy olyan, mint a lélegzetvétel. Tehát az ember beül az autóba, lát egy mentőautót, már azért imádkozok az orvosért, meg a szegény betegért, akiért mennek. Tehát teljesen természetes, hogy ahol csak elmegyünk, és valamit látunk, mert ingerek érnek, de ott nem az ütöző, hogy jaj, hát milyen ember ez, nem, hanem hogy elkezdek érte imádkozni. Mert ez a természetes. Tehát, hogy, és én úgy megmondom őszintén, hogy sokszor azt érzem, hogy nekem ez egy olyan lökést ad, és nekem egy olyan reménységet ad, hogy én akkor is reménnyel és derűvel tudom szemlélni az életemet, hogyha az nehezebb. És én úgy sajnálom a mai világemberét, aki nem ismeri Istent meg, mert ezt a csodát nem tapasztalhatja meg, hogy mekkora erőt tud adni egyetlen egy imádság.
1: Viktor Jánosné Mumu iskolalelkész az ima és elcsendesedés kapcsán saját tapasztalatait osztotta meg.
4: Szoktam mondani a gyerekeknek az iskolába, óvodába, hogy ugye ha menet közben ér valami, és épp munkába megyek, vagy bárhova, akkor ne képzeljék azt, hogy ez mindig úgy működik, hogy Mumu néni összeteszi a kezét, becsukja a szemét, stb., mert hogy akkor nem érkeznék meg sokszor. Viszont szeretek, hát nem is az, hogy megteremteni az alkalmat, de hogy Putka is mondta, Judit, hogy azért kell hozzá a csend, a megállás, és nálunk otthon, az új otthonunkban, ahová elköltöztünk Nagyvisnyóról, amit építettünk, ott a konyha étkező nappali egy légtérben van, és a hátsó terasz bejárat előtt belül van egy fotel, ami háttal van a nagy térnek, na de ugye benne van. És ha én abban a fotelben ülök, ha van a kezemben áhítatos könyv vagy biblia, ha nincs, de ha anya kifelé néz azon az ablakon, akkor tudják, hogy hozzám ne szóljanak, és nem is hallom, hogy ők épp mit beszélnek a gyerekeim, mert hogy nagyon rá tudok fókuszálni arra, hogy most belül csend, és Istenre figyelni, a madaraimra, a lepkékre, a bármire, és azon keresztül arra, hogy nem kell megfogalmazni éppen semmit, nem kell beszélni, csak egyszerűen valahol késznek lenni a csendben, hogy Isten is szólhasson, ne csak az legyen mindig, hogy mi mondjuk, hogy mit szeretnénk, hogy mi újság van nálunk. Úgyhogy szerintem azért kell ez a csendes is. Biztos lehet másképp is, megmondom vezetés közben is, de azért a csendnek nagy jelentősége van számomra.
1: A beszélgetésen szóba került, hogy egyes felmérések szerint egyre kevesebben imádkoznak hazánkban, főként a 35 év alattiakra igaz ez. Ezzel kapcsolatban Anda Judit noszvai lelkészt hallják.
5: Azt gondolom egyébként, hogy a statisztika azért mutatja azt, hogy az az online tér, amit ez a generáció használ, az nagyon-nagyon kiszorítja az imádságra fordított időt igazából, tehát hogy a jelenlétet. Szóval, hogy igen, az is nagyon igaz, hogy Isten keresi az elveszettet, és van ez a mennyei erő és megváltó akarat, de egy olyan világban élünk, ahol a fiatalabbak, meg még inkább mi is, valljuk be, vagy lássuk be, de a fiatalabbak meg még inkább egy állandó képfény áradatban vannak. Nekem két dolog jutott eszembe. Mi a gyülekezetben már egy jó pár éve vasárnaponként megy a lista, be vannak osztva a gyülekezeti tagok, hogy igeolvasásra és imádságra. És hogy ez ilyen most már természetessé vált, és valahogy egészen másképpen szól, amikor a gyülekezeti tagtól hallják, és nem alatt tiszteletű akárkitől. És én nagyon szeretem, amikor így merik bevállalni magukat, és tényleg egyszerűen nem akarnak megfelelni valami tényleg fennköltségnek. És a másik, amit ifjén gyakorlunk, van, amikor Zsoltárt vagy új szövetségi történetet veszünk, és hogy nagyon szeretik ezt, bármennyire is pörögnek hétköznap, de hogy ezt nagyon szeretik, és mindenki hozzá tud kapcsolódni, amikor háromszor nagyon lassan a szakaszok között szünetet hagyva felolvassuk az igerészt, és aztán pedig arról beszélgetünk, hogy kit mi fogott meg, melyik szó, melyik kép, melyik jelenet a történetből, és hogy a végén pedig azt a feladatot kapják, hogy akkor ezzel az egy szóval, képpel imádkozzanak. Van, amikor át kell írják azt az általuk kiválasztott részt, hogy a saját maguk nyelvezetére. Szóval, hogy ez erre meg ilyen nagyon-nagyon vágynak. És minél több ilyen élményben részesítjük őket, annál többször fog az életükbe eszükbe jutni, hogy hiányzik ez az egész. Azt a hangot sehol máshol nem hallom, amit az igéből, a lélek által hallok, és sok-sok ilyen helyzetbe engedni őket. Vagy én egy imádságos gyülekezetből jövök, nekünk ezt nem kellett nagyon kiépíteni, de hogy első hónap szerdáján ima közösség van nálunk, és hogy annyira megható, ahogy 70-80 évesen ifjúsági táborokért imádkoznak januárban, mert hogy ez fontos, meg a kórház, meg a börtönmisszió, és van egy listánk is, és sorolják az egyházmegye gyülekezeteit, és hogy nem vagyunk túl sokan, pedig az alapja annak, hogy akkor ott együtt könyörgünk. De hogy azért vannak módok, formák a gyülekezeten belül, ahol segítünk a gyülekezet tagoknak ebbe egy kicsit így belelépni.
1: A megélt imádságok kapcsán saját házasságát hozta példának Lőrinc Krisztina lelkészasszony.
6: A gyermekeink is ilyen kamaszkorúak, tinédzserkorúak, és akkor a szerelem párválasztás témaköre is ilyenkor gyakrabban előjön a beszélgetésekben, és akkor megkérdezik tőlünk, hogy hát hogy volt a párválasztás, az egymásra találás, és akkor olyan jó visszagondolni arra, hogy például a megélt imádság ilyen téren, hogy megy tovább az életben, hogy ilyen téren is, vagy ilyen témában is Attila is és én is már jó előre imádkoztunk Istenhez, hogy úgy legyen az életünk egyrészt, ahogy ő jónak látja, tehát oda helyezzen, ahová ő szeretne, úgy tartson meg a teológián, ha ő jónak látja, de hogy úgy adjon párt, úgy adjon egymásnak bennünket, ha ő úgy akarja, vagy hogy ha tényleg ő tart bennünket kegyelmében, ez az ő terve. És hogy nem volt egyszerű, mert hogy Attila is kikerült Kárpátaljára, és én ott maradtam, és tanulni kellett, és ritkán tudtunk találkozni, akkor még nem ilyen volt a mobiltelefon, hanem levélváltás volt, és a régebbi mobiltelefon. És hogy a kapcsolatban a távolság is egyfajta vízválasztó, de hogy azt, hogy mi imádkoztunk, ő is külön, én is külön, és hogy tényleg, hogy Isten használjon bennünket a maga tervében, de a házasságban is úgy vezessen egymáshoz, ha ő együtt akar bennünket megáldani, látni, és hogy ez rengeteg erőt ad. Tehát, hogy most már a házasságban, a családban, akármilyen próbák jönnek, akármilyen nehéz dolgok a kapcsolatban is, hogy tudjuk azt, és Attila is elmondja, hogy mi megimádkoztuk azt, hogy Isten áldása és Isten vezetése teljesüljön a párkapcsolatban is, és hogy a megélt imádságnál most ez jutott eszembe, hogy igen, hogy Isten az imádságban is megtart és vezet, és úgy nyitja az ajtókat, vagy zárja az ajtókat, vagy enged, vagy nem enged, de ez az élet minden kérdésében igaz szerintem. Mert hogyha mi imádkozunk abban, amit nem látunk tisztán, és Isten igéjét olvassuk, és azt mondjuk, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem amit Isten nem te ki tudsz hozni belőle, és jóvá tudod formálni, hogy Isten majd akkor úgy fogja alakítani a dolgokat, és úgy fogja hozni a helyzeteket, hogy meg fogjuk látni, hogy ez az egy út, amin mehetünk tovább.
1: Kedves hallgatóink, a megélt imádságok volt a témája a lelkésznők és lelkésznék újbóli találkozójának május utolsó vasárnapján Miskolcon. A Tiszánénené Református Nőszövetség által szervezett eseményen a kerekasztal beszélgetés 4 résztvevője a 4 egyházmegyéből érkezett. Itt készült összeállításunkat hallották az iménti percekben.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az élmezőnyben végzett a Miskolci Egyetem S-tímje egy robotikai versenyen. A miskolci fiatalok a hazai győzelem után jutottak ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a világ 160 legjobb és legfelkészültebb csapatával mérhették össze tudásukat a nemzetközi First Lego League mezőnyben. Az S-team nem csak helytállt a hatalmas nemzetközi nyomás alatt, de kiemelkedő technikai megoldásaikért egy rangos innovációs díjat is átvehettek a tengeren túlon. Ez az eredmény ismét azt bizonyítja, hogy a magyar fiatalok kreatív innovációs képessége és kitartása világszinten is versenyképes. Az S-team tagjai a Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium tanulói közül kerültek ki. A részletekről Lengyelné Szilágyi Szilviát, a csapat egyik edzőjét, a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Az elmúlt időszakban sok minden nagy esemény történt a csapattal, méghozzá Houstonban járt a csapat egy versenyen, de ezt megelőzendően kérdezném meg, hogy hogyan is lehetett ide kijutni, mi is előzte meg ezt az amerikai utazást.
3: A csapatunk az S-team, a Miskolci Egyetemnek a csapata. Mi a First Lego League versenysorozatban versenyzünk, minden szezon augusztusban kezdődik, és februárig van a felkészülési időszak, februárban vannak a regionális versenyek, a Miskolci regionális versenyt azt megnyerte a csapatunk, így juthattunk tovább a nemzeti döntőre. Idén a nemzeti döntőt azt Budapesten rendezték, és a nemzeti döntőben olyan jól sikerült a versenyünk, hogy ott is a legjobb csapatként végeztünk az első helyen, és így tovább jutottunk a World Festivalra Houstonba. Ez lényegében a First Lego League-nek a világban.
2: És milyen feladatok voltak? Tudom, hogy versenyről versenyre úgymond ismétlődik a feladat, és a robotot lehet hozzáfejleszteni. Idén mik voltak a feladatok, mik voltak a témák, a robotot mire kellett kifejleszteni?
3: Idén az idei szezon témája a régészet volt, tehát maga a pálya az olyan feladatokat tartalmazott, amik egy kicsit kapcsolódnak témájukban a régészethez, az innovációs projektünk is ezzel volt kapcsolatos, tehát a robotot azokhoz a küldetésekhez kellett igazítani, finomhangolni, amelyek a pályán vannak, minden csapatnak ugyanez a feladat, tehát augusztusban, amikor a szezon indul, akkor mi megkapjuk ezt a pályát, és onnantól indul az ötletelés, hogy hogyan is tudnánk ezeket a feladatokat minél hatékonyabban a 2,5 perces futamon belül megoldani a robottal.
2: Idén miket kellett teljesíteni a robottal, milyen küldetések, vagy milyen kis belső feladatok voltak?
3: Tehát a pályán több küldetés is volt, van köztük olyan, amikor egy ecsetet kell kiemelni olyan helyről, amihez emelni is kell, tehát ehhez szükséges egy ilyen targoncás feltét, amivel felfelé is tudunk emelni, illetve ez egy kombinált feltét például az első feltétünk, mert az nem csak felfelé emel, hanem oldalra is tud, és van egy külön része, ami leemelhet rajta, tehát ezt úgy szokták mondani a csapat tagjai, hogy a feltétnek is van feltéte, de van

0: van beépítve a gyerekek által kardánónak nevezett feltétbe, ezzel pedig egy másik fogaskereket hajtunk meg, ami egy pálya építményben van, és így csigán keresztül tudnak emelni. Tehát általában kiemelni kell valamilyen egységet, betenni valahova, tehát itt van egy amfiteátrum terület, ahol van egy szobor is, azt fel kell emelni, és utána szabaddá válik az út, és utána ott 5 darab elemet, amit a pályáról gyűjtünk össze, oda azokat be kell tenni. De van például olyan is a bányánál, ahol a kincset kell kiemelni, az egy nagyon nehéz feladat, mert akadályok vannak, akkor van a bányakocsi, ezt át kell juttatni a másik csapatnak a versenyasztalára, ugyanis a verseny során 2 versenyasztal egymás mellé van helyezve, és mindig van kooperációs feladat, idén ez a bányakocsi, tehát ha átjuttattuk, azért is pontot kapunk, illetve amit mi kapunk, azt pedig le kell emelni, és be kell vinni az amfiteátrumba.
1: A nemzeti döntőről hogyan jutottak tovább, milyen élmény volt, amikor kiderült, hogy a világbajnokságra kijutott a csapat, ez úgymond a csapatban, esetleg önben hogyan csapódott le?
0: Nagyon boldogok voltunk, hogy idén sikerült a legjobb csapatként végeznünk. Ez egy hosszú folyamat eredménye volt, 3 éve készítünk gyerekeket erre a versenysorozatra. A First Lego League-ben 9 és 16 év közötti gyerekek lehetnek. Az első idényben 5 csapattagunk volt. A következő szezonban már több, nagyobb létszámú csapattal dolgoztunk, akkor 8 fős volt a csapatunk, és idén is hasonló létszámmal dolgoztunk. Viszont ugye folyamatosan vannak kiöregedő csapattagjaink, de a kezdő csapatból még mindig van 2 tagunk, és ez látszik is, hiszen ők már nagyon tapasztaltak, és így a versenytapasztalat is, ami az éveken keresztül úgy a hazai, mint a nemzetközi versenyeken szerzett versenytapasztalat, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen tudtuk ezt az idényt véghez vinni. És a nemzeti döntőn tényleg meg tudta mutatni a csapat, hogy úgy az innovációs projektben, mind az alapértékekben, a robotjátékban, a robotdizájnban egyaránt valóban én úgy gondolom, hogy megérdemelten kaptuk meg azokat a helyezéseket, pontokat, amit kaptunk, és így a legjobb csapatként tudtuk zárni a nemzeti döntőt. Utána viszont ott volt a feladat, hogy akkor a World Festivalon kell bizonyítani, úgyhogy a robotot is egy kicsit még a feltéteket továbbfejlesztettük. Az alaprobot konstrukcióján nem változtattunk, viszont jó néhány feltétet megváltoztattunk, illetve áttértünk a kódolásban is változtattunk, mert a WordBlockos kódolásról áttértünk a PyBricks-es kódolásra, tehát most már Pythonban, Python kóddal mennek a robotok.
1: És milyen volt az utazás, gondolom a csapatnak is, önnek is izgalmasan telt, vagy önöknek, az edzőknek Houstonba elutazni, tehát az Amerikába az utazás, a felkészülés hogyan telt?
0: Az utazás az hosszú volt, tehát a tengeren túlra repülni az jó pár óra, viszont nagyon izgatottak voltunk mindannyian. Maga a megérkezés az nem volt problémamentes, mert 2 csomagunk az Amsterdamban maradt, és pont ez a 2 csomag, ami ahhoz kellett, hogy a zsűri szobába be tudjuk mutatni az innovációs projektet, illetve a robotdizájnt, meg a nemzetközi versenyen van egy stand terület, amit be kell rendezni, fel kell díszíteni, ott ajándékozzuk meg a többi csapatot, ott mutatjuk be az innovációs projektet és a robotot is, meg magát a csapatot is az érdeklődőknek. Na most az ehhez szükséges kellékek, azok Amsterdamba voltak, de szerencsére mi hétfőn érkeztünk meg Houstonba, és a versenyünk az csak csütörtökön kezdődött, és mellénk állt a szerencse is, mert másnap a következő géppel utánunk küldték a dolgokat, meg hát nyilván aki másnak is maradt le csomag, azt gondolom mind megkapta aznap, de az volt a lényeg, hogy a mi 2 csomagunk is megérkezett másnap, úgyhogy akkor azért egy kicsit megnyugodtunk, hogy úgy tudunk kiállni, ahogy azt elterveztük. Houston egy nagyon érdekes város, főleg európai szemmel, hiszen hatalmas méret rendelkezik, óriási felhőkarcolók vannak, meglátogattuk a Space Center-t is, ami a NASA egyik központja, tehát onnan irányítják, tehát a földi vezérlés az onnan történik az űrbeli küldetésekhez, Kaputibur is ott készült fel ebben a központban, tehát sok izgalmas

0: élményünk, és közben persze mindvégig a versenyre is gondoltunk, még ott egy kicsit gyakoroltunk, átnéztük a lehetőségeket, és amikor elkezdődött a verseny, ez a Convention Centerben van Houstonban, az egy hatalmas épület. Most tudni kell a World Festivalról, hogy ott nem csak a First Lego League nagy versenye van, ami egyébként 160 csapattal megy, tehát egy 160 csapatos verseny, hanem a Firstnek ekkor három nagy versenye zajlik ott. Az alsó szinten egy olyan verseny volt, ahol 300 csapat volt, és a mi szintünkön mi a harmadik szinten voltunk, ami 160 csapatos versenyünk mellett még volt egy másik verseny, körülbelül 200 csapattal, tehát el lehet képzelni, hogy itt óriási tömeget kellett átnézni, és biztonsági kapukon kellett áthaladni. Volt egy esős napunk, a fő versenynapunkon esett az eső, hiszen Houston a mérsékelt övi monszun övezetében van, egész nap ömlött az eső, akkor a Hilton szállodán keresztül tudtunk bemenni az épületbe úgy, hogy ugye a felszerelésünkkel ne ázzunk meg, tehát nagyon sokáig kellett sorbálni ahhoz, hogy átjussunk a biztonsági ellenőrzésen, és ott tényleg kutyával, biztonsági kapun, kamerával, tehát nagyon átnézték azt, hogy ki jut meg hogy jut be az épületbe. De tényleg egy nagyon érdekes verseny, hiszen nagyon sok országból vannak résztvevők, rendkívül barátságos mindenki, érdeklődő, nyitottak az innovációs megoldásunk iránt, meg hát nyilván mi is a többi csapattal is ismerkedtünk, nagyon jó hangulatban, vidáman telnek a versenynapok, úgyhogy egy óriási élmény volt a teljes csapatnak.
1: A standolás, illetve maga a verseny hogyan sikerült, arra hogyan emlékszik vissza? Volt-e bármi izgalom a verseny kapcsán? A feladatok gondolom ugyanazok voltak, azok nem változtak, de hogyan sikerült megoldani itt a világbajnokságon?
0: Versenyen a csütörtöki napon vannak a próbafutamok. A próbafutamjaink viszonylag jól sikerültek, akkor ott is nézik a pontszámot, tehát akkor ott az 5.-6. hely környékén végeztünk, akkor sikerült fúpontot menni a robotnak, viszont sajnos a főversenynapon a kooperációs feladattal a hozzánk sorsolt partnercsapatoknak gondjaik voltak, úgyhogy egyetlen egyszer sem küldtek nekünk bányakocsit. Emiatt igen, bánatosak voltak a csapattagok, mert így nem tudtunk teljes pontszámot szerezni. A brazilokkal is, amikor velük mentünk, akkor is csak 530 pontot tudtunk szerezni az 545-ből, és Houstonban nagyon erős csapatok vannak, ott vannak a világ legjobb csapatai, így a 24. helyen zártuk a robotjátékot, ami egyébként egy nagyon szép eredmény, hogyha azt vesszük, hogy tényleg itt 160 nagyon-nagyon jó csapat, viszont a reményeinktől ez egy kicsit elmaradt, hiszen a mi robotunk is képes volt a maximum pontot futni, de hát így jött ki a sors, most ezt hozta. Előző nap még csütörtökön volt a csapat a zsűri szobában. A zsűri szobában mutattuk be az innovációs projektet, és a robotdizájnt, meg az alapértékeket is ekkor pontozzák, és hát később megtudtuk, hogy a zsűri úgy gondolta, hogy aznap az estén volt a legjobb csapat, akikkel ők találkoztak, de több zsűri szoba is van, viszont az innovációs projektünk az kifejezetten tetszett nekik, így sikerült Houstonban is kupát kapni a csapatnak, méghozzá az innovációs díjak egyikét kaptuk meg, úgynevezett finalist kupát kapnunk, hiszen Houstonban hirdetnek egy győztest, és 5 finalistot, ez azt jelenti, hogy még 5 díjazott van, és ezeket nem rangsorolják, tehát mind az 5 egyenértékűnek számít, egy ilyen kupát sikerült Houstonból hoznunk.
1: Edzőként mennyire izgult a csapatér a pálya mellett? Ha jól tudom, ugye ezek a Lego robotika versenyek úgy zajlanak, hogy már az edzők talán csak kívülről szemlélhetik. Ilyenkor egy világbajnokságon mi zajlik le az edzőben, hogy kívülről nézheti a csapatot, hogy ügyködnek?
0: Igazság szerint persze az edző is nagyon izgul mindig, drukkolunk, hogy minden a lehető legjobban sikerüljön, viszont nyugodt is voltam, mert tényleg úgy gondoltam, hogy a felkészülés során mindent megtettünk, amit lehetett. Nagyon sokat készültek, jól felkészült csapatot vittünk magunkkal, magabiztosak voltak, minden indítónk nagyon ügyes, és tényleg azon múlt, hogy nem kaptak bányakocsit, és ezt ők is tudták, és éppen ezért nem volt nagy szomorúság a pénteki nap után, ugyanis akkor mi még nem tudtuk, hogy mit hoz a végeredmény, mert az csak vasárnap került kihirdetésre, de én úgy gondolom, hogy igen, benne volt az a gondolat is, hogy lehet, hogy idén nem sikerül kupát szerezni, és nem volt ezzel semmi problémája senkinek. Tehát este megbeszéltük a vacsora után, utána meg elmentünk kártyázni, mert 2 évvel ezelőtt, amikor a Masterpiece szezonba versenyeztünk, akkor annak a szezonnak a kultúra, a színház, mozi volt a témája, és abban az időben az innovációs projektünk egy kártyajáték volt, a Genius kártyajáték, és ez annyira tetszik a gyerekeknek, hogy még mindig játszanak vele, és hogyha így együtt vagyunk, akkor megismertettük az új csapattagokkal, és akkor mi ezzel a társas játékkal szoktunk játszani, úgyhogy akkor is játszottunk, és végül is tényleg elégedetten zártuk volna akkor is a versenyt, hogyha nem tudunk kupát hozni. Nyilván a kupának viszont mindenki örül.
1: Milyen pluszt nyernek akár önök edzők, vagy a diákok egy ilyen világbajnoksággal, hogy kijuthatnak esetleg más csapatokkal, megismerkedhetnek, ugye itt említette, hogy standolni is szoktak a csapatok. Milyen pluszt kapnak az életükben a tudás kapcsán ezzel a versennyel?
0: Én úgy gondolom, és ezzel a gondolatommal nem vagyok egyedül, hogy a First Lego League versennyel, illetve más oktatási robotikai versenyekkel is nagyon-nagyon sokat nyernek a résztvevők, és ez egyébként bizonyos cégeknél, a munkaerőkeresésnél is egy központi kérdés, hogy a kérdéses jelölt az részt vette valamilyen ilyen versenyen, azért, mert ők megtanulnak csapatban dolgozni, csapatban gondolkodni. Rengeteg olyan szituáció van, amikor együtt ötletelünk, együtt nézzük meg, hogy valaminél mi lehetne az optimális megoldás. Amikor már találtunk egy megoldást, akkor abból hogyan lehet tovább menni, lehet-e finomítani, milyen lehetőségek rejlenek benne. És nyilván így, hogy mi ezzel a 8 gyerekkel együtt dolgozunk, ez teljesen más, ez a kis csoportos munka, mint amikor 20 vagy 50 hallgatónak tartok például előadást vagy gyakorlatot. Egészen más közöttünk a kommunikáció is, mint egy nagy létszámú kurzusnál, és sajnos ezt kell mondani, hogy már a 20 is egy nagy létszámú kurzusnak számít, mert akkor már az egyéni ötletek, egyéni megoldások nem biztos, hogy előkerülnek. Viszont a mi csapatunknál egy nagyon barátságos vidám hangulat van, és senkinél nincs meg az a gát, hogy ő nem meri megmondani, mert lehet, hogy nem jó az ötlet. De akkor is megnézzük, és megnézzük, hogy miért nem jó, hogy lehetne kijavítani. Vagy hogyha nem jó, akkor mi az, ami megakadályozza azt, hogy például azt a küldetést egy olyan feltéttel meg lehessen oldani. Tehát erre rengeteg időt kell szánni, viszont valóban a STEM területhez kapcsolódó készségek, kompetenciák fejlesztésére ez a verseny, ez nagyon-nagyon jó verseny. És az, hogy más csapatokkal tudnak találkozni, beszélgetni, ötletelni, az nyilván az angol nyelvtudásukon is fejleszt, meg azon, hogy tényleg nem gond az, hogyha ő neki oda kell menni valakihez, meg kell szólítani, mert az innovációs projektet nekünk promotálni kell ezen a versenyen. És mi ezt úgy oldottuk meg, hogy összeállítottunk egy kvízt, és a kvízt kitöltőket ajándékoztuk meg, akkor is, hogyha nem volt minden kérdésre jó a válasz, de azt akkor megbeszélték. És így egy kapcsolatteremtési eszközük volt ez a kvíz, hogy kitölted a kvízt, nézzük meg, ki tudod-e tölteni, vagy egyedül szeretnéd kitölteni, vagy esetleg segítsünk a kitöltésbe. Tehát itt azt is megtanulják, hogy milyen lehetőségek vannak megszólítani valakit, hogyan szólítok meg valakit. Vagy például az, hogy a zsűri szobában, amikor bemutatjuk, mi arra készülünk, hogy hogyan kell felnőtteknek bemutatni egy projektet úgy, hogy ő az alatt, az 5 perc alatt, ami adott témára rendelkezésre áll, egy teljes képet tudjon festeni arról, hogy ne merüljön el, ne kalandozzon el a részletekbe, hanem egy ív alapján be tudja mutatni ennek a projektnek a fejlesztését. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a verseny, éppen ezért én azt ajánlom, hogy aki úgy látja, hogy a gyermek érdeklődik ez iránt, a verseny iránt, keresse meg a legközelebbi lehetőséget, ahol be lehet ebbe kapcsolódni.
2: Kedves hallgatóink, az élmezőnyben végzett a Miskolci Egyetem csapata egy robotikai versenyen. A miskolci fiatalok a hazai győzelem után jutottak ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a világ 160 legjobb és legfelkészültebb csapatával mérhették össze tudásukat a nemzetközi First Lego League mezőnyben. Sütő Dávid Pelé volt a riporter.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai kontinentális reggeli. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 12. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Vannak napok, amikor úgy érezzük, elfogyott minden erőnk. A feladatok, a felelősség, az emberek gondjai, a saját terheink mind egyszerre nehezednek ránk. Ilyenkor az ember könnyen azt gondolja, ezt már nem bírom tovább. Pál apostol is eljutott ide. Többször könyörgött az Úrhoz, hogy vegye el tőle a szenvedést. Ekkor Isten válasza nem a teher eltávolítása volt, hanem egy ígéret. Elég neked az én kegyelmem. Ez azt jelenti, Isten kegyelme nem csak egy szép szó, vagy távoli gondolat. Az ő kegyelme hordozó erő. Olyan erő, amely akkor válik igazán láthatóvá, amikor mi már gyengék vagyunk. Az emberi erő egyszer elfogy. A lelkesedés, a kitartás, a türelem, mindnek van határa. Viszont Isten ereje nem ott kezdődik, ahol mi erősek vagyunk, hanem ott, ahol már nem tudunk tovább menni egyedül. Sokszor azt gondoljuk, hogy a hit azt jelenti, mindig erősnek kell lennünk. Pedig a hit sokszor inkább azt jelenti, amikor már nincs erőnk, mégis kapaszkodunk Istenbe. És ez a kapaszkodás csodálatos dolgot tesz, átsegít. Nem biztos, hogy azonnal eltűnik a vihar, sőt. Nem biztos, hogy a nehézség azonnal megszűnik, sőt. Azonban Isten kegyelme átvezet rajta. Ezért mondhatjuk, nem azért éljük túl a nehéz időket, mert mi olyan erősek vagyunk, hanem azért, mert Isten erősebb nálunk. Amikor elfáradsz, amikor úgy érzed, hogy már csak az utolsó lépéseid teszed, jusson eszedbe Istennek ez a bátorító üzenete. Az ő kegyelme még mindig tart. És amíg ő tart, addig nem eshetsz ki az ő kezéből. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Egy évre újra elnökké választották Orbán Viktort a küldöttek titkos szavazáson a Fidesz 32. tisztújító kongresszusán. A párt 4 alelnöke Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A Budapesten megtartott eseményen a küldöttek elfogadták a legutóbbi választási vereség okait értékelő dokumentumot, valamint politikai határozatot szavaztak meg a migrációs paktum elutasításáról. Emellett döntöttek a Fidesz alapszabályának módosításáról is, amelynek értelmében megszűnik a választókerületi rendszer és a párt struktúra a továbbiakban az önkormányzati felosztáshoz igazodik majd. Az átalakítás részeként a Fidesz országos elnöksége 28 tagúra bővült, amelybe a megválasztott vezetők mellett a vármegyei és a fővárosi elnökök is bekerültek. Magyar Péter szombati sajtótájékoztatóján bejelentette, a Vitnyéd-Csermajor területén tervezett befogadótáborról szóló hivatalos dokumentumok nyilvánosságra hozása után a Fidesz tisztújító kongresszusa okafogyottá vált. A miniszterelnök szerint a korábbi kormány tagjai és Orbán Viktor is valótlanul állították, hogy nem terveztek migráns tábort az országban, ezzel pedig félrevezették a teljes nyilvánosságot. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a Vitnyéd ügy súlyosabb, mint a korábbi kegyelmi botrány, és végérvényesen megdönti a Fidesz illegális migráció elleni kommunikációját. Magyar Péter hozzátette, a kabinet hétfőn a parlamentben is számon kéri az ellenzéki képviselőket. A Vitnyéd-Csermajori ingatlan együttes jelenleg is oktatási célokat szolgál, azt a győri Széchenyi István Egyetem a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Intézmény rendelkezésére bocsátotta annak felújítása idejére. Így reagált közleményében az egyetem Magyar Péter sajtótájékoztatójára, amely szerint a kormány korábban egy 5 milliárd forintos migráns tábort kezdett építeni a helyszínen. A vagyonkezelő egyetem tisztázta, a területen az ukrajnai menekültek utáni károk helyreállítása és állagmegóvás történt az állam megbízásából. Ehhez az állam bruttó 2 milliárd forintos támogatást nyújtott, amelyből a felújítások mellett az egyetem további fejlesztéseket is megvalósított, hogy a korábban elhagyatott iskolaépület ismét alkalmas legyen a diákok fogadására. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a borsodi vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt, a délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a konfirmációról beszélgetünk Ablonci Áron református lelkésszel, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Szó lesz a jelen állapotról, a gyakorlatokról, és arról is, hogy milyen jövője van a konfirmációnak, de részletesen beszélünk arról, hogy az évi 8000 konfirmandusból hányan maradnak meg a református gyülekezetekben.
2: 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően.
1: Beszélünk arról is, hogy hány éves korban lenne érdemes konfirmálni a fiataloknak.
2: Ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem.
1: És szó lesz arról is, hogy jó-e, ha egy vizsgával zárul a konfirmáció.
2: Célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta. Szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
1: Mai vendégünk tehát Ablonci Áron református lelkész, a zsinati hivatal ifjúsági osztályának vezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hogy vezet autót egy keresztjén? Meg lehet-e enni az úrvacsorából kimaradt kenyeret? Két kérdés, amellyel foglalkozhatnak konfirmációra készülő fiatalok, amelyre lehet biblikus, hiteles választ adni, de nem a Heidelbergi KT-ból van. Mire alkalmasak ezek a kérdések? És egyébként hány éves korban lenne jó konfirmálni? Kell-e változtatni az évszázados szokásokon? Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel beszélgetünk.
3: Én először a konfirmációról való beszélgetésünket a szónál szeretném kezdeni. Szerinted mennyire értik, ismerik az emberek ezt a szót egyáltalán? Van-e már esetleg a szónak egy ilyen távol tartó vagy elidegenítő hatása attól, hogy fiatalok bejelentkezzenek egy konfirmációs előkészítőre?
2: Ezt az idegen szót lehet, hogy sokan nem ismerik, de ha megismerik a jelentését, akkor nagyon gyorsan megértik. Azt jelenti, hogy megerősítés, a hitemnek a megerősítése, amiben elkezdtem ezt a folyamatot, vagy a hitemben, amihez a startvonalhoz állok, hogy szeretném Krisztust jobban megismerni, ennek a megerősítése ez a folyamat, és a végén a vizsga, a megáldás, a bizonyságtétel, és hogyha így ezt elmondjuk, akkor én azt tapasztalom, hogy ezt mindenhol értik a fiatalok és a szüleik.
3: És akik az egyházon kívül vannak még ma, de szeretné őket megszólítani a református egyház, ott nem a szó magyarázata fontos szerinted, hanem egyszerűen megszólítani őket?
2: Szerintem nagyon sokan, akik az egyházon kívül vannak, nem értik ezt a szót, de nagyon sok minden más sem értenek, mint az, hogy az úrvacsoránk, a hitvallásunk mit jelent, miért úgy néz ki, miért állunk fel a templomban, vagy a katekizmusunk milyen. Ezek nagyon sok idegen kifejezés, de egyrészt, ha magyarázzuk, ezt megértik, másrészt szerintem nem az a feladatunk minden egyes folyamatunkkal, hogy azt tökéletesen olyan szavakat használunk, ami kívülről érthető, mert ez egy belső körnek szóló folyamat, nem pedig egy missziós folyamat, amit feltétlenül jó, ha értenek egyből a kívül levők.
3: A szó biztos, hogy marad, nem ezen múlik az, hogy hányan fognak konfirmálni, és milyen jövőjük lesz az egyházban.
2: Nem.
3: Oké, akkor lépjünk tovább, ha már a számokat itt szóba hoztam. Megjelent egy számomra érdekes statisztika a zsinati ifjúsági osztály Facebook oldalán, hogy 8000 konfirmáló fiatalról tudtok az idei évben a református egyházban. Engem már önmagában az is érdekelne, én nagyon szeretem a statisztikát, hogy hogyan van ilyen adatotok, és ezt a számot egy kicsit járjuk körül, hogy ez sok, kevés, mit gondolsz erről?
2: Ez egy nagyon nagy szám. Az ifjúsági munkában ez az a program, ahol a legtöbb fiatalt elérünk. Ennél nincs nagyobb ilyen program. Onnan tudjuk ezt az adatot, hogy minden évben közegyházi adatokat kell szolgáltatni a gyülekezeteknek, és azokat összesítve jön ki. Ez egy éves átlag, nem az ezévinek a pontos száma, hanem átlagosan ennyi fiatal konfirmált. Az is igaz, hogy 3 évente körülbelül 15%-kal csökken ez a szám, tehát ez egy lefele ívelő pálya most. És hogy miért lehet viszonyítani ezt a számot, körülbelül heti szinten 20-35 ezer fiatallal foglalkozunk a gyülekezeteinkben, ifjúsági munkában, ebben az 1300-1200 gyülekezetben, ami a református egyházban van. Tehát ahhoz képest a 8 ezer fiatal, az egy nagyon jelentős szám.
3: Most itt muszáj ilyen fogalmakat behoznunk, bár én nagyon nem szeretem a konfirmáció kifejezésnél, de kíváncsi vagyok, te hogy látod ezt a gyermek vagy fiatal konfirmációt, meg a felnőtt konfirmációt, hiszen a konfirmáció az pont, hogy a hitben felnőttségre utalna már, de szóval itt a 18 év alatti konfirmálókról van szó, amikor ezt a 8000-es számot mondod?
2: Ez egy összesített szám, az összes konfirmandusnak a száma. Nem tudom megmondani annak az arányát, hogy ebből mennyi a gyermek konfirmáló, és mennyi a felnőtt konfirmandus.
3: És kell egyébként szerintem ezt szétszedni, vagy ez jól van így?
2: A legjobb az lenne egy ideális állapotban, hogyha egyáltalán nem szednénk szét, sőt, hogyha nem is ezeken vitatkoznánk, hogy milyen életkorban van, mert helyén van az is, hogy egy 5. életében legyen ilyen hitvallási folyamat, egy gimis életében is, egy fiatal felnőtt is, egy 40-es, akár idősebb életében is legyen konfirmáció, mert ez a hitének a megerősítése, ami teljesen független az életkorától. Lehet annak hatása erre, de nem feltétlenül van. Például Tim Keller gyülekezetében, a Redeemerben, ott már egészen kicsi kortól, már a 3 évesek korától elkezdik ezt a katekizmust, és a gyerekisten tiszteleteknek is része. Tehát nálunk nagyon sokszor azon vitatkoznak, hogy hány éves kortól érdemes elkezdeni a konfirmációt, vagy mikor legyen a konfirmáció. Míg azt látjuk, hogy más gyülekezetekben ez egy annyira hosszú folyamat, hogy mindenféle életkorra kihat. És nem csak a minitínik vagy a gimisek életében szokott lenni.
3: És a magyarországi gyakorlatban ismersz olyan lehetőséget, hogy valaki hamarabb konfirmáljon, mint ez a 7.-8.-os 14 év körüli időszak, most említetted itt mondjuk egy 5.-est, ez fiatalabb ennél, ez megoldható szerinted, vagy ennél merevebbek a struktúráink?
2: Szerintem megoldható, ismerek egyedi ilyen helyzeteket, ahol ez megtörténik, és ezek szerintem az egyedi jó esetek, mert az én ismeretem szerint ilyenkor tényleg az a fiatal olyan hitbeli stádiumban van, hogy ő ezt szeretné. Ő az, aki magától jelentkezik, mivel a megszokott struktúránk, az később szokott velük foglalkozni, de olyanból meg jóval többet ismerek, amelyik szintén a megszokottól eltérő, de fölfelé, tehát hogy idősebben konfirmálnak, inkább a gimis évek végén levők. Abban az életkorban tartják a gyülekezetekben a konfirmáció.
3: Ebből kellene szerinted valamilyen következtetést levonni? Tehát jó helyen van-e ez a 14 körüli életév, vagy esetleg el kellene azon gondolkodni, hogy ezt gimi végére kitolni?
2: Szerintem nem az életkor a legfontosabb kérdés, hogy mikor konfirmálnak a fiatalok, de egy fontos kérdés lehet. Tehát ahogy előbb mondtam, bármilyen életkorba eljuthat ide egy fiatal, de ha szigorúan életkori sajátosságok alapján nézzük őket, akkor a mai generációban tolódik fölfele, kifelé ezeknek a döntéshozásoknak az életkori küszöbe. Nagyon sok fiatal, hogyha beszélgetünk velük, hogy mondjuk jövő héten, pénteken milyen programot tervez, akkor nem igazán tudja megmondani, mert ennyire előre nem szokott tervezni, látni, döntést hozni. A döntéshozásai nagyon sokszor napi szinten változnak, hogy mi szeretne lenni, hol szeretne tovább tanulni, milyen tantárgyakat szeret, kik azok, akik nagyon közel álló emberek hozzá, és pont emiatt, mivel a döntéshozása az élete többi területén is változó, ezért ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem. Ettől még lehetséges az, hogy fiatalabbként kezdik el. Nagyon sok gyülekezetben ezt azért teszik, mert egész egyszerűen utána máshol tanulnak, elköltöznek, és addig tudnak ebben az ifjúsági folyamatban részt venni.
3: És akkor szerinted mi a legfontosabb kérdés, hogy kérdezzek vissza a konfirmáció tekintetében? Mi az, ahol a leginkább szükség lenne arra, hogy arra oda fókuszáljunk, hogy az jobban tudjon működni?
2: Szerintem a konfirmáció célját kellene nagyon pontosan tisztázni. jelenleg nagyon sok helyen ez egy oktatási folyamat, és ezért van a végén vizsga, hogy egy lexikális tudást összegyűjtsenek a fiatalok. Csak hogy a hitanórák miatt már nagyon sok ilyen tudást amúgy is tanulnak, és így csak duplikálva van a konfirmációs folyamat során. Tehát a célját lenne a legfontosabb tisztázni. Szerintem a konfirmációm célja az kellene legyen, hogy tanítványozzuk ezeket a fiatalokat, hogy a hitben vezetjük, hogy ehhez a startvonalhoz, ha odaállnak, hogy ők önszántukból, saját elhatározásukból kezdik el a folyamatot, akkor abban kísérjük őket, és a végén akkor lépnek be a konfirmációnak a fogadalomtétel részébe, hogyha tényleg a sajátjuk, ha pedig nem, akkor felszabadítjuk őket, bátorítjuk és vezetjük abban, hogy ezt később is letehetik ezt a fogadalomtételt, és semmi hátrány nem éri őket ezért cserébe. A konfirmáció célja nagyon nem tiszta, nagyon sok mindennel keveredett, és elfelejtettük azt a hitvallásos részét az egyházunknak, hogy a kereszteléskor pont azt fogadjuk meg, hogy ő majd, ha majd felnő, akkor önként a saját döntése alapján konfirmál. Tehát szerintem a keresztelőt is ehhez kell kapcsolni, át kell gondolni, és szerintem a célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta, szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
3: És ezt hogyan lehet megtenni, amikor mondjuk otthonról egy olyan motiváció jön a fiatal mellett, biztos te is hallottál ilyen történeteket, de ha nem, akkor kérlek azt is mondd el, hogy a család, hogy teljesítse ezt az ígéretét, meg a hagyomány tiszteletből, meg családi békességből, hogy a nagymama, nagypapa is nyugodt legyen, hogy az unokája konfirmál, valamiféle külső motivációt kap a gyermek, hogy csak járjon el ezekre a felkészítőkre, és legyen túl rajta, mit tudom én, megkapja a legújabb okostelefont, amire vágyik, és hát az egy egészen más cél, mint amiről most te beszéltél.
2: Ezekben az esetekben, amikor a hagyomány nagyon erős, és a szokás is tovább erősíti ezt a folyamatot, akkor az az ütközőpont alakul ki mindig, hogy melyikre hallgatunk inkább a hagyományra, vagy arra, hogy eredetileg hitvallásaink szerint és céljaink szerint mi ez a folyamat. Én az utóbbit motiválom, azt bátorítom, hogy errefele lépjünk. Ez küzdelmekkel fog nyilván járni, hogyha ilyen ütközés van, de nagyon sok jó gyakorlatot ismerek, ahol elkezdik a gyülekezetet tanítani eszéren, vállalják azokat a konfliktusokat, hogy leülnek szülőkkel, nagyszülőkkel, míg a folyamat legelején tartanak szülőit, vagy közben is az évközben több szülői van, és beszélgetnek arról, hogy mi a konfirmáció. Vagy hogyha többször egy gyülekezetben látnak arra példát, hogy egy fiatal esetleg nem konfirmál, de pedig benne volt a csoportban, a folyamatban, de valamiért békességben és egyetértésben is tényleg bizalmi kapcsolatban meg tudják azt beszélni a tavasz folyamán, hogy ő még nem kész erre, és ezt a fiatal is érti, akkor azok lehetnek olyan példák, amin felbuzdulva a következő években már lehet erre hivatkozni. Mert jelen példák is vannak, olyan fiatalt is láttam, látok, aki végigmegy ezen a konfirmációs folyamaton, van ez az ütközés a családdal, a nagyszülőkkel, mégis rekonfirmál, és aztán éveken keresztül neki ez nagyon rossz élmény, nem közeledést segít az egyházzal, a saját gyülekezetével, hanem azt érzi, hogy valamit ráerőltettek, és ez az egyik része is lehet annak, hogy később neki nincs kedve, saját motiváció egy olyan helyre jönni, ahol valamit ráerőltettek, nem pedig maga akarta. És egy utolsó jó példa, például a Kápolcás megyeri gyülekezetben azt csinálja, hogy minden konfirmandus mellé az odajáró gyülekezeti tagok közül, presbiterek, hívő érett keresztények közül egy-egy házaspár vagy egy érett ember, ő maga mellé fogadja, mentorálja egy éven keresztül a fiatalt. Savonta egyszer meghívja vacsorára, beszélgetnek egy adott tematika alapján, de így kíséri. És egyik személyesebbé válik, a fiatalnak is személyesebb, a saját kérdéseit teheti fel, a gyülekezetbe integrálódik, és arra mondom ezt a példát, ami az eredeti kérdés volt, hogy ott van sokszor ez az ütközés a hagyománnyal, a tradíciókkal, hogyha ezeket próbáljuk egy kicsit átalakítani, értelmezni és jó irányba terelni, akkor szerintem a fiatal részéről is, és a gyülekezet részéről is befogadó fületre találhat, mert látják, hogy van egy jobb folyamat, mint a jelenleg.
3: És mennyire nyitottak erre a lelkészek, gyülekezetek, hogy átgondolják ezt a folyamatot? Most mondtál egy jó példát, de hogy látod ezt nagy egészben?
2: Nagyon nagy éhséget látok a lelkészek részéről, hogy valamit kezdeni kellene ezzel a folyamattal. Éppen ezért nyitottság is van, de sok-sok fenntartással párosítva, ami teljesen érthető és természetes. De sokszor az az ütközőpont, hogy bár a lelkész szeretné ezt megújítani, vagy átgondolni, de a presbitérium a hagyományokhoz ragaszkodik. Vagy van másfajta ütközés is, hogy például a lelkész szeretné ezt nagyon jól csinálni, de annyi más feladata van, hogy egyszerűen nem jut erre ideje, és olyankor pedig abban örlődik, hogy érzi, hogy ez a folyamat nem annyira jó, de nem tud rajta változtatni. És van a harmadik, ami szintén nagyon gyakori, hogy szeretne változtatni, de nem ismeri, hogy hogyan lehet, mert nem ismeri a többiek példáját, nem ismeri, hogy milyen konfirmációs folyamatok vannak. Ebbe próbál az ifjúsági osztály folyamatosan segíteni képzésekkel, ilyen közösségi médiában posztolásokkal, honlappal, különböző anyagok fordításával, amiket használhatnak és beépíthetnek a lelkészek, ugyanúgy, mint azokat az ifjúra vázlatokat, amiket most már másfél éve heti szinten gyártunk, és nagyon örülnek is neki, és 290 gyülekezetből használják.
3: És mi a visszajelzés? Szeretik? Segítség? Arra gondolok, hogy önmagában a lelkészek ezt a folyamatot, amit elkezdtetek, hogy támogatjátok őket akár a külföldi példák fordításával, jó gyakorlatok felmutatásával, ezekből tudnak meríteni? Van aki visszajelez, hogy nagyon köszönöm, ez nagyon engem arra indított, hogy...
2: Igen, nagyon-nagyon sokan. Akik részt vesznek ebben a folyamatban, azok nagyon fellélegzés, nagy fellélegzést élnek meg. Látszik a szemükön, hogy örülnek, hogy valami hiány töltődik be. Nemrégen 24 egyházmegyéből voltak együtt az ifjúsági referensek. Ők hallották ezt a képzést, és öröm volt nekik. A kezükbe adtunk egy konkrét segédanyagot. Szintén nem annyira régen 6 teológiáról, Kolozsváron volt együtt, sok-sok teológus, akik ebben képződtek, és hallgatták azt, hogy lehet ezt a jövőben végezni, és milyen példák, gyülekezeti modellek vannak erre. És szintén azt jelzték vissza, hogy ez volt a legjobb előadás, ami nekik nagyon-nagyon sokat segített.
3: A beszélgetésünk végén még a konfirmáció jövőjére visszatérünk, de most még ide a napjainkra hagy térjek ki. Szintén a Facebook oldalatokon találtam egy ilyen nagyon inspiráló felvetést, hogy mi az, amit egy konfirmációs vizsgán tudni kell. Önmagában ez a vizsga dolog, te is felvetetted, hogy mennyire lexikális tudás kell, vagy nem. Erről is beszélhetünk, de itt azt a két kérdést hagy tegyem fel, amit ebbe a posztba hoztatok a titeket figyelő internetezőknek, amiről lehetne beszélgetni akár a fiatalokkal, hogy hogyan vezet autót egy keresztény ember, és hogy megehetjük-e a kenyeret az úrvacsora után. Miért ezt a két kérdést tettétek ide, és ezek mire alkalmasak szerinted mondjuk egy KT kérdés mellett, azzal szemben, amellett, azzal együtt?
2: Azért ezt a két kérdést tettük ide, mert azt mutatja be, hogy lehet úgy feltenni kérdéseket, hogy ez a fiatal életéhez, érdeklődési köréhez kapcsolódik, és mégis segít olyan dolgok megtanulásában, ami amúgy is fontos egy konfirmációs folyamatban. Egyszerűen csak a kérdés van átfogalmazva, de a válaszra nagyon sok esetben ugyanúgy egy bibliai ige. Ebben a 42 tételes kérdéssorban, amit közzétettünk, csak ezt akartuk megmutatni, hogy igazából ugyanúgy bibliai ismeretet kell tudnia a fiataloknak, vagy konkrét hitvallási kérdéseket a KT-ból. Csak máshogy kérdezünk, akkor már közelebb kerül a fiatalokhoz. A konkrét kérdésre felolvasom a választ is, vagy elmondom a választ is, mert akkor egy kicsit közel kerülünk ahhoz, hogy miért is így kérdeztünk, hogyha ez így rendben van neked.
3: Persze, hallgatunk.
2: Szóval hogyan vezet autót egy keresztény ember, és erre a Filippi 2:5 a válasz, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát egyszerűen a cél az az, hogy Biblia ismeretben segítsük és tanítsuk a fiatalokat. Csak a metodika az megmarad ugyanúgy a KT-s verzió, egy kérdés felelet, csak olyan kérdést teszünk fel, amit a fiatal meg fog jegyezni. Érdekli őt is, mert azt gondolja, hogy na, ez érdekes kérdés. És a kérdés miatt aztán a válaszra is figyel, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Egyszerűen csak a pedagógia, a metodika változik át. Vagy megehetik-e a kelyhek mosogatása közben az úrvacsoráról megmaradt kenyeret? Igen, mert az úrvacsora vételkor nem a kenyeret szenteljük meg, hanem a maga a cselekmény teszi Isten ajándékává. Tehát nem a kenyér lesz szenté, hanem maga a hívő ember. A megmaradt kenyér és bor sorsa ezért lényegtelen, ellenteidben a megszentelt élettel. Tehát megint csak próbál praktikus lenni, olyasmi, ami az életben neki is használható, érdekes kérdés, de mégis attól még hitvallási marad.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNH Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid, a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiség fejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adja át, nyilatkozta a Minapnak. Szent Ivánéi közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a Borsodi Vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt, a délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, Eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel, témánk pedig a konfirmáció. És ott

0: sor az már nem lenne elfogadható abban a közösségben. Nekik mit tudnál egy ilyen fiktív, de minden bizonnyal létező gyülekezetnek javasolni, mondani ezzel kapcsolatban?
1: Azt tudnám mondani, hogy a céljaink a fontosak. Miért vagyunk gyülekezet? Miért van konfirmáció? Miért van ez a folyamat? Mit szeretnénk a fiatalokkal hosszú távon? Miért kezdik el, ki kezdi el, és ki fejezi be? Hogyha ezekről a célokról beszélgetünk, akkor szerintem, ha azt az utat választjuk, hogy a hagyományaink miatt, vagy azért, mert ez a szokás, akkor belátható az, hogy ez nem egy hosszú távú cél, ez nem fenntartható cél, ettől nem fognak a fiatalok oda járni, mert ez a szokás, hanem a szokásoknak van jó hozadéka, de nem a szokás a cél, hanem a szokás az egy kialakult eredménye annak, hogyha jól csináljuk a célt. A célunk az az, hogy ezek a fiatalok megtérjenek, halljanak az evangéliumról, és ha megtértek és hallottak az evangéliumról, akkor ebben megerősödjenek. Ha ez megtörténik, akkor ebben a folyamatban kialakulhat az, hogy ő tudja, hogy hogy kell felöltözni egy vasárnapra, hogy hova kell ülni, hogy veszünk úrvacsorát, hogyan köszönünk, vagy ki milyen tisztségben van egy gyülekezetben, és hogy épül fel az egyház. És sok más bibliai igét, meg hitvallási kérdést is. De ez az eredménye annak, hogyha helyes a cél. Szerintem ez egy küzdés az összes ilyen gyülekezetben, de egyszerűen akkor is ez kell, hogy legyen a küldetésünk, mert különben nem látjuk be azt a realitást, hogy az egyházban a missziót ilyen célok alapján kell végezni.
0: És akkor most, ha azokra gondolsz, akik ezen körülmények között, amik ma vannak, ebben az egyedi próbálkozások, módszerek melletti konfirmációnál, itt van ez a statisztikailag 8000 új, lekonfirmált fiatal az egyházunkban, őket hogyan lehet beintegrálni a gyülekezetekbe? Hát olyan sokféle gyülekezet van, most csak a beszélgetésre visszautalunk, ugye, hogy ki hogy áll a konfirmációhoz, de hogyan fogadja szerinted egy-egy gyülekezet ezeket a fiatalokat, és hogyan lehet egy-két praktikával, tanáccsal segíteni a közösségeket, és itt most nyilván beszéltünk lelkészekről, presbiterekről, bármelyik gyülekezeti tagról, hogy ne elijesszük a most lekonfirmált fiatalokat, hanem segítsük őket, hogy a közösség része lehessenek.
1: Ideálisabb esetben ez a kérdés nem a folyamat végén merül fel, hogy hogyan hívjuk be a fiatalokat konfirmáció után a gyülekezetbe, hanem előtte, vagy közben. És erre két példát is mondok. Például az egyik gyülekezetünkben vannak modulzáró istentiszteletek, 5 modulból áll a konfirmációs folyamat, van benne egyháztörténeti, bibliaismereti, hitvallási, gyülekezetismereti rész is, és minden egyes modulzárón van egy istentisztelet, ahol szintén a fiatalok ott kell, hogy legyenek az istentiszteleten, és ünneplik őket, kapnak egy oklevelet, imádkoznak értük, kicsit így megismerik őket, látják őket. De hogyha egy konfirmációs alkalomra nem tudnak eljönni, vagy valamilyen szarazat nem tudnak megcsinálni, akkor is fontosan az istentisztelettel kellett pótolni, az ottani jelenléttel. Ez csak egy példa arra, hogy már a folyamat közben is beépítenek olyan ünnepeket, amikor a fiatal integrációjára figyelnek. Akkor egy másik példa az, hogy eleve úgy kezdik el a konfirmációt, hogy már ezért több gyülekezetben így van, hogy előtte ifire kell járni. Addig nem kezdheti el a konfirmációt, amíg nem jár egy évig ifibe. És ez azért segít, mert akkor így van egy olyan kortárs közeg, egy kortárs csoport, akiknek a közösségének a tagja, és hogyha ez megtörténik, ez a közösség a konfirmáció alatt is van, és utána is lesz. Tehát a megtartás könnyebbé is válik ebben a réteg alkalomban, kortárs csoportban. Tehát két olyan példát mondtam, amivel a folyamat közben is segíti, de sok más példa is van, hogy például a konfirmációs istentisztelet után a rákövetkező pénteken van egy befogadó ifi alkalom, ahol őket így ünneplik, imádkoznak értük, egyszerűen ifissé avatják őket, vagy pedig behívják a következő nyári táborba, ahol szintén van egy beavatás a számukra, ami nagyon különleges és élmény marad. Sok más ilyen példa van, amiben a gyülekezet tehet ezért, hogy valahol kiosztják Kathleen fényképen a neveiket, és imádkoznak értük, és egyszerűen segítik ezzel azt, hogy oda légyen a gyülekezet idősebb része, a felnőtt része a fiatalokhoz, és hogy a fiatal megélje azt, hogy őt ide hívják. Talán egy utolsó, az, hogyha magában a folyamatban van sok találkozása a fiatalnak felnőttekkel, például az említett mentorálás miatt, vagy egy házi feladat miatt, hogy beszélgetnie kell presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal, interjút kell készítenie, vagy valamilyen kis előadást kell készíteni valamilyen gyülekezeti témáról, akkor közben is folyamatosan alakulnak.

0: felnőtt kapcsolatai ennek a fiatalnak.
1: Van esetleg arra valamilyen statisztikád, benyomásod, hogy mondjuk egy évvel a konfirmáció után ez a statisztikailag 8000 konfirmált, ő mennyire van jelen a mennyire vannak jelen a gyülekezeteink életében?
0: Igen, van. 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően, és egy másik statisztika az pedig az, hogy a konfirmációs folyamat elején 36% mondja azt, hogy szeretne a gyülekezet része lenni a konfirmáció után, és a konfirmációs folyamat végén pedig 46% az, aki ezt mondja, hogy szeretne a gyülekezet tagjává válni. Tehát nem olyan nagy a növekedés, 10%-os a növekedés maga a folyamat alatt. Ez egy nagyon gyenge eredmény szerintem, és körülbelül ugyanakkor annak az aránya, akik lemorzsolódnak, mint ebben az előző említett kutatásban, ahol meg azt mérik, hogy mennyien akarnak csatlakozni a gyülekezethez.
1: És akkor azok a módszerek, amiket itt az előbb felsoroltál, azok segíthetnének ezen, vagy itt valami gyökeresebb fordulatra lenne még szükség szerinted?
0: Mind a kettő igaz. Itt gyökeres fordulatra van szükség, és segíthetnek. Szerintem a megmaradás ebben a sok-sok gyülekezetben, amire mesélek, beszélek, ahol a példát hozom, ott azért van, mert tesznek érte. Most már sok-sok ilyen gyülekezetet tudnék sorolni, de azért van az, hogy több mint a fele a fiataloknak lemorzsolódik, mert nagyon sok helyen meg erre nincs energia, vagy nem figyelnek erre tudatosabban.
1: És akkor ezt tulajdonképpen átvezethet arra a kérdésre, még amire már utaltam pár percre ezelőtt, hogy a konfirmáció jövőjéről is szeretnének kérdezni a hosszabb távlatban. Tehát a tendenciát azt a beszélgetésből megérthették a hallgatóink, te magad is hoztál számokat, például a 8000 és a 3 évenként 15%-kal csökkenő szám, a gyülekezetben maradási hajlandóság, stb. Ha meghosszabbítjuk ezt a vonalat, akkor mi lesz ennek a vége 10-20-50 év múlva, és hol kell itt ennél radikálisabban közbelépni, hogy ez a folyamat változhasson szerinted?
0: Már most látjuk azt a nemzetközi konfirmációs kutatásokból, aminek mi is a részei vagyunk, hogy Magyarországon már érzékelhető vidéken és városban egyaránt, hogy eddig mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt a szülő is nagyon támogatta, hagyományokra hivatkozóan motiválta a fiatalt, hogy vegyen részt a konfirmációs folyamatba. Ez kezd átalakulni, hogy nagyon sok helyen már csak a nagyszülők maradnak ezen a párton, akik azt mondják, hogy szeretnék, ha a gyermek, az unoka konfirmálna, és a szülő még erre hajlik, de már nincs annyira saját motivációja. Általánosítva beszélek erről, de most egy általánosított témáról beszélünk országosan. Tehát ez az egyik tendencia, amit látunk, hogy megváltozik a gyermek mögött álló támogatói erő, és nem akkora. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy az, hogy hagyományból indítatva konfirmálnak a fiatalok, ez nagyon-nagyon erősen átalakulóban van. Minden statisztika megerősíti ezt, és nagyon mérhető és látható lesz ez a változás. Pontosan ezért gyökeres átalakításra van szükség, szerintem legalább 5 területen. Az egyik, hogy mi a célja a konfirmációnak, erről beszéltünk. A második, hogy mi van a végén. Ez egy vizsga, egy bizonyságtétel, egy hitvallás, vagy egy megáldás, vagy ezeknek a kombinációja. A harmadik nagy kérdés, hogy mit tanítunk nekik. Mi lesz ez az anyag, amit 1-1,5-2 éven keresztül tanítunk nekik. Ez oktatás, vagy tanítványozás, mentorálás? Mi? Ez a harmadik nagy kérdés. A negyedik, hogy milyen életkorban történik ez, mert életkori sajátosságokról is beszéltünk, és még beszéltünk nagyon sokat. És az ötödik kérdés, hogy hogyan integráljuk a fiatalokat a gyülekezetekbe. Az a konfirmációs segédanyag, amivel jelenleg sokan dolgoznak, és központi anyag, az most már lassan 40 éves lett, de hát is jelzi ennek a komplexitását a témának, hogy Színási Sándor, aki kiadta azt a segédanyagot, ő az életének a végén írta ezt meg, sok-sok évtizednyi gyülekezeti tapasztalat, és több évtizednyi teológiai tanári tapasztalat után. Nyilván azért, mert annyira komplex ez a téma, hogy nehéz ilyen segédanyagot is kiadni. Tehát a konfirmáció jövőjével kapcsolatban ez az 5 kérdés van, ami nagy kérdés, hogy mi a célja, milyen életkorban, hogyan integráljuk őket, mi van a folyamat végén, és mi az, amit tanítunk nekik ebben a folyamatban.
1: Hát ezek egy részéről beszéltünk, de akkor amiről talán kevésbé beszéltünk, csak felütés szintén, akkor azt még kérlek, hogy fejtsd ki, tehát hogy vizsga legyen-e a vége egy ilyen folyamatnak, vagy nem, mit tartanál jó iránynak, és engem az is érdekel, hogy ezt mennyire lehet szerinted ilyen törvényszerűen előírni, hogy hogy kell kinézni egy konfirmációnak, hogy miből kell tanítani, hogy annak a folyamatnak mennyi ideig kell tartani, hány éves korban kell elvégezni. Tehát lesz-e szerinted olyan 10 év múlva, 20 év múlva, hogy egy egészen más forma lesz, ami úgymond kötelező lesz minden gyülekezet számára?
0: Ez két kérdés, szóval szedjük akkor kettőjüket. Melyikkel kezdjünk, az, hogy lehet ezt törvényesíteni, kötelezőíteni, vagy elsővel, ami azt hiszem az volt, hogy...
1: Kezdjük a vizsgával akkor, tehát vizsga legyen a vége, vagy egy beszélgetési folyamat, egy mentorálás, egy bizonyságtétel.
0: Szerintem a legnagyobb nehézség abban van, hogy ez a kettő vegyül a legtöbb gyülekezetben a végén. Tehát ugyanazon az eseményen van a vizsga, amin a megáldás, és amin az ünneplés is. Egyszerre a fiatal oda érkezik egy hihetetlen izgalommal, egy vizsgadrukkal, hogy ennyi ember előtt tudni fogom a választ. És ebből nehéz megérkezni az ünnep részébe. Sok helyen ezt próbálják szétválasztani, mondjuk a szombati napon van a vizsga és vasárnap a megáldás. Szerintem ezen lehetne még csiszolni, például úgy, sok helyen ezt úgy csinálják, hogy a lelkész vagy személyesen kikérdezi a sok-sok tételt, akár mindegyiket a fiataltól, és addig nem tud a konfirmációs ünnepségbe belépni, eljutni, amíg az összeset nem tudja. De akkor nem mindenki előtt történik ez kisebb vizsgadrukk helyzet, vagy mondjuk a presbitérium előtt történik el. És ezt követően van egy külön ünnepi alkalom, mondjuk egy istentiszteleten, ahol pedig már nem a vizsga helyzet van, hanem tényleg az ünnep része, ahol a fogadalomtételt mondják el, ahol megáldják őket, ahol úrvacsoráznak, ahol megélik Isten jelenlétének a munkáját, és jobban készek erre. Nem zárom ki, hogy nem tudják megélni most is Isten jelenlétét úgy, ahogy van, de szerintem ezt szét lehetne választani. Ez az egyik, hogy a vizsgát és az ünnepet meg lehetne különböztetni. A másik pedig az, hogy nagyon sok helyen most az oktatást helyezik a fókuszba, hogy tudásanyagot tudjanak, mert ez rendkívül fontos. De mióta a kötelező zsittan bejött, és rengeteg iskolában jelen van, és a fiataljaink is részt vesznek ebben, azóta ők abban a folyamatban is tanulják a 10 parancsolatot, a hitvallásainkat, egyháztörténetet és sok más kérdést, bibliaismeretet. Tehát a konfirmációnak meg lenne az a lehetősége, hogy itt ne oktatási anyaggal foglalkozzunk ennyire mélyen, hanem megértessük velük ezeket a kérdéseket, de ezt lehetne máshogy tenni. Látunk erre jó példát Bonhoeffertől, hogy ő hogy csinálta ezt fiatalokkal, akár gettóban, nagyon nehéz helyzetekben, vagy Tinkerék hogy csinálta ezt most az elmúlt évtizedben. Tehát lehetne a KT-s módon tanítani, de mégis olyan kérdésekről, ami sokkal inkább érdekli a fiatalokat a mai kérdésekben. Tehát a vizsga maradhat olyan szempontból, hogy fontos és jó, hogy a fiataloknak legyen hitbeli tudása, de nagyon sokszor vegyítjük ezt a konfirmációs folyamat végén.
1: És akkor zárásként ez a, hogy mindezt, amiről beszélgetünk, ez elvéhet-e oda, hogy valamilyen egyházi törvényben ez összpontosul, és utána úgy kell lenni, de egyébként a kiinduló pont is érdekes, hogy ma egyébként ez mennyire van szabályozva, hogy hogyan kell egy konfirmációnak kinéznie, miből készülnek, hány éves korban kell ezt tenni, vagy ez mind szokás és hagyomány, és csak idézőjelben csak ez mondja például ezt a 14 éves kor környékét.
0: Hitvallásaink vannak arra, hogy miért konfirmálunk, mit jelent a konfirmáció, és liturgiánk, hogy mit mondanak a végén, fogadalomtételkör, hogyan áldjuk meg őket. Minden más, ami módszertani rész, arra nincsen ilyen keretezett rendszer az egyházunkban, ezért lehet ebben szabadság. Az, hogy törvényileg ezt szabályozható legyen, vagy egységesíthető legyen, ez azért komplexebb kérdés, mert szerintem ennek van olyan része, amit nem kell egységesíteni, mert más-más a gyülekezeteink helyzete. Minimum csomagot létre lehet hozni, és erre van is most törekvés és nyitottság, hogy valamilyen olyan minimum csomag legyen, amit minimum minden fiatalnak tudnia kell, vagy a folyamat része legyen, akár énekanyagban, bibliaismeretben, hitvallási kérdésekben. De maximum csomagot azért nem kell, és nem is annyira lehet létrehozni, mert teljesen más lesz az erdélyi egyháztesteinkben ennek a helyzetnek a sajátossága, mint Magyarország. Más lesz egy magyarországi vidéki kisfaluban is, mint egy nagyvárosban. Tehát ezért a standardeket nem kell így beállítani, egy minimumcsomagot viszont fel lehet állítani, azért, mert az segíti a helyi lelkészt is, hogy valamire hivatkozzon. Akár életkori, akár hogy milyen hosszú ideig tart, akár hogy mi van a végén, akár hogy miből tanulnak, ilyeneket fel lehet állítani, amiből aztán ő már könnyen tud támpontokként kiindulni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ablonczi Áron, református lelkészt, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjét hallották.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos leves porokat fölönteni. Vagy élettársi szennyest kotorázni.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. A magyar emberek folyamatos bevonását tervezi a döntések előkészítésében Radnai Márk, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, akit június 13-ai hatállyal a területért felelős kormánybiztosnak nevezett ki Magyar Péter miniszterelnök. Radnai Márk szombati közösségi médiás bejegyzésében közölte, hogy feladata egy új intézmény a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozásának koordinálása. A kormánybiztos a közélet működésének megújítása érdekében vizsgálja a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit, és olyan módszertani javaslatokat dolgoz ki, amelyek erősítik a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a politikus az érintett miniszterekkel együttműködve elemzéseket készít majd, amelyek a lakosság testi, lelki és gazdasági jólétét szolgálják. Orbán Viktor a Fidesz 32. tisztújító kongresszusán elismerte a felelősséget a választási vereségért, és 10 pontban foglalta össze annak okait. A legfőbb hibák között említette a nem működő kampány üzeneteket, a digitális térben elszenvedett kudarcot, valamint a fiatalok körében tapasztalt durva elutasítást, amit személyes kudarcnak nevezett. Bejelentette, hogy a Fidesznek a korábbi félkatonai, fegyelmezett hatalompártból újra közvetlen hangvételű mozgalmi párttá kell alakulnia. Ennek érdekében szeptemberig alapjaiban szervezik át a párt struktúrát, és a parlamenti frakcióban is jelentős nemzedékváltást hajtanak végre a 30-as, 40-es generáció javára. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ellenzékben a Fidesz feladata a nemzeti ellenállás megszervezése lesz a kormány döntéseivel szemben. A Fidesz tisztújító kongresszusán Stumpf István, az első Orbán kormány kancellária minisztere kijelentette, a nemzeti együttműködés rendszere megbukott, és az Orbán korszak véget ért. A politológus szerint a vereség oka a bírálatok elnémítása, a klientúra túlkapásai és a polgári értékek háttérbe szorulása volt. A jövő feladataként pedig a lokális terek és a szuverenitás megvédését jelölte meg. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a kritikákra reagálva megvédte az elmúlt 16 év kormányzati és gazdasági teljesítményét. Úgy fogalmazott, a Fidesz olyan jól kormányzott, hogy 14 éven át a mostani miniszterelnök is a párt nagy támogatója volt. Varjú Lászlót választották a Demokratikus Koalíció elnökévé a párt szombati online tartott tisztújító kongresszusán. A rendezvényen az új alelnököket és az elnökségi tagokat is megválasztották. A rendkívüli tisztújításra azért volt szükség, mert áprilisban Dobrev Klára korábbi pártelnök és a teljes elnökség lemondott. A politikai vezetés azután távozott, hogy a DK az áprilisi országgyűlési választáson mindössze 1,1%-os eredményt ért el. Adorján Bélát választotta meg újra elnökének a Jobbik Magyarországért mozgalom a párt szombati tisztújításán, a következő 2 évre bizalmat kapó párt vezető mellett Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek az új alelnökök. Adorján Béla beszédében kiemelte, hogy a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként marad jelen a közéletben. A tisztújításra azután került sor, hogy a korábban 20% körüli eredményeket elérő párt az idei országgyűlési választáson már országos listát sem tudott állítani.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Szalon, az Európa Rádió magazin műsora. Benne a szerkesztő műsor vezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, az előttünk álló szűk egy órában a DSA alapítványt ismerhetik meg, vagyis a Diós Győri Szurkolók az Állatokért alapítványt. Idén, Miskolcváros napján ugyanis ők kapták az év civil szervezete díjat. Évek óta elhivatottan dolgoznak a bajba jutott állatok megmentéséért, a felelős állattartás terjesztéséért és az állatkínzás elleni küzdelemért. Több ezer állat életét mentették már meg, szaporító és viadalos telepeket számoltak fel, és számtalan, súlyosan bántalmazott állat számára biztosítottak esélyt a gyógyulásra és egy új életre. Legfőbb céljuk, hogy minden gondozásukba kerülő kutyának megadják a lehetőséget a testi és lelki felépülésre, majd megtalálják számukra a szerető, végleges otthont. Az Ongen található menhelyükön jelenleg több mint 60 kutya várja a szerető gazdáját. Pirk Dominika, az alapítvány menhelyének vezetője lesz a vendégem.
2: Mivel érzik rajtunk, hogy mi segíteni szeretnénk, vagy teljesen ugye más megközelítéssel nyúlunk feléjük, nyilván lehet első pillanatban ugat, vagy bizalmatlan, de nyilván itt a testbeszéddel, a nyugodtsággal, ezek az állatok azért érzik, ha nem is első másodpercben, de eltelik tényleg, nem kell sok idő, egy fél perc, egy-két perc, és érzik azt, hogy akkor mi akkor nem ütjük meg, ugye sokszor ilyenkor az emberi kéztől is félnek, de hogy ahogy látják, hogy lágyan nyúlunk oda, hogy simogatás kap, hát ugye ilyenkor sokszor, sok esetben látjuk, hogy először kap az állat ugye simogatást, és mindenképpen ugye nyugodtan, lassan, és egy idő után átadják a bizalmat, vagy szokott az lenni, hogy már egyből érzik is, hogy igazából ez nem is okoz problémát, és onnantól kezdve nagyon barátságos és nagyon kedves kutyák. Nyilván ilyenkor lehet ilyen félelmi agresszió, de ez is kevesebb esetben van, hanem csak az a tényleg ez a megadom magam és félek, és hogy úristen, mintha nem is látszanék, csak ne bántsatok, és az is csak egy-két nap.
1: Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok, hamarosan kezdünk.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, a DSA állatmentés, vagyis a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány kapta idén Miskolc városnapján az év civil szervezete díjat. Ezzel kapcsolatban Pirk Dominikát, az alapítvány menhelyének vezetőjét köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok!
2: Szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Először is hagy gratuláljak az elismeréshez itt az egész csapatnak. Mit szóltak, amikor megtudták, hogy önök lesznek az év civil szervezete idén Miskolc?
2: Nagyon szépen köszönjük, és hát nagyon megható volt, és nagyon-nagyon jól esett számunkra, hiszen nagyon sok munka van ebben az elmúlt években, és mióta csináljuk ezt az állatmentést. Ugye mi 2017 óta mentünk állatokat, és ugye, hogy egy kicsit így meséljek, hogy hogyan is indult ez az egész. Ugye hát úgymond a diósgyőri szurkolók, tehát ugye a fiúk kezdeményezték így ezt az egészet, úgymond országosan, egy fülöpkutya mentése kapcsán, és én meg azt az oldalt tudom egyébként hozni, én ugye több mint 10 éve vagyok benne egyébként az állatvédelembe, és így mondhatom így kívülről is, meg hogy most már benne is vagyok, hogy jó volt ez, hogy végre férfiak állnak ki egyébként az állatok védelméért, és nagyon nagy erő volt ebben az egészben, és jó volt ez a kezdeményezés, hogy ez megalakult és megindult. És ugye mi itt Miskolc környékén voltunk, a vasgyárban volt elsősorban egyébként egy ilyen krízisközpont, ahol elsők között kezdtünk el állatokat gondozni, és tényleg a mentvényeinket ott tudtuk biztonságos helyre tenni, és hát ott nem volt áram, nem volt víz, tehát hogy minden nap ilyen tényleg küzdelmes volt, de tudtuk azt, hogy azokat az állatokat megmentettük, ugye állatkínzásos esetekből, és hogy ott már biztonságos helyen vannak, és a mi alapítványunk úgymond meg innen indult, hogy tényleg így napi feladatok voltak, és szerettük volna ezt így összefoglalni, és 2020 volt az, amikor hivatalosan is alapítvánnyá kovácsolódtunk, és ha vannak mentések, akkor tényleg országosan meg tudunk egyébként mozdulni, vagy ha a közelben vannak mentések, akkor akár csapat együttműködés is van, de megmondom őszintén, hogy így a mindennapokban egyébként így ketten gondozzuk így az állatokat így tényleg évek óta.
1: Ki az a másik? Mondjunk róla is néhány gondolatot.
2: Igen, ugye ő Csík Zoli, és a főszurkoló úgymond, tehát ugye
1: ő az alapítvány vezetője, ha jól tudom.
2: Így van, igen, ő az alapítvány vezetője. És ugye úgy volt, hogy igen, ő is kezdeményezte ezt az egészet, és hogy mindig úgy volt, hogy majd fel lesz osztva, hogy melyik nap kigondozza a kutyákat, hogy is mint. Ez egy kicsit átalakult, mondom így arra, hogy így ketten maradtunk, úgymond ketten visszük a menhelynek úgymond a munkás részét, de vasárnaponként van sétáltatás egyébként, és oda tényleg a szurkolóktól pár ember is, vagy hogyha van nagyobb esemény, akkor mondom, hogy tényleg úgy gondolom, hogy számíthatunk több emberre is. És visszatérve ugye a díjhoz, hogy tényleg úgy érezzük, hogy végre egy kicsit úgymond meg van becsülve ez az egész. Tehát, hogy tényleg mi tiszta szívből, tényleg őszintén az állatokért vagyunk, és nagyon nehéz egyébként manapság megmutatni, akár az online térben is, hogy mennyi munka van, és hogy tényleg tettek vannak a online tér mögött, és ezt próbáljuk egyébként mindig egyre inkább bemutatni, és úgy érzem, vagy úgy érezzük, hogy akár most is, hogy kaptunk ezt a lehetőséget, hogy így most bemutatkozhatunk és beszélhetünk magunkról, hogy talán több ember, akárha ránk kattint, hogy ugye DSA állatmentés oldalon, egy kicsit jobban betekint, egy kicsit kíváncsibbak ránk, és hogy tényleg, hogyha már egy kicsit el vagyunk ismerve, akkor tényleg megnézik az emberek, hogy hú, akkor ezek biztos csinálnak valamit, hogy tényleg van mögötte munka, és ez egy ilyen kellemes megbecsülés és jelkép lett ez igazából számunkra, úgyhogy tényleg nagyon hálásan köszönjük.
1: A munkáról mindenképp fogunk részletesen beszélni, de azért egy picit kanyarodjunk vissza itt a kezdeti évekhez. Fülöp kutyáról volt itt szó. Hát mit tudhatunk róla, illetve ő neki a kimentéséről, ahonnan tulajdonképpen, ha jól értettem, az egész alapítvány, az egész kutyamentés indult.
2: Igen, hát ugye maga a szurkolói mozgalom, ugye, ami országos, és...
1: Itt futballszurkolókról
2: igen,
1: van
2: igen,
1: szó?
2: Ezt a fiúk tudnák jobban elmondani. Egyébként ez volt ugye az ő vonaluk. Igen, tehát ugye pont ezért volt ez az egész úgymond különleges. Ugye nyilván a futballszurkolói csapatok nem feltétlenül kedvelik egymást, és pont ezért volt különleges egyébként, hogy ezt félre tudták tenni. És mindenkinek a közös cél az az volt, hogy itt tényleg az állatok mentése, és hogy egy kicsit nagyobb figyelmet kapjanak ezek a állatok mentése, de itt ugye legfőképpen az a legfontosabb, hogy az állatkínzásos esetek, hogy jobban felfigyeljenek az emberek, és hogy nagyobb erő legyen abban, hogy igenis ez fontos téma, igenis nagyon nagy szüksége van ezeknek a kiszolgáltatott állatoknak, ránk, emberekre, úgymond, és igazából úgy indult ez az egész mozgalom, hogy a Fülöp kutya, nem tudom, hogy a hallgatók emlékeznek-e, vagy hogyha így majd rákeresnek, neki egy madzag volt a nyakába nőve, és már borzasztóan beödémásodott a feje. Sajnos egyébként hiába kapott állatorvosi ellátást, végül elpusztult, de pont ezért, hogy annyira tragikus volt ez az egész, és úgy érezte mindenki, hogy akkor ezt itt tovább nem szabad ezt itt annyiba hagyni.
1: Ez hol volt ez a kutyus egyébként?
2: Nyíregyháza mellett volt, és tényleg országos szinten egyébként mindenki megmozdult. És mondom, hogy szerintem azért volt ez jó, hogy végre a fiúk úgymond így erőt demonstráltak, és végre megmozdult az ország.
1: Ez a Szurkolók az Állatokért csapat, egyesület, alapítvány, egész országban vannak ők, és sok helyen van helyi részük, mint itt a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért? Így képzeljük el tulajdonképpen?
2: Igen, ugye úgy van, hogy több szurkolói csapatból csatlakoztak tényleg országos szinten, tehát így országos lefedettségben, és Pesten van úgymond a fő csapat, egyébként ugye kapcsolatban vagyunk velük, de hogy őszinte legyek, egyébként ezt úgy kell elképzelni, mert sokan egyébként azt hiszik, hogy itt Borsodban nekünk is, hogy mennyire elér hozzánk úgymond ez a támogatottság, és pont ezért is csináltunk egyébként egy külön alapítványt, ugye elkezdődött ugye, hogy menhelyet alakítottunk ki, mert Pesten ugye azért minden idézőjesen egy kicsit könnyebb, valahogy az emberek egy kicsit más mentalitásban vannak, könnyebben adakoznak, és mi elkezdtünk egy más értéket létrehozni. Ugye kell az a pesti csapat is, tényleg nagyon ügyesen csinálják azt, hogy a megjelenést, hogy tényleg beszélni kell erről a médiában, meg mindenhol is az állatkínzásos esetekről, illetve ott is nagyon jól elindult a felelős állattartás, oktatás, tehát jönnek-mennek az országban tényleg. Mi pedig ugye vittük ezt, hogy létrehoztunk egy menhelyet, és hogy tényleg itt napi feladatok vannak, ugye egy kicsit nálunk egy más értékrend alakult ki, így a napi elkötelezettségekkel, úgyhogy talán így tudjuk egymást úgymond kiegészíteni, de ha valaki megnézi, akkor így együtt is vagyunk, ha kell támogatni a másikat, ha mentések vannak, de igazából egy teljesen különálló mozgalom vagyunk, vagy alapítvány vagyunk igazából.
1: Mik voltak egyébként a főbb mérföldkövek? Mert hallottuk, hogy tulajdonképpen az egész 2017-ben indult, amikor még a Vasgyárban volt egy ilyen kis telephelyszerűség. Mikor lett meg a menhely, ami most már tulajdonképpen működik, és ha jól tudom, Ongán?
2: Így van, igen, igen. Egyébként ez is érdekes, hogy gyorsan telnek az évek, de amikor így visszatekintünk, tényleg hiába így küzdelmesek a mindennapok, így jó visszatekinteni, hogy azért sikerült azt létrehozni, amiért minden nap küzdünk, hogy ugye volt a krízisközpont a Vasgyárban, utána ugye egyre több mentés, egyre több kutyának volt szüksége, hogy a gondozásunkba kerüljön, és ott éreztük azt, hogy akkor egy menhelyet kell létrehozni. Ugye nyilván ez azért lett Tongán, ott lakunk, és akkor ott volt egy olyan terület, ahol ezt létre tudtuk hozni, és igen, ez volt az első mérföldkő, hogy olyan jó volt, hogy egy kicsit ilyen családias hangulat, ugye úgymond zöldövezet, és hogy tényleg a kutyáknak is úgymond sokkal jobb volt.
1: Ez mikor volt, melyik évben?
2: Hát ez körülbelül olyan 2019-2020 környékén, ugye bejegyzett hivatalos alapítvány lettünk. Én szeretem folyamatosan egyébként fejleszteni magam, tehát, hogy a állatorvosi asszisztensi képzéstől kezdve az állatgondozói képzés és menhelyvezetői képzést is elvégeztem, így tudtunk hivatalosan működő alapítvánnyá is válni, illetve így a kritériumnak megfelelni. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, és tényleg nem csak úgy, hogy gondoltunk egyet, és létrehozunk valamit, hanem hogy tényleg, hogy valóban ezt az egészet felelősségteljesen és komolyan gondoljuk. Kezdődött 10 kennellel, 25 kennellel, és hát jelenleg 64 kutyus van egyébként a gondozásunkban, illetve most már haszonállatok mentése is kellett, és már ők is vannak a gondozásunkban. Mindig azon vagyunk, hogy fejlődjünk, és ugye ez a menhely is ugye már több éve üzemel, és nyilván itt is kellenek újítások, tényleg mindig azon vagyunk, hogy ezeknek a ott élő állatoknak minél jobb körülmények között legyenek, és tudjunk nekik biztosítani a lehető legjobb helyet, és egyébként ezért van a céljaink között az is, hogy még jobb menhelyet csináljunk egyébként, úgyhogy így a jövőbeli cél, tehát hogy itt nem állunk meg, vannak célok, hogy még jobb legyen. Ugye itt most úgy kell elképzelni, hogy kennelrendszer van, tehát hogy külső kennelek vannak, és ugye szükség volt, ezt is most sikerült egyébként télen így az emberek támogatásával egy benti boxrendszert kialakítani, hiszen most azért eléggé kemény január-februárunk volt, ugye bejöttek a minuszok, és fú, hát nagyon, nagyon sok olyan állat volt, akit hát egy kicsit túlvállaltunk magunkat, de tudtuk, hogyha akkor nem indulunk el, akkor nem segítünk, akkor hát akkor fagyhalált halnak, tehát hogy nem tudom ezt ebben mondani, és megmentettük ezeknek a kutyáknak az életét, és hál' is ennek javarésze már gazdához is ment, úgyhogy elég aktív és nehéz hónapok vannak mögöttünk, de nyilván ez ugyanúgy sikerélmény is, és sikerült ugye ez a benti boxrendszer, és minden vasárnap van sétáltatás, egyre több ember jön a menthelyünkre, ezzel nagyon szeretnénk, egyébként már egy-két éve csak még nem sikerült úgy anyagilag egy tényleg akár egy olyan konténerházat, vagy egy olyan épületet létrehozni, vagy felépíteni, ahol nyilván kézmosási lehetőség, akár a kutyusoknak elkülönítő helység legyen, tehát, hogy tényleg szeretnénk, hogy tovább fejlődjön, úgymond a menhelyünk, és hát ez nyilván azért nagy anyagi vonzata van, és reméljük egyébként pont ezért van most ez a családi napunk is, mert a befolyt összeget erre a menhely fejlesztésre szeretnénk felhasználni, mert nagyon nagy szükség van erre, illetve ugye onnan indult a gondolatmenetem, hogy kinti kennelrendszer van, nyilván akár télen, vagy ugye amikor zúg az eső, sár van, nyilván a kutyáknak sem mindegy, hogy hogy vannak, mint vannak, és szeretnénk ilyen kinti-benti kennelrendszert, hogy tényleg be is tudjanak húzódni, egy kuckós helyük is legyen, de aki kint szeretne lenni, ugye az kint tudja elvégezni a dolgát, mert több kutyus is ilyen szobatiszta lenne egyébként, tehát hogy tényleg kifutókat létrehozni, hogy ott ugye akkor akik jönnek örökbe fogadni, el tudjuk engedni a kutyus, tudjanak velük jobban ismerkedni, tényleg a kutyusok egymással való összeszoktatása, szocializáció, lefárasztás, tehát ugye nagyon-nagyon összetett ez az egész dolog, és ugye most, hogy mondtam, hogy most ugye január-februárban nagyon sok kutyust mentettünk, sokan nem gondolják, vagy nem gondolnak bele, hogy azért ez nagyon nagy anyagi vonzattal is jár. Tehát ugye az átegészségügyi költség az azért nagyon megterhelő, meg ugye szinte a 90%-át az anyagi dolgoknak ez viszi el, és tényleg igyekszünk felelősségteljesen, ugyanúgy mi is. Én úgy gondolom, hogyha valaki egy menhelyet vezet, üzemeltet, ugyanúgy ránk is vonatkozik úgymond a felelős állattartás, tehát, hogy tényleg itt nálunk a menhelyen ugye a csíp, oltás, ivartalanítás, szívféreg tesztelés, különböző fertőző betegségek ellen vannak tesztelve a kutyusok, illetve ugye hát mivel állatkínzásos esetekből mentünk, így nagyon sok volt az elmúlt időszakban a lábtörött, Az állkapos csörött kutyusunk is volt, ugye most például, nem tudom, hogy január vagy februárban volt szintén. Jelenleg még cica helységünk úgymond nincsen, de ott is szintén nem tudtunk nemet mondani. Egy cica volt elütve, és szintén fagyos időjárás volt, és hát senkit nem értek el egyébként a megtalálók, és szintén akkor tudtuk, hogy vagy elindulunk és segítünk annak a cicának, vagy nem tudtuk volna egyébként nyugodtan aludni, hogy tudjuk, hogy lehet, hogy nem kap segítséget, és szintén neki is volt műtétje. Most azon gondolkodom, hogy neki medence törése volt, meg a lába is el volt törve, igen. Tehát, hogy elég komplex műtét kellett számára is, úgyhogy ezeknek az állatoknak úgymond szó szerint a testi-lelki rehabilitációját is csináljuk, és tényleg az a boldogság, ha ezek az állatok gazdához kerülnek, és gazdára találnak, és például ez a cica egy nagyon kedves családba került, és nagyon hálásak vagyunk nekik, mert a rehabilitáció ideje alatt is őt szó szerint testileg-lelkileg kellett, tehát ugye a fájdalom miatt nem túl barátságos volt, most már teljesen meggyógyult, szépen a lábát is tudja már használni, illetve a lelke is ezzel együtt, és tényleg egy nagyon kedves, és lehet, hogy rehabilitációs cica lesz, tehát ilyen állatasszisztált foglalkozásba fog részt venni, úgyhogy tényleg az ilyen sikersztorik azért felemelkedőek is, és minket is úgymond lelkileg is felemelnek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak továbbra is velünk.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Pirk Dominikával, a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány menhelyének vezetőjével, azzal kapcsolatosan, hogy idén Miskolcváros napján ők kapták az év civil szervezete díjat. A következő percekben szó lesz majd a mentésekről, a kutyák rehabilitálásáról, illetve a különböző szemléletformáló programokról is. Hogyan zajlik egy-egy mentés? Jön egyszer csak egy telefon?
2: Igen, olyanok is vannak, ugye ez is ilyen, van összetettebb, van egyszerűbb, elsősorban üzeneteket kapunk az oldalra, egyébként ott fontosnak tartom, hogy hát, hogy ne csak annyit írjanak az emberek, hogy itt is ott láttunk egy kutyát, tehát hogy fontos, hogy pontos cím legyen. Nagyon fontos lenne azért, hogy képek, videók legyenek, mert hogyha rendőrségi ügy van a dologból, akkor nekünk is ugyanúgy azt bizonyítanunk kell, hogy ebben az időpontban is így volt ez a kutya, és hogy tényleg ez a folyamat úgymond úgy el tudjon indulni, hogy ez tényleg sikeres legyen a végén. És onnantól elkezdve igen, hogy kapunk egy bejelentést, hogy látjuk, hogy esős helyzet, és hogy azonnal indulni kell, tehát hogy tényleg a életünk így sokszor így 5 percenként változik, mert hogy tényleg hogy akkor tudjuk, hogy akkor cselekedni kell. Tehát ugye innentől kezdve van olyan, hogy mivel ugye országos összefogásban is tudunk dolgozni, nagyon sok olyan van, ugye viadalos telepeket számoltunk fel, szaporító telepeket számoltunk fel, ezek mind-mind hetek, akár hónapok előkészületei egyébként, akár bizonyítékok szerzésében, akár leszervezni a hatóságokkal, ugye ott szintén a hatóságokkal is. Ez nagyon fontosnak tartom, és nagyon jó dolog, hogy már tényleg a hatóságokkal is így együtt tudjunk dolgozni. Tehát gondolok itt a rendőrségre, a jegyzőre, a hatósági állatorvosra, illetve ugye mi, mint állatvédő szervezet, és így közösen tudunk a legsikeresebbek lenni, hiszen mindenki a szakmai dolgát beleteszi, és így már nagyon-nagyon sok állatkínzásos esetet sikerült olyan szintre emelni, hogy tényleg, hogy ezeket a telepeket felszámoltuk, vagy börtönbüntetés legyen a vége, hiszen minél nagyobb nyomás van ezen a témán, úgy gondolom, hogy annál sikeresebb lesz, és szépen építgetjük fel, hogy minél hamarabb legyen hát méltó büntetése az állatkínzóknak.
1: A munkára visszatérve még, milyen esetekkel találkoznak leggyakrabban? Tehát kiteszik a kutyákat, vagy mondjuk valaki jelentkezik, hogy hát ő látta, hogy azt a kutyát nem úgy tartják, vagy azt az állatot. Mik fordulnak elő többnyire?
2: Hát ugye nagyon sok ugye a kóborkutya probléma, ugye mindenhol is szerintem, de úgy gondolom, hogy azon az állaton még mindig jobban tud segíteni mondjuk akár egy állatbarát járókelő, tehát hogy akár lefényképezi, felteszi az online térbe, vagy akár magához tudja fogadni idéglenesen, mint azt az állatot, aki mondjuk egy 5 méteres láncra ki van kötve. Tehát, hogy mi próbálunk, hát ez így rosszul hangzik, és nyilván ezt mi, mint állatvédők se szeretjük így mondani, de muszáj választanunk például, hogy akkor oké, rajta más is tud úgymond segíteni, de mi akkor beleállunk abba, aki ott van egy portán, és tényleg maga tehetetlen úgymond. Tehát, hogy a rövid láncon, a lánccal nyakában nőve, a bántalmazástól kezdve, volt olyan is ugye, hogy állkapos törött kiskutya volt, vagy volt ugye a bulltípusú kutyus is, mondjuk az Inesz kutyus, szintén el volt törve az állkapcsa, és úgy volt kitéve. Tehát, hogy sokszor kérdezik, hogy bírjuk ezt lelkileg, és megmondom, hogy nyilván nagyon nehéz, de ott, amikor ott vagyunk, akkor bennem az szokott például lenni, hogy igen, borzasztó, de tudom, hogy akkor már itt vagyunk, segíteni fogunk neki, és hogy innentől csak jobb lehet. És megmondom őszintén, hogy nekem a sokkal, hát akár lelkileg is megterhelőbb, hogy ilyen szíhésen beteg emberek vannak. Tehát, hogy képesek az élőlényt bántani, akkor a szenvedésüket nézni, például a állatgyűjtögetők, a sokszor

0: tart ugye simogatást, és mindenképpen ugye nyugodtan, lassan, és egy idő után átadják a bizalmat. Ugye szokott ez lenni, vagy szokott az lenni, hogy már egyből érzik is, hogy igazából ez nem is okoz problémát, és onnantól kezdve nagyon barátságos és nagyon kedves kutyák. Nyilván vannak olyanok is, akik inkább az szokott lenni, hogy nagyon félnek. Nyilván ilyenkor lehet ilyen félelmi agresszió, de ez is kevesebb esetben van, hanem csak az a tényleg ez a megadom magam és félek, és hogy úristen, mintha nem is látszanék, csak ne bántsatok. És az is csak egy-két nap, megmondom őszintén, hogy látják, hogy adunk kaját, hogy nem bántjuk, hogy simogatjuk, hogy gondozzuk, és olyan szépen ki szoktak nyílni ezek a kutyák. És sok esetben ez is annyira jó érzés, hogy ahogy tapasztaljuk, ahogy látjuk bizalmat is, hogy tényleg, ahogy egy kis félős kutyából mennyire aranyos és egy jó egyéniségű kutya lesz. És ugye ott azért van a 2 hét karantén időszak, amíg mi is megfigyeljük, akár egészségügyileg, akár ugye a viselkedésüket, és sok esetben abban a 2 hétben már annyira jól szocializálódnak, hogy amikor már mehetnek sétálni, akkor már egy boldog kutyát tudunk adni mondjuk egy család kezébe, és tényleg, hogy már csak így az élményeket adják. Most nemrég is volt egy olyan kutyus, hogy nagyon félős volt, nem bízott az emberekbe, és hogy most meg annyira egy jó egyéniségű kutyus, és csak úgy kéri a simogatást, és tényleg nagyon édes, akkor volt olyan nagyon bőrbeteg kutyus volt, és tényleg azt látni, hogy szinte ő feladta az életét, tehát, hogy ő össze volt kuporodva, hiába szóltunk neki, ő egyszerűen nem reagált, ő tényleg úgy volt, hogy jó, én itt vagyok, én senkinek nem kellek, engem csak bántanak, és hogy így feladta szó szerint lelkileg, és megmentettük, biztonságba helyeztük, és hogy, amit az előbb is említettem, hogy nála ez nagyon szépen látszódott, hogy ránk nézett, jó, látta, hogy akkor a másik nap is kedvesek vagyunk, akkor már kezdett csóválni, és akkor már a harmadik, negyedik nap meg, hogy így már a testtartása, meg minden, hogy már várt minket, és hogy tényleg, amikor egy kicsit úgymond így nyilván besokkal az ember, hiszen ez az állatok gondozása, illetve ez a sok lelki dolog összevegyítve azért nyilván minket is megvisel, vagy mondjuk, hogy tényleg, ha szakad az eső, ha hó van, ha karácsony van, ha ünnepnap, tényleg mindig megyünk ezekhez az állatokhoz, és nyilván, hogy úristen, oké, menni kell, félretenni a dolgokat, de amikor ott vagyunk, és hogy látjuk azokat a szempárokat, hogy tényleg ránk számíthatnak, és hogy mennyire várnak minket, és tényleg akár mondom ilyen mentés után, és hogy ez az állat, hogy mennyire, amikor megcsillan a szeme, és hogy örül nekünk, akkor nyilván érezzük, hogy igen, van értelme, és hogy csináljuk tovább, és feltölt minket is így ez érzelmileg.
1: Beszéljünk egy kicsit azért a segítőkről, mert én azt gondolom, hogy hát így hallhattuk, hogy több mint 60 kutya van jelenleg. Kik azok, akik tudnak segítséget nyújtani? Van-e egy csapat, akik mondjuk a mindennapi munkálatokban, akár etetésbe, ivóvízcserébe, állatok gondozásába, sétáltatásba részt tudnak venni?
0: Igen, most már nagyon szerencsések vagyunk, hiszen hát ahogy elindult egyébként ez a vasárnaponkénti sétáltatás, egyre több ember nézett ki egyébként a menhelyünkre, és sok olyan ember lett egyébként, akiket nagyon hálásak vagyunk, hogy tényleg akikre úgymond számíthatunk, hogy elkezdtek rendszeresen járni, és igen, ahogy említve is volt, hogy már rájuk tudjuk bízni azt, hogy igen, akkor aznap segítenek a takarításban, hogy az ételt kiosszák, hogy igen, hogy friss vizet adnak, illetve elkezdenek velünk ötletelni, együtt gondolkodni, hiszen ezek hatalmas segítségek, és igazából bárki, aki szeretne tényleg akár sétáltatni, jönni hozzánk, meg úgy gondolom, hogy tényleg aki bele akar abba látni, hogy nem csak egy online tér van, hanem tényleg itt, húj, tényleg, már sokszor egyébként megkaptuk az elmúlt években, hogy nincs is menhelyünk, meg hogy nem gondozunk állatokat, tehát hogy talán most jutottunk már el oda, hogy ja, tényleg, hogy nektek van menhelyetek? Ja, tényleg, akkor itt vannak örökbefogadható kutyusok? Én úgy gondolom,

0: hogy pont ezért nagyon jók ezek a sétáltatások, hogy bárki jöhet. Tehát, hogy tényleg bárki megnézheti, hogy igen, hogy van menthelyünk, hogy az a menthely milyen, hogy milyen kutyusok vannak, mennyi kutyus van, tényleg, hogy vannak ezek a kutyusok gondozva, tehát mi hagyunk betekintést, én úgy gondolom, tényleg őszintén a menthelyünk életébe. És természetesen a segítők nélkül egyébként nem is sikerülne, hogy tényleg akár a kutyáknak. Tehát már annyira várják például ezeket a vasárnapi napokat, hogy teljesen már lehet érezni, hogy aznap már így várják, hogy akkor mikor lesz a sétáltatás. Ugye minden vasárnap 9 és 11 óra között van ez nálunk, és már fél 9 után már azért várják, hogy na akkor most már itt érezzük, hogy már az a nap van, és hogy fognak jönni az emberek. És vannak emberek, akik egy-két alkalommal jönnek, vannak, akik rendszeresen, aztán egy ideig nem, de mondom, hogy vannak olyan emberek, akikre tényleg számíthatunk, és akár mondjuk egy családi nap szervezésében segítenek, de egyébként próbáljuk azt, hogy nyilván, hogy egyre több ember legyen. Nem tudom, hogy ez így van-e, de én sokszor azt gondoltam, hogy lehet, hogy az emberek azt hiszik, hogy diózsíri szurkolók is, hogy az mondjuk egy ilyen zárt kör. Nem tudom, hogy így van-e, de nekem egyszer-kétszer volt egy ilyen érzésem, de hogy nem, itt tényleg minden állatbarát, és tényleg aki itt Borsod megyébe úgymond, mert tényleg Kazincbarcikától kezdve Szerencsről, Tarcalról, tényleg mindenhonnan jönnek hozzánk. Ez a menhely, ez úgymond mindenkié, és tényleg aki bárki szeretne segíteni, akár a kutyasétáltatásban, akár az online térbe, úgymond a posztjaink megosztásába, ugye a manapság azért az nagyon nagy segítség, hogy tényleg, hogy segít abban, hogy megosztja, és hogy lehet, hogy egy gazdikereső kutyus mondjuk ezáltal tud gazdára találni, mert lehet az illető nem is követte eddig az oldalunkat, de meglátta azt a kutyust. Számtalan esetben volt például ilyen, hogy hát ismerősen megosztotta, és akkor, hogy onnan láttam, hogy ez a kutyus gazdit keres, és hogy tényleg annyira jól összejöttek ez a gazdi-kutyus páros, hogy tényleg olyan jó ezeket így megélni. Tényleg úgy, hogy az online térbe, vagy aki tárgyi adománnyal szeretne segíteni, akár...
1: Mire van szükség?
0: Hát jelenleg ugye a boxos kutyusok, akik vannak, alattuk ugye rongyok vannak, tényleg plédek, törölközők, lepedők, ezek folyamatosan szükségesek. Ugye a játékokat szeretünk ugye örömet okozni, lehet, hogy 10 másodperc alatt széttépi az a kutyus, de legalább addig is megvolt az öröme, de valaki pedig hozzábújni és aludni szeret vele, úgyhogy ilyen plusz játékok is, papírtörlők, tehát ugye ezek, amik így most például ki vagyunk fogyva belőle, de egyébként mindig igyekszünk az online térbe feltenni, hogy éppen mire van szükségünk. Ugye a DSZ-állatmentés oldalon, hogyha követnek minket az emberek, ugye adó 1%-ra vagyunk jogosultak, ez ugye hatalmas segítség szokott lenni. Meg tényleg fizikailag ez, hogy sétáltatni, vagy ha aki például ugye most már a videókat, képeket, tényleg aki mondjuk kijön és szeretne ebbe segíteni, hogy sikeresebb legyen úgymond egy kutyusnak a gazdásodása, hogy mondjuk kijön, csinál egy-két képet, vagy videót a kutyusról, és azt mi fel tudjuk használni, hiszen amikor kimennek sétálni ezek a kutyák, így kapcsolódnak az emberhez, és nyilván teljesen más, hogy viselkednek mondjuk, mint a kennelben, és ugye ezt ők tudják úgymond megmutatni, hogy akkor tényleg odabújt, hogy nézett rá az a kutya, hogyan kapcsolódott, húz-e a pórázon, vagy tényleg inkább arra figyel, hogy mi milyen tempóba megyünk, tényleg, hogy annyi információt tudnak ők is, és azért hangsúlyozom mindig ezt a sétát, mert ugye most folyamatosan erről beszélek, hiszen akárha valaki örökbefogadásba gondolkodik, és eljön, és lehet, hogy 2-3 alkalommal tök jól megvan az összhang mondjuk egy kutyussal is, úgy fog örökbefogadni, vagy lehet, hogy jelenleg nincs olyan élethelyzetben, vagy életkörülményei, hogy örökbe tudjon fogadni, de szereti a kutyákat, és eljön hozzánk, és hogy tényleg, hogy az a kutya is szeretetet tud átadni, illetve ő is a szeretetét átadja annak a menhelyes kutyának is, és ezek igenis nagyon sokat számítanak, és tényleg nagyon jó dolgok.
1: több programot is szervezett tulajdonképpen az alapítvány. A felelős állattartásra is igyekeznek felhívni a figyelmet, ha jól tudom, például iskolában is jártak. Mik a tervek, mik a célok? Mondjuk el azt, hogy a beszélgetésünk perceiben is zajlik tulajdonképpen egy családi nap, mert ugye ezt a beszélgetést néhány nappal korábban rögzítettük, de ugye ez a június 14-i vasárnap, ez a családi napnak a szintere. Erről azért mondjunk néhány gondolatot, hát ha lesz olyan hallgatónk, aki még elszalad, elugrik itt a riport után, és megnézi ezt a családi napot.
0: Igen, igen, tehát itt Tongán a menhelyünknél van a családi nap most szervezve. Itt tényleg próbálunk nagyon színvonalas és nagyon izgalmas programokkal készülni. Ugye ugrálóvár, óriás buborékfújás, póni lovaglás, arcfestés, csillámtetoválás, helyben készül a bográcsgulyás, büfépulttal készültünk, illetve póniló hintózás, úgymond a gyerekeknek szerintem ez is nagyon különleges, hiszen azt szoktuk tapasztalni, hogy ugye a gyerekeknek ez annyira jó élmény, ez az állatokkal való kapcsolódás, hogy tényleg lehet, hogy valaki egy bérházi lakásban lakik, és mondjuk elhozza a gyerekét, és kinyílik ez a világ, és hogy ugye a gyerekek még annyira nyitottak is, hogy olyan jó élményeket szerezni nekik, és nyilván a célunk ez, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és hogy lássák ezeket a dolgokat, hiszen a menhelyünket is meg tudják nézni, de közben színes programokkal és élményekkel is készültünk, és ugye hát itt, ugye, amit már említettem, hogy a befolyt összeg, ugye az a menhelyünk fejlesztése, és tényleg úgymond a jövő menhely támogatása a cél, illetve így a gyerekekre visszatérve, igen, hogy óvodákban, iskolákban kapunk meghívásokat, és ezt is próbáljuk egyébként minél tartalmasabbá és élménydúsabbá tenni, hiszen a gyerekek, mint említettem is, hogy nagyon nyitottak, nagyon lelkesek, és hát az elmúlt években is jártunk, tehát ugye ez rendszeres, ahol meghívnak minket, szívesen megyünk, de a jövőben is szeretnénk egyre több iskolába és óvodába eljutni, és akár játékos feladatokkal is a felelős állattartás fontosságát hirdetni, egy kicsit úgymond tanítani, illetve mi magunkat is bemutatni úgymond az alapítványt, a menhelyet, illetve milyen egy mentett kutyus, meg tényleg az, hogy akkor hogyan gondozzuk felelősen, és ugye ez mivel jár, és hogy tényleg ezt így átadni, és olyan jó visszajelzések szoktak lenni, például most nemrég voltunk ugye szintén óvodákba és iskolákba, és hogy ott nagyon sok gyereknek volt állata, és hogy nagyon ügyesen tudták egyébként a kérdésekre a válaszokat, és nagyon jól be tudtuk őket vonni egyébként az együtt gondolkodásban. Ez célunk az iskolákba, óvodákba elmenni, ugye több családi napot szervezni, tehát hogy minél jobban az emberekkel tudjunk kapcsolódni, hiszen hogy ők is belelássanak a menhely életébe, illetve mi is minden segítséget köszönünk, és úgy gondolom, hogy tényleg, tehát, hogy nem mi szeretnénk szerepelni, hanem hogy itt is, hogy mondjuk tudunk erről beszélni, itt az a lényeg, hogy a kutyákhoz jussanak el az emberek, és ez ezért nagyon fontos, tényleg akár a támogatások, és legfőképpen ugye az örökbefogadások érdekében, hiszen ugye nyilván az lenne jó, hogyha egy-két hónapig lenne, úgymond egy kutyus a menhelyen. Voltak tényleg nagyon gyors gazdisodásaink, hogy nagyon szerencsés volt egy-egy kutyus, de ugye sokan itt hónapokig, akár egy-két-három-négy évig is ott vannak, és szeretnénk felhívni rájuk a figyelmet is, hogy igen, és hogy sok gazdikereső kutyus van, aki vár tényleg egy szerető családra.
1: Bízunk benne, hogy minél hamarabb megtalálja mindenki a maga gazdáját, és akár egy-egy ilyen családi napon is. Én tényleg azt kívánom, hogy egyre kevesebbszer kelljen vonulni, mert szerintem ez egy állatmentő álma, hogy egyre kevesebb állatot kell mentenie, vagy hogyha valakit ki kell menteni, hát akkor gyorsan felépülés gazdára talál az az állat. Én a munkájukhoz sok sikert kívánok, a díjhoz pedig gratulálok. Pirk Dominikát, a DSZ állatmentés, vagyis a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány menhelyének vezetőjének pedig köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Hálásan köszönjük a lehetőséget.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
2: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az Exim, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Egyeztetést kezdeményez az oktatási miniszterrel a közszolgálati egyetem az ottani tanárképzés tervezett megszüntetése miatt. Az intézmény a Telex megkeresésére azt közölte, hogy a jövő héten lehet tárgyalás, miután az egyetem felelősséget visel valamennyi oktatója, hallgatója és munkatársa iránt. Felmentette a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a Facebookon azzal indokolta a leváltást, hogy a levéltár vezetője a fenntartó minisztériumot megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Gyakori az online gyermekbántalmazás a V4 országokban, derült ki a Republikon intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk felvételről Edelényből, a belvárosi református öreg templomból. Igét hirdet Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
2: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe. Kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Amen. Drága gyülekezet, ünneplő közösség, Isten előtt megállva, hódoljunk az alkotónk előtt, és énekeljünk szép Zsoltárt, így énekeljük együtt fönnállva a 25. Zsoltárunk első versét. A 25. Zsoltárunk első versét keressük meg az énekeskönyvünkből, és ezt énekeljük, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

Kedves testvérek, foglaljuk el helyeinket, és készüljünk Isten igének a meghallására. A 821. számú dicséretünket keressük meg az énekeskönyvben. A 821. számú dicséretünk fog tehát következni. Ezt énekeljük. A 821. számú dicséretünk első két verse. Zengjen hát fel ajkunkról. Az első vers így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, s az ő szent fiától, ami úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, keresztény gyülekezet, halljátok most meg Istenünk hozzánk szóló igéit, ahogy megszólítanak bennünket ebben az órában, az Új Szövetségből, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből, a 16. fejezetből, a 17. verssel kezdődően, a fejezet és a levél végéig, a 27. versig. Amíg az igét felolvasom, kérlek benneteket, hogy kényelmesen foglaljátok el a helyeteket. Még egyszer mondom tehát előttetek, hogy az igék, amelyeket hallotok, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében, a 16. fejezetben vannak megírva, a 17. verstől kezdődően, a 27. versig a következőképpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem saját hasuknak és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszemű szíveket. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, hogyha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Köszönt titeket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim Lucius, Jászón és Szoszipárkosz. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszönt titeket Gaius, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erastos, a város számvevője, és Kvártusz testvérünk, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt. De most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelése szerint a proféták írása által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Adja mi mindenható Istenünk, hogy az ő igéje, ami szívünkben megfogalhasson. Adja mi Urunk, hogy ez az ige a lélek által sok drága és megszentelt gyümölcsöt teremhessen. Gyertek most, őhozzá imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, a mi lelkünk ebben a pillanatban is buzgón fohászkodik te hozzád, ó Urunk. A mi lelkünk nem csak szavakat keres és talál arra, hogy hozzád folyamodjon, hanem a mi lelkünk mindazzal a sokféle érzéssel, mindazokkal a gondolatokkal, amelyeket hordozunk, most föltárulásban van. Urunk Istenünk, add, hogy a mi lelkeink őszintén és tisztán mutathassák magukat te neked.
Urunk, azért fohászkodunk, hogy ahol még lakatok és zárak vannak, ahol még barikádok vannak, ahol még visszahúzódás van, vagy ahol elutasítás van, ott végre jöjjön el a világosságnak az ideje, ami átvilágít mindeneket. Urunk Istenünk, köszönjük neked azokat az életeket, ahol a gonosznak, a sátánnak a lánca leoldódott. Köszönjük Istenünk azokat az életeket, ahol a te világosságod lehet az egyedüli, ami utat mutat, ami zsinór mérték, amit követni tudunk. Istenünk, fohászkodunk, hogy a te ígéd világossága, ami gyülekezetünkben, ebben a városban, Magyarországon és a világon minél több helyre eljuthasson, és minél több sötét zúgot átvilágíthasson. Urunk Istenünk, azt kérjük, hogy kezd ezt a mi szívünkben, az átvilágítást. Kezd ott, ami belsőnkben, ott, ahol mi is csak ritkán kószálunk, ahová nem szívesen nyitunk be, de mégis ott van a miénk, a mi életünk, és még nem lett előtted feltárva, nem lett megvalva, nem lett vele szembesítve önmagunk. Urunk Istenünk, fohászkodunk az örvendezőkért, akinek a szívük tele van nevetéssel, tele van hálaszóval. Urunk Istenünk, add, hogy az ő örömük sokszorozódhasson, hogy az ő boldogságuk kiteljesedhessen. És Urunk, imádkozunk azokért, akik most közönösek, akik úgy szemlélik a saját életüket, hogy nem érzik azt valami nagy dolognak. Nem értékelik magát az életet, azt a lehetőséget, amit tőled kaptak. Imádkozunk azokért, akik mindent kétségekkel fogadnak. Imádkozunk azokért, akik mindenben a szembehelyezkedést keresik. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik most gyászban vannak, akik nem a divat miatt vették magukra a fekete leplet, hanem mert ezzel is kifejezik az ő szívük állapotát. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy légy a gyászoló testvéreinkkel, miközben a halál árnyékának völgyében járnak. Karold át őket. Tartsd meg az erőtleneket. Mutasd nekik reménységet. Vésd a szívükbe a föltámadás és az örök életnek az üzenetét. Istenünk, jó atyánk, így fohászkodunk ezért a mai Isten tiszteletért. Imádkozunk az ígéért, az igének hatalmas voltáért, azért, ami túlmegy az emberi szavakon, azért, ami nem csak a fülig ér, hanem annál sokkal mélyebbre tud hatni. Urunk, add, hogy az ige elevenné lehessen. Urunk, add, hogy az igének ne csak hallgatói és elfelejtői lehessünk, hanem lehessünk ennek az igének hallgatói, megértői, magunkkal vivői és megcselekvői. Istenünk, így kérjük a te lelkedet, hogy lélek által fordítsd le a mi számunkra, a tudtul a mi számunkra a te igédnek üzenetét. Úrunk Istenünk, add, hogy a szavakon túl is tudj a mi lelkünkre beszélni. Úrunk, így kérünk, hogy a te nagy irgalmaddal és szereteteddel védj körül bennünket, védj körül a te angyalaiddal, védj körül bennünket
a te megőrző irgalmaddal, hogy mi, keresztények, reformátusok, hitben megmaradhassunk, gyarapodhassunk, és ne a te gyalázatodra, hanem a te dicsőségedre élhessünk. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Drága testvérek, készüljünk az igehirdetés meghallgatására, és a 662. számú dicséretünket keressük ki. A 662. számú dicséretünket fogjuk énekelni, annak a 6. versét, a 662. számú dicséretünk 6. versével készüljünk az igehirdetés meghallgatására, ami így kezdődik: Szent igédet vallanom, adja tisztán, homály nélkül.

Drága testvérek, halljátok bizonyságtételem alapigéjét az előzőekben hallott római levélből, a 16. fejezetből. Olvasom tehát Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele, 16. fejezete, a 17. versből a következőképpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Még egyszer olvasom az utolsó mondatot. Térjetek ki előlük. Amen. Kedves testvérek, drága gyülekezet! Mindig nagy kérdés az, amikor egy igehirdetés hallik, hogy vajon akik hallgatják, képesek-e arra rácsatlakozni. Mindig nagy kérdés az, hogy hogyan hallgatjuk azt, ami elhangzik. Milyen előzetes várakozásaink vannak. Mit szeretnénk, hogy az igehirdető megvalósítson, mi módon hasogassa az Isten igéjét. Mindig van bennünk valami, ami egyfajta elvárás egy vasárnap délelőttel, egy Isten tisztelettel kapcsolatban. Valaki azt szokta mondani, hogy azért jövök, hogy megnyugodjak. Valaki úgy gondolkodik, hogy azért jön a templomba, hogy együtt erősödjön a hitében, a többi hittársával együtt. Valaki szeretne valami okosat hallani, azért jön. Sokféle előzetes megfontolás van bennünk, amikor egy igehirdetést hallgatunk. De talán az lehet a legfontosabb egy ilyen helyzetben, hogy valahol az igehirdetés során, az igehirdető hangján túl az Úristen meg tudjon bennünket szólítani. Nagy vágy? Túlzott elvárás? Az igehirdető ezt szeretné. Azt szeretné, hogy ő minél inkább eltűnjön, minél inkább háttérbe szoruljon, és valamilyen módon mégiscsak aki a középre kerüljön, az az Úr Jézus Krisztus. Hogyha ez tud teljesülni a templomokban, vasárnap az Isten tisztelten, akkor nagy lépést tettünk Isten országa felé. Akkor mi is elmondhatjuk azt, hogy igen, itt is épül az Isten országa. A levél, amit olvasok előttetek, ugye Pálnak a római gyülekezethez írt levele, ugye egy olyan személynek a levele, aki Isten ügyéért lángol. Aki, amikor felkel, amikor lefekszik, amikor ébren vagy, amikor alszik, ő mindig, mindenkor azt forgatja magában, hogy Jézus Krisztus neve miképpen tud a legtisztábban megszólalni. Ezt szeretné messze, ameddig csak ereje és az Isten engedi, messze a föld végső határáig is hirdetni. Az a vágya, hogy minél több ember megtérhessen, minél több ember átadhassa az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Tehát így kell Pálnak a levelét nekünk magunknak is szemlélni,
hogy Krisztusért lángoló ember szól hozzánk. Mindent ennek rendel alá. 20 éve, vagy több mint 20 éve van ebben a szolgálatban, amikor ezt a levelet megírja, rengeteg kilométer van mögötte, 3 térítői út, már nagyon sok mindent látott, rengeteg emberrel lehetett személyes beszélgetése, gyülekezetek alakultak az ő szolgálatának a hatására, az ő bizonságtételére, és most mégis levélírásba fog, egy olyan gyülekezethez akar szólni, akik közé vágyakozik, de még Isten nem adta meg neki azt a lehetőséget, hogy ezekkel az emberekkel személyesen találkozzon. Készíti már egy jó ideje azokat a gondolatokat, azokat a szavakat, összefüggéseket, amit el szeretne mondani a rómaiaknak. Nem lehet tudni azt, hogy a te életedben az Úristen milyen találkozást készít. Vajon neked, hogyha létrejön egy olyan találkozás, egy olyan sorsfordító pillanat, amikor úgy érzed, hogy bizonyságot tehetsz az Úr Jézus Krisztusról, vajon neked van-e szabad arra, hogy hogyan mondd el azt, amit te tapasztaltál, amit rád bízott az Úr? Neked vajon megvan a saját örömüzeneted? A szívedben ott van ez az öröm, amit a Jézus Krisztussal való találkozás jelent a számodra? Valakinek át tudod ezt adni? Valakinek elmondtad már ezt? Valakivel beszéltél őszintén a te hitedről? Pál ezt teszi. Ezt teszi éveken, évtizedeken keresztül, és most ezzel a levéllel is úgy gondolja, hogy összefoglalja mindazt, amit ő gondol, amit ő hisz, amit ő tapasztalt Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ez a levél, amit megír, és reménysége szerint eljut Rómába az ottani keresztényekhez, ez az, ami őt képviseli. Egészen addig ez a levél lesz az, ami az ott élő szép számú keresztényeket fogja majd tanítani, inteni és buzdítani a keresztényi életvitelre. Addig, amíg ő nem mehet, amíg ő oda nem érkezik el, addig legyen ez a levél az ő bizonyságtétele. Ugye milyen érdekes az, hogy több evangélium is ott lapul a Szentírásba, hogy különböző nézőpontokból szólalnak meg az evangelisták, hogy hogyan is élt, mit is tett, mit is mondott az Úr Jézus. És hogyha azok között, az iratok között, amit Pál lejegyzett, ami megmaradt, ami belekerült a Szentírásba, hogyha azok között nézelődünk, akkor azt mondhatnánk, hogy Pálnak is van evangéliuma. Nem csak Máténak, Márknak, Lukásnak, Jánosnak, hanem Pálnak is van evangéliuma, csak azt nem úgy hívják. De ezt a római levelet mi mondhatnánk akár úgy is, hogy ez Pál apostolnak az evangéliuma. Nyilván most csak egy picin kis szeletére tekintünk rá ennek a levélnek, bár a gyülekezetnek volt szerencséje már több ige szakasznak a magyarázatát hallgatnia a római levélből, de most itt az utolsó fejezetnél, ahova elérkeztünk, itt is egy piciny részletre tekintünk rá, méghozzá arra, amiről Pál azt mondja,
hogyha az evangélium valahol megszólal, hogyha valahol hirdetik az evangéliumot, ott majd lesz valamiféle megosztottság. Elképzelhetetlen a számára, hogy a hallgatóság teljes egyöntetűséggel fogadja el az evangéliumnak az üzenetét. Ahol az evangélium megszólal, ahol a tiszta evangélium megszólal, amiről azt mondja Pál a levelében, hogy ezek a római keresztények, ezek vették ezt az ígét, a birtokukban van ez, és gondol itt arra, hogy az első pünkösd alkalmával hallhatták a tanítványoknak az ige hirdetését, hallhatták Péternek a bizonyságtételét, és akkor vehették a tiszta evangéliumot, és ez alapján, ahogy hazavitték ezeket az igéket, ahogy hazavitték azt a elementáris erejű lelki találkozást, ami ott velük történt, ebből épül ez a gyülekezet. És azt mondja, hogy ők tudják a tiszta, hiteles evangéliumot. Ezt kapták. De hogy ennek nem fognak örülni, ezt nem fogja mindenki megtapsolni, nem fog mindenki csatlakozni, és nem fog mindenki velük együtt örülni ennek, hogy nini, mi csodálatos, hogy itt van a beteljesedett üzenet, Isten akarata a Jézus Krisztusban. Tehát ahol az ige megszólal, és ahogy megszólalt Rómában az ige, ott rögtön lettek külön vélemények. Nem mindenki fogadta el azt az evangéliumot, amit a gyülekezet megvallott. Ahogy a zsidó nép előtt, amikor kivonultak Egyiptomból, megnyílt a Vöröstenger, na hát így is, itt is ez történik, csak éppen ahogy megnyílik a Vöröstenger, nem azért nyílik meg, hogy mindenki átkeljen, nem azért, hogy egyöntetően mindenki ugye ebbe az irányba haladhasson, hogy elhárult az akadály, hanem ez a kép pontosan azt fejezi ki, hogy valaki az egyik oldalra áll, ahol a vízoszlopnak az egyik fele van, és valaki pedig a másik oldalra. Egymással szemben állnak. Tehát nem utat engednek az evangéliumnak Rómában, hanem gátat szabnak, hanem megosztást akarnak kelteni. Ha lehet így mondani, úgy csinálnak, mintha jó szándékúak lennének, úgy férkőznek be, kedvesen, nyájas szavakkal jönnek, de amit mondanak, az megosztottságot és vitát generál. És azt olvassuk, azt mondja a Szentírás, hogy az ilyen helyzetekben a gyülekezetnek nem bele kell állni a vitatkozásba. Nem azzal kell tölteni az idejüket, hogy szembehelyezkedjenek, hogy egyre inkább növekedjen ennek a vitának a tere. Ne gondoljuk azt, hogy ez egyedi dolog lenne, hogy a római gyülekezetben van széthúzás, egyet nem értés, hiszen Jézus már jó előre figyelmeztette a tanítványokat arra, hogy legyenek attól boldogok, hogyha az ő neve miatt gyalázzák és üldözik őket, sőt, hogyha mindenféle rosszat hazudnak róluk. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lehetett annak a vitának a kiinduló pontja, min kezdtek el összetűzni a római gyülekezetbe. Korábban, a korábbi fejezetben, talán a 14. fejezetben azt olvassuk, hogy a frissen megtértek, a kevésbé járatosak az igében, hogy őnekik az elfogadása
közepette alakulhatott ki valamiféle vita, de pontosan nem tudjuk ennek az okát. De mindenképpen jó, hogyha tudjuk, hogy ma is vannak olyan szándékok, ma is vannak olyan akaratok, amelyek arra szeretnék a gyülekezeteket elvinni, hogy ne az evangéliummal foglalkozzanak, hanem valami mással. Ma is van olyan szándék, akár a gyülekezetünkbe, akár a városba, akár a közegyházba, amikor az embereknek a gondolkodását nem a Krisztus megvallására akarják irányítani, hanem valami másra. Hogy mással foglalkozzunk. Ugye nyilván a tiszta evangéliumnak a megjelenése ugye szét tudja választani az igazat a hamistól, meg tudja mutatni azt, hogy kiben milyen lélek lakik, olyan szintig okoz az evangélium maga meghasonlást, hogy Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy a családon belül is meghasonlások támadnak, nem hogy a gyülekezeten belül, hanem egy családon belül is, hogy öten lesznek egy családban, akik meghasonlanak, három a kettővel, kettő a hárommal, apa a fiúval, a fiú az apjával, anya a lányával, a lány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával. Tehát ez is azt mutatja, hogy nagy ajándék az, hogyha egy gyülekezetben van egyetértés. Vajon a mi gyülekezetünkben

Krisztusnak. Hogyha hiába való vitákba mennek bele. És bizony nagyon sok esetben a fontos dolgokról veszi el ez a figyelmünket és az erőnket. Hányszor aggódunk olyan dolgok miatt, amelyek pont ebből a vitából, a nézeteltérésekből fakad, nem? Tehát, hogy mennyi olyan dolog van, amikor megbeszélünk egy dolgot, aztán utána átértelmezünk ezt a dolgot, akkor megint más irányt adunk ennek, megint másképp gondolunk egy dologra, és valaki úgy érzékeli, hogy hát akkor az ő véleménye kevésbé fontos, akkor az, amit megbeszéltünk most, akkor miért nem érvényes? Ugye hányszor van ilyen? Hányszor kerülünk bele ilyen helyzetekbe? És ugye valahol ezek a viták átveszik a fontos dolgoktól a helyet. Nem véletlen az, hogy az igébe azt olvassuk, hogy az egyetértésnek mekkora hatalmas nagy ereje van, hogyha ketten vannak, akik egy dologba egyet tudnak érteni, ha ketten vannak, akik egyet tudnak érteni, akkor az olyan hatalmas nagy dolog, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy azt az Atya megadja nekik. Tehát, hogyha egyetértésben tudnak lenni valamiben, ha már csak ketten is, akkor azt az Atya, a mennyei Atya meg fogja az ő számukra adni. Mi a tanácsa Pál apostolnak az ilyen vitás helyzetekre, amikor egy ilyen vita, félreértés alakul ki egy közösségbe? Mit javasol? Ugye azt mondja, hogy ne menjünk ebbe bele ebbe a vitába. Sőt, azt mondja, hogy térjünk ki ez elől. Mert ez, hogyha ebbe beleállunk, akkor csak békétlenséget fog a gyülekezetbe behozni. Tehát egy kitérő műveletet kell a testvéreknek tenni, hogyha valaki vitát akar mindenáron kezdeményezni a közösségbe. Volt egy római hadvezér, Fábius, aki amikor a híres Hannibállal kellett megmérkőznie, akkor nagyon sokáig gondolkozott azon, hogy vajon hogy tudja azt a hadvezért megverni, akinek világhíre van, akit még másnak nem annyira sikerült sarokba kényszeríteni, sarokba állítania, és ugye a sok töprengés alatt ugye ezt tudta kieszelni ő maga is, mint amit Pál apostol javasol a római gyülekezetnek, hogy jó taktika ez, hogyha a frontális harcot, a szemtől szemben való harcot elkerüli. Tehát ő maga is ezt alkalmazta Hannibállal szembe, és ez vezetett a győzelemhez. Nem gyávaságból, nem gyengeségből tért ki, és mindenkül se gyávaságból vagy gyengeségből kell kitérnünk egy ilyen vita vagy harc elől, hanem sokkal inkább nekünk magunknak bölcsnek kell lennünk. Egyfajta isteni bölcsességgel kell tudnunk ezekből a helyzetekből kitérni. Tehát ahogy ez a háborús felek között is egy jó taktika lehet, nem csak Fábius Maximus volt, aki ezt használta Hannibállal szembe, volt több hadvezér, akik a kitérésnek a had műveletét alkalmazták sikerrel. A levélből, ugye, ahogy mondtam, kitűnik ez,

hogy Pálnak mi az elgondolása az örömhírről. Megmutatja a levél azt, hogy ő hogyan értelmezi az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét, hogyan is értelmezi az ő munkásságát, az ő áldozatát és az ő föltámadását. És a levél végén, zárásképpen, ugye azt is megmutatja, hogy a helyet, hogy a hívek felesleges vitákba keverednének, ahelyett, hogy felesleges ütközeteket végeznének, hogy mit is tegyenek. Ahogy ezt leírja Timóteusnak is, ahogy ezt leírja Titusnak is, ugye mindannyiukat inti erre, hogy feleslegesen, semmiképpen ne merüljenek el a vitatkozásba, ezzel szembe valami mást állít, és ezzel is zárja le az ő levelét, az ő mondani valóját, méghozzá azzal, hogy a mi feladatunk megvallani Krisztust. A mi feladatunk az, a vitatkozás helyett, ahelyett, hogy okoskodunk valami felett, ahelyett, hogy elvisszük a hangsúlyt a gyülekezetnek és a személyes életünknek a bizonyságtételéről, tehát ehelyett a Krisztusnak kell mindenben megmutatkoznia. Nem a Krisztus a pótlék, vagy az, ami kitölti az üres időt, hanem ez a fő műsoridő, a Krisztus. A gyülekezetben mindenképpen. És a legjobb, hogyha az életünkben is ez lesz a fő műsoridő, Krisztus, és nem más. Tehát Pál a levél végén, miután hosszan küldi az üdvözleteket, azok, akik körülveszik, szinte ott is egy gyülekezet, ugye valószínű, hogy a korintusi gyülekezet körébe lehetett akkor, amikor ezt a levelet írta, egy gyülekezet körébe, ott ugye megnevesíti azokat, hogy kik azok, akik szintén üdvözlik a római gyülekezetet, utána ugye lezárja a levelét, és azt mondja, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön, örökké. Nekünk is lehet a vitákra valamilyen nagyon jó lezáró gondolatunk, mint ahogy Pál apostol ebben a levélben is nagyon szépen Krisztusra mutatva tud elköszönni. Mi is kérhetjük a vitatkozókra, kérhetjük az ellenkezőkre a mi Urunknak a bőséges áldását, és legfőbbképpen imádkozhatunk azért, hogy az Úristen az ő számukra is adjon mindeneket átható bölcsességet. Nem emberi bölcsességet, nem emberi akarnokságot, ami sokszor egy-egy vitából alakul, mert gyakran ugye ez az emberi énnek az előretörése, amikor előjön a saját igazával, a saját okosságával, a saját bölcsességével, és el kell tudnunk jutni oda, és az lenne jó, hogyha mindannyian el tudnánk jutni oda, hogy nem neked, vagy ő neki van igaza, hanem a Krisztus Jézusnak. Erre törekedjünk mi magunk is, amikor valamilyen vita, valamilyen szóváltás, bármilyen fajta tévútra vezetés is kerülne elő a gyülekezetünkben, hogy ne a magunk igaza, nem a magunk bölcsessége, nem a magunk fifikássága, nem a magunk nagysága mutatkozzon, világoljon messze a gyülekezetben, hogy nézd, milyen okos emberek vannak ebben a gyülekezetben, nézd, milyen nagyszerű szellemek, ne ez legyen, hanem nézd, hogy milyen nagy Istenük van nekik. Amikor ugye Pálék hajóterét szenvednek, és túlélnek egy hatalmas vihart, és túlélik a kigyómarást, elcsodálkoznak, hogy ezek Istenek? Nem. Ők nem Istenek. Ők emberek.
de nekik van egy hatalmas Istenük. És azt hiszem, hogy mi is úgy lehetünk igazán Krisztusra mutató gyülekezet, hogyha nem a okosságunk, vagy a nagy vitatkozási képességeink mutatkoznak meg, hanem hogy azt mondják rólunk, azt mondják a belvárosi reformátusokról, hogy nézzétek, micsoda nagy Istenük van nekik. Nézzétek, hogy micsoda nagy Istenük van, akihez fordulhatnak. Aki még ezen is keresztül tudja őket vinni. Aki ebből is jót tud kihozni. Legyen ez, ami lelkünkbe az üzenet, amit magunkkal tudunk vinni, hogy ne belemerüljünk sokszor a gondolatoknak a mantrázásába, bizonyos dolgokra való visszatérésbe, ne az elmúlt időkön rágódjunk, ne azon, ami esetleg már nincs a hatalmunkban, már kicsúszott a mi kezeink közül, hanem ezekből térjünk ki, hanem mutassunk az Úrra, és bízzuk az Úrra a mi jövendőnket. Így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, Urunk Istenünk, áldunk azért, hogy neked minden időszakban, minden gyülekezethez lehet üzeneted. Köszönjük Istenünk azt, hogy ezeket az igéket, amelyeket ma hallhattunk, hogy nem csak a római gyülekezet épülésére szólhattak, hogy ezeket az igéket te megőrizted évezredeken keresztül, és ezek az igék a mai napig élnek és hatnak. Áldunk, Urunk, azért, hogy ezek az igék itt ma, most a mi gyülekezetünkben is hathatnak, szólhatnak, hogy kereshetik azokat a lelkeket, ahol az igék befogadást nyernek. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy minél többen lehessünk azok, akiknél az ige otthonra talál. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk a tőled való vezetettségért, hogy amikor különböző helyzetekbe kerülünk, különböző szituációba kell helytállnunk, akkor ne csak a magunk eszére tudjunk hagyatkozni. Ne csak az álljon rendelkezésünkre, amit otthonról hozunk, amit az iskolákba megnyertünk, amiket az életünk tapasztalata összesodort. Urunk Istenünk ad, hogy ennél több is legyen a mi tarsolyunkba. Urunk Istenünk ad, hogy a lélektől való vezetettség legyen ott a mi tarsolyunkba, hogy hogyan és miként tudjunk jól válaszolni, és hogyan és miképpen tudjunk jól dönteni egy-egy helyzetbe. Istenünk, jó atyánk, hisszük azt, hogy te el tudsz vezetni bennünket a valódi jóra és a valódi egyességre. Amikor nem különböző irányokba indulunk, hanem egy irányba tudunk indulni. Hogy nem csak a gyülekezet egy része tud elindulni egy irányba, hanem mindenki tud hozzá csatlakozni. És mindannyian a te dicsőségedre tudunk jelen lenni, bárhol is, akár a templomban, akár odahaza, akár a munkahelyünkön, akár a városba, akár utazás közben, bárhol is megforduljunk. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk azért, hogy ne legyen múló pillanat ez, amikor részesülünk a te szent ígédben. Urunk Istenünk ad, hogy ez a pillanat állandósulhasson bennünk, amikor is mindig érezzük, hogy van mondani valót felénk, nem csak vasárnap, az Isten tiszteleti időben, hanem mindenkor is föl tudjuk idézni azokat az ígéket, amelyeket te szólsz hozzánk. Urunk Istenünk, kérjük ezt az állandó jelenlétet tőled, hogy védj lakozást a mi életünkben, és beszélj hozzánk, hogy büszkék legyünk arra, hogy nekünk nem néma Istenünk van, hanem olyan Istenünk van, akinek mindenkor van kijelentése az övéihez. Istenünk, jó atyánk, add, hogy jó szívvel tudjuk venni a te ígédet. Add, Istenünk, hogy ne megmakacsoljuk magunkat, amikor a te ígédet halljuk, hanem tudjuk azt elfogadni. Bármennyire is a magunk élete, a magunk habitusa arra ösztönözne bennünket, hogy másképp cselekedjünk, hogy másképp valósítsuk meg az általunk vélt jót, mégis, Urunk, add, hogy tudjunk rád hagyatkozni, és tudjuk azt elfogadni, amire te tanítottál bennünket. Istenünk, jó atyánk, gyülekezetünkben oly sok családot látogattál most meg a szomorúsággal és a gyásszal.
Urunk Istenünk, hétről hétre oda rendelsz bennünket koporsó mellé. Urunk, újra és újra meg kell állnunk és el kell gondolkodnunk saját létünkről, saját életünkről. Urunk, miért van az, hogy még tart a kegyelem? Miért van az, hogy mi még élhetünk és mi még szolgálhatunk? Miért van az, hogy nekünk még adtál időt, miközben másnak el kellett menni? Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te figyelmeztetsz a mi végességünkre, hogy bár a napok jönnek s mennek, az életünk folyik, mégis van az életünkben egy határpont. Nem csak belépési pont van az életünkben, hanem van kilépési pont is. Urunk Istenünk, add, hogy tudjunk bölcsen élni ezzel az idővel, amit itt tölthetünk. Urunk Istenünk, add, hogy minél többször megragadjuk az életidőnkben a lehetőséget, hogy neked tudjunk szolgálni, hogy neked tetsző módon tudjuk a napjainkat formálni, hogy úgy tudjunk imádkozni, úgy tudjunk könyörögni, és úgy tudjuk végezni a munkánkat, hogy az valóban téged magasztalhasson. Ne csak a templomban legyen a mi életünk egy magasztalás, ne csak a templomban lehessünk dicséretet mondók, hanem lehessen a mi életünk mindenhol, amerre csak járunk, egy magasztalás, téged való dicséret, előtted való hódolat. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk a gyászban lévőkért, a megtört lelkű testvérekért, azokért, akik mélyen megrendülve fogadják el tőled azt, hogy az ő szerettüket hazahívtad. Urunk Istenünk, te tudod megtámogatni a gyászban lévőket, te tudod őket átkarolni. Neked van arra lehetőséged, hogy megvigasztalod őket. Te tudsz az ő lelkükre mélyen beszélni, mert a mi szavaink azok leperegnek. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy te légy a gyászoló testvéreinknek igaz vigasztalója. Te tudj az ő számukra valódi reménységet nyújtani, hogy ne emberi módon reménykedjünk, hanem úgy, mint akinek olyan Istene van, aki megindul a mi nyomorúságunkon, és kihoz bennünket a síralom völgyéből, kihoz bennünket a gyásznak idejéből, és újra örömet hoz az életünkbe. Menj, édesatyánk, így köszönjük meg neked azt, hogy te nem hagysz bennünket a mélységben, és nem hagysz bennünket abban az állapotban, amikor a gyász elszívja a mi erőnket. Köszönjük Istenünk, hogy te újra felépítesz minket, és újra képessé teszel bennünket arra, hogy a te nevedet tudjuk dicsérni és magasztalni. Urunk, így kérünk, hogy légy velünk az elkövetkező héten. Légy velünk mindenféle munkánkba, mindenféle utunkba, mindenféle feladatunk közepette. Urunk Istenünk, add, hogy tudjuk magunkkal vinni ezt az igét a jövő hétre, tudjuk ezt kamatoztatni, tudjuk ezt használni a mi életünk során. Add Istenünk, hogy legyen ez a mi vezérlőnk, legyen ez a mi irányítónk, ami nem tölti ki az életünket hiába való vitákkal, hanem sokkal inkább a helyett mennyei világok magasztalásával. Urunk Istenünk, add, hogy már itt a földi életben megízlelhessük azt, mit jelent hozzátartozni, mit jelent megváltottnak lenni, mit jelent az, hogy Krisztus Urunk, Úr Jézus Krisztus elvette a mi bűneinket. Urunk, így kérünk, maradj velünk, áld meg a mi vasárnapunkat, áld meg a mi pihenésünket, a mi feltöltekezésünket, add Istenünk, hogy tudjuk értékelni ezeket az fontos, meghatározó órákat, pillanatokat. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az üdvözítő Úr Jézus Krisztust. Amen.
Drága testvérek, énekkel zárjuk alkalmunkat. A megkezdett énekünkkel fejezzük be az Isten tiszteletet, a 821. számú dicséretünket keresünk tehát újra meg, a 821. számú dicséretünknek az utolsó versét fogjuk énekelni, ezzel válaszolunk az igehirdetésben hallottakra. A 821. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik: nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk felvételről, Edelényből, a belvárosi református öregtemplomból. Igét hirdetett Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
0: Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, de Borsodban érvényben marad. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A védőnök szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a Borsodi Vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt. A délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai Maytree a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNH Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid, a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiség fejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adja át, nyilatkozta minapnak. Szent Ivánéi közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongoraművészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Ilona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba. A közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem Eper 4-es kollégium bejáratánál. A hely egy legendás, összességében mintegy 600 főt számláló hallgatói közösségre emlékeztet, amely közel 5 évtizeden át működtette az egyetem diákrádióját, szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A rádió feladata, hivatása a kollégiumokban lakó hallgatók szórakoztatása volt. A vezetékes hálózaton keresztül sugárzott rádió aranykorában minden kollégiumi szobában külön hangszóró közvetítette a hallgatók saját készítésű adásait. A részletekről Karcagi Pált, egykori stúdióst hallják.
2: A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődések során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként. majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánságműsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le.
0: Különleges tandem kerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régiókronikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcske. Szent Péteresen.
1: Főr Eliezer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: Székért intett. Odavitték. Beleült. És a szék karjára könyökölve várta a vallomást. Uram, kezdett Vigilasz vacogva. Ez az arany bűndíj, a te felséges életed díja. Az arca olyan volt, mint amilyen csak az akasztófa alatt álló ember arca lehet. Az elején kezd, parancsolt fagyosan Attila. Vigilasz nyálat nyelt, a szemét kínlódva forgatta, mintha folytogatnák, de hát vallott. Mikor Edekon úr nálunk járt Orestész úrral, jól mondom, jól, Orestész úrral, a császár Krizafiosz úrra bízta őket, hogy úri helyük legyen és jó asztaluk. Krizafiosz a testőrök kapitánya, hatalmas úr és kedves embere a császárnak. Ő mindjárt maga vendégeiként bánt a követekkel. Elvitte őket a városba, megmutatta nekik a tengert, a régi bizánc falait, az aranykaput, a temetőt, a hippodromot, a Zsófia templomot, nagy Konstantinos porfiroszlopát, a lámpaházat, mindent. A tolmács én voltam. Attila Edekonra tekintett, a szemével kérdezte, hogy Vigilasz igazat beszéle. Edekon mosolyogva biccentgetett rá. Vigilasz lélegzete fogyottan tátogott, mint a partra vont hal, és nehéz mellel folytatta. Mindent elmondok az utolsó hajszálig igazán, csak a fiamat ne, felséges király, beszélj! Edekon úr bámuldozott, különösen a palotákon és a művészi kincseken bámuldozott. Ezek aztán gyönyörű házak, mondotta. Nem hiába, hogy egy helyen lakó nép vagytok, de értitek is a házépítésnek a mesterségét. Krizafiosz erre így felelt. Minden csigának olyan a háza, amilyent maga nyálazgat magának. Nem értelek, felelte Edekon úr. Én akármilyen buzgó csiga volnék is, ilyen palotát soha nem tudnék nyálazgatni a testem köré. Dehogy nem, mosolygott Krizafiosz. Ha te nagyon akarnád, Hun barátom, neked is lehetne ilyen palotád, márvány lépcsős, aranytetős, mellette ciprusos kerted, kerted alatt a tenger. És amíg így beszélt Vigilasz, olyan volt, mint valami beszélő halott. Én csak vártam, hogy micsoda retteretesség gomolyodik ki ebből a vallomásból. Ne tréfálj velem, felelte Edekon úr. Ilyen palota álomképnek is értékes. De már hogy juthatnék én ilyenhez? Krizafiosz mosolygott, aztán azt mondta nekem görögül, hogy maradjak hátra Edekon úrral, és biztassam, hogy ha komolyan áhítozik egy szép márványpalotára, délben jöjjön el ebédre ő hozzá, de egyedül, teljesen egyedül. Hát délben Edekon úr meg is jelent. Én kísértem föl a társalgó szobába. Edekon úr ott még inkább elámult. Sorra tapogatta a kárpitokat, a székeket és a kerevetek szövetét, megbámulta a képeket, a kígyó formájú asztallábat, mindent. Akkor, hogy le is ült végre, Krizafiosz azt mondja neki. Miféle hivatalban vagy te Attilánál? Nálunk nincsenek hivatalok, felelte Edekon úr. Én csupán belső embere vagyok az uramnak, s én is a testőrségnek parancsolok, mint te itten. Szabad a bejáratod Attilához? Szabad. Éjjel is, mikor alszik? Akármikor. Hát éjjel is? Éjjel is. Edekon mosolygott. hogy akkor Attila ránézett, megszólalt. Milyen jól emlékszik a róka! Attila hátradőlt a karos székén, a kardját a lába közé vette. Vigilász folytatta. Krizafiosz másra fordította akkor a beszédet. Ebédeljünk, így mond előbb. Hát ebédeltünk, de csak hárman. Ebéd után azt mondja Krizafiosz Edekon úrnak. Hát én hitemet és becsületemet kötöm, hogy bármelyik palota a tiéd, ha akarod, s még kincsed is lesz annyi, amennyiről most nem is álmodhatsz. De mielőtt szólnék, esküdj meg, hogy amiket mondok, ha el nem fogadod, titokban maradnak. Soha az életben senkivel nem közlöd, mert nagy baj kelhetne belőle. Edekon úr kezet nyújtott, s mind a hárman megesküdtünk, hogy a szó titok marad. De uram király, én nem tehettem másképpen. Én szolga vagyok. 40 szolidusz az esztendei fizetésem, és nekem tolmácsolni kell, amit mondanak. Én csak eszköz vagyok, nem is ember. Én nem cselekedtem ellened a magam lelkéből semmit. És tovább vallott. A titok szinte darabonként szakadt belőle. Attila komor volt. Én ólomhegyet éreztem a mellemen. Vigilász folytatta. Az eskü után így szólt Krizafiosz. Ha te bejáratos vagy éjjel is Attilához, nem volna-e lehetséges, hogy Attila hamarabb lássa az őseit, mint ahogy a természet rendje szerint láthatná? Vagyis, hogy megöljem? Felelte nyugodtan Edekon úr. Attila megvetően csukta össze a szempilláit. A főurak meghördültek a haragtól. Folytasd! Parancsolta Attila. Vigilász a félelemtől csak nem vért verejtékezve vallott tovább. Nem mondtam azt, szólt rá Krizafiosz, én csak azt mondtam, hogy a csillagok állnak az égen, de némelyik lehull. Attila csillaga is lehullhat, pláne, ha valaki ügyesen megpiszkálja. Beszéljünk nyíltan, mondta rá Edekon úr. Ti görögök a fene tudja, micsoda madár nyelven szóltok. Az ajánlat világos, az én dolgom az, hogy megöljem Attillát, a ti dolgotok meg az, hogy adjátok a palotács a hozzáillő kincseket. De mit mond erre a császár? A császár? Felelte most már egyenesen Krizafiosz. Az én nyelvemmel a császár beszél. Attila a padlóhoz ütötte a kardját. Gazemberek! Üvöltötte urkon egy bikaszemű barna főúr, s a kardját már félig kirántotta. Azonban Attila egy tekintettel megbékózta a karját. Egy minutumnyi csendesség. Künn egy lónyerít. Halott szagot érzek. Vigilász sápadtan folytatja. Edekon úr elgondolkodott, aztán így szólt. Ez nem csekély ügy. Mennyi pénzt ajánlatok érte? Amint mondottam, felelte Krizafiosz, választhatsz egy palotát, bármelyiket itt a városban, csak persze a császárét nem, de azon túl akármelyiket. Akár, ha tetszik, ezt is, amelyikben most vagyunk. Így, ahogy van, szőnyegek, bútorok, minden berendezés a tied. S hogy pénzed is legyen bőven mindenkoron, a tied, amit adóképpen fizetünk Attilának. Egy évi adónak megfelelő arany, vagyis 6000 font. Ez csak elég kincs. Elégnek elég, bólintott Edekon úr. De nekem már a gyilkosság előtt is kell pénz, a testőröket meg kell vesztegetnem. Azt úgy is tudjuk, mosolygott Krizafiosz. Külön számítódik. Mennyit adjunk erre a célra? 50 font elég, mondotta Edekon úr. Véltem, hogy elájulok. Mi történik velünk, ha Vigilász elvégzi az elbeszélést? Hiszen ez a rettenetes ember minden rómait keresztre feszített, akit csak megfoghat. Először is a városban található rómaiakat szedeti össze. Ránéztem. Ült mozdulatlanul, mint valami hádész szobor, sötét, hallgató arccal. Micsoda vihar tombolhat már is ennek az embernek a lelkében. És Vigilásznak beszélnie kell. A szerencsétlen minden szavával a keresztet ácsolja, amelyre fölfeszítik. Csak percek kérdése az életünk. Krizafiosz fölkelt, folytatta kriptai hangon Vigilász, azonnal oda akart adni az 50 font aranyat. Azonban Edekon úr visszatartóztatta. Ne siessünk ezzel, mondotta, mert a követtársaim megszagolhatnák, hogy sok az arany nálam, aztán megérkezésünkkor Attila apróra el szokta kérdezni, hogy illően fogadtak-e bennünket, hogy kitől mennyi ajándékot kaptunk. Ennyi arany, ha ajándéknak mondom, gyanút keltene. Így volt, bólintott rá Edekon. Daliás simára borotvált álló hun volt ez az Edekon. Az arca becsületes és apró szemei észtől csillogók. A király benfentesei közé tartozott. Ha országot és koronát kínáltak volna neki Attila egy hajszáláért, akkor is elmondta volna Attilának. A nagy emberek belső szolgái különös lelkek. Úgy élnek vele mellette, mint a fűszál a fa tövén. A fa az életük. Számukra más élet nincsen. Érzik, hogy ha a fa ledől, az ő gyökerük is kiszakad vele. Vigilász folytatta. Hanem, mondotta Edekon úr, elmegyek én haza üres kézzel, s jöjjön velem ez a tolmács. Mármint én. Én aztán ettől megizelem, hogy az 50 font aranyat mikor és hogyan küldjék. Krizafiosz csodálkozott Edekon úrnak az okosságán. Bölcs a te beszéded, mondotta. Úgy lesz jó, ahogyan gondolod. Én most fölmegyek a császárhoz, és közlöm vele, hogy emberünkre találtunk. Estére meghívlak vacsorára, a követtársaiddal együtt. S alkalom szakadtán elmondom, hogy a császár mit szól a vállalkozásodra. Így volt, bólintott rá Edekon a bajuszán sodorintva. Engem, uram király, folytatta Vigilász, meg se kérdeztek, hogy mi a véleményem. Én csak ebb voltam, uram, hol erre löknek, hol amarra. Nem mondhatom, hogy nem, mert parancsolnak velem, és csak 40 szolidusz az évi fizetésem. Folytasd, szólt komoran Attila. Hát Vigilász tovább beszélt. Krizafiosz fölment a császárhoz. Ott volt délután, mindestig. A császár odahívatta Marciálosz urat is, aki nem fő tanácsosa. Mit beszéltek, mit nem, nem voltam ott a tanácskozásukon. Csak este, mikor a hun követurak Krizafiosznál vacsoráztak, akkor rendeltek ismét oda tolmácsnak. Ahogy kiültünk a vacsora után a kertbe, a követurak a tengert és a tenger túlsó partján ragyogó Krizapoliszt nézegették, az asztalnál csak hárman maradtunk. Akkor Krizafiosz Edekon úrhoz fordult, és szólott imígyen. A császár mindenképpen örül a vállalkozásodnak, és megadja a jutalmat, ahogy én mondtam. Sőt, azon fölül nagy udvari méltóságot is szán neked, nagyobbat, mint amilyet Attilánál viselsz. De a császár nem véli eléggé rangos embernek Vigilászt arra, hogy téged elkísérjen, hanem Maximinoszt küldi majd veled. Az előkelő ember, tekintetes képű. Hát ő lesz a követ, s Vigilász csupán tolmács. De Maximinosz nincs beavatva a titokba, nem is szabad tudnia semmit. Így volt-e, uram? Kérdezte síró hangon Vigilász Edekont. Így, bólintott rá Edekon megvetőn mosolyogva. Vigilász megkönnyebbülten lélegzett. Hála az égnek, hogy te is bizonyítod az ártatlanságomat. Hát eljöttünk, Maximinosz és Priskosz meg én. Mikor először beszéltünk veled, uram, Edekon úr megjelent a sátorunknál. Félre hitt és azt mondta. A véletlen is a kezünkre játszik. Te mégy vissza Konstantinápolyba a hátra maradt szökevényekért. Mikor megjössz velük, gyanútlanul elhozhatod a pénzt, ami a testőrök megvesztegetésére való. Nekem kellett hát elmennem a szökevényekért, akikből most 30-at hoztam, mert ezt te parancsoltad, uram király. Meg kellett hoznom a pénzt, mert ezt meg ők parancsolták. De 50 font helyett 100 fontot hoztam, mert azt mondták, hogy jobb, ha bőven ereszti a pénzt, edekon úr, ne akadjon meg emiatt. Végzett. Értettem immáron Vigilásznak azt a sunyi titkolózó magaviseletét s Attila haragját, amikor őt Maximinos mellett megpillantotta. Már akkor Attila tudta a gazságot. Világos volt már, hogy miért követelte annyira a szökevényeket, holmi ringyrony szemét népet, amely idegen földre bújdosik, s hun köztük alig akad. Azért követelte, hogy Vigilásznak maga nyisson okot a visszatérésre, s utána az egyedül való eljövetelre. Akkor nyílt fel a szemem arra is, hogy miért tiltotta meg Eszlász, hogy a pénzünket költsük. Miért voltunk az ő vendégei? Kelepce volt, hogy a 100 fontnyi arany célját elhazudni ne lehessen. És ez az ostoba ember maga mellé vette a fiát is arra a nagy látványosságra, hogy hogyan temetnek királyt Hunniában. Lám, buta barbárnak nevezzük a hunt. Íme a finomeszű civilizált urakat a buta barbár az ellene szőtt hálóban fogta meg. De én következtem. Ég és föld elsötétült előttem, amikor Attila a levélre tekintett és szólott. Lássuk, micsoda írás az. Ha engem is előfog ez a rettenetes ember, ennek a tekintetében oroszlán körmök horgadnak. Ha ránéz valakire, megragadja a nézésével, és nincs menekülés. A levél, szólt Vigilász, Priszkosztól való és Csáturnak szól. Ez a szolga, mondta Eszlász is, az úton csatlakozott hozzánk, és nyújtotta a levelet Attilának. Attila nem vette el, intett Csátnak. A levél a tied? Olvasnánk eltán itten, mondott a Csát. Nem tudom, mi levelezni valója van velem Priszkosznak. Hát olvassuk, hagyta rá Attila. A ravóra tekintett. A ravó egy csontos, szeplős képű ember. A hunok közt csak Ruszti a neve, rövidítése Rusztikiosznak. Idő múltával sok ügyem volt vele. Fölbontotta a levelet, és egyenesen hun nyelven olvasta. Attiláik hallgatták figyelmesen. Nekem reszketett még a májam is. Különös, nevetett Csát, mikor Ruszti a levélnek a végére jutott. Végig szemlélt, aztán Attilához fordult. Kell neked ez a rabszolga, uram? Az van a levélben, hogy tudós. Attila nem felelt. A karosszékben féloldalt dőlt, két keze egymáson a kardja markolatán. Sötéten nézett Vigilaszra. Vigilász szinte megroskadt a tekintet súlya alatt. Érezte, hogy az élete vagy halála fordul meg abban a percben az Attila fejében. A fia még ott térdelt, s a veszedelem érzetében az apja lábához húzódott. Remegett, mint a nyárfa levél. Oly kínos volt az a perc, hogy Vigilász végre felhördült, mint a vízből fölbukó fuldokló.
3: Uram, csak ezt az ártatlan fiút ne bántsd! Csak ezt a fiút ne, ártatlan ő szegény!
6: S a könnyei végig csordultak az arcán. A padlóra borult és zokogott.
7: Micsoda alávaló népfaj ez, szólalt meg a fővezér. Minden római szolgámat elkergetem.
8: Fölkoncoljuk őket, üvöltötte Urkon.
7: Sőt, ellenkezőleg, mondotta Attila. Maradjanak örökös szolgák. Illő, hogy a hitvány faj szolgája legyen a nemesebbnek.
6: Attilának minden szava törvény volt. A hunok nem szabadítják fel többé a görög és latin rabszolgákat. Az én sorsomra ezzel fekete pecsét került. Attila fölkelt, és a környezetéhez fordult. Ez a pénz, mondotta nyugodtan, az én vérem díja. Még ma osszátok széjjel a csatában elesettek özvegyeinek. Te, Eszlasz, visszamégy Konstantinápolyba. Veled megyen Orestész is, és ez a fiú. Vigilásznak a fiára mutatott. Aztán Eszlászhoz beszélve folytatta. Ezt a bőrtarisznyát, amelyikben a 100 font arany van, a nyakadba akasztod, és úgy állsz a császár elé. Így szólsz. Ismeritek-e ezt? Aztán, mikor ők megdöbbennek, ezeket a szavakat csapod a szemek közé az én nevemben. Theodosius nemes apától származott, s Attila is. Attila meg is őrzötte a maga nemességét. Theodosius azonban elvesztette a maga nemességét, amikor Attilának adófizetőjévé vált, és azzal rabszolgájává. De nem becsületes az a rabszolga, amelyik az urának az életét orgyilkos szándékkal kerülgeti. Fölkelt. Az urak is mozdultak, hogy kövessék. És ez a fiú? Kérdezte Eszlasz, Vigilásznak a fiára mutatva. Ez a fiú 50 font aranyváltságdíjat hoz az apjáért, addig az apja bilincsekben és börtönben legyen. A császártól nem hozunk semmit? Vagy igen? Felelte sötéten Attila. Krizafiosznak a fejét követelem. Huszonharmadik fejezet. Attila kiment. A testőrök föloldozták a köteleinket. Vigilász összeborult a fiával. Sírtak. Én nem tudtam, merre mozduljak. Csát utána ment Attilának a

0: Jár utánam, mondta barátságosan. Odabent aztán, hogy leszállt a lováról, gondolkodva végignézett rajtam. Hogy is hívnak? Csak Zétának, uram, feleltem szomorúan. Zéta, Zéta, furcsa név. Élnek a szüleid? Apám talán él még. Mi az apád? Szegény parasztember. A fejét rázta. Mi a fenét kezdjek én te veled? Egy öreg rab állt a ház előtt a többi között. Nagy fej, nagy arc, fehér haj, fehér szakál, csak az állát beret válta ki. A kezében szíra fűzött kulcsok. Csokona, szólt neki Csát, ezt a rabot küldték nekem ajándékba. Ki nem váltják, de nem is lehet ezután. Mire használhatjuk? Mit tudsz? Bübögött az öreg. S végig szemlélt, mint valami lovat. Az uramnak megírták, feleltem nyugtalanul, históriát, geográfiát, filozófiát, grammatikát, retorikát, és néztem rá, kell-e még több. Az öreg is nézett, mint valami álmos elefánt. Lovat vakarni tudsz-e? Uram, fordultam Csáthoz, mintha megütöttek volna. Vajon nem lehetnék-e nevelője a te két szép gyermekednek? Mert láttam, hogy két kedves fiacskád vagyon, és hogy nincs mellettük nevelő rab soha. Csát gondolkodva sandított rám. Hát majd meglássuk, mondotta, és az öreghez fordult. Adjatok neki ennie. Aztán hadd pihenjen, mert messze útról jön. Valóban fáradt voltam, s bizonyára sápadt is. Az öreg főrab szótlanul indult meg előttem. Követtem. Hátra vezetett a konyhába. Ennem adtak ott valami sajtot meg kenyeret. A sajtra gyanakodva néztem, lósajt gondoltam, nem eszek belőle, s a szakács asszonyra is néztem, bajuszos mogorva asszony. Nem mertem neki szólni. A kenyérből ettem egy falatot, aztán vizet ittam. Sokat. A cselédek kíváncsian vizsgáltak. Egy füstös képű leány rézedényt sikált. Egyszer csak fölemeli a fejét és szól. Értesz-e, hunul? Értek, feleltem bágyattan. Honnan jössz? Konstantinápolyból. Kiváltanak majd? Nem. Valamennyien csodálkozva néztek rám, hallgattak. A sarokban az egyik nő avzon nyelven szólt halkan a társának. Csinos fiú, kár érte, hogy a nyaka kissé hosszú. Az öreg csokona visszatért és az istállóba vezetett. Nagy faépület volt az, s láthatóképpen sok ló és marha szokott telelni benne. De abban az órában csupán két ló unatkozott a jászol mellett. Az istálló egyik oldalán sok szalmadikó. A sarkon megtán 10 is egymás felett. A falakon sok rongyos, pókhálós téli ruha. Förtelmes istállószag. Sok légy. Elborzadtam, hogy azt az utálatos helyet megláttam. Ez lesz az én tanyám. Én otthon Konstantin városában lepedős ágyon háltam, a gazdám tiszta kis tornácán, az ablakban virág, a falon nagy Konstantinos és nagy Teodózius arcképe, a levegő ott tiszta és tengerillatos, a legyektől szita szövet kárpit védi a szobát. Nem alhatnám, mondottam az öregnek. Engedd meg, hogy kint maradjak. Ha adsz egy pokrócot, leheveredek rá odakint.
1: Pokrócot? Hát anélkül nem lehet.
0: Adott egy durva lópokrócot. Leterítettem a szénabogja tövén az árnyékban, és ráheveredtem. Mi lesz belőlem, ha Csát nem fogad a gyermekei mellé, ha a csikósok közélök? Este felé hozzám tassogott az öreg, látta, hogy nem alszom. Nagy karaj, barna kenyér volt a kezében, meg sajt.
1: Ne!
0: Mondotta jólelkűen.

0: Megpihentél-e már? Majd éjjel, feleltem. De nem hálhatnék-e én itt az éjjel is? Mert soha se bántam én lóval, istállóban se háltam soha. Idekint jobban szeretnék. Hát lehet, dörmögte jóságosan. Leült mellém, fából faragott sótartót vett ki a zsebéből és falatozásba fogott. Hova való vagy? Kérdezte. Elmondtam neki, amit elmondhattam, aztán én kérdeztem. Milyen a világ itt Csátéknál, Csokona bátyám? Megbocsátható tán, hogy érdeklődöm a ház iránt. Hát, mondta vállán, kinek hogy? Rabnak a kenyere mindenütt keserű. Mégis, hogy bánnak itt a rabokkal? Kivel, hogy? Érdöme szerint. Az úr-e a jobbik, vagy az asszony? Hát az úr bizony keménykezű, az asszony meg számon szedi a verép tojást is. De azért inkább szolgálok itten, hogy sem másutt. Hát a kisasszony? Vállat vont. A kisasszonnyal semmi dolgunk, gyermekem még. Kis ideig hallgattunk. Én a földet bámultam, ő a sajtján csámcsogott. Hunok közt született szarmata volt, de már nem értette az ősei nyelvét. Ifjúkorában csikósa volt Csátéknak, vénségére belső szolgálatra rendelték. Megint én szólaltam meg. De ennünk csak adnak tán elégségesen. Hát adnak, mög is hízik, aki akar. De nem sok bürge fordul ki a bőriből mi miattunk. Lóhust is kell itt ennem. Nem erőltetik beléd. De az a sajt lósajt, ugye? Nem bize. Csak tehintejből való. Valami 20 disznó robogott be a kapun az ólak felé. A cselédek nagy füles dézsákban cipelték nekik a moslékot. Az öreg fölkelt, eltette a bicskáját, sótartóját. Oda ballagott.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter
3: esetében.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: Foszti fiú esetében.
5: Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 g-os Dulano Artlander szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Ilona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükkitisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapatoknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a 3. érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vácdukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a 2. helyezett Vácduka, a 3. Sződ, valamint a 4. helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Őcsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét.
3: Gyöngyfűzés ugye az egy nagy precizitás, türelmet igénylő aprólékos munka, és hát Kárpátalján is foglalkoznak vele többen is. Eddig is a látókörömbe voltak ezek az alkotók, és én most annyira szerettem volna, hogy ők meg tudjanak jelenni, és hál' Istennek nyitottak voltak erre.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A vonal másik végén köszöntjük Kötöböc Gerzsenyi Edinát, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai hálózati szakreferensét. Üdvözlünk a műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Igen, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat és benneteket is.
3: Jó látni, hogy nem csak Kárpátalján, itt a Kárpát-medencén belül mutatkozunk meg a különböző hagyományainkkal, értékeinkkel, kultúrkincseinkkel, hanem vidékünkön kívüli területeken is. Imáron többedik alkalommal magyar-ukrán gyöngyművészeti kiállításra kerül sor, amelyet a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja támogatásával, illetve a Magyarország kijevi nagykövetségén keresztül szerveződik meg Kijev megyében, a Sevcsenko Múzeumban. Kérlek, mesélnek a hátterről ennek a projektnek és a múltjáról. Miről van szó?
2: Tulajdonképpen már 3 éve működünk együtt a Magyarország kijevi nagykövetségével rendezvényszervezés terén. Ugye mi, mint Hagyományok Háza Hálózat, szakmai oldalról tudjuk támogatni a kéréseiket, rendezvényeiket, és igen, jelenleg éppen ma nyílik meg egy gyöngy kiállítás. Mindig más-más tematikát választunk, a gyöngy először van, és első eset talán, hogy nem konkrétan Kijevben van a rendezvény, hanem tőle egy kicsit délkeletebbre, Perejászláv-Melnyickébe, tulajdonképpen a Skanzenhez tartozó Sevcsenko Múzeumban lesz látható most június 10 és 22 között kárpátaljai alkotóknak is a gyöngyművészete.
3: Tekintsük vissza kicsit a múltba, honnan jött a kapcsolat, és milyen kiállítások voltak Kijevben korábban?
2: Még 2024-ben volt az első, tulajdonképpen elég nagy rendezvény, mert az ahhoz kapcsolódott, hogy Magyarország átvette az Európai Uniós elnökséget, és a nyitó rendezvény nél is részt vettünk, ott viseletkiállítással, és aztán következő években volt tavaly húsvét előtt hímes tojás kiállítás, aztán volt a Hungarikum fashion trend, folk fashion trend anyagából is már egy kiállítás, és most jelen esetben jött a gyöngy. Úgyhogy elég széles körű volt már a tematika, azt gondolom, úgyhogy igyekszünk mindig úgy szervezni, hogy kárpátaljai, magyarországi alkotók is megjelenjenek, és természetesen ukrajnai alkotók is. Volt olyan alkalom, amikor konferencia is kapcsolódott a rendezvényhez, nem csak egy sima kiállításról volt szó, akkor például Motivum kincsről, vagy a konzulát, nagykövetség nem csak velünk működik együtt, hanem például jó kapcsolatot ápolt a Kijevi Sevcsenko, és ápol Kijevi Sevcsenko Egyetem folklorisztika tanszékével, akkor ők is hozzátették nyilván a maguk tudományos részét ezekhez a rendezvényekhez.
3: A mai kiállítás Összefűzött Hagyományok Magyar és Ukrán Gyöngyművészet címet viseli, és ma veszi kezdetét a Sevcsenko Múzeumban Kijev után a Pereszlávi Skanzen területén. Mit kell tudni a kiállítandó darabokról, mintákról, mennyire vidékünknek az ízvilága?
2: Nagyon érdekes ez a téma, mert ugye a gyöngy ékszerek azok, hát nagy múltra tekintenek vissza, mert a díszítő művészetben már évszázadokkal ezelőtt is használták az emberek, és például az az összefűzött hagyomány, hogy a magyarországi gyöngyművészet is előszeretettel használja a kárpátaljai motivumokat, és egyáltalán a nemzetközi gyöngyművészetben is az ukrán motivumok is egy külön stílus szerepelnek, jelentenek. Egészen annyira, hogy például a Hagyományok Háza hivatalos szakmai zsűrije is ezt egy teljesen elismert önálló stílusként tartja számon. Úgyhogy hát itt szépen kirajzolódik az, hogy más nemzetiségűek és ugye használják az ukrán motivumokat, gyöngy stílust. Úgyhogy hát itt most egyáltalán a gyöngyfűzés ugye az egy nagy precizitás, türelmet igénylő aprólékos munka, és hát Kárpátalján is foglalkoznak vele többen is. Eddig is a látókörömbe voltak ezek az alkotók, és én most annyira szerettem volna, hogy ők meg tudjanak jelenni, és hál' Istennek nyitottak voltak erre, és nagyon sok munkát ajánlottak a kiállítás anyagába, úgyhogy ittől nehéz volt választani, hogy minden nem kerülhet be, természetesen helyhiány és a többi miatt, hogy mik legyenek azok a darabok, amelyek megjelenjenek. Nagyon változatos darabok kerültek elő.
3: Beszélgessünk kicsit a kárpátaljai alkotókról, illetve kézművesekről. Hogyan kell elképzelnünk ezt a közösséget, vagy ezt a tevékenységet? Mennyire jellemző vidékünkön, és a múltat veszik, vagy egyfajta újra szervezés zajlik, amit most látunk?
2: Tulajdonképpen mindenki egyénileg magának gyógyfűzött, dolgozgatott, és az a szerencse, hogy többen azért ugye autentikus darabokat is elővettek, azokat is fűzték. Én név szerint is megemlíteném őket, mert nagyon büszke vagyok rájuk. Gabóda Éva, azt hiszem ismerős, mindegyik név ismerős lesz Kárpátalján. Gabóda Éva alkotásai jelennek meg. Halász Balogh Zita, nagy tiszteletű asszony alkotásai. Kopinece Mese, Horváth Erika és Derceni Lévai Irénkének is a munkái, és ők már rég fűznek mindegyikük. Van, aki megjelenik, van, akikkel munkáival találkozhatunk egy-egy helyi saját kiállításunkon, fesztiválokon, de például Halász Balogh Zita lelkész asszony nem szokta megmutatni még a munkáit, vagy én még nem láttam csak rajta a munkákat kiállításunkon, nem, és fontosnak tartottam, hogy őt is felkérjem erre, és nagyon örülök, hogy ő is nyitott volt erre, és ajánlok a munkákat.
3: Ez a harmadik Kijev megyében zajló kiállítás, amely pont ma veszi kezdetét. Meséljünk az érdeklődésnek a szintjéről. Ha valamit harmadszor szerveznek, az már szinte már hagyomány. Mennyire van érdeklődés ott a nagyvárosban ezen minták iránt, ezen kulturális sajátosságok iránt?
2: Egyszer volt alkalmam részt venni közös rendezvényen, akkor én azt tapasztaltam, hogy az a kis helyi magyar közösségnek is fontos az, hogy ilyen alkalmak során össze tudjanak gyűlni, ott legyenek, de nem csak, hanem egyéb külképviseletek képviselői is érdeklődnek, mert nyilván diplomáciai képviselői is meghívást kapnak ezekre az eseményekre. Sokan nyitottak a más-más kulturális értékek iránt, és ugyanúgy természetesen a többségi nemzet képviselői is.
3: Vannak-e tervek ezen a területen? Hova tart a gyöngykészítés, manufaktúra jellegű ékszerkészítés itt vidékünkön? Hogyan látjuk ezt a területet?
2: Érdekes, hogy én úgy látom, hogy él egyébként a gyöngyművészet, és nem csak autentikus darabok készülnek, hanem újabban már ugye modern darabok is, és például, hogyha nagyon ügyesen az alkotók megváltoztatják akár a színeket, vagy a gyöngyméreteket, és akkor már a mai divathoz tudják igazítani az ékszereket, amelyek ugye fontos szerepet játszanak abban, hogy tetszik a közönségnek, és akkor be lehet csempészni a hétköznapi ruhatárba is így őket. Én örömmel látom, hogy viselnek is gyöngyékszereket manapság, és mi a Hagyományok Háza hálózat valamelyik éves nyári táborában is gyöngyfűzést oktattunk, úgyhogy ott volt lehetőség népi iparművésztől tanulni a gyöngyfűzés csinyát, binyát, vagy tökéletesíteni nyilván a tudást, akinek már van egy alapja.
3: Nagyon szépen köszönöm, időt szántál ránk, és beszélgetettünk a témáról. Sok erőt és áldást az életetekre, a munkátokra és hasonló kiállításokat. A kiállítás ma veszi kezdetét Perjeszlavi Skanzen területén a Shevchenko Múzeumban. Akik tehetik és arra járnak, ott hallgatnak bennünket, látogassák ma a kiállítást. Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kötöböc Gerzsenyi Ilonával, a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai hálózati szakreferensével beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Itt van velünk Bárdos István és Bárdos Nóra, beregszászi pedagógus házaspár és mentálhigiénész szakemberek. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
2: Köszönjük a hallgatókat.
3: Köszönjük szépen, és én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
4: 2026-ig írunk, de már többedik alkalommal, több éve szerveznek kiégés témakörben több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most is éppen tavasz után egy ugyanilyen képzés sorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
3: A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Nagyon sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észrevettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvostársadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk.
4: Már sokszor érezzük rajtuk, ha betegek vagyunk, hogy na ez az orvos, ez aztán a kiégés minden szintjével rendelkezik.
3: Igen, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idősgondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
1: Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Mit, aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
3: Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. És akkor ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat. Utána pedig az következik, hogy megoldásokat, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
4: Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
2: Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert a környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
4: Vagy épp, és hogy élek.
2: Épp, hogy élek, ki, hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat, hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve, a nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozottan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
1: Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
2: Hát, amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi neve harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alább hagy, vagy elszigetelődik.
3: Én még talán hozzátenném, hogy egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne adjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal. És egyébként, amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját vagy saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégésről beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
4: Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is alkapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
3: Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem. Ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak. Ugye van bennünk egy ilyen, hogy na majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell. És egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri. Tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ez nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint hogy az a nagy könyvbe le van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. És amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni.

0: hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én, mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak, ugye van bennünk egy ilyen, hogy nem majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell, és egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri, tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ez nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint ahogy az a nagy könyvbe le van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. És amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
1: Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek, mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz hókusz pókusz, mert saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Olvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak, meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
0: Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként tehát, hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát, amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
1: Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünk,

0: őket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony a alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmolva odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz. És hát, ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
1: Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.
2: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Egy évvel ezelőtt történt a Parajdi bánya katasztrófa. Ennek apropóján a Parajdi Református Egyházközség jelenlegi életéről kérdeztük Iszlai Béla parókus lelkipásztort, a riporter Bálintenikő.
3: Sok szeretettel köszöntjük a rádiunk stúdiójában, így is a Parajdi Egyházközség lelkipásztorát. Milyen a gyülekezetben való élet jelenleg?
4: Jelenleg most visszaemlékezési időszakot élünk meg. Ugye most telt egy éve, május végén, hogy megtörtént a Sóbánya katasztrófa, hogy a Parajdi Sóbánya súlyos károsodásának a működésének felfüggesztése, amely mélyen is összetetten érintette a gyülekezetet, a parajdi közösséget, Sóvidéket, és jelenleg több megemlékezési alkalmat is szerveztek községi szinten, melyre úgy gyülekezeti tagok, mint más felekezetű testvéreink részt vettek, és így fájdalmasan emlékeztünk vissza az egy éve megtörtént bányakatasztrófára.
3: Milyen hatásokról tudna beszámolni ez az egy év távlatából? Akár látogatottság szempontjából, turizmus, vagy a gyülekezet, mi az, amiben tudod segíteni, hogyan vészelte át?
4: Ez ugye a Sóbánya, az nem csak egy ásványkincs volt, de hiszük, hogy nem beszélünk múltról, hogy volt, hiszük, hogy még lesz egy jövője. Tehát nem csak egy ásványkincs, egy bánya bejárat, hanem sokkal több ennél. Tehát egy élő emlékhely, egy gyógyított él, egy közösségi szentély volt a parajdi község számára, amit úgy a Sóbánya mélyben, mint fent a felszínen, közösségi szinten is sok-sok élmény tapasztalatot tudunk magunk mögött, és így visszaemlékezve felelvennek bennünk mindaz, amit átéltünk. Viszont az, ami megtörtént, és az, ami akarva akaratlanul a pecsétjét rányomja életünkre, az ugye a megélhetőségnek a megkérdőjelezése, és ez gyülekezeti szinten, közösségi szinten is nagyon érezhető, mert a Sóbánya az sok család számára a megélhetős első számú forrása volt, és ebből kifolyólag nagyon sok család munkahelyéket elvesztették, és ebből szempontból anyagi bizonytalanság állott elő. Ugyanakkor a veszteségi érzet ezzel társítva a lelki megrendülést, amit a gyülekezeti szinten, akár családi, akár egyéni szinten az egyházközség azóta is próbál, és minden erőfeszítéssel szolgálatot vállalban végez, hogy ezen a közösségi fájdalmon enyhítsen az összetartozás szintjén, mert itt a gyülekezet összefogásra nagyon nagy szükség van, a közös imádkozásra, egyházi alkalmakra, ahol vigasztalást, ahol testvéri támaszt tudunk nyújtani a rászorulóknak. Emellett az elmúlt esztendőben nem csak személyes családi látogatások, egyéni beszélgetések, pásztorációs alkalmakat szerveztünk, hanem közösségi alkalmakat is, és hála jó Istennek nagy mértékű anyagi támogatásban is tudtunk részesíteni testvéreinket, akik valamilyen szinten vagy a bányában, vagy a felszínen, vagy a bánya körül valamilyen alkalmazásban voltak, és a megélhetőségük ugye az egzisztenciális kérdés került veszélybe, egyházilag próbáltuk orvosolni. De természetesen, hogy ez nem kimondottan a helyi egyházközség anyagi alapjaiból nyújtott támogatást jelentett, hanem akár egyházkerületi, erdélyi egyházkerületi vagy Királyhágó melléki egyházkerületi támogatásokból, valamint a személyes külföldi adományokkal is hozzájárultak a megpróbáltatott sorsban levő testvéreink fájdalmainak enyhítésére.
3: Jelenleg milyen gyülekezeti alkalmak vannak az egyházközség életében?
4: Jelenleg ugye nemrég Isten kegyelméből lezártuk az egyházi év ünnepes fél évét, ugye Szent Háromság vasárnapjával, amikor egy teljes megemlékezést tartottunk visszatekintve, ugye az ünnepes fél év ünnepeire adventtől kezdve egészen Szent Háromság vasárnapjáig, és mindent úgy próbáltunk erre összpontosítani, és úgy szervezni az egyházi alkalmakat, akár istentiszteleti alkalmak, akár gyerekfoglalkozások, bibliórák, presbiterekkel, nőszövetséggel, ifjakkal való tevékenységek, ami úgy a bányakatasztrófa következtében helyrejött állapot enyhítésére, és ugye az Istenbe vetett hit megerősítésére, a bizalom megerősítésére összpontosítottunk. Próbáltuk hangsúlyozni a szolgálatokkal, és többnyire van az a csodálatos református énekünk, hogy az Úr csodás nem működik, de útja rejtve van. Tehát többször elénekeltük, többször állott el cíkbe, de könnyek között, és hiszen ez volt az egyik úgymond alapének lent a sóbányai Isten tiszteleteken is, amit 2012-től egészen 25-ig, tehát 13 éven keresztül tartottunk lent a sóbány ökumenikus kápolnájában. Ugye hiszük is valljuk, hogy sóbánya mélyben is, titkos bánya mélyben az Úr formája tervét, és hiszük, hogy a parajdi közösségünkkel is vannak tervei a jövendőre nézve. És minden alkalmat úgy próbáltunk szervezni, az emberek reménységben éljenek, tehát reménységben éljünk, ne csak túléljük ezt a megpróbáltatott helyzetet, hanem reménységben élve, új lehetőségeket keresve, további támogatásokat szervezve és szerezve, ugyanakkor fiatalokat bátorítva, hogy ne hagyjuk el tényleg szülőföldünket, ne hagyjuk el a rajdot, és ehhez kérjük Istennek segítséget, hiszen a legnagyobb bátorítást, támogatást azt mindenképpen a jó Istentől kapjuk.
3: Van-e ifjúsági élet?
4: Hála Istennek, van ifjúsági élet. Több csoportban vannak ifjúsági alkalmaink, több csoportban tartunk vallásórás alkalmakat, ugye jó magam, mint gyülekezeti lelki pásztor, a hittanórákat, a vallásórákat is a helyi Április Lajos általános iskolában tartom, tanítom a gyerekeket, és ezáltal egy hidat, egy összekapcsoló pontot próbálunk megteremteni, még inkább a fiatalok köztudatában, a fiatalok életében, ugye, hogy a versünk is mondja, hogy jártok a templomot, az iskolát, és hogy ráfókuszolni a gyerekeket, a fiataljainkat, hogy hitben élnek, reménységben élnek, szeretetben, és mindig rámutatva arra, hogy ők a jelen egyháza, tehát nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és nagyon nagy szükség van rájuk. Abban az élethelyzetben, amit ugye mindannyian ismerünk és tudunk, hogy nagyon nagy a fiataloknak a kivándorlási, elvándorlási aránya, mondhatni így egy jobb munkahely, egy jobb életvitel megalapozása érdekében, és ez úgymond ez a kivándorlás, ez a szülőföldtől való eltávolodás jó lehet, hogyha vannak tervek, és majd a visszajövetelre, visszaköltözésre, ez a gyülekezeti szolgálatban is, gyülekezeti összetételben is meglátszik. Mindennel azon vagyunk, tehát szolgálatokkal, programok szervezésével, kivitelezésével, hogy összpontosítsunk minden korosztályra, nőkre, férfiakra, gyerekekre, felnőttekre, vagy a gyülekezeti közösséget, ugyanakkor a generáció közti sokszor olyan áthidalhatatlannak tűnő részt próbáljuk összekapcsolni, és együtt, hogy az ige is mondja, egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal ebben a helyzetben megmaradni, és tovább lépni.
3: Melyik az az ige, amely mostanában erőt ad a kihívásokhoz és a szolgálatokhoz?
4: Hát nekem a kedvenc igém, és nagyon sokszor elmondtam, és a gyülekezetben is tudják, és tehát nekem a kedvenc igém, a mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Tehát minden körülmények között, hogy ez Pál apostolnak a szavai, hogy minden körülmények között Isten erőt ad Krisztus által. Megerősíti az egyéni munkát, megerősíti a közösséget, és én hiszem, hogy megerősít abban, hogy lássuk meg, hogy jó lehet a sóbányai fal, meglepettek, de Isten mindvégig szilárd, erős menedék marad számunkra minden körülmények között. És a másik tanítás, ami ugye a gyülekezet imádságos életére néz, azt mindig így szoktuk összefoglalni, hogy az Úr közel van a megtört szívekhez, és a megsebzett lelkőket megsegít, ugye a 34. Zsoltár sorai, vagy minden körülmények között Istenre lehet tekinteni. Örömök között megtapasztaljuk azt, hogy Isten vetett hittel az örömök megsokszorozódnak, és megtapasztaljuk azt is, hogy a próba nehézség a mélység idején is Isten kegyelmes hozzánk, és nem mondja meg az ő irgalmát, az ő gondviselő szeretetét tőlünk. Én úgy érzem, hogy jobb lett volna, tehát emberi számítás szerint, emberi tervek szerint jobb lett volna ezt az egy évet úgy kitörölni, olyan értelemben kitörölni, hogy meg nem történtté tenni azt, ami megtörtént. De én hiszem, hogy a reménység az nem szégyeníti meg az ember, és ma, ha azt érezzük közösségi szinten is, hogy ma is, mint egy évvel ezelőtt is az emberi könnyek keverednek a sóval, a vesztesség után is éreztén. Hiszem, hogy a Istenet minden könnyet tesz szemeinkről, és én hiszem, hogy van jövőnk, a jövője továbbra is a parahajdi közösségnek, van jövője a gyülekezetnek, van jövőnk és van életünk, de ez csak Isten kegyelmével.
1: Az elmúlt percekben az ezelőtt egy évvel történt Parajdi bánya katasztrófára emlékezve beszélgettünk Iszlai Bélával, a Parajdi Református Egyházközség parókus lelkipásztorával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. A védőnök szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap, mindenkinek.

Kitől függsz? Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János evangélium a 15. fejezet 5. vers. Csak mert Isten lelke benned él, még nem garantált, hogy munkálkodik is az életedben az ereje. Rendelkezésedre áll ugyan, de rá kell csatlakoznod. Jézus a szőlőtő és a szőlőveszők példájával szemléltette a lelki életünket. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. János 15:5. Ebben a hasonlatban a szőlővesző teljes mértékben a szőlőtől függ, önmagától képtelen gyümölcsöt teremni. A gyümölcstermés belső munka. Ha almákat aggatna valaki egy kiszáradt fa ágaira, bárki láthatná, hogy természetellenes és erőltetett. Hasonlóképpen lehetetlenre vállalkozik az a keresztjén, aki ezt mondja. Rá fogok aggatni egy csomó gyümölcsöt az életemre, most egy kis türelmet, később egy kis jóságot, máskor pedig némi önuralmat. Egyedül is meg tudom csinálni. Gyümölcsöt csak a lélek teremhet, a testi erőfeszítés hiába való. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mondta Jézus. Miből tudhatod, hogy Krisztusban maradtál-e, avagy Krisztusban lakozol-e? Figyeld meg az ima életedet. Az imáidból kiderül, hogy mennyire függsz Istentől. Miért szoktál imádkozni? Abban számíthatsz Istenre, amit imában elé viszel. Szüntelenül imádkozzatok, szólít fel bennünket a Biblia. Hozd imában Isten elé a döntéseidet, a szükségeidet, a kísértéseidet, a téged érdeklő dolgokat, a terveidet, a teendőidet, a problémáidat, vagy ha venni készülsz valamit, de leginkább mindent. Ezt jelenti a Krisztusban maradás, annak az állandó tudatát, hogy Isten mindig veled van, és azt, hogy a jelenlétében lakozol. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Római ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Svéd asztal június 14-én vasárnap, a mikrofonnál pedig a szerkesztő műsorvezetőt Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, magazin műsorunk első órájában két kitüntetettet ismerhetnek meg. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én, vagyis Miskolc város napján. Vele majd Kisné Veres Viktória beszélget.
2: Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor két gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek. Ezek az idősek.
1: Ezt követően szintén egy városnapi kitüntetetről lesz szó. Büki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója lett az év sportolója díj férfi kategóriájának győztese május 11-én Miskolc város napján. Vele majd Sütő Dávid Pelé kollégám beszélget.
3: Igazán megtisztelő volt, és őszintén szólva annyira nagyon nem is számítottam rá, úgyhogy mindenképp ez egy nagyon jó pillanat volt. Szerintem egy nagyon szép ünnepség részesei lehettünk. Mi gyakorlatilag a színpadon berendezett ilyen kicsit kávéház feelingben élhettük hát az egészet, és ott ugye minden díjazottról egy ilyen körülbelül egy perces kisfilmet levetítettek, amit a kitüntetés megelőző hetekben forgattak le mindenkivel. Nyilván a mi részünk is egy már maga az, hogy készítettek velünk ilyen felvételt, az, hogy kijöttek egy edzésre, és ott igazából ez is egy kicsit úgymond újdonság volt, mert például Sírolleren ilyet én még nem csináltam, úgyhogy ott Lilafüred környékén trükkös volt, hogy autóval követték a Sírollert, illetve hát ugye az is nagyon jó volt, hogy itt tényleg az összes díjazottat kicsit mi is megismerhettük, és beleláttunk a munkájukba.
1: Kedves hallgatóink, ez ennek az órának a kínálata, számítunk figyelmükre.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Benkő Samuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolc város napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsödei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csak nem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisnéveres Viktória beszélget a következő percekben.
2: Engedje meg, hogy beszélgetésünk elején szeretettel gratuláljak ehhez az elismeréshez, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat egy beszélgetésre.
3: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagyon köszönöm a kedves szavait, a gratulációt.
2: Mit jelent az ön számára ez az elismerés?
3: Mindenképpen nagyon jó érzéssel töltött el, amikor ezt a díjat megkaptam, bár nagyon hihetetlen dolog volt ez számomra. El sem akartam hinni, amikor a színpadon álltam. Valami csodálatos érzés volt. A 40 évben eltöltött munkámnak a gyümölcse volt ez. Hihetetlen öröm számomra, és csak köszönni tudom mindazoknak, akik méltónak találtak erre a díjra. Mindenképpen köszönöm eddigi vezetőimnek, akik ezen az úton engem elvezettek eddig, munkatársaimnak, akikkel közösen e feladatokat oldottuk minden nap, és természetesen családomnak, akik a mindennapokban mindig mellettem állnak.
2: Hogyan idézné vissza a Miskolc városnapi május 11-i ünnepi alkalmat? A Miskolci Nemzeti Színházban bizonyára a családja körében élte meg ezt a pillanatot.
3: Igen, hát nagyon csodálatos nap volt. Igaz, de nagyon nagy izgalommal készültem erre a napra. Nagyon izgultam, hiszen még színpadon nem álltam a Nemzeti Színházba, csak a nézőtéren ültem. A családom kísért el természetesen, akik nagyon büszkék voltak rám, illetve a munkatársaim otthon szorítottak értem, és ők is nagyon örültek annak, hogy egy díjat megkaptam. Nagyon felemelő érzés volt, amikor átvehettem polgármester úrtól és jegyzőasszonytól ezt a gyönyörű díjat, és a közönség tapsa valami felemelő érzéssel töltött el. Csak köszönni tudom ezt a díjat, nagyon hálás vagyok érte.
2: Néhány hét távlatából, miután ugye megkapta ezt az elismerést, mik azok az érzések, gondolatok, amelyek tovább kísérik ennek a díjnak az elnyerése után?
3: Nagyon hosszú volt az út, amit eddig megtettem. Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek. Gyermekkoromtól nagyon szerettem körükben lenni. Nagymamám még körül nagyon szívesen töltöttem az időmet, még a testvéreim kint játszottak az udvaron, én addig nagymamám még körül szívesen voltam, nagyon szerettem náluk lenni, és az élet furcsa dolgokat tud produkálni, az én nagymamám is ezen a területen dolgozott. És örömmel hallgattam, és nagyon szerettem hallgatni a történeteit, ahogy mesélt gyermekkoromba, és úgy gondolom, hogy ez indított engem leginkább ezen a pályán, és természetesen az idősek iránti szeretetem, tiszteletem, hiszen számomra ők azok az emberek, akik megérdemlik a segítő kezünket. Mindenképpen jó érzéssel tölt el, ha tudunk segíteni rajtuk, hiszen ők építették fel nekünk ezt az országot, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk.
2: És hogyha itt az elmúlt évtizedekről picit részletesebben szólhatunk, akkor ugye jelenleg is, és csak nem 4 évtizede a Meszegyi Hámori Szolgáltatási Központjában dolgozik. Idézzük vissza egy picit részletesebben az idevezető utat, ha szabad kérnem.
3: Én Szolnok megyében egy kis alföldi városban születtem, és 82-ben kötöttünk házasságot férjemmel, és 83 óta élünk Miskolcon együtt, két gyermekem született párommal, és 86-ban kerültem az első munkahelyemre, bölcsődei területen kezdtem el dolgozni, majd jött egy új lehetőség számomra, 1988. december 6-án a bölcsődei vezetőm kérésére, akit annak idején fölkértek a Hamari Szolgáltatási Központ vezetésére, kérte, hogy tartsak vele. Hát nem kellett sokat kérlelnie, és így kerültem a jelenleg is, ahol dolgozom, a Hamari Szolgáltatási Központba, és kezdtük el az akkori közös munkát. Az épület akkor még üresen állt, és közös tevékenykedés munka következett, hogy december 21-én, amikor is a nyitás napja volt, méltóképpen tudjuk fogadni a területen élő időseinket. Hát nem volt könnyű időszak. Az első időszakban, ha visszagondolok, voltak nehézségek. Ugye abban az időben a szociális szó valahogy egy kicsit úgy az emberekbe nem is félelmet, de nem szívesen léptek be hozzánk, mert úgy gondolták, hogy akkor a családon belül megoldják a idősek ellátását, és nem szívesen kértek segítséget. Egy kicsit úgy húzózkodtak tőle, majd amikor jobban megismertek bennünket, a munkánkat, egyre többen és egyre szívesebben csatlakozták hozzánk, és fogadták el segítségünket.
2: Ahogy hallhattuk a családban, a nagymamájától is ugye ezt a példát látta, így akár a kezdeti időben, vagy az azóta eltelt évtizedek alatt, mik lennének azok az emberi tulajdonságok, melyeket ön is megfogalmaznak, kiemelne, hogy a szociális téren dolgozók körében meghatározóak, hogy látja ezt most?
3: Hát mindenképpen a munkámban. A szeretet, az idősek iránti szeretet, a munkám iránti elhivatottságom, ahogy a munkám végeztem, az idősek iránti tiszteletem, ezzel mindenképpen a munkámban vezetett, hiszen enélkül nem tudtam volna végezni a munkám, de szerencsés vagyok, mert ez szívemből jött, és nem okozott számomra nehézséget. Mindjárt megtaláltam az idősekkel a közös hangot, nagyon elfogadóak voltak irántam, és érezték ők is az irántam való empátiát, és hogy mindenképpen szeretnék segíteni, könnyíteni a nehezebb napjaikon.
2: Ugye fiatalként kezdte meg az ezen területen való szolgálatot, hiszen ahogy hallhattuk, nem is feltétlen munkának, hanem hivatásnak, szolgálatnak tekinti ugye azt a tevékenységet, amelyet már 4 évtizede végez. A fiatal felnőtt kortól, hogyha nézzük így napjainkig, akkor talán az is elmondható, hogy az ön személyét is formálták, az itt megtapasztaltak ezek a mindennapok?
3: Igen, nagyon sok fajta életúttal találkoztam az éveim során. Nagyon sok feladat merült fel, és a legfőbb cél ugye nyilván az volt, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk. És mindenképpen az emberi módon próbáltam mindig segíteni. Mindig az volt a célom, hogy a legempatikusabb módon, a legegyszerűbb, de legempatikusabb módon próbáljak az időseken segíteni. Az évek alatt úgy gondolom, hogy nagyon fiatalként kerültem ide, de én is formálódtam. És azt tapasztaltam, hogy az ember, tehát az empatikus készségem a soha nem hagyott el. Az idősek iránti szeretetem mindig velem volt, mindig, ahogyan ő hozzájuk fordultam, segítettem, de azt gondolom, hogy az adott helyzetekből mindig lehetett tanulni. Az ember az évek alatt azért erősödik. Vannak pillanatok, amik nagyon nehezek, tehát az embert érzékenyen érintik. Amikor az ember úgy talál egy időst olyan helyzetbe, ott nem lehet nagyon sokat gondolkodni, hanem meg kell oldani a feladatot, az a legfőbb célunk olyankor. Viszont azt gondolom, hogy az idősektől nagyon sokat lehet tanulni. nagyon sok élettapasztalattal rendelkeznek, amit átadnak a fiataloknak, és én mindig örömmel fogadtam, ha jó tanácsokat kaptam esetleg tőlük. Ebből építkezni lehetett.
2: A munkája során hogy látja, hogy mi az a legtöbb, ami az időseknek adható?
3: Hát mindenképpen megérzik, hogy hogyan viszonyul az ember hozzájuk. Szükségük van a szeretetre, az odafigyelésre, és ha az ember így végzi a munkáját, akkor ez csak elfogadásra talál részükről is, és megnyílnak. Volt olyan család például, akihez jártam, hogy tőlem több mindent elfogadott, mint a saját lányától. Szívesebben fordult hozzám, bizalommal, mint a lányához. Annyira megszokta már a mindennapi látogatásaimat, és szívesen fogadta tőlem a segítséget.
2: Az intézmény keretein belül hogyan telnek a mindennapok, vagy mi mondható el itt ugye arról a 4 évtizedről, 1988. decemberétől, hiszen ahogy hallhattuk, a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott már az idős ellátáshoz.
3: 1988. december 21-én nyílt meg a Szolgáltatási Központ az ott élők számára, ami csodálatos felemelő érzés volt. A mai napig nem felejtem el ezt a gyönyörű karácsonyt, amit akkor együtt tölthettünk el először az ott élő emberekkel. A Szolgáltatási Központban nappali ellátás, étkeztetés és házi segítségnyújtással segítjük az területünkön, illetve a Szolgáltatási Központba érkező ellátottakat. Akkoriban házi segítségnyújtásban kezdtem el én dolgozni, viszont az idő haladtával átkerültem a nappali ellátás területére. Maga a kor összetétel nem változott, csak itt bent dolgozom a Szolgáltatási Központba, a klubtagoknak szervezek programokat, így részesei a mindennapi életnek. Tehát abban az időben, amikor elkezdtem dolgozni, az érdeklődési körük másak voltak az időseknek. Abban az időben ugye nagyon szerettek, például bejöttek a klubba kötni, lábtörlőt fonni, hímezgettek, kézi munkáztak, majd ez az idő haladtával változott. Az érdeklődési körük változott, hiszen bekerültek a modern eszközök a mindennapi használatukba, például ugye megjöttek az okostelefonok vagy a laptop. A laptop használatára lehetőségük volt, hogy a klubban megtanulják a használatokat. Szakember segített számukra, kis csoportokba elsajátíthatták a kezelését ezeknek az új eszközöknek, és valami fantasztikus érzés volt, amikor láttuk, hogy amikor már tudták kezelni önállóan ezeket az eszközöket, bejöttek a klubba, és örömmel mutatták a családi eseményeken készült fotókat, az unokákról készült fotókat, és nagy öröm volt számukra, hogy ők ezt elsajátíthatták. Ennek a klubnak nagyon jó közösségépítő szerepe van. Nem magányosan otthon töltik a szabadidejüket, hanem közösségbe. És ez arra is jó, hogy egyre jobban megismerik egymást. Bővítik a társas kapcsolataikat, illetve napjainkban már az a jellemző, hogy a klubba, ahogy érkeznek, azt tapasztaljuk, hogy régi munkatársi kapcsolatból adódóan keresik meg a klubba, hogy szeretnének járni, vagy baráti csoportok is jelentkeznek hozzánk, és az idővel ez tehát nagyon sokat változott.
2: A világváltozásai már ugye megfigyelhetők azokban a tevékenységekben is, ha jól értem itt a tevékenységi körökből, az érdeklődési körből is.
3: Igen, teljesen
2: ez.
3: Megváltozott az érdeklődési körök, azt tapasztalom, de ez így jó, hiszen haladunk a világgal.
2: Ez akkor minden generációnál megfigyelhető, ugye?
3: Igen, igen, és van már a munkám során, hogy például harmadik generációt viszem a családban, de ez valóban tapasztalható. Ahogy haladunk az évekkel, akkor előre haladtával ez a változást meg lehet tapasztalni a mindennapi életünkben, ott a klubban is, igen.
2: Itt ugye ezek a tevékenységi körökben figyelhetőek meg, de az alapértékek, mint az egymásra való odafigyelés, az idősekre való odafigyelés, a szeretet, ez örök.
3: Ez örök, igen, és nem csak a részemről, hanem Olyan jó kis csoport működik nálunk, hogy odafigyelnek egymásra. Segítik egymást a mindennapjaikban. Például, ha valakinek van autója, és elmegy vásárolni, segít annak éppen, akinek nincs, és közösen elmennek vásárolni. De ha valaki nem jön esetleg a rendezvényre, akkor már megy a telefon, hogy mi történt, miért nem jöttél, miért nem jelentél meg. Tehát odafigyelést lehet mindenképpen tapasztalni.
2: A munkatársakkal való együttműködésről, együttmunkálkodásról mi az, amit megosztana velünk is?
3: Elmondhatom, hogy a munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolat. Nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Mondják, hogy ilyen született tyúkanyó típus vagyok, tudom, de szívesen kérnek tőlem segítséget, és én szívesen segítem őket, amiben tudom, de kölcsönös. Egymásért vagyunk, és azért vagyunk, hogy a napi feladatokat minél jobban meg tudjuk oldani. Nem számít, hogy ki melyik részén dolgozik, az a lényeg, hogy a célunk egy, az idősek ellátása. És fordulhatnak ők is hozzám bármivel, és én is, és nagyon szeretek velük dolgozni. Vezetőnőmmel szintén, akire ha ránézek, már mi pillantásokból is értjük egymást.
2: Az intézmény működéséről, mindennapjairól már hallhattunk néhány gondolatot, hogyha még egy picit azokba a programokba behavatna bennünket, amelyek jellemzik a mindennapokat.
3: Mindenképpen a programjainkat úgy próbáljuk összeállítani, hogy az időseinkhez igazodjon. Kikérjük véleményüket, hogy mi az, amit szívesen végeznének a klubban, de már ismerjük annyira őket, hogy tudjuk, hogy mi az, amivel legszívesebben foglalkoznak. A területünkből adódóan nagyon előnyös helyzetben vagyunk, hiszen a barlangok a túráinknak kiváló alkalmat adnak. A túrákat gyakran teszünk a Bükkben, ilyenkor termiseket gyűjtünk, amit a kreatív foglalkozásainkon fel tudunk használni, vagy például gyógynövényeket gyűjtünk, amit a klubban megszárítunk, és a tél folyamán te a délelőttökön elfogyasztjuk. Szerencsére van köztünk, akik ebben szakemberek, ismerik ezeket a gyógynövényeket. Szeretnénk minél tovább és minél jobban fenntartani állapotukat, hogy a jó állapot ne romoljon, és mindenképpen megmaradjon a testi-lelki jólétük. Arra törekszünk, és ennek megőrzése nagyon fontos számunkra, és mi ezért próbálunk tenni programjainkkal is, minél változatosabban, hogy részesei lehessenek ennek a klub életnek, közösségbe töltsék el, ez a fontos, hogy nem magányosan otthon, hanem társaságba. És nagyon jó közösségépítő társas kapcsolatokat alakítanak ki, illetve bővítik társas kapcsolataikat ezáltal.
2: Itt beszélgetésünk folyamán ugye elhangzott, hogy ön is milyen mintákat látott maga előtt, akár a családi körben, akár itt a munkaközösségben a legelső vezetője, személyes és szakmai példáján keresztül is. Ennyi időtávlatából úgy gondolom, hogy ön is sokaknak tudott utat mutatni, akik ezen a területen kezdték meg a tevékenységüket. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben a jövő generációjának igyekezett az eddigiekben is átadni?
3: Tudom, hogy nem népszerű ez a szakma sajnos. A fiatalok más irányba próbálnak elhelyezkedni, de én azt gondolom, aki az idősek iránt szeretettel van, látja ennek a munkának az értelmét, azt, hogy milyen jó érzés egy idős embernek segíteni. Én azt tanácsolom a fiataloknak is, hogy merjék ezt a munkát vállalni, hiszen ha szívvel, lélekkel végzik, és bele tudják a adott helyzetbe képzelni magukat, az idős ember oldaláról meg tudják ezt közelíteni, hogy milyen érzés lehet az ő helyébe lenni. Én azt gondolom, hogy jó érzéssel tölti el az embert, és megvan ennek a munkának a szépsége. Csak meg kell találni benne.
2: Ön megtalálta, ezt igen. Hallhattuk az eddigiekben
3: igen, is. Igen, én mindenképpen.
1: Kedves hallgatóink, Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját Miskolc város napján. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett az elmúlt percekben.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc város napján az év sportolója díjat is átadták. Itt a férfi kategória győztese, Büki Ádám sífutó, a Miskolci Honvédese sportolója lett, aki már 6 éves korában megismerkedett a sífutással. A sportegyesület színeit képviselve kvótát szerzett a sportágban a 2026-os milánói téli olimpiára. 5 versenyszámban indult a rangos megmérettetésen. A kiváló sportoló a veszprémi Kúnya Ádámmal képviselte hazánkat az 5 karikás játékokon. Büki Ádámmal Sütő Dávid Pelé beszélget.
2: Igazán megtisztelő volt, és őszintén szólva annyira nagyon nem is számítottam rá, úgyhogy mindenképp ez egy nagyon jó pillanat volt.
3: Hogyan élted meg a kitüntetést, akár ott a színpadon magát, az ünnepséget? Említetted, hogy meglepetés volt.
2: Igen, szerintem egy nagyon szép ünnepség részesei lehettünk. Mi gyakorlatilag a színpadon berendezett ilyen kicsit kávéház feelingben élhettük hát az egészet, és ott ugye minden díjazottról egy ilyen körülbelül 1 perces kisfilmet levetítettek, amit a kitüntetés megelőző hetekben forgattak le mindenkivel. Nyilván a mi részünk is egy már maga az, hogy készítettek velünk ilyen felvételt, az, hogy kijöttek egy edzésre, és ott igazából ez is egy kicsit úgymond újdonság volt, mert például síróleren ilyet én még nem csináltam, úgyhogy ott Lilafüred környékén trükkös volt, hogy autóval követték a sírollert, illetve hát ugye az is nagyon jó volt, hogy itt tényleg az összes díjazottat kicsit mi is megismerhettük, és beleláttunk a munkájukba.
3: És hát ugye Miskolc városától kaptad az év sportolója díjat. Miskolc neked mit jelent, mit hordozol úgymond a szívedben Miskolcról, akárha egy rajtvonalhoz odaállsz, vagy csak egyszerűen edzel bárhol, itthon, Budapesten, vagy külföldön?
2: Igen, én Miskolcon nőttem fel, gyakorlatilag az egyetemista éveim során költöztem később Budapestre, és gyakorlatilag én ott alapoztam meg a nevezett kis sportkarrieremet. Tényleg nagyon jó közösség van Miskolcon, szerintem az, hogy nagyon közel van a természet, ugye ott a Bükk, mi szerencsére nagyon jó helyen laktunk, illetve a szüleim most is ott élnek még, és gyakorlatilag tényleg kiléptem a házból, és már mehettem az erdőbe, vagy éppen kerékpározni, vagy éppen télen mondjuk, amikor még nagyobb havak voltak, akkor ugye Bánkútra is egész gyorsan fel lehetett érni egy sífutó edzést megcsinálni, úgyhogy abszolút pozitív emlékek meg élmények kötnek így Miskolchoz, és tényleg egy ilyen szerencsére egy olyan közösségbe nőhettem fel, aminek így az értékeit a mai napig magamban hordozom, és tényleg, hogyha találkozom az ország bármely részén miskolciakkal, akkor ez egy felüdülés.
3: És gyerekkorodban milyen sport iránt érdeklődtél? Egy kicsit visszalépünk a múltba. Gyerekkorodban hogyan kezdődött a sport iránti érdeklődés? Mi volt úgymond az első sportod?
2: Én elég szerencsés helyzetben voltam, mert sok sportágot kipróbálhattam, már egész az óvodától kezdve, ott igazából úszás, jégkorcsolyázás, utána pedig általános iskolába, gimnáziumba mindenféle labdajátékokat. A sífutást is egyébként elég korán, már ilyen 6-7 éves koromban kipróbálhattam, és akkor ott ugye tényleg mindenfélét csináltam, de egyiket se annyira nagyon komolyan, és amikor ilyen, hát ilyen ifi korosztály környékén 16 éves koromban, akkor már úgy bennem megfogalmazódott, hogy akkor ha már csinálok valamit, akkor csináljam egy kicsit komolyabban, és akkor ugye egyfajta válaszút elé érkeztem, hogy akkor melyik sportág legyen az, és akkor így végül is a sífutás mellett döntöttem, illetve a terepfutás az, ami még úgy hangsúlyosabb maradt, mert ezek nagyon jól kiegészítik egymást, és hát persze a felkészülés részeként azóta is futok, kerékpározok, úgyhogy elég sokféle outdoor sportot csinálok, ez szerintem azért is jó, mert tényleg jól kiegészítik egymást, és segít abban, hogy ne égjünk ki, hogy minél hosszabban, fenntarthatóan legyen motiváció, mert tényleg nem nap csináljuk ugyanazt a mozgást, de mégis közben, meg ugye még nyáron a síroller is egy nagyon fontos felkészülési forma, úgyhogy mindig is így az állóképességi sportokban éreztem, hogy eredményesebb tudok lenni. Nyilván valamilyen csapatsportokkal összehasonlítva könnyebb a felkészülés, mert nem kell edzésekhez másokhoz igazodni, hanem tényleg ilyen elég rugalmas, amikor én tudok menni edzeni, akkor kimegyek, edzek, és amennyit beleteszek, annyit veszek ki belőle jó esetben. Úgyhogy igazából emiatt sokáig még biatlonoztam,

0: Ennek a programnak az az alapgondolata, hogy a kis településeket, a régió központoktól talán távolabb lévő települések közösségeit megpróbálja minél intenzívebben a kultúrához hozzájuttatni, és nagyon profán módon talán ennyiben fogható meg a lényeg, és ebben az állami programban kistelepülési közösségek buszos utaztatását valósítják meg, aminek a célállomása valamilyen kulturális intézmény vagy kulturális szervezet, és ezekben az intézményekben, ugye mi esetünkben a múzeumban különböző programokat kapnak a kistelepülési közösségek. És hát ugye ennek a mi részünkről három fontos eleme lába van, az egyik a régészeti programelem, ami az új helyi várásatásához, az ott előkerült leletekhez, és a vártörténethez kapcsolódó prózai irodalmi szövegekhez kötődik, a másik a várostörténet, helytörténet, és van egy harmadik programelem, ami meg természettudományi, az élő környezeti örökség megismertetésére szorítkozik is. Tulajdonképpen egy központi gyűjtő oldalon ajánljuk ezeket a lehetőséget, programokat, amiket kiválaszthatnak különböző települési közösségek, jelentkezhetnek erre, és ugye ebből az említett programból az utazásuk, a buszos utazásuk finanszírozásra kerül, mi pedig nagy szeretettel fogadjuk ezeket a csoportokat. Ugye ennek az a lényege, hogy olyan közösségek is eljönnek, eljuthatnak ide a múzeumba, akik máskülönben valószínűleg nem jutnának el, akár a távolságokán, akár azért, mert nincs egy ilyen szervezett program, ami ennek keretet ad. Tehát ez egy tipikus win-win helyzet, ahogy mondani szokták, hogy ők is nagyon jól járnak, hiszen élményeket kapnak, mi pedig nagyon örülünk annak, hogy új közösségeket ismerünk meg itt a múzeumban, és az idei évben ez egy nagyon jelentős látogatói számnövekedést is eredményez majd, ami azért nem elhanyagolható szempont. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ennek a programnak mi észesei állomásai lehetünk, és ma volt az első ilyen alkalom, aminek az élménye azt gondolom, hogy kölcsönösen pozitív volt a vendégekben is, bennünk a szervezőkben is.
1: Így van, ma a régészeti témával indult az első alkalom, és Hajdú-Bihar megyéből jött egy nagyon lelkes csapat. Hogyan épült fel ez a mai alkalom, ez a mai előadás, és mi minden történik még a csoporttal, hiszen estig tart a program?
0: Most ugye mondhatnám azt, hogy heteken keresztül készültünk és gyakoroltunk, de ez nem lenne teljesen igaz. Volt azért egy erős improvizatív jellege ennek a dolognak, de azt gondolom, hogy mivel ez egy kísérleti első alkalom volt, most láttuk azt, hogy hogyan működhet az, amit mi elképzeltünk. Ugye három lába eleme volt a mai programnak, az újhelyi várból kibontva. Én meséltem egy kicsit a régészetről, a régészettudomány kialakulásáról, szerepéről, majd az újhelyi vár régészeti kutatásáról és történetéről. Jászter Beáta prózai szövegeket olvasott föl a vár történetéhez kapcsolódóan és a régészethez köthető irodalmi szemelvényeket, Váradi László restaurátor pedig a régészeti lelet restaurálás kulisszatitkaiba adott egy rövid bepillantást, egy kvázi élő restaurátor bemutatóval, ahol az alkalmazott módszereket, vegyszereket, eljárásokat illusztrált, és közben egy 16. századi ezüstpénzt is tisztítani kezdett. Ebből a három elemből állt a mai program, amit nagy érdeklődéssel és figyelemmel fogadott a közönség, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek a rendezvényeknek van valóban értelme, ez nem egy ilyen kötelezően letudott program volt, hanem éreztük azt, hogy itt van egy nagy figyelem, egy nagy szeretet, és hát nyilván mi magunk is akkor ezáltal egy picit inspirálódtunk, és nagyon-nagyon jó élményekkel zártuk ezt a délelőttöt.
1: Gyula Ferencnével beszélgetek, aki Berettyó Újfaluból érkezett Sátoraljai Újhelyre egy múzeumi program keretében. Mit láttak, mit hallottak, hogyan tetszik a város, hogyan tetszik ez a múzeum?
2: Valójában ismerjük Sátoraljai Újhely nevét, de ilyen átgondoltan, felkészülten, váró vendéglátókkal még nem találkoztam. Minden értelemben érdekessé tették. Nem egy száraz előadást hallhattunk, hanem rendkívül vicces, felkészült, vidám betétekkel és irodalmi részletekkel, ami külön csodálatos volt, és köszönjük az előadó hölgynek. És úgy láttam, hiszen nem volt fiatal korosztály, hogy feszült figyelemmel kísérték, pusmogtak, főleg mikor körbeadták az ásatások során előkerült pénzérmét, akkor mindenki izgatottan várta, hogy milyen volt, és milyen lett, és hogy csinálták ezt, és sőt, még kérdeztek is e tárgyban. Nagyon köszönjük és hálásak vagyunk, hogy megismerhettük Sátoraljai Újhely történetét, és irodalmából, vagy a rá vonatkozó irodalmi részleteket is hallhattunk. Így egy komplex délelőttünk van, most még egy tüzetes tárlatnézés következik, majd pedig, ahogy a program

0: Ból értesültünk, a város többi részét is megismerhetjük bizonyos kiskerekes vonatról megtekintve.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szép napot kívánok!
0: Köszönöm szépen, és én is hasonló szépeket kívánok. Remélem, még lesz lehetőségünk önt hallani máshol is. Köszönöm szépen!
1: Váradi László restaurátorral beszélgetek. Egy nagyon különleges program indult itt a Kazinczy Ferenc Múzeumban, és most a régészeti témában indult az első előadás. Szó volt itt a város erősségéről, a vártörténetéről, a várostörténetről, de talán ami a legjobban érdekelte az embereket, az az, hogy mit csinál a restaurátor a várban található fémpénzekkel. Azt mondtad, hogy piszkálod őket.
2: Hát igen, nem biztos, hogy megfelelő volt a szóhasználat minden esetben, de valóban, ahogy a végén idejött az idős hölgy, és akkor mondta, hogy azt állapítottuk meg, hogy jobban szeret dolgozni, mint domálni. Csak ebbe igaza van. Igen, adott esetben, mert ilyen is volt, nem is egy eset, amikor tényleg, ha jól emlékszem, pontosan 32 darab érme volt összetapadva. Ezek többség ez is volt, de volt közte bronzból vert érme is, és ez köztudomású, hogy a bronz alfinisabb, és ő neki a korróziója sokkal intenzívebb, és be is tudja fedni, összetapasztotta ezeket olyan mértékben, és persze viszonylag gyenge állapotúak voltak a tárgyak, benne is nem lehetett nekiesni mondjuk szikével, hogy szétfeszegessen, mert mondjuk tettem próbát, és láttam, hogy a perem, a pénzpereme le fog válni, és a közepe meg ott marad oda tapadva, úgyhogy ez bizony hetekig kellett áztatnom előtte. De azt hiszem, ammóniás kálium karbonátot használtam akkor. Színes részvegyületeket kioldja, az ezüstöt nem bántja, de ez türelemjáték, tehát ennek idő kell, ezt nem lehet melegíteni, szidegen kell addig újra piszkálni, tehát hogy mondjam, hogy ha már ezt a szót használtam, akkor maradjunk ennél, és újra feszegetni is, hogy eltávolodjanak egymást, hogy közé tudjon hatolni a vegyszer, és így tovább. Ez mondjuk ez a része az érméknél, de hát ugye a leletek rengeteg félék. Itt csak éppen pénzeket hoztam a könnyebbség kedvéért, de mondom, ha megküszködünk a vassal azért, mert ő a legkevésbé állóképes. Vannak meglepő esetek, amikor olyan állapotban tud maradni földbe több száz éven át, hogy az ember el se hinné. De ugyanez persze igaz a bronzra is. Mert hogyha is csak a szakmát vesszük, és nem kifejezetten ezt a témakört, amiről itt szó volt, akkor ugye volt már a kezemben olyan bronzkori lelet, amin gyönyörű egybefüggő patina volt, csak le kellett mosni, és ahol makacs volt a föld, mert cementálódott, megkeményedett, ott meg mechanikusan meg pattingatni, meg szóval arra rávenni, hogy távozzon. Egyik leggyötrelmesebb dolog az egy szarmata júnyíró olló volt a kezembe. A szarmata leletek egyébként is arról nevezetesek, hogy nagyon romatty állapotúak tudnak lenni, és ez már volt restaurátor kezébe valaha, de egy új kiállításra fel akarták újra használni, és már olyan állapotban volt. Na hát ott leválasztani mindent, amit a korábbi kollega, a kor technikai ismerete is tudatában rárakott, attól megszabadítani az egészet, újra konzerválni, ha el tudsz képzelni egy arasznyi pengét, az ollónak egy ilyen viszonylag széles és kihegyesedő pengéjét, akkor ugye ugyanebből az anyagból van kovácsolva ez a hátsó része, ez rugós, tehát nem csuklós, hanem rugós. Na, ezek a lemezek talán 70-valahány darabra esett szét alattárgy, amikor elkezdtem főzni. És ez is időre ment. Azt hittem, hogy a agybajt kapok.
1: Azt is mondtad itt az előadáson, hogy te most egy nagyon steril terepen vagy, mert hogy ez a munka sokkal piszkosabb, hát, és nem jó, tudsz mindent megmutatni.
2: Hát, pontosan így van. Hát például ez is, de tényleg így van. Hát azért bronzból, ezüstből, stb. Készült tárgyak nem olyan nagyok, azt ugye nyilván az ember is gondolja, hogy a vasból készült tárgyak lehetnek akármi, egy méteres kartpenge, egy ekevas töredék, stb. Annyi földel és korróziós maradványal, amennyit el lehet képzelni. Na, és azt lefejteni, lebontani, és akkor már nem lehet egyszerű kézi szerszámmal, hogy te megfeszíted le, patintod oda, elsik alá, hanem gépet kell alkalmazni. Például mondjuk a Dremelnek sokféle megmunkáló eszköze van, amit szoktam használni. Na, hát az viszont mindent beterít maga körül. Ezt nem is szoktam még én se otthon, mert csak egy pici műhely van kint, csinálom a szabadba, és természetesen pormazgba, szemüvegbe. És akkor csülökig rozsda, por, meg föld. Tehát az ember ilyen. Tökötényt szoktam használni.
1: Azért meg tudtad mutatni a munkádat, hiszen körbeadtátok itt a fémpénzeket. Igen. Nagyon érdeklődő volt a közönség, de leginkább az érdekelte őket, hogy lehet-e a boltban kapni azokat az anyagokat, amikkel ezeket a fémeket meg lehet tisztítani.
2: Igen, is felmerült ez a kérdés is. Igen, mert a bácsi később nem mondta, hogy ő foglalkozik. Hát nem numizmatikával, mert az nem, de hogy így azért begyűjti, ha van ilyen érme, ez nem hajítja el, mint a legtöbb ember egyébként. És akkor ezekkel szórakozik, hogy ő ezt megtisztítsa, megpucolja, olyanná tegye, amilyen az ő személynek kellemes, kívántos. Kérdezte, érdeklődött. Persze a nagy többségét meg lehet venni egyszerűen, ezek nem olyan veszélyes. Ismerni kell azért a recepteket, hogy mit mivel keverek össze, mert a legtöbb egyszer önmagában nem azt a hatást fejti ki, amit kellene, hanem csak bizonyos arányú keverékek formájában tudja ezt. Na jó, érdekes volt. Valóban volt bennük érdeklődés, mert azokon is láttam, ahogy körbeadtam, akik ugye nem voltak valamennyi sem benne, és nem érdeklődtek ilyen konkrét dolgok után, mint hogy a vegyszerek, hogy milyeneket használok, és hogy ezt lehet-e kapni. De azért úgy ránéztek, hogy ugye az egyik egy teljesen fekete állapotú ezüstérme volt, a másik pedig egy csillogó, villogó, és az itt lett olyan, mert olyan fekete volt, mielőtt betettem volna az argentorba, tehát volt valami kis látványélményt is lehetett ilyen módon. Mert a műveletet nem láthatták, mert ugye ezt nem tudják itt körülállni, hát mi így tudtuk ezt most megoldani.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Feltalálom Magam című új egész országot megmozgató kulturális programsorozat Sátoraljaújhelyi állomásáról hallhattak összefoglalót. A Kazinczy Ferenc Múzeum is részese ennek a programnak. Itt három körben zajlik az ismeretterjesztés az év végéig. Az első előadáson járt Jászter Beáta kolléganőm, az ő összeállítását hallhatták.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Műsort készítő kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást és tartalmas délutánt kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 12. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Vannak napok, amikor úgy érezzük, elfogyott minden erőnk. A feladatok, a felelősség, az emberek gondjai, a saját terheink mind egyszerre nehezednek ránk. Ilyenkor az ember könnyen azt gondolja, ezt már nem bírom tovább. Pál apostol is eljutott ide. Többször könyörgött az Úrhoz, hogy vegye el tőle a szenvedést. Ekkor Isten válasza nem a teher eltávolítása volt, hanem egy ígéret. Elég neked az én kegyelmem. Ez azt jelenti, Isten kegyelme nem csak egy szép szó, vagy távoli gondolat. Az ő kegyelme hordozó erő. Olyan erő, amely akkor válik igazán láthatóvá, amikor mi már gyengék vagyunk. Az emberi erő egyszer elfogy. A lelkesedés, a kitartás, a türelem, mindnek van határa. Viszont Isten ereje nem ott kezdődik, ahol mi erősek vagyunk, hanem ott, ahol már nem tudunk tovább menni egyedül. Sokszor azt gondoljuk, hogy a hit azt jelenti, mindig erősnek kell lennünk. Pedig a hit sokszor inkább azt jelenti, amikor már nincs erőnk, mégis kapaszkodunk Istenbe. És ez a kapaszkodás csodálatos dolgot tesz, átsegít. Nem biztos, hogy azonnal eltűnik a vihar, sőt. Nem biztos, hogy a nehézség azonnal megszűnik, sőt. Azonban Isten kegyelme átvezet rajta. Ezért mondhatjuk, Nem azért éljük túl a nehéz időket, mert mi olyan erősek vagyunk, hanem azért, mert Isten erősebb nálunk. Amikor elfáradsz, amikor úgy érzed, hogy már csak az utolsó lépéseid teszed, jusson eszedbe Istennek ez a bátorító üzenete. Az ő kegyelme még mindig tart. És amíg ő tart, addig nem eshetsz ki az ő kezéből. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
3: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak. Emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. A magyar emberek folyamatos bevonását tervezi a döntések előkészítésében Radnai Márk, a Tiszapárt országgyűlési képviselője, akit június 13-ai hatállyal a területért felelős kormánybiztosnak nevezett ki Magyar Péter miniszterelnök. Radnai Márk szombati közösségi médiás bejegyzésében közölte, hogy feladata egy új intézmény a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozásának koordinálása. A kormánybiztos a közélet működésének megújítása érdekében vizsgálja a világ legjobb társadalmi részvételi modelljeit, és olyan módszertani javaslatokat dolgoz ki, amelyek erősítik a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a politikus az érintett miniszterekkel együttműködve elemzéseket készít majd, amelyek a lakosság testi, lelki és gazdasági jólétét szolgálják. Orbán Viktor a Fidesz 32. tisztújító kongresszusán elismerte a felelősséget a választási vereségért, és 10 pontban foglalta össze annak okait. A legfőbb hibák között említette a nem működő kampány üzeneteket, a digitális térben elszenvedett kudarcot, valamint a fiatalok körében tapasztalt durva elutasítást, amit személyes kudarcnak nevezett. Bejelentette, hogy a Fidesznek a korábbi félkatonai, fegyelmezett hatalompártból újra közvetlen hangvételű mozgalmi párttá kell alakulnia. Ennek érdekében szeptemberig alapjaiban szervezik át a párt struktúrát, és a parlamenti frakcióban is jelentős nemzedékváltást hajtanak végre a 30-as, 40-es generáció javára. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ellenzékben a Fidesz feladata a nemzeti ellenállás megszervezése lesz a kormány döntéseivel szemben. A Fidesz tisztújító kongresszusán Stumpf István, az első Orbán kormány kancellária minisztere kijelentette, a nemzeti együttműködés rendszere megbukott, és az Orbán korszak véget ért. A politológus szerint a vereség oka a bírálatok elnémítása, a klientúra túlkapásai és a polgári értékek háttérbe szorulása volt. A jövő feladataként pedig a lokális terek és a szuverenitás megvédését jelölte meg. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, a kritikákra reagálva megvédte az elmúlt 16 év kormányzati és gazdasági teljesítményét. Úgy fogalmazott, a Fidesz olyan jól kormányzott, hogy 14 éven át a mostani miniszterelnök is a párt nagy támogatója volt. Varjú Lászlót választották a Demokratikus Koalíció elnökévé a párt szombati online tartott tisztújító kongresszusán. A rendezvényen az új alelnököket és az elnökségi tagokat is megválasztották. A rendkívüli tisztújításra azért volt szükség, mert áprilisban Dobrev Klára korábbi pártelnök és a teljes elnökség lemondott. A politikai vezetés azután távozott, hogy a DK az áprilisi országgyűlési választáson mindössze 1,1%-os eredményt ért el. Adorján Bélát választotta meg újra elnökének a Jobbik Magyarországért mozgalom a párt szombati tisztújításán, a következő 2 évre bizalmat kapó párt vezető mellett. Baucsek Rajmund, Gyüre Csaba, Révi Attila és Kesztyűs Attila lettek az új alelnökök. Adorján Béla beszédében kiemelte, hogy a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként marad jelen a közéletben. A tisztújításra azután került sor, hogy a korábban 20% körüli eredményeket elérő párt Az idei országgyűlési választáson már országos listát sem tudott állítani.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni, maradni szeretnék mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni, ha alszom mélyebb ködörbe lásni, magányos leves porokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Figyelték már húzamosabb ideig, hogy mit csinál egy fekete rigó eső után? Megáll, oldalra billenti a fejét, majd villámgyorsan kihúz egy gilisztát a földből. A rigók ugyanis elsősorban a talaj lakó élőlényekre vadásznak, gilisztákra, rovarlárvákra, csigákra. Ha tehát a kertünkben gyakori vendég a fekete rigó, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a talaj él, gazdag szerves anyagban, és nincs túlbeszerezve. A mai adásban egyébként a fekete rigóról lesz szó. Tokodi Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkára mesél majd részletekről.
2: Ez a madár annyira alkalmazkodott már egyrészt a klímához, másrészt pedig a urbanizált környezethez, hogy szinte egész évből vannak fészek adatok. Az az egész évben, hogyha nem is sikeresen, nem megpróbál költeni. Budapesten költött már decemberben, azaz találták meg tojásait enyhébb télen. Igaz, hogy az nem volt sikeres. De februárban már, hogyha jön az időjárás, akkor sikeresen párpálnak, és bizony fészket építenek, és lerakják a tojásaikat. És ezért az, hogy néha március végén, április elején már fekete rigó fiókákkal lehet találkozni. És hát nyilván a fekete rigó is azon madarak közé tartozik, amely többször költ. Nyilván a megfelelő utódlás és a mortalitások, azaz a fészekalj, fióka, pusztulás ellensúlyozása érdekében így nagyon szapora, tehát fekete rigókra és általában az énekes madarakra nagyon jellemző, vagy a másodköltés, vagy a pótköltés. Másodköltésről akkor beszélünk, vagy néha a harmadköltésről, mikor a madárnak a teljesen természetes életciklusába tartozik az, hogy az első költés után, miután kirepülnek a fiókák és önfenntartóak lesznek, újra párba állnak, és egy újabb fészekaljat produkálnak, és ez a teljesen természetes menetrend nekik. Sok fajnál egyébként ez háromszori költést is jelent. Meg kell különböztetni a pótköltést, ami arról szól, hogy menet közben, akármelyik időszakában a fészekrakásnak, fiókanevelésnek, egy predáció, vagy mondjuk egy nagyon rossz időjárás következtében elpusztul a fészekalj. Ebben az esetben újra kezdi a fészkelést, tehát egy be nem fejezett költést újra kezd az adott madár, ezt nevezzük pótköltésnek. Bizonyos fajok, ilyen példaként a városokban is jelenlévő fekete rigó, de például a bagoly fajok is, a leggyakoribb az erdejfüles bagoly például tipikusan ilyen, hogy mielőtt még rögképessé válnának ezek az egyébként fészeklakó fiókák, ezek szétvásznak, szétugrálnak. Ennek egy nyilván egy evolúció során kifejlődött túlélési stratégiája van, aminek az lett a logikája, hogyha bent ül a négy darab fekete rigó fióka mondjuk a fészekbe, és jön egy macska, akkor nyilván röpképtelnek a fiókák, mindegyiket el tudja gyakorlatilag kapni, és minden egy fióka meghal. Viszont, hogyha ezek szétugrálnak, és egy meghatározott kert, mondjuk akár 10-20 négyzetméteres területén szétszorolnak különböző magasságokban, amikről tudnak ugrálni, így nyilván a túlélés lényegesen nagyobb. Nem föltétlen az adott egyet szempontjából, de a faj szempontjából mindenféleképpen is valószínűleg nem mindegyik fiókát találja meg a ragadozó, és a négy fiókában mondjuk három meg is marad. Ami nagyon jó stratégia természetesen, hát ezt érték félre sajnos az emberek, és mikor találnak egy teljesen normális életmódot élő a szülők által letetett fekete rigó fiókát, bedobozolják, hazaviszik, beviszik madármentőhelyre, végtelefonálják nyilván az elérhető telefonszámokat, és nagyon nehéz néha meggyőzni az embereket, hogy az a legjobb megoldás, hogy oda kell vinni, ahol találták, és oda lerakni maximum egy bokorra, vagy a fának a alsványára rakják föl, ezek általában tudnak kapaszkodni, és ott biztonságban vannak. Szerencsére azért egyre kevesebb az ilyen telefon, tehát a Magyar Madártenyészeteknek, illetve nyilván más civil szervezeteknek is, akik ugyanezeket a felhívásainkat megosztják, hatalmas szerepe van ebben, mert a lehető legkevesebb fiókát kell így időzelben megmenteni, és hogyha nem mentjük meg, szintén időzelben mondom, hanem ott hagyjuk, akkor a lehető legnagyobb esély van arra, hogy ez a fióka szerencsésen fölnő, és jövőre szaporodóképes madár lesz, aki párban áll, fészket épít és fiókákat nevel.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A fekete rigó az egyik legközismertebb és leggyakrabban szemünk elé kerülő énekes madarunk, amely igen jól alkalmazkodott az ember jelenlétéhez. A hím könnyen felismerhető korom fekete tollazatáról és élénksárga csőréről. A tojó visszafogottabb, barnás színű, ami pedig a hűséget illeti, kifejezetten területhű madarak. Ha találnak egy kertet, ahol biztonságban érzik magukat, bőséges a táplálék és akad bokor, sövény vagy sűrű ág, ahol elbújhatnak, akkor bizony hosszú időre berendezkednek ott. Hazánkban védett madár, természetvédelmi értéke 25 ezer forint. A további részletekről Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával beszélgettem.
2: Nagyon kevés olyan magyarországi madárfajról lehet azt mondani, hogy az állománya az meghaladja az egymilliós párszámot, és ennek egyike a fekete rigó. A fekete rigót szerintem mindenki ismeri, hisz városokban is költ már viszonylag régóta. Ez nem volt egyébként mindig így. Körülbelül 100 éve, a 20. század elején kezdett a egykori erdőkből, bokrosokból, mezőgazdasági területekből behúzódni a városokba, és jelenleg az egyik legurbanizáltabb, tehát leginkább elvárosiasodott madarunk, amely nagyon jól megtalálja a számítását a panelrengetekbe, de falvakba, kisvárosokba, és akár Budapest belvárosába is. Vígan szaporodik, gyakorlatilag egész évben látható. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert régebben a fekete rigók nyilván más klimatikus körülmények között éltünk még 100-150-200 évvel ezelőtt, hisz a klímaváltozás hatásait már minden nap lehet érezni, de nyilván akkor még, mikor nem urbanizálódtak, kint éltek az erdőkben, mezőgazdasági területeken, folyóártereken, akkor bizony a magyarországi fekete rigó állomány az vonuló volt. Jelenleg ez nem teljesen igaz. Van egy olyan állomány Magyarországon, amely elvonul ugyan, rövid távú vonuló, tehát nagyon-nagyon messzire nem megy le, de délebbre húzódik az időjárás és a táplálék bázis függvényében. Viszont nagyon sok fekete rigót azt egész évben lehet látni, nem meglepő, hogy decemberben, januárban is néha a lábunk között ugrándoz.

0: Ami viszont nagyon meglepő, hogy ez a madár annyira alkalmazkodott már egyrészt a klímához, másrészt pedig a urbanizált környezethez, hogy szinte egész évből vannak fészek adatok. Az az egész évben, hogyha nem is sikeresen, nem megpróbál költeni. Budapesten költött már decemberben, azaz találták meg tojásait enyhébb télen. Igaz, hogy az nem volt sikeres. De februárban már, hogyha jön az időjárás, akkor párpálnak, és bizony fészket építenek, és lerakják a tojásaikat. És ezért az, hogy néha március végén, április elején már fekete rigó fiókákkal lehet találkozni, és hát nyilván a fekete rigó is azon madarak közé tartozik, amely többször költ, nyilván a megfelelő utódlás és a mortalitások, azaz a fészekalj, fióka, pusztulás ellensúlyozása érdekében, így nagyon szapora, tehát alapjában véve nem ritka az akár háromszori költés.
1: Egyébként, hogyha valami történik a fészekaljjal, akkor automatikusan újra költ a fekete rigó?
0: A fekete rigó esetében ez jellemző, nem minden fajnál van így, de a fekete rigókra és általában az énekes madarakra nagyon jellemző, vagy a másodköltés, vagy a pótköltés. Másodköltésről akkor beszélünk, vagy mi a harmadköltésről, mikor a madárnak a teljesen természetes életciklusába tartozik az, hogy az első költés után, miután kirepülnek a fiókák és önfenntartóak lesznek, újra párba állnak, és egy újabb fészekaljat produkálnak, és ez a teljesen természetes menetrend nekik. Sok fajnál egyébként ez háromszori költést is jelent. Meg kell különböztetni a pótköltést, ami arról szól, hogy menet közben, akármelyik időszakában a fészekrakásnak, fióka nevelésnek egy predáció, vagy mondjuk egy nagyon rossz időjárás következtében elpusztul a fészekalj. Ebben az esetben újra kezdi a fészkelést, tehát egy be nem fejezett költést újra kezd az adott madár, ezt nevezzük pótköltésnek. A fekete rigóra egyébként mind a kettő jellemző.
1: Ott van a fenyőrigó, a fekete rigó és a sárga rigó. Mindhárom faj védett Magyarországon, és a természetvédelmi értékük 25 ezer forint. Visszacsatolnék arra, amit legelőször mondtál, hogy nagyon jól szaporodik, tehát nagyon jól költ a fekete rigó, elég nagy példányszámban él Magyarországon. Ennek ellenére védett, és van egy jelentős természetvédelmi érték, mert azért a 25 ezer forint sem kevés. Ennek mi az oka?
0: Elejétől kezdve ez a három faj, ez azért nagyon-nagyon különbözik. A fekete rigó Magyarországon egy urbanizált, az ország egész területén elterjedt és gyakori fajnak mondható. A fenyőrigó az ugyan telenként bizonyos években inváziós jelleggel megjelenik több száz, több ezer csapatokba, néhány kimarad egyébként, és nagyon-nagyon-nagyon ritka költőfaj. Tehát nem minden évben költ, vagy ha költ, akkor hegyvidéken is egy-egy pár esetleg, viszonylag gyakori Európában, hogyha megnézzük a környező hegyeket, mondjuk Erdélyt, vagy az északi területeket. A sárga rigó viszont az egyrészt nem is rigó igazából, tehát egy picit távolabbi rokona az igazi rigóféléknek, és hát szerencsére egyébként ő is eléggé gyakori. Tehát rigó ugyan mind a három, de a státuszát illetően picit mások az alapok. Nyilván jellemző ez, hogy mindegyik viszonylag gyakori, ha nem is Magyarországon lásd fenyőrigó, de abba viszont megegyeznek, hogy Európába súlyosan veszélyeztetettek lehetnek, legalábbis bizonyos részeken. Ilyen például a sárga rigó, ami mondjuk nem is rigó, de kezdjük ezzel, hogy miért is védett. Nálunk tényleg gyakori, tehát mikor megjönnek májusban, ha valaki megismeri a hangjukat, folyamatosan hallja különböző magas fákról, városokban, természetesen kint, agrárkörnyezetben vagy erdőkben is. De alapjában azért tudni, hogy Angliába kipusztult ez a szép faj, pedig ott is viszonylag gyakori volt, még hogyha visszamegyünk 50 vagy 100 évvel ezelőttre. A fekete rigó pedig szintén Nyugat-Európában, ugyan nálunk több mint 1 millió pár költ, és folyamatosan észleljük az adatokból az erősödést, de Angliába és Nyugat-Európába az agrárgazdálkodás intenzívű válása, a rengeteg növényvédőszer, rovarírtószer használta következtében az állománya fokozatosan csökken. Tehát általában ezeket a fajokat jellemezhetjük különböző fenyegetettségekkel, és elnézve az európai trendeket, ami például az agrárkörnyezetben költő madaraknak a trendjét illeti, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy az állomány rövid, illetve középtávon, ha vizsgáljuk, akkor bizony nagyon sok fajnál ez csökken, és ez általában azoknál a fajoknál jellemző, amelyek agrárterületekhez kötődnek. Ilyen például Magyarországon is például a cigánycsuk vagy a sárga bilegető. Ezek régebben gyakoriak voltak, és kifejezetten lehet látni, hogy a mezőgazdaság intenzifikációjával, a rovarirtószerekkel, nagyon intenzív, gépesített gazdálkodással ezeknek az állománya csökken. Tehát a védelem nagyon sok esetben azért van alkalmazva, mert bizonyos fenyegetettségeket látunk, lehetséges, hogy nem lehet kezelni azt olyan mértékben, ami azt indokolná, és nyilván egy faj védettsége az előremutató is tud lenni. Tehát Magyarországon egyébként majdnem az összes madárfaj védett, azért tudni kell, vagy közösségi jelentőségű madárfajról van szó, bizonyos esetekben lehet akár hírítést is engedélyezni hatósági engedély alapján, de alapjában véve azért a magyarországi madárfajoknak a túlnyomó többsége védett státuszban van.
1: Nagyon érdekes kutatást olvastam a fekete rigó kapcsán. Egyrészt, hogy azok a fekete rigók, amelyek a városokban élnek, tehát behúzódtak a városokba, azok nem csak nappal, hanem akár éjszaka is énekelhetnek, pontosan a fények miatt, mert hogy olyan fényáradat van, hogy úgy érzi, mintha nappal lenne. A másik meg az, hogy sokkal hangosabbak a városban élő fekete rigók, mint az erdőben élők, és ennek egy nagyon egyszerű magyarázatot adtak a kutatók, túl kell harsogniuk a városi forgalom zaját.
0: Nyilván ez is az alkalmazkodásokkal van összefüggésben. Ez azért nem egyik évről a másikra következett be, hisz, hogy az elején mondtam, ez egy több mint 100 éves folyamat a fekete rigóknak a városi madárrá válása. És hát nyilván, ahogy egyébként alkalmazkodtak a városokhoz, és hát alkalmazkodnunk kellett a városok fejlődéséhez is, mert hogyha megnézzük az 50 vagy 100 év ezelőtti Budapestet, vagy akár Szegedet, vagy Debrecen, akkor nyilván a közvilágítás nem olyan minőségű volt, a zajterhelés nem olyan mértékű volt, hiszen ezekben a városokban egyrészt nem közlekedett annyi jármű, nem volt ennyire kivilágítva a város, egyáltalán a város az az elmúlt 20-30-40 évben lett tulajdonképpen egy olyan mértékű fényszennyezés, amely el nem volt képzelhető mondjuk 100 vagy 150 évvel ezelőtt, és nyilván ezekhez a madarak alkalmazkodnak. Kinn a szabadban, hogyha a rigóféléket nézünk, nagyon kevés faj az, amelyik éjszaka is énekel. Egyébként pont ez ilyen a fülemüle, aki tulajdonképpen bizonyos időszakban, amikor megérkeznek áprilisba, akkor egész nap énekel, kivéve a legnagyobb forróságokat. Nem véletlen, hogy a Magyar Madártengyeset is a fülemüle sétáit azt este tartja. Fülemülék éjszakájaként nevezzük el ezt a rendezvényt, amely minden évben meg van tartva májusban, aminek pont az a lényege, hogy még késő délután ő elindul egy csoport, és este lesz az abban, mikor még az utolsó fülemüléket is detektáljuk így ének alapján. És hát nyilván a fekete rigó ezt azért nem csinálta még, mikor nem urbanizálott madár volt, de alkalmazkodnia kellett, egyrészt vannak fények, másrészt nagy a zaj, tehát éjszaka is énekel, nyilván sokkal hangosabb lett, mert így alakította ki az evolúciós fejlődés, és hát bizony én is láttam már éjszaka kivilágított utcán táplálkozó fekete rigókat, tehát ad abszurdum, éjszaka is tart neki a táplálkozási periódusa, tehát kitolódik az a ciklus, ami mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt volt jellemző erre a szép kis madárfajra.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNH Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid, a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiségfejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adja át, nyilatkozta a Minapnak. Szent Ivánéi közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongora művészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű Első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak, a mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatókat távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a Borsodi Vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt. A délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, Eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Tokodi Bélával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei titkárával, a Fekete Rigóról. Azt olvastam a Fekete Rigóról, hogy ugye Európában és Ázsiában általánosan elterjedt, de betelepítették Ausztráliába és Új-Zélandra is. A betelepítésnek mi lehet az oka? Tehát ez egy hasznos madár, mert ugye lószúnyogokkal, meg gilisztákkal táplálkozik általában, de télen ugye, ha nem talál például szúnyogot, akkor átáll a bogyókra.
2: Talapjában kell nagyon tud alkalmazkodni. Az, hogy egy madárfajt miért telepítenek be, illetve melyek azok a madárfajok, amelyek akár egy ilyen folyamatos és organikus fejlődéssel betelepülnek maguktól, hát ez két különböző dolog. Az utóbbira lehet példát mondani, ilyen például az eredetileg Afrikában fészkelő pásztorgém, ami hát tulajdonképpen meghódította a világot, szép lassú terjeszkedéssel átment Dél-Európába, ott is nagyon gyakori faj lett, átkerült Észak-Amerikába, ott is nagyon jól terjedt, és hát bizony nálunk nagyon ritka volt 20-30 évvel ezelőtt, de ma már egyre több fészkelés, például rendszeresen lehet látni, ahol én nagyon gyakran szoktam madarakat nézegetni a Szegedi Fehértó mellett is, már rendszeresen költ egyre nagyobb példányszámba, és bizony a tórendszer melletti bivajokon nagyon gyakran lehet látni, hogy a hátukon áldogálnak, vagy kísérgetik. Ez egy ilyen természetes folyamat. Sok esetben örülnek, sok esetben nem örülnek az ilyen fajoknak a biológusok, viszont a betelepítés az egy más folyamat, itt azt jelenti, hogy alapjában véve a fajoknak, a populációnak a kezdeti egyedeit tulajdonképpen direkt, tudatosan elvitték oda, és szabadon engedték, hogy szaporodjatok, sokasodjatok alapon. Na most ez lehetséges, hogy azért is volt, mert az oda települő emberek annó szerettek volna valami olyan madárfajt látni a környezetükbe, hallani, ami a megszokott régi hazájukra, mondjuk Európára emlékezteti. Ez nyilván egy ilyen lelki indítatásból van, de azt lehet mondani, hogy az ilyen jellegű betelepítések nagyon-nagyon-nagyon károsak tudnak lenni. Tudnélik például a fekete rigó, amely nagyon alkalmazkodó faj, ezt nagyon jól látjuk az állomány alakulásából Magyarországon is. Versenytársai lehetnek olyan őshonos fajoknak, amelyek nem tudják felvenni ezt a versenyt, és az újonnan betelepülő faj az hátrébszoríthatja azokat a fajokat, amelyek őshonosok ott, és bizony extrém esetben ezek ki is pusztulhatnak. Nyilván nem feltétlen a fekete rigó, amely ilyen nagyon komoly veszélyt jelent, de például néhány évvel ezelőtt Izraelbe szembesültem azzal, hogy a Pásztor Meinó nevezetű, egyébként nagyon szép dekoratív kis ázsiai madárfaj, mindenütt ott van Jeruzsálembe is, és csodálkoztam is, hogy ez hogy kell oda, és ottani barátaim elmesélték, hogy hát úgy, hogy alapjában véve ezt a fajt például tenyésztették, mert tulajdonképpen egy házi kedvencként lehetett megvásárolni, és bizony Jeruzsálembe történt az a tragédia tulajdonképpen, hogy egy nagy szabadtéri röpdéval a tenyésztőt tartott, ezek kiszabadultak. És azóta ilyen tízezekben mérhető az állomány, nagyon jól alkalmazkodtak ahhoz az éghajlathoz, és az például azért veszélyes, mert egyrészt táplálékba, illetve költőhelybe is kompetenciát jelentenek az őshonos fajoknak, tehát elfoglalják a költőregeket, vagy egész egyszerűen a nagy termetű, erőszakos csapatokban mozgó madarak a táplálkozó teletet sajátítják ki, és bizony őshonos madarak háttérbe szorulnak, és extrém esetben ezek kipusztulhatnak. Tehát ez mindig egy káros folyamat. Magyarországon is látszik már néhány ilyen faj, ami gondot fog jelenteni előbb vagy utóbb. Ilyen például érdekes módon az őrvös papagáj, amely egyébként Nyugat-Európában, hogyha valaki Londonban, vagy akár Spanyolországban, Németországban, nagyvárosokban van, nagy csapatokban láthatja ezt a fajt. Ezek már Magyarországon is szabadon is időnként költenek, de meg fogjuk azt érni szerintem egy 10 éven belül, hogy komolyabb papagájcsapatok fognak tanyázni nagyobb városokban, ahol bizony nagyon komoly kompetenciát fognak jelenteni például a városokban lakó házi vagy mezei vereveknek.
1: Milyen veszélyeztető tényezők vannak, amelyek veszélyeztethetik ennek a madárnak a fennmaradását, a létét?

0: Az elmúlt években, hogy nincs is menhelyünk, meg hogy nem gondozunk állatokat, tehát hogy talán most jutottunk már el oda, hogy ja, tényleg, hogy nektek van menhelyetek, ja, tényleg, akkor itt vannak örökbefogadható kutyusok. Én úgy gondolom, hogy pont ezért nagyon jók ezek a sétáltatások, hogy bárki jöhet. Tehát, hogy tényleg bárki megnézheti, hogy igen, hogy van menhelyünk, hogy az a menhely milyen, hogy milyen kutyusok vannak, mennyi kutyus van, tényleg, hogy vannak ezek a kutyusok gondozva, tehát mi hagyunk betekintést, én úgy gondolom tényleg őszintén a menhelyünk életébe, és természetesen a segítők nélkül egyébként nem is sikerülne, hogy tényleg akár a kutyáknak. Tehát már annyira várják például ezeket a vasárnapi napokat, hogy teljesen már lehet érezni, hogy aznap már így várják, hogy akkor mikor lesz a sétáltatás. Ugye minden vasárnap 9 és 11 óra között van ez nálunk, és már fél 9 után már azért várják, hogy na akkor most már itt érezzük, hogy már az a nap van, és hogy fognak jönni az emberek. És vannak emberek, akik egy-két alkalommal jönnek, vannak, akik rendszeresen, aztán egy ideig nem, de mondom, hogy vannak olyan emberek, akikre tényleg számíthatunk, és akár mondjuk egy családi nap szervezésében segítenek, de egyébként próbáljuk azt, hogy nyilván, hogy egyre több ember legyen. Nem tudom, hogy ez így van-e, de én sokszor azt gondoltam, hogy lehet, hogy az emberek azt hiszik, hogy diózsíri szurkolók is, hogy az mondjuk egy ilyen zárt kör. Nem tudom, hogy így van-e, de nekem egyszer-kétszer volt egy ilyen érzésem, de hogy nem, itt tényleg minden állatbarát, és tényleg aki itt Borsod megyébe úgymond, mert tényleg Kazincbarcikától kezdve Szerencsről, Tarcalról, tényleg mindenhonnan jönnek hozzánk. Ez a menhely, ez úgymond mindenkié, és tényleg, aki bárki szeretne segíteni, akár a kutyasétáltatásban, akár az online térbe, úgymond a posztjaink megosztásába, ugye a manapság azért az nagyon nagy segítség, hogy tényleg, hogy segít abban, hogy megosztja, és hogy lehet, hogy egy gazdikereső kutyus mondjuk ezáltal tud gazdára találni, mert lehet az illető nem is követte eddig az oldalunkat, de meglátta azt a kutyust. Számtalan esetben volt például ilyen, hogy hát ismerősen megosztotta, és akkor, hogy onnan láttam, hogy ez a kutyus gazdit keres, és hogy tényleg annyira jól összejöttek ez a gazdi-kutyus páros, hogy tényleg olyan jó ezeket így megélni. Tényleg úgy, hogy az online térbe, vagy aki tárgyi adománnyal szeretne segíteni, akár...
1: Mire van szükség?
0: Hát jelenleg ugye a boxos kutyusok, akik vannak, alattuk ugye rongyok vannak, tényleg plédek, törölközők, lepedők, ezek folyamatosan szükségesek. Ugye a játékokat szeretünk ugye örömet okozni, lehet, hogy 10 másodperc alatt szétépi az a kutyus, de legalább addig is megvolt az öröme, de valaki pedig hozzábújni és aludni szeret vele, úgyhogy ilyen plusz játékok is, papírtörlők, tehát hogy ezek, amik így most például ki vagyunk fogyva belőle, de egyébként mindig igyekszünk az online térbe feltenni, hogy éppen mire van szükségünk. Ugye a DSZ állatmentés oldalon, hogyha követnek minket az emberek, ugye adó 1%-ra vagyunk jogosultak, ez ugye hatalmas segítség szokott lenni. Meg tényleg fizikailag ez, hogy sétáltatni, vagy ha aki például ugye most már a videókat, képeket, tényleg aki mondjuk kijön és szeretne ebbe segíteni, hogy sikeresebb legyen úgymond egy kutyusnak a gazdásodása, hogy mondjuk kijön, csinál egy-két képet, vagy videót a kutyusról, és azt mi fel tudjuk használni, hiszen amikor kimennek sétálni ezek a kutyák, így kapcsolódnak az emberhez, és nyilván teljesen máshogy viselkednek mondjuk, mint a kennelben, és ugye ezt ők tudják úgymond megmutatni, hogy akkor tényleg odabújt, hogy nézett rá az a kutya, hogyan kapcsolódott, húz-e a pórázon, vagy tényleg inkább arra figyel, hogy mi milyen tempóba megyünk, tényleg, hogy annyi információt tudnak ők is, és azért hangsúlyozom mindig ezt a sétát, mert ugye most folyamatosan erről beszélek, hiszen akárha valaki örökbefogadásba gondolkodik, és eljön, és lehet, hogy 2-3 alkalommal tök jól megvan az összhang mondjuk egy kutyussal is, úgy fog örökbefogadni, vagy lehet, hogy jelenleg nincs olyan élethelyzetben, vagy életkörülményei, hogy örökbe tudjon fogadni, de szereti a kutyákat, és eljön hozzánk, és hogy tényleg, hogy az a kutya is szeretetet tud átadni, illetve ő is a szeretetét átadja annak a menhelyes kutyának is, és ezek igenis nagyon sokat számítanak.

0: és tényleg nagyon jó dolgok.
1: Több programot is szervezett tulajdonképpen az alapítvány. A felelős állattartásra is igyekeznek felhívni a figyelmet, ha jól tudom, például iskolában is jártak. Mik a tervek, mik a célok? Mondjuk el azt, hogy a beszélgetésünk perceiben is zajlik tulajdonképpen egy családi nap, mert ugye ezt a beszélgetést néhány nappal korábban rögzítettük, de ugye ez a június 14-i vasárnap, ez a családi napnak a szintere. Erről azért mondjunk néhány gondolatot, hát ha lesz olyan hallgatónk, aki még elszalad, elugrik itt a riport után, és megnézi ezt a családi napot.
0: Igen, igen, tehát itt Tongán a menhelyünknél van a családi nap most szervezve, itt tényleg próbálunk nagyon színvonalas és nagyon izgalmas programokkal készülni. Ugye ugrálóvár, óriás buborékfújás, póni lovaglás, arcfestés, csillámtetoválás, helyben készül a bográcsgulyás, büfépulttal készültünk, illetve póniló hintózás, úgymond a gyerekeknek szerintem ez is nagyon különleges, hiszen azt szoktuk tapasztalni, hogy ugye a gyerekeknek ez annyira jó élmény, ez az állatokkal való kapcsolódás, hogy tényleg lehet, hogy valaki egy bérházi lakásban lakik, és mondjuk elhozza a gyerekét, és kinyílik ez a világ, és hogy ugye a gyerekek még annyira nyitottak is, hogy olyan jó élményeket szerezni nekik, és nyilván a célunk ez, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és hogy lássák ezeket a dolgokat, hiszen a menhelyünket is meg tudják nézni, de közben színes programokkal és élményekkel is készültünk, és ugye hát itt, ugye, amit már említettem, hogy a befolyt összeg, ugye az a menhelyünk fejlesztése, és tényleg úgymond a jövő menhelye támogatása a cél, illetve így a gyerekekre visszatérve, igen, hogy óvodákban, iskolákban kapunk meghívásokat, és ezt is próbáljuk egyébként minél tartalmasabbá és élménydúsabbá tenni, hiszen a gyerekek, mint említettem is, hogy nagyon nyitottak, nagyon lelkesek, és hát az elmúlt években is jártunk, tehát ugye ez rendszeres, ahol meghívnak minket, szívesen megyünk, de a jövőben is szeretnénk egyre több iskolába és óvodába eljutni, és akár játékos feladatokkal is a felelős állattartás fontosságát hirdetni, egy kicsit úgymond tanítani, illetve mi magunkat is bemutatni, úgymond az alapítványt, a menhelyet, illetve milyen egy mentett kutyus, meg tényleg az, hogy akkor hogyan gondozzuk felelősen, és ugye ez mivel jár, és hogy tényleg ezt így átadni, és olyan jó visszajelzések szoktak lenni, például most nemrég voltunk ugye szintén óvodákba és iskolákba, és hogy ott nagyon sok gyereknek volt állata, és hogy nagyon ügyesen tudták egyébként a kérdésekre a válaszokat, és nagyon jól be tudtuk őket vonni egyébként az együtt gondolkodásban. Ez célunk az iskolákba, óvodákba elmenni, ugye több családi napot szervezni, tehát, hogy minél jobban az emberekkel tudjunk kapcsolódni, hiszen, hogy ők is belelássanak a menhely életébe, illetve mi is minden segítséget köszönünk, és úgy gondolom, hogy tényleg, tehát, hogy nem mi szeretnénk szerepelni, hanem, hogy itt is, hogy mondjuk tudunk erről beszélni, itt az a lényeg, hogy a kutyákhoz jussanak el az emberek, és ez ezért nagyon fontos, tényleg akár a támogatások, és legfőképpen ugye az örökbefogadások érdekében, hiszen ugye nyilván az lenne jó, hogyha egy-két hónapig lenne, úgymond egy kutyus a menhelyen. Voltak tényleg nagyon gyors gazdisodásaink, hogy nagyon szerencsés volt egy-egy kutyus, de ugye sokan itt hónapokig, akár egy-két-három-négy évig is ott vannak, és szeretnénk felhívni rájuk a figyelmet is, hogy igenis, hogy sok gazdikereső kutyus van, aki vár tényleg egy szerető családra.
1: Bízunk benne, hogy minél hamarabb megtalálja mindenki a maga gazdáját, és akár egy-egy ilyen családi napon is. Én tényleg azt kívánom, hogy egyre kevesebbszer kelljen vonulni, mert szerintem ez egy állatmentő álma, hogy egyre kevesebb állatot kell mentenie, vagy hogyha valakit ki kell menteni, hát akkor gyorsan felépülés gazdára talál az az állat. Én a munkájukhoz sok sikert kívánok, a díjhoz pedig gratulálok. Pirk Dominikát, a DSZ állatmentés, vagyis a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért Alapítvány menhelyének vezetőjének pedig köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk.
0: Hálásan köszönjük a lehetőséget.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
2: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: Sokkal szúnyog az idén.
1: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, de Borsodban érvényben marad. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Koreai napot rendeztek szombaton a Miskolci Egyetemen, ahol a látogatók a távol-keleti ország kultúrájával, hagyományaival és a két nemzet közötti kapcsolatokkal ismerkedhettek meg. Az esemény kiemelt vendége volt Park Chul-min, a Koreai Köztársaság nemrégiben újraválasztott magyarországi nagykövete is, aki immár 5. alkalommal látogatott el a Borsodi Vármegye székhelyre. A diplomata kiemelte, hogy a koreai kultúra világszerte, így Magyarországon is egyre népszerűbb, a diplomáciai és kulturális kapcsolatok pedig kiválóak a két ország között. A miskolci egyetemisták számos előadáson és interaktív foglalkozáson vehettek részt. A délután folyamán pedig a világszerte ismert a dél-koreai May 3 a cappella együttes adott különleges koncertet a közönségnek. Miskolci pedagógus is bekerült az év kedvenc tesi tanára vármegyei díjazottjai közé. A Magyar Diáksport Szövetség és a KNH Bank közös pályázatán harmadszor keresték a legnépszerűbbeket. A 200 fő feletti iskolák kategóriájában Béres Dávid a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola tanára nyert. A díjazott pedagógus aktív kosárlabda edzőként és játékvezetőként is tevékenykedik. Béres Dávid elmondta, a szakmájában a legjobban a gyerekek személyiségfejlődését szereti látni. Óráit úgy építi fel, hogy a kemény munka mellett a játékosság és a humor is helyet kapjon. Véleménye szerint a testnevelés a diákok számára a valódi szelepet jelenti a gőz kieresztésére. Célja, hogy a sportot ne kötelező feladatként, hanem egy életre szóló egészségmegőrző eszközként adja át, nyilatkozta a Minapnak. Szent Ivánéi közösségi vacsora lesz a Szeleta Parkban. A nyári napforduló estén, június 21-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A nagy sikerű terüly-terüly közösségi vacsora est ezúttal a Szeleta Parkban várja a közönséget. A lényeg, hogy a résztvevők magukkal hozzák kedvenc ételeiket, italaikat és a jókedvüket. A rendezvényen fellép Afronauta Handpan DJ, valamint egy nemzetközi zongora művészt is hallhat a közönség. A hagyományokhoz hűen lesz látványos tűzugrás, szerelmi üzenőfal és kézműves foglalkozások. A dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló jóvoltából távcsöves csillagles is várja az érkezőket. A részvétel teljesen ingyenes, de az asztalokhoz június 17-én éjfélig előzetes regisztráció szükséges. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Irona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba. A közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Emléktáblát avattak az 1953 és 2000 között működő egyetemi stúdió közösségének tiszteletére a Miskolci Egyetem Eper 4-es kollégium bejáratánál. A hely egy legendás, összességében mintegy 600 főt számláló hallgatói közösségre emlékeztet, amely közel 5 évtizeden át működtette az egyetem diákrádióját, szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A rádió feladata, hivatása a kollégiumokban lakó hallgatók szórakoztatása volt. A vezetékes hálózaton keresztül sugárzott rádió aranykorában minden kollégiumi szobában külön hangszóró közvetítette a hallgatók saját készítésű adásait. A részletekről Karcagi Pált, egykori stúdióst hallják.
3: A volt diákrádiónak vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött. Ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődések során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánság műsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le.
2: különleges tandemkerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régiókronikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség. Mai igei üzenetet Gál Judit debreceni kórház lelkész tolmácsolásában halljuk. Istennek igéjét az efézusi gyülekezethez írt levélből olvasom, a második fejezet 14. és 15. verseit. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megváltozott világ, megváltozott élet. Használjuk ezeket a kifejezéseket, mondatokat, sokszor negatív felhanggal. Ez már más világ, mint amit gyerekkorunkban éltük, mondjuk. Vagy a generációs különbségeket elintézzük a mondattal, ők már mások. Efézus városában sokféle értékrend, vallás, nemzet élt együtt. Mint központi kereskedelmi város, összekötötte keletet és nyugatot, különböző kultúrákat. Ott állt a híres Artemis templom, és ott élt az egyre erősödő keresztény gyülekezet is. Pál apostol harmadik missziói útján több évet is eltöltött a városban. Tanítása, amit ebben a levélben is megfogalmaz, az a változás, amit a Krisztust megismerő, vele élő és az ő népéhez, az egyházhoz tartozó emberben végbe megy, korábbi életéhez képest. Mert aki megismeri Jézust és az ő szabadítását, valóban mássá lesz. A felolvasott igeversek erről a változásról szólnak. Ő a mi békességünk, lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, új emberré teremtett. Ahol megismeri valaki a Krisztus békességét, ott közelebb kerül a másik emberhez is. Ez törvényszerű. Mert az Isten békessége, az ő rendje egységet és közösséget teremt. Nem lehet másképp. Nem egyformává tesz, de az Úrban egység van a sokszínűség közepette is. Ma többször halljuk, falak helyett hidakat kell egymás felé építeni. De hogyan lehetséges ez? Kivel tudunk közös hangot találni, együtt munkálkodni, békességben lenni? Aki hasonlóan gondolkodik, mint mi, azzal kétségtelenül könnyebb. És akkor is megy, ha valamilyen közös érdek a különbözőségek ellenére is összeköt, vagy legalább a külső keretek hoznak össze egy időre. Pál apostol azonban nem erről beszél. Ha Jézus szeretete, igazsága tölt be, akkor jó azokhoz tartozni, akik hasonlóan ezt az igazságot keresik. Nem a magukét, hanem a Krisztusban levét, az ő akaratát, és ez a kapcsolat idegenből testvérré tesz. Közös az ügy, a cél, hiszen ugyanahhoz a fejhez igazodunk, ugyanazt az akaratot keressük. És ez nem csak az egyházon belül igaz, hiszen a hitetlen, a kereső, a más értékrendet valló emberre is lehet úgy tekinteni, mint aki nem ellenség, nem ellenfél, hanem akiért a Krisztus ugyanúgy meghalt, és akinek az üdvösségéért ő maga küzd, akit vonzani akar, nem meggyőzni, hanem vonzani az ő szeretetéhez. Ez a megújult gondolkodás tud közelebb vinni a másik emberhez. Mert ez a látás nem a világot változtatja meg, de beszél az egyház küldetéséről, arról, hogy Isten népe olyan közösséggé legyen, ahol nem falak épülnek egymás közé, vagy önmagunk köré, hanem békességes kapcsolatok. Nem csak azért, mert megérdemli az a másik, hanem mert nem tudunk nem erre törekedni, mert Krisztus él bennünk. Nem az határoz meg, milyen ember a másik, hanem az, hogy a mi mesterünkkel milyenné formálódunk mi magunk. Új ember, megújult gondolkodás, Ezért nincs Jézus Krisztus megváltó, megszabadító ereje nélkül. Lehetnek új szokások, új célok, új programok, amik összekötnek egy időre, de a megújult élet Isten lelkének munkája bennünk. Mit tehetünk ezért? Keressük őt, szavát, a közösséget, maradjunk a közelében, s megtörténik a csoda, átformál. Ehhez az ő békessége kell, a csend, a megcsendesedés, ahol merünk lassítani, elengedni, letenni, hogy megragadhassuk az ő kezét, naponta, újra és újra. Mert megújult emberré nem önmagunkat tehetjük, de rácsodálkozhatunk önmagunkban és együtt, megbékéltetett Istennel, önmagunkkal és egymással. Imádkozzunk! Békességre vágyunk, mert sok békétlenség vesz körül. Változásra a körülményeinkben, embertársainkban, de leginkább önmagunkban. Csendre, ahol te szólalsz meg, Krisztusunk. Töltsd be a te békességeddel. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le ránk, hogy tudjunk szeretetben élni. Kiáltunk most azokért, akik egymásnak feszülnek. Segíts, békesség, Ura, hogy benned újuljon a lelkünk, a közösségünk, és egész népünk.

Svam Rózsa, ébredj lélek. Ébredj lélek új örömre húsvét reggelén. Sötétség hatalmán úrrá lett a fény. Nem rejti a sír mélysége, a megváltó él, újjászületett az élet, s benne a remény. E szent öröm gyújtson lángot mai szívünkben. Ragyogja be fényével teljes életünket. Van élet a halál után, aki hitben él, léte már-e földön, boldog újjászületés.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Madárijesztők a szőlőben. Az én Jenő nevű barátom igen gazdag volt, mert övék volt a domboldal egyik része, vagy 40 sor szőlővel. De amíg az ember odajutott, annyi veszedelmen meg kalandon ment át, hogy már a szőlőt sem kívánta. Először is el kellett menni egy ház előtt, amely állítólag tele volt bolonddal. Ezt a hatalmas épületet kizárólag ők bérelték és lakták, és a hír szerint abból állt minden munkásságuk, hogy vicsorogtak, kiabáltak, bolondoztak. Időnként mi is vicsorogtunk, kiabáltunk és bolondoztunk, de nem bolondságból, hanem játékból, vagy mert ezt kívánta a becsület. Ezért nem is féltünk egymástól. Viszont mi lett volna, ha a bolondok háza ablakán egyszer egy lakó kidugja a fejét és ránk ordít, hogy ham! Nem volt jó erre a szörnyű lehetőségre gondolni. A félelmetes épülettől pár száz méterre a domb alján elhagyatott kút állott. Azt mesélték róla, hogy évtizedekkel előbb beleugrott egy kéményseprő. Valószínűleg azért, mert kormos volt. És ez a kormos egyén azóta is ott lakik. Talán a kutat kotorja, talán a vándorokat ijeszgeti. De a kút kotrása nem járhatott valami nagy eredménnyel, mert békalencse fedte a vizet. Ez még félelmetesebb volt, mint a kutat kotró kéményseprő. Mert mi célt szolgál a békalencse? A békák meg nem főzik, meg nem eszik. Ez csak varangyikos dísznövény a számukra, amivel undort és rettegést akarnak kelteni. Ráadásul, ha az ember a kútba bekiáltott, ahó, vagy ki vagy? Valaki, vagy valami visszakiáltott. Ahó, ki vagy? Nem lehetett tudni, ki az, aki felel. A kéményseprő? A békák királya? Vagy egy ismeretlen, nem egészen jó szándékú tündér, aki a békalencsét ülteti, gondozza, és ha sok van belőle, megnyírja? Ezután fölfelé kanyarodott az ösvény, ahol minden kapura kiszegeztek egy táblát, vigyázat, harapós kutya. Márpedig miként vigyázzon a vándor a harapós kutyára? Ha a gazda nem vigyáz rá, az ember csak addig vigyázhat, amíg a kutya megharapja. Ilyen körülmények között szólott Jenő, hogy kora délután menjünk ki a szőlőskertjükbe, mert megjöttek a seregélyek. Ha már a seregélyek ott vannak, miért gyülekezzünk mi is létszámon fölöttinek? Na de elindultunk. Elmentünk az ijesztő helyek mellett. Bekiabáltunk a kútba, mire a kút visszakiáltott. Lábújhegyen siettünk el a harapós kutyák közeléből, mire azok csak udvariasan vicsorogtak, mert látták, hogy bátor egyénekkel van dolguk. Kiértünk a Jenőék szőlős kertjébe, előbb, mint a seregélyek. A seregélyek még messzire voltak, és a távoli szomszédok szőlőszemeit szüretelték. Jenő ismertette a haditervet, amely nem tőle származott, hanem a nagyanyjától, aki régi szőlőtermesztő és talán varázsló volt. Póznákat kellett felállítani a szőlősorok közé, rajtuk lobogó kabátú alakokkal, madárijesztőkkel, hogy ezek a csemegéző madarakat riadalomban tartsák. Öt ilyen bábút írt elő a parancs vagy varázslat. És mi derekasan nekifogtunk. Az első alakot én állítottam a magasba, de csak rövid ideig tartózkodott a megtisztelő helyen, mert ráesett a Jenő fejére. Így elsőnek Jenőt sikerült elriasztani a szőlő közeléből. Majd ásót szereztünk, hogy a póznát szilárdan elhelyezhessük a földben. Jenő is serényen munkálkodott, becsületesen megalapozta az ijesztő figurák tartózkodási területét. Még nem egy erősebb szellő után arra lettem figyelmes, hogy a földön ülök, nyakamban egy madárijesztővel. Végül is engem akarsz elkergetni, vagy a seregélyeket? Kérdeztem, nem minden harag nélkül. Ez csak átmeneti nehézség, magyarázta Jenő, azután a póznával fejbeütött. Lassan és nem fájdalommentesen jöttünk rá a rémítő figurák magasba emelésének módjára. Napnyugtakor ott állt az öt hátborzongató alak színes kabátban, nyakukra és karjukra kötözött libegő pántikákkal. Most együnk egy kis szőlőt, mondta Jenő, s közben nem vette le szemét a szörny alakokról. Én is érdeztem. Hogy a seregélyeknek mi lehetett a véleményük a madárijesztőkről, nem tudom, de engem sötétedéskor ki lehetett volna kergetni velük a világból. A szél csattogtatta a rongyaikat, és világosan hallottam, amint az egyik madárijesztő elsüvítette magát, megeszlek.
1: Hallottad?
0: Kérdeztem Jenőtől. Mire Jenő tettetett nyugalommal azt felelte. Azt hallottam, hogy elvészünk. De minden madárijesztő ilyeneket szokott beszélni. Így ijeszti el a seregélyeket.
1: Engem jobban elijeszt.
0: Vallottam be. Jenő sápadtan makogott. Mi öltöztettük fel őket, mi kötöztük rájuk a szalagokat, és mi állítottuk mindet a szőlőtőkék fölé. Nincs miért félnünk. Én gyönge történelmi tudásommal próbáltam érvelni ellene.
1: Nepomuk római császárt, meg Bonifác német császárt is a katonák emelték a magasba. Aztán az első dolguk az volt, hogy a katonákat lefejezzék, oroszlánok, tigrisek elévessék. De csak neked mondom, hát ez a helyzet.
0: Erre Jenő vacogni kezdett.
1: Minek erről most beszélni? Én azt tanácsolom, fussunk innen, amíg nem késő, majd máskor eszünk szőlőt.
0: Azzal neki iramodtunk az útnak, ahol becsületes rémek vártak, amelyeket nem a mi kezünk és képzeletünk teremtett.
2: Álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, nézzel, van lesz a szemem, légy mellettem, én Istenem, amen.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Az uniós tagállamok támogatását sürgeti a magyarországi médiaszabadság reformjához a Nemzetközi Újságíró Szervezet. A bizottság az újságírók védelmiért felszólította a tagállamokat, hogy a jövő heti tanácskozáson ösztönözzék a magyar kormányt a sajtószabadságot erősítő, uniós joggal összhangban álló intézkedésekre. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Pusfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország Intézet vezetésért, jelent meg a Magyar Közlönyben. A Tiszapárt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Erdélyben leomlott a muzsnai szász erőd templom északi fala vasárnap reggel. Személyi sérülés nem történt a Szebben megyei faluban. Az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítették a falomlás helyszínét. A Román Kulturális Minisztérium az örökségvédelmi szakemberekkel együtt fogja felmérni a kárt. Az evangélikus templom 1485 és 1498 között épült. Legalább 64 állatfajt fenyegetnek a környezetbe kerülő vagy aktívan használt horgászeszközök Magyarországon, derül ki a Hunren Ökológiai Kutatóközpont átfogó vizsgálatából. A járulékos fogásnak nevezett jelenség során a leggyakrabban madarak és hüllők esnek csapdába, az érintett egyedek több mint 70%-a pedig védett fajhoz tartozik. A madarak közül a bütykös hattyú, míg a hüllők közül a mocsári teknős a leggyakoribb áldozat, utóbbiak rendszerint a csaliként használt horgász peletek bekapása miatt sérülnek meg. A problémák túlnyomó többségét a horgászsinórok és a horgók okozzák, a leginkább veszélyeztetett élőhelyek pedig a folyópartok, valamint a természetes és mesterséges tavak. Különleges tandem kerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal készülő megállapodás tervezet tartalmazza az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását és a Hormuzi szoros új kezelését. Abbas Araghchi az állami televíziónak nyilatkozva azt mondta, a tengeri blokkád teljes megszüntetése a tervezet első pontja. Hozzátette, hogy Irán határozott döntést hozott arról, hogy a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros működése a jövőben nem maradhat a korábbi formában.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk felvételről Edelényből, a belvárosi református öreg templomból. Igét hirdet Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
2: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe. Kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Amen. Drága gyülekezet, ünneplő közösség, Isten előtt megállva, hódoljunk az alkotónk előtt, és énekeljünk szép zsoltárt, így énekeljük együtt fönnállva a 25. zsoltárunk első versét. A 25. zsoltárunk első versét keressük meg az énekeskönyvünkből, és ezt énekeljük, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

Kedves testvérek, foglaljuk el helyeinket, és készüljünk Isten igének a meghallására. A 821. számú dicséretünket keressük meg az énekeskönyvben. A 821. számú dicséretünk fog tehát következni. Ezt énekeljük. A 821. számú dicséretünk első két verse. Zengjen hát fel ajkunkról. Az első vers így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, keresztény gyülekezet, halljátok most meg Istenünk hozzánk szóló igéit, ahogy megszólítanak bennünket ebben az órában, az Új Szövetségből, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből, a 16. fejezetből, a 17. verssel kezdődően, a fejezet és a levél végéig, a 27. versig. Amíg az igét felolvasom, kérlek benneteket, hogy kényelmesen foglaljátok el a helyeteket. Még egyszer mondom tehát előttetek, hogy az igék, amelyeket hallotok, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levelében, a 16. fejezetben vannak megírva, a 17. verstől kezdődően, a 27. versig a következőképpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem saját hasuknak és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszemű szíveket. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök. De szeretném, hogyha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Köszönt titeket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim Lucius, Jászón és Szoszipárkosz. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszönt titeket Gaius, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Köszönt titeket Erastos, a város számvevője, és Quartus testvérünk, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal. Akinek pedig van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt. De most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelése szerint a próféták írása által tudtul adatott minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Adja mi mindenható Istenünk, hogy az ő igéje a mi szívünkben megfogalhasson. Adja mi Urunk, hogy ez az ige a lélek által sok drága és megszentelt gyümölcsöt teremhessen. Gyertek most, őhozzá imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, a mi lelkünk ebben a pillanatban is buzgón fohászkodik te hozzád, ó Urunk. A mi lelkünk nem csak szavakat keres és talál arra, hogy hozzád folyamodjon, hanem a mi lelkünk mindazzal a sokféle érzéssel, mindazokkal a gondolatokkal, amelyeket hordozunk, most föltárulásban van. Urunk Istenünk, add, hogy a mi lelkeink őszintén és tisztán mutathassák magukat te neked.
Urunk, azért fohászkodunk, hogy ahol még lakatok és zárak vannak, ahol még barikádok vannak, ahol még visszahúzódás van, vagy ahol elutasítás van, ott végre jöjjön el a világosságnak az ideje, ami átvilágít mindeneket. Urunk Istenünk, köszönjük neked azokat az életeket, ahol a gonosznak, a sátánnak a lánca leoldódott. Köszönjük Istenünk azokat az életeket, ahol a te világosságod lehet az egyedüli, ami utat mutat, ami zsinór mérték, amit követni tudunk. Istenünk, fohászkodunk, hogy a te ígéd világossága, ami gyülekezetünkben, ebben a városban, Magyarországon és a világon minél több helyre eljuthasson, és minél több sötét zúgot átvilágíthasson. Urunk Istenünk, azt kérjük, hogy kezd ezt a mi szívünkben, az átvilágítást. Kezd ott a mi belsőnkben, ott, ahol mi is csak ritkán kószálunk, ahová nem szívesen nyitunk be, de mégis ott van a miénk, a mi életünk, és még nem lett előtted feltárva, nem lett megvalva, nem lett vele szembesítve önmagunk. Urunk Istenünk, fohászkodunk az örvendezőkért, akinek a szívük tele van nevetéssel, tele van hálaszóval. Urunk Istenünk, add, hogy az ő örömük sokszorozódhasson, hogy az ő boldogságuk kiteljesedhessen. És Urunk, imádkozunk azokért, akik most közönösek, akik úgy szemlélik a saját életüket, hogy nem érzik azt valami nagy dolognak. Nem értékelik magát az életet, azt a lehetőséget, amit tőled kaptak. Imádkozunk azokért, akik mindent kétségekkel fogadnak. Imádkozunk azokért, akik mindenben a szembehelyezkedést keresik. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik most gyászban vannak, akik nem a divat miatt vették magukra a fekete leplet, hanem mert ezzel is kifejezik az ő szívük állapotát. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy légy a gyászoló testvéreinkkel, miközben a halál árnyékának völgyében járnak. Karold át őket. Tartsd meg az erőtleneket. Mutasd nekik reménységet. Vésd a szívükbe a föltámadás és az örök életnek az üzenetét. Istenünk, jó atyánk, így fohászkodunk ezért a mai Isten tiszteletért. Imádkozunk az ígéért, az ígének hatalmas voltáért, azért, ami túlmegy az emberi szavakon, azért, ami nem csak a fülig ér, hanem annál sokkal mélyebbre tud hatni. Urunk, add, hogy az ige elevenné lehessen. Urunk, add, hogy az igének ne csak hallgatói és elfelejtői lehessünk, hanem lehessünk ennek az igének hallgatói, megértői, magunkkal vivői és megcselekvői. Istenünk, így kérjük a te lelkedet, hogy lélek által fordítsd le a mi számunkra, add tudtul a mi számunkra a te igédnek üzenetét. Úrunk Istenünk, add, hogy a szavakon túl is tudj a mi lelkünkre beszélni. Úrunk, így kérünk, hogy a te nagy irgalmaddal és szereteteddel védj körül bennünket, védj körül a te angyalaiddal, védj körül bennünket
a te megőrző irgalmaddal, hogy mi, keresztények, reformátusok, hitben megmaradhassunk, gyarapodhassunk, és ne a te gyalázatodra, hanem a te dicsőségedre élhessünk. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Drága testvérek, készüljünk az igehirdetés meghallgatására, és a 662. számú dicséretünket keressük ki. A 662. számú dicséretünket fogjuk énekelni, annak a 6. versét, a 662. számú dicséretünk 6. versével készüljünk az igehirdetés meghallgatására, ami így kezdődik: Szent igédet vallanom, adja tisztán, homály nélkül.

Drága testvérek, halljátok bizonyságtételem alapigéjét az előzőekben hallott római levélből, a 16. fejezetből. Olvasom tehát Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele, 16. fejezete, a 17. versből a következő képpen. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal a tanítással szemben, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Még egyszer olvasom az utolsó mondatot. Térjetek ki előlük. Amen. Kedves testvérek, drága gyülekezet! Mindig nagy kérdés az, amikor egy igehirdetés hallik, hogy vajon akik hallgatják, képesek-e arra rácsatlakozni. Mindig nagy kérdés az, hogy hogyan hallgatjuk azt, ami elhangzik. Milyen előzetes várakozásaink vannak. Mit szeretnénk, hogy az igehirdető megvalósítson, mély módon hasogassa az Isten igéjét. Mindig van bennünk valami, ami egyfajta elvárás egy vasárnap délelőttel, egy Isten tisztelettel kapcsolatban. Valaki azt szokta mondani, hogy azért jövök, hogy megnyugodjak. Valaki úgy gondolkodik, hogy azért jön a templomba, hogy együtt erősödjön a hitében, a többi hittársával együtt. Valaki szeretne valami okosat hallani, azért jön. Sokféle előzetes megfontolás van bennünk, amikor egy igehirdetést hallgatunk. De talán az lehet a legfontosabb egy ilyen helyzetben, hogy valahol az igehirdetés során az igehirdető hangján túl az Úristen meg tudjon bennünket szólítani. Nagy vágy, túlzott elvárás, az igehirdető ezt szeretné. Azt szeretné, hogy ő minél inkább eltűnjön, minél inkább háttérbe szoruljon, és valamilyen módon mégiscsak, aki a középre kerüljön, az az Úr Jézus Krisztus. Hogyha ez tud teljesülni a templomokban, vasárnap az Isten tisztelten, akkor nagy lépést tettünk Isten országa felé. Akkor mi is elmondhatjuk azt, hogy igen, itt is épül az Isten országa. A levél, amit olvasok előttetek, ugye Pálnak a római gyülekezethez írt levele, hogy egy olyan személynek a levele, aki Isten ügyéért lángol. Aki, amikor felkel, amikor lefekszik, amikor ébren vagy, amikor alszik, ő mindig, mindenkor azt forgatja magában, hogy Jézus Krisztus neve miképpen tud a legtisztábban megszólalni. Ezt szeretné messze, ameddig csak ereje és az Isten engedi, messze a föld végső határáig is hirdetni. Az a vágya, hogy minél több ember megtérhessen, minél több ember átadhassa az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Tehát így kell Pálnak a levelét nekünk magunknak is szemlélni, hogy Krisztusért lángoló ember
szól hozzánk. Mindent ennek rendel alá. 20 éve, vagy több mint 20 éve van ebben a szolgálatban, amikor ezt a levelet megírja, rengeteg kilométer van mögötte, 3 térítői út, már nagyon sok mindent látott, rengeteg emberrel lehetett személyes beszélgetése, gyülekezetek alakultak az ő szolgálatának a hatására, az ő bizonyságtételére, és most mégis levélírásba fog, egy olyan gyülekezethez akar szólni, akik közé vágyakozik, de még Isten nem adta meg neki azt a lehetőséget, hogy ezekkel az emberekkel személyesen találkozzon. Készíti már egy jó ideje azokat a gondolatokat, azokat a szavakat, összefüggéseket, amit el szeretne mondani a rómaiaknak. Nem lehet tudni azt, hogy a te életedben az Úristen milyen találkozást készít. Vajon neked, hogyha létrejön egy olyan találkozás, egy olyan sorsfordító pillanat, amikor úgy érzed, hogy bizonyságot tehetsz az Úr Jézus Krisztusról, vajon neked van-e szabad arra, hogy hogyan mondd el azt, amit te tapasztaltál, amit rád bízott az Úr. Neked vajon megvan a saját örömüzeneted? A szívedben ott van ez az öröm, amit a Jézus Krisztussal való találkozás jelent a számodra? Valakinek át tudod ezt adni? Valakinek elmondtad már ezt? Valakivel beszéltél őszintén a te hitedről? Pál ezt teszi. Ezt teszi éveken, évtizedeken keresztül, és most ezzel a levéllel is úgy gondolja, hogy összefoglalja mindazt, amit ő gondol, amit ő hisz, amit ő tapasztalt Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ez a levél, amit megír, és reménysége szerint eljut Rómába az ottani keresztényekhez, ez az, ami őt képviseli. Egészen addig ez a levél lesz az, ami az ott élő szép számú keresztényeket fogja majd tanítani, inteni és buzdítani a keresztényi életvitelre. Addig, amíg ő nem mehet, amíg ő oda nem érkezik el, addig legyen ez a levél az ő bizonyságtétele. Ugye milyen érdekes az, hogy több evangélium is ott lapul a Szentírásba, hogy különböző nézőpontokból szólalnak meg az evangelisták, hogy hogyan is élt, mit is tett, mit is mondott az Úr Jézus. És hogyha azok között, az iratok között, amit Pál lejegyzett, ami megmaradt, ami belekerült a Szentírásba, hogyha azok között nézelődünk, akkor azt mondhatnánk, hogy Pálnak is van evangéliuma. Nem csak Máténak, Márknak, Lukásnak, Jánosnak, hanem Pálnak is van evangéliuma, csak azt nem úgy hívják. De ezt a római levelet mi mondhatnánk akár úgy is, hogy ez Pál apostolnak az evangéliuma. Nyilván most csak egy picin kis szeletére tekintünk rá ennek a levélnek, bár a gyülekezetnek volt szerencséje már több ige szakasznak a magyarázatát hallgatnia a római levélből, de most itt az utolsó fejezetnél, ahova elérkeztünk, itt is egy piciny részletre tekintünk rá, méghozzá arra, amiről Pál azt mondja, hogy ha az evangélium valahol megszólal,
hogyha valahol hirdetik az evangéliumot, ott majd lesz valamiféle megosztottság. Elképzelhetetlen a számára, hogy a hallgatóság teljes egyöntetűséggel fogadja el az evangéliumnak az üzenetét. Ahol az evangélium megszólal, ahol a tiszta evangélium megszólal, amiről azt mondja Pál a levelében, hogy ezek a római keresztények, ezek vették ezt az ígét, a birtokukban van ez, és gondol itt arra, hogy az első pünkösd alkalmával hallhatták a tanítványoknak az ige hirdetését, hallhatták Péternek a bizonyságtételét, és akkor vehették a tiszta evangéliumot, és ez alapján, ahogy hazavitték ezeket az igéket, ahogy hazavitték azt a elementáris erejű, lelki találkozást, ami ott velük történt, ebből épül ez a gyülekezet. És azt mondja, hogy ők tudják a tiszta, hiteles evangéliumot. Ezt kapták. De hogy ennek nem fognak örülni, ezt nem fogja mindenki megtapsolni, nem fog mindenki csatlakozni, és nem fog mindenki velük együtt örülni ennek, hogy nini, mi csodálatos, hogy itt van a beteljesedett üzenet, Isten akarata a Jézus Krisztusban. Tehát ahol az ige megszólal, és ahogy megszólalt Rómában az ige, ott rögtön lettek külön vélemények. Nem mindenki fogadta el azt az evangéliumot, amit a gyülekezet megvallott. Ahogy a zsidó nép előtt, amikor kivonultak Egyiptomból, megnyílt a Vörös-tenger, na hát így is, itt is ez történik, csak éppen ahogy megnyílik a Vörös-tenger, nem azért nyílik meg, hogy mindenki átkeljen, nem azért, hogy egyöntetően mindenki ugye ebbe az irányba haladhasson, hogy elhárult az akadály, hanem ez a kép pontosan azt fejezi ki, hogy valaki az egyik oldalra áll, ahol a vízoszlopnak az egyik fele van, és valaki pedig a másik oldalra. Egymással szemben állnak. Tehát nem utat engednek az evangéliumnak Rómában, hanem gátat szabnak, hanem megosztást akarnak kelteni. Ha lehet így mondani, úgy csinálnak, mintha jó szándékúak lennének, úgy férkőznek be, kedvesen, nyájas szavakkal jönnek, de amit mondanak, az megosztottságot és vitát generál. És azt olvassuk, azt mondja a Szentírás, hogy az ilyen helyzetekben a gyülekezetnek nem bele kell állni a vitatkozásba. Nem azzal kell tölteni az idejüket, hogy szembehelyezkedjenek, hogy egyre inkább növekedjen ennek a vitának a tere. Ne gondoljuk azt, hogy ez egyedi dolog lenne, hogy a római gyülekezetben van széthúzás, egyet nem értés, hiszen Jézus már jó előre figyelmeztette a tanítványokat arra, hogy legyenek attól boldogok, hogyha az ő neve miatt gyalázzák és üldözik őket, sőt, hogyha mindenféle rosszat hazudnak róluk. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lehetett annak a vitának a kiinduló pontja, min kezdtek el összetűzni a római gyülekezetbe. Korábban, a korábbi fejezetben, talán a 14. fejezetben azt olvassuk, hogy a frissen megtértek, a kevésbé járatosak az igében, hogy őnekik az elfogadása közepette alakulhatott ki valamiféle vita,
De pontosan nem tudjuk ennek az okát. De mindenképpen jó, hogyha tudjuk, hogy ma is vannak olyan szándékok, ma is vannak olyan akaratok, amelyek arra szeretnék a gyülekezeteket elvinni, hogy ne az evangéliummal foglalkozzanak, hanem valami mással. Ma is van olyan szándék, akár a gyülekezetünkbe, akár a városba, akár a közegyházba, amikor az embereknek a gondolkodását nem a Krisztus megvallására akarják irányítani, hanem valami másra. Hogy mással foglalkozzunk. Ugye nyilván a tiszta evangéliumnak a megjelenése ugye szét tudja választani az igazat a hamistól, meg tudja mutatni azt, hogy kiben milyen lélek lakik, olyan szintig okoz az evangélium maga meghasonlást, hogy Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy a családon belül is meghasonlások támadnak, nem hogy a gyülekezeten belül, hanem egy családon belül is, hogy öten lesznek egy családban, akik meghasonlanak, három a kettővel, kettő a hárommal, apa a fiúval, a fiú az apjával, anya a lányával, a lány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával. Tehát ez is azt mutatja, hogy nagy ajándék az, hogyha egy gyülekezetben van egyetértés. Vajon a mi gyülekezetünkben mikor lesz maradéktalan egyetértés? Amikor mindenről ugyanazt tudjuk gondolni. Tehát mindenben egy irányba tudunk lépni. Amikor a különböző szálak szépen egybe tudnak fonódni. És nem széthúzás, hanem egybetartás lesz jellemző ránk. Ugye? Tehát nagyon fontos az, hogy arra hívja fel a figyelmet Pál apostol, hogy tudja elerőtleníteni a gyülekezetet az, hogyha ott széthúzás van. Hogyha ott másnak is teret adnak, mint a Krisztusnak. Hogyha hiába való vitákba mennek bele. És bizony nagyon sok esetben a fontos dolgokról veszi el ez a figyelmünket és az erőnket. Hányszor aggódunk olyan dolgok miatt, amelyek pont ebből a vitából, a nézeteltérésekből fakad, nem? Tehát, hogy mennyi olyan dolog van, amikor megbeszélünk egy dolgot, aztán utána átértelmezzük ezt a dolgot, akkor megint más irányt adunk ennek, megint másképp gondolunk egy dologra, és valaki úgy érzékeli, hogy hát akkor az ő véleménye kevésbé fontos, akkor az, amit megbeszéltünk most, akkor miért nem érvényes? Ugye hányszor van ilyen? Hányszor kerülünk bele ilyen helyzetekbe? És ugye valahol ezek a viták átveszik a fontos dolgoktól a helyet. Nem véletlen az, hogy az igébe azt olvassuk, hogy az egyetértésnek mekkora hatalmas nagy ereje van, hogyha ketten vannak, akik egy dologba egyet tudnak érteni, ha ketten vannak, akik egyet tudnak érteni, akkor az olyan hatalmas nagy dolog, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy azt az Atya megadja nekik. Tehát, hogyha egyet értésben tudnak lenni valamiben, ha már csak ketten is, akkor azt az Atya, a mennyei Atya meg fogja az ő számukra adni. Mi a tanácsa Pál apostolnak az ilyen vitás helyzetekre, amikor egy ilyen vita, félreértés alakul ki egy közösségbe? Mit javasol? Ugye azt mondja,
hogy ne menjünk ebbe bele ebbe a vitába. Sőt, azt mondja, hogy térjünk ki ez elől. Mert ez, hogyha ebbe beleállunk, akkor csak békétlenséget fog a gyülekezetbe behozni. Tehát egy kitérő műveletet kell a testvéreknek tenni, hogyha valaki vitát akar mindenáron kezdeményezni a közösségbe. Volt egy római hadvezér, Fábius, aki amikor a híres Hannibállal kellett megmérkőznie, akkor nagyon sokáig gondolkozott azon, hogy vajon hogy tudja azt a hadvezért megverni, akinek

A levélből, ugye, ahogy mondtam, kitűnik ez, hogy Pálnak mi az elgondolása az örömhírről. Megmutatja a levél azt, hogy ő hogyan értelmezi az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetelét, hogyan is értelmezi az ő munkásságát, az ő áldozatát és az ő föltámadását. És a levél végén, zárásképpen, ugye azt is megmutatja, hogy a helyet, hogy a hívek felesleges vitákba keverednének, ahelyett, hogy felesleges ütközeteket végeznének, hogy mit is tegyenek. Ahogy ezt leírja Timóteusnak is, ahogy ezt leírja Titusnak is, ugye mindannyiukat inti erre, hogy feleslegesen semmiképpen ne merüljenek el a vitatkozásba, ezzel szembe valami mást állít, és ezzel is zárja le az ő levelét, az ő mondani valóját, méghozzá azzal, hogy a mi feladatunk megvallani Krisztust. A mi feladatunk az, a vitatkozás helyett, ahelyett, hogy okoskodunk valami felett, ahelyett, hogy elviszük a hangsúlyt a gyülekezetnek és a személyes életünknek a bizonyságtételéről, tehát ehelyett a Krisztusnak kell mindenben megmutatkoznia. Nem a Krisztus a pótlék, vagy az, ami kitölti az üres időt, hanem ez a fő műsoridő, a Krisztus. A gyülekezetben mindenképpen. És a legjobb, hogyha az életünkben is ez lesz a fő műsoridő, Krisztus, és nem más. Tehát Pál a levél végén, miután hosszan küldi az üdvözleteket, azok, akik körülveszik, szinte ott is egy gyülekezet, ugye valószínű, hogy a korintusi gyülekezet körébe lehetett akkor, amikor ezt a levelet írta, egy gyülekezet körébe, ott ugye megnevesíti azokat, hogy kik azok, akik szintén üdvözlik a római gyülekezetet, utána ugye lezárja a levelét, és azt mondja, az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön, örökké. Nekünk is lehet a vitákra valamilyen nagyon jó lezáró gondolatunk, mint ahogy Pál apostol ebben a levélben is nagyon szépen Krisztusra mutatva tud elköszönni. Mi is kérhetjük a vitatkozókra, kérhetjük az ellenkezőkre a mi Urunknak a bőséges áldását, és legfőbbképpen imádkozhatunk azért, hogy az Úristen az ő számukra is adjon mindeneket átható bölcsességet. Nem emberi bölcsességet, nem emberi akarnokságot, ami sokszor egy-egy vitából alakul, mert gyakran ugye ez az emberi énnek az előretörése, amikor előjön a saját igazával, a saját okosságával, a saját bölcsességével, és el kell tudnunk jutni oda, és az lenne jó, hogyha mindannyian el tudnánk jutni oda, hogy nem neked, vagy ő neki van igaza, hanem a Krisztus Jézusnak. Erre törekedjünk mi magunk is, amikor valamilyen vita, valamilyen szóváltás, bármilyen fajta tévútra vezetés is kerülne elő a gyülekezetünkben, hogy ne a magunk igaza, nem a magunk bölcsessége, nem a magunk fifikássága, nem a magunk nagysága mutatkozzon, világoljon messze a gyülekezetben, hogy nézd, milyen okos emberek vannak ebben a gyülekezetben, nézd, milyen nagyszerű szellemek, ne ez legyen, hanem nézd, hogy milyen nagy Istenük van nekik. Amikor ugye Pálék hajútörés szenvednek, és túlélnek egy hatalmas vihart, és túlélik a

kigyúmarást, és elcsodálkoznak, hogy ezek istenek? Nem. Ők nem istenek. Ők emberek. De nekik van egy hatalmas istenük. És azt hiszem, hogy mi is úgy lehetünk igazán Krisztusra mutató gyülekezet, hogyha nem a okosságunk, vagy a nagy vitatkozási képességeink mutatkoznak meg, hanem hogy azt mondják rólunk, azt mondják a belvárosi reformátusokról, hogy nézzétek, micsoda nagy istenük van nekik. Nézzétek, hogy micsoda nagy istenük van, akihez fordulhatnak. Aki még ezen is keresztül tudja őket vinni. Aki ebből is jó tud kihozni. Legyen ez, ami lelkünkbe az üzenet, amit magunkkal tudunk vinni, hogy ne belemerüljünk sokszor a gondolatoknak a mantrázásába, bizonyos dolgokra való visszatérésbe, ne az elmúlt időkön rágódjunk, ne azon, ami esetleg már nincs a hatalmunkban, már kicsúszott a mi kezeink közül, hanem ezekből térjünk ki, hanem mutassunk az Úrra, és bízzuk az Úrra a mi jövendőnket. Így legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk, Urunk Istenünk, áldunk azért, hogy neked minden időszakban, minden gyülekezethez lehet üzeneted. Köszönjük Istenünk azt, hogy ezeket az igéket, amelyeket ma hallhattunk, hogy nem csak a római gyülekezet épülésére szólhattak, hogy ezeket az igéket te megőrizted évezredeken keresztül, és ezek az igék a mai napig élnek és hatnak. Áldunk, Urunk, azért, hogy ezek az igék itt ma, most a mi gyülekezetünkben is hathatnak, szólhatnak, hogy kereshetik azokat a lelkeket, ahol az igék befogadást nyernek. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy minél többen lehessünk azok, akiknél az ige otthonra talál. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk a tőled való vezetettségért, hogy amikor különböző helyzetekbe kerülünk, különböző szituációba kell helytállnunk, akkor ne csak a magunk eszére tudjunk hagyatkozni. Ne csak az álljon rendelkezésünkre, amit otthonról hozunk, amit az iskolákba megnyertünk, amiket az életünk tapasztalata összesodort. Mondunk Istenünk ad, hogy ennél több is legyen a mi tarsolyunkba. Mondunk Istenünk ad, hogy a lélektől való vezetettség legyen ott a mi tarsolyunkba, hogy hogyan és miként tudjunk jól válaszolni, és hogyan és miképpen tudjunk jól dönteni egy-egy helyzetbe. Istenünk, jó atyánk, hisszük azt, hogy te el tudsz vezetni bennünket a valódi jóra és a valódi egyességre. Amikor nem különböző irányokba indulunk, hanem egy irányba tudunk indulni. Hogy nem csak a gyülekezet egy része tud elindulni egy irányba, hanem mindenki tud hozzá csatlakozni. És mindannyian a te dicsőségedre tudunk jelen lenni, bárhol is, akár a templomban, akár odahaza, akár a munkahelyünkön, akár a városba, akár utazás közbe, bárhol is megforduljunk. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk azért, hogy ne legyen múló pillanat ez, amikor részesülünk a te szent ígédben. Urunk Istenünk ad, hogy ez a pillanat állandósulhasson bennünk, amikor is mindig érezzük, hogy van mondani valót felénk, nem csak vasárnap, az Isten tisztelet időben, hanem mindenkor is föl tudjuk idézni azokat az ígéket, amelyeket te szólsz hozzánk. Urunk Istenünk, kérjük ezt az állandó jelenlétet tőled, hogy védj lakozást a mi életünkben, és beszélj hozzánk, hogy büszkék legyünk arra, hogy nekünk nem néma Istenünk van, hanem olyan Istenünk van, akinek mindenkor van kijelentése az övéihez. Istenünk, jó atyánk, add, hogy jó szívvel tudjuk venni a te igédet. Add, Istenünk, hogy ne megmakacsoljuk magunkat, amikor a te igédet halljuk, hanem tudjuk azt elfogadni. Bármennyire is a magunk élete, a magunk habitusa arra ösztönözne bennünket, hogy másképp cselekedjünk, hogy másképp valósítsuk meg az általunk vélt jót, mégis, Urunk, add, hogy tudjunk rád hagyatkozni, és tudjuk azt elfogadni, amire te tanítottál bennünket. Istenünk, jó atyánk,
gyülekezetünkbe oly sok családot látogattál most meg a szomorúsággal és a gyásszal. Urunk Istenünk, hétről hétre oda rendelsz bennünket koporsó mellé. Urunk, újra és újra meg kell állnunk és el kell gondolkodnunk saját létünkről, saját életünkről. Urunk, miért van az, hogy még tart a kegyelem? Miért van az, hogy mi még élhetünk, és mi még szolgálhatunk? Miért van az, hogy nekünk még adtál időt, miközben másnak el kellett menni? Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te figyelmeztetsz a mi végességünkre, hogy bár a napok jönnek s mennek, az életünk folyik, mégis van az életünkben egy határpont. Nem csak belépési pont van az életünkben, hanem van kilépési pont is. Urunk Istenünk, add, hogy tudjunk bölcsen élni ezzel az idővel, amit itt tölthetünk. Urunk Istenünk, add, hogy minél többször megragadjuk az életidőnkben a lehetőséget, hogy neked tudjunk szolgálni, hogy neked tetsző módon tudjuk a napjainkat formálni, hogy úgy tudjunk imádkozni, úgy tudjunk könyörögni, és úgy tudjuk végezni a munkánkat, hogy az valóban téged magasztalhasson. Ne csak a templomban legyen a mi életünk egy magasztalás, ne csak a templomban lehessünk dicséretet mondók, hanem lehessen a mi életünk mindenhol, amerre csak járunk, egy magasztalás. Téged való dicséret, előtted való hódolat. Istenünk, jó atyánk, fohászkodunk a gyászban lévőkért, a megtört lelkű testvérekért, azokért, akik mélyen megrendülve fogadják el tőled azt, hogy az ő szeretüket hazahívtad. Urunk Istenünk, te tudod megtámogatni a gyászban lévőket, te tudod őket átkarolni. Neked van arra lehetőséged, hogy megvigasztalod őket. Te tudsz az ő lelkükre mélyen beszélni, mert a mi szavaink azok leperegnek. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy te légy a gyászoló testvéreinknek igaz vigasztalója. Te tudj az ő számukra valódi reménységet nyújtani, hogy ne emberi módon reménykedjünk, hanem úgy, mint akinek olyan Istene van, aki megindul a mi nyomorúságunkon, és kihoz bennünket a síralom völgyéből, kihoz bennünket a gyásznak idejéből, és újra örömet hoz az életünkbe. Menj, édesatyánk, így köszönjük meg neked azt, hogy te nem hagysz bennünket a mélységben, és nem hagysz bennünket abban az állapotban, amikor a gyász elszívja a mi erőnket. Köszönjük Istenünk, hogy te újra felépítesz minket, és újra képessé teszel bennünket arra, hogy a te nevedet tudjuk dicsérni és magasztalni. Urunk, így kérünk, hogy légy velünk az elkövetkező héten. Légy velünk mindenféle munkánkba, mindenféle utunkba, mindenféle feladatunk közepette. Urunk Istenünk, add, hogy tudjuk magunkkal vinni ezt az igét a jövő hétre, tudjuk ezt kamatoztatni, tudjuk ezt használni a mi életünk során. Add Istenünk, hogy legyen ez a mi vezérlőnk, legyen ez a mi irányítónk, ami nem tölti ki az életünket hiába való vitákkal, hanem sokkal inkább a helyett mennyei világok magasztalásával. Urunk Istenünk, add, hogy már itt a földi életben megízlelhessük azt, mit jelent hozzátartozni, mit jelent megváltottnak lenni, mit jelent az, hogy Krisztus Urunk, Úr Jézus Krisztus elvette a mi bűneinket. Urunk, így kérünk, maradj velünk, áld meg a mi vasárnapunkat, áld meg a mi pihenésünket, a mi feltöltekezésünket, add Istenünk, hogy tudjuk értékelni ezeket az fontos, meghatározó órákat, pillanatokat. Krisztus Jézusért kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az üdvözítő Úr Jézus Krisztust. Amen. Drága testvérek, énekkel zárjuk alkalmunkat. A megkezdett énekünkkel fejezzük be az Isten tiszteletet, a 821. számú dicséretünket keressük tehát újra meg, a 821. számú dicséretünknek az utolsó versét fogjuk énekelni, ezzel válaszolunk az igehirdetésben hallottakra. A 821. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik: nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy.

0: Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk felvételről, Edelényből, a belvárosi református öreg templomból. Igét hirdetett Szalai László Pál, a gyülekezet lelkipásztora. A felvétel június 7-én készült.
1: Isten előtt csendességben. Istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
0: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. A védőnők szerepe napjainkban is felbecsülhetetlen, hiszen kulcsfontosságú feladatot látnak el a magzatok és a gyermekek egészséges fejlődésében, valamint a betegségek korai felismerésében. Hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt, a Magyar Védőnők Emléknapja alkalmából. Az egészségügyi miniszter szombati közösségi médiás bejegyzésében kiemelte, a védőnők komplex, preventív és családvédelmi szolgáltatást nyújtanak, emellett aktívan részt vesznek a nővédelemben, a tanácsadásban és a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elkötelezett a védőnői szolgálat feltételeinek országos biztosítása mellett. Emlékeztetett arra is, hogy a 111 éve az Országos Stefánia Szövetség részeként alapított intézményrendszer valódi hungarikum, amely Európában a mai napig egyedülállónak számít. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint az átvilágítás célja, hogy a tárca külgazdasági területének irányítása alatt működő intézmények a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálják a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a tagállamok az unión kívüli fogvatartási központok működtetésekor is kötelesek biztosítani a menedékjogi garanciákat. Laila Medina úgy foglalta állást, hogy az uniós jog nem korlátozza a központok földrajzi elhelyezését, ugyanakkor a fogvatartás feltételeit és a minimális jogokat teljes körűen előírja. Vasárnaptól megszűnik a tűzgyújtási tilalom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután a pénteki esőzések jelentősen mérsékelték a tűzveszélyt a térségben. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szombati tájékoztatása szerint ugyanakkor 5 vármegyében, így Bács-Kiskun, Borsodabaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Heves és Pest területén továbbra is érvényben marad a korlátozás az aszályos időjárás miatt. A tilalommal érintett országrészekben tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben, a fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is megengedett a bográcsozás és a grillezés, de a szakemberek a szálló zsarátnokok veszélye miatt ott is elsősorban a gázüzemű vagy elektromos eszközök használatát javasolják. Gőzerővel dolgozik második nagylemezén a debreceni gyökerű első lépés keresztény könnyű zenei együttes. A Kárpát-medencét rendszeresen járó, különböző hivatású, de közös hittel rendelkező tagokból álló formáció célja, hogy saját szerzeményeikkel és dicsőítő zenéjükkel közelebb vigyék a fiatalokat Istenhez. A zenekar tagjai egy friss interjúban rámutattak A mai ifjúság rendkívül érzékeny a hitelességre, és nyitott az evangélium üzenetére, ha azt őszinte formában adják át nekik. Az egyházon belül is egyre elfogadottabbá váló modern dicsőítő zene egyik hazai képviselője még az idei évben tervezi megjelentetni új, sokszínű albumát, amelyen a kifejezetten gyülekezeti éneklésre szánt darabok mellett egyéni hangvételű dalok is helyet kapnak majd.
1: Az időjárásról.
0: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész.
3: Szent Péter eset.
1: Fűr Eliza.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A Gólya Kalifa.
1: Rosti fiú esetek. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: Székért intett, odavitték, beleült, és a szék karjára könyökölve várta a vallomást. Uram, kezdett Vigilas vacogva, ez az arany bűndíj, a te felséges életed díja. Az arca olyan volt, mint amilyen csak az akasztófa alatt álló ember arca lehet. Az elején kezd, parancsolt fagyosan Attila. Vigilas nyálat nyelt, a szemét kínlódva forgatta, mintha folytogatnák, de hát vallott. Mikor Edekon úr nálunk járt Orestész úrral, jól mondom, jól, Orestész úrral, a császár Krizafios úrra bízta őket, hogy úri helyük legyen és jó asztaluk. Krizafios a testőrök kapitánya, hatalmas úr és kedves embere a császárnak. Ő mindjárt maga vendégeiként bánt a követekkel. Elvitte őket a városba, megmutatta nekik a tengert, a régi Bizánc falait, az aranykaput, a temetőt, a hippodromot, a Zsófia templomot, nagy Konstantinosz porfiroszlopát, a lámpaházat, mindent. A tolmács én voltam. Attila Edekonra tekintett, a szemével kérdezte, hogy Vigilas igazat beszéle. Edekon mosolyogva biccentgetett rá. Vigilas lélegzete fogyottan tátogott, mint a partra vont hal, és nehéz mellel folytatta. Mindent elmondok az utolsó hajszálig igazán, csak a fiamat ne, felséges király, beszélj! Edekon úr bámuldozott, különösen a palotákon és a művészi kincseken bámuldozott. Ezek aztán gyönyörű házak, mondotta. Nem hiába, hogy egy helyen lakó nép vagytok, de értitek is a házépítésnek a mesterségét. Krizafiosz erre így felelt. Minden csigának olyan a háza, amilyent maga nyálazgat magának. Nem értelek, felelte Edekon úr. Én akármilyen buzgó csiga volnék is, ilyen palotát soha nem tudnék nyálazgatni a testem köré. Dehogy nem, mosolygott Krizafiosz. Ha te nagyon akarnád, Hun barátom, neked is lehetne ilyen palotád, márvány lépcsős, aranytetős, mellette ciprusos kerted, kerted alatt a tenger. És amíg így beszélt Vigilas, olyan volt, mint valami beszélő halott. Én csak vártam, hogy micsoda rettenetesség gomolyodik ki ebből a vallomásból. Ne tréfálj velem, felelte Edekon úr. Ilyen palota álomképnek is értékes. De már hogy juthatnék én ilyenhez? Krizafiosz mosolygott, aztán azt mondta nekem görögül, hogy maradjak hátra Edekon úrral, és biztassam, hogy ha komolyan áhítozik egy szép márványpalotára, délben jöjjön el ebédre ő hozzá, de egyedül, teljesen egyedül. Hát délben Edekon úr meg is jelent. Én kísértem föl a társalgó szobába. Edekon úr ott még inkább elámult. Sorra tapogatta a kárpitokat, a székeket és a kerevetek szövetét, megbámulta a képeket, a kígyó formájú asztallábat, mindent. Akkor, hogy le is ült végre, Krizafiosz azt mondja neki. Miféle hivatalban vagy te Attilánál? Nálunk nincsenek hivatalok, felelte Edekon úr. Én csupán belső embere vagyok az uramnak, s én is a testőrségnek parancsolok, mint te itten. Szabad a bejáratod Attilához? Szabad. Éjjel is, mikor alszik? Akármikor. Hát éjjel is? Éjjel is. Edekon mosolygott. hogy akkor Attila ránézett, megszólalt. Milyen jól emlékszik a róka! Attila hátradőlt a karos székén, a kardját a lába közé vette. Vigilász folytatta. Krizafiosz másra fordította akkor a beszédet. Ebédeljünk, így mond előbb. Hát ebédeltünk, de csak hárman. Ebéd után azt mondja Krizafiosz Edekon úrnak. Hát én hitemet és becsületemet kötöm, hogy bármelyik palota a tiéd, ha akarod, s még kincsed is lesz annyi, amennyiről most nem is álmodhatsz. De mielőtt szólnék, esküdj meg, hogy amiket mondok, ha el nem fogadod, titokban maradnak. Soha az életben senkivel nem közlöd, mert nagy baj kelhetne belőle. Edekon úr kezet nyújtott, s mind a hárman megesküdtünk, hogy a szó titok marad. De uram király, én nem tehettem másképpen. Én szolga vagyok. 40 szolidusz az esztendei fizetésem, és nekem tolmácsolni kell, amit mondanak. Én csak eszköz vagyok, nem is ember. Én nem cselekedtem ellened a magam lelkéből semmit. És tovább vallott. A titok szinte darabonként szakadt belőle. Attila komor volt. Én ólomhegyet éreztem a mellemen. Vigilász folytatta. Az eskü után így szólt Krizafiosz. Ha te bejáratos vagy éjjel is Attilához, nem volna-e lehetséges, hogy Attila hamarabb lássa az őseit, mint ahogy a természet rendje szerint láthatná? Vagyis, hogy megöljem? Felelte nyugodtan Edekon úr. Attila megvetően csukta össze a szempilláit. A főurak meghördültek a haragtól. Folytasd! Parancsolta Attila. Vigilász a félelemtől csak nem vért verejtékezve vallott tovább. Nem mondtam azt, szólt rá Krizafiosz, én csak azt mondtam, hogy a csillagok állnak az égen, de némelyik lehull. Attila csillaga is lehullhat, pláne, ha valaki ügyesen megpiszkálja. Beszéljünk nyíltan, mondta rá Edekon úr. Ti görögök a fene tudja, micsoda madár nyelven szóltok. Az ajánlat világos, az én dolgom az, hogy megöljem Attillát, a ti dolgotok meg az, hogy adjátok a palotát, a hozzáillő kincseket. De mit mond erre a császár? A császár? Felelte most már egyenesen Krizafiosz. Az én nyelvemmel a császár beszél. Attila a padlóhoz ütötte a kardját. Gazemberek! Üvöltötte urkon egy bikaszemű barna főúr, s a kardját már félig kirántotta. Azonban Attila egy tekintettel megbékózta a karját. Egy minutumnyi csendesség. Künn egy lónyerít. Halott szagot érzek. Vigilász sápadtan folytatja. Edekon úr elgondolkodott, aztán így szólt. Ez nem csekély ügy. Mennyi pénzt ajánlatok érte? Amint mondottam, felelte Krizafiosz, választhatsz egy palotát, bármelyiket itt a városban, csak persze a császárét nem, de azon túl akármelyiket. Akárha tetszik, ezt is, amelyikben most vagyunk. Így, ahogy van, szőnyegek, bútorok, minden berendezés a tied. S hogy pénzed is legyen bőven, mindenkoron, a tied, amit adóképpen fizetünk Attilának. Egy évi adónak megfelelő arany, vagyis 6000 font. Ez csak elég kincs. Elégnek elég, bólintott Edekon úr. De nekem már a gyilkosság előtt is kell pénz, a testőröket meg kell vesztegetnem. Azt úgy is tudjuk, mosolygott Krizafiosz. Külön számítódik. Mennyit adjunk erre a célra? 50 font elég, mondotta Edekon úr. Véltem, hogy elájulok. Mi történik velünk, ha Vigilász elvégzi az elbeszélést? Hiszen ez a rettenetes ember minden rómait keresztre feszített, akit csak megfoghat. Először is a városban található rómaiakat szedeti össze. Ránéztem. Ült mozdulatlanul, mint valami hádész szobor, sötét, hallgató arccal. Micsoda vihar tombolhat már is ennek az embernek a lelkében. És Vigilásznak beszélnie kell. A szerencsétlen minden szavával a keresztet ácsolja, amelyre fölfeszítik. Csak percek kérdése az életünk. Krizafiosz fölkelt, folytatta kriptai hangon Vigilász, azonnal oda akart adni az 50 font aranyat. Azonban Edekon úr visszatartóztatta. Ne siessünk ezzel, mondotta, mert a követtársaim megszagolhatnák, hogy sok az arany nálam, aztán megérkezésünkkor Attila apróra el szokta kérdezni, hogy illően fogadtak-e bennünket, hogy kitől mennyi ajándékot kaptunk. Ennyi arany, ha ajándéknak mondom, gyanút keltene. Így volt, bólintott rá Edekon. Daliás simára borotvált álló hun volt ez az Edekon. Az arca becsületes és apró szemei észtől csillogók. A király benfentesei közé tartozott. Ha országot és koronát kínáltak volna neki Attila egy hajszáláért, akkor is elmondta volna Attilának. A nagy emberek belső szolgái különös lelkek. Úgy élnek vele mellette, mint a fűszál a fatövén. A fa az életük. Számukra más élet nincsen. Érzik, hogy ha a fa ledől, az ő gyökerük is kiszakad vele. Vigilász folytatta. Hanem, mondotta Edekon úr, elmegyek én haza üres kézzel, s jöjjön velem ez a tolmács. Mármint én. Én aztán ettől megizelem, hogy az 50 font aranyat mikor és hogyan küldjék. Krizafiosz csodálkozott Edekon úrnak az okosságán. Bölcs a te beszéded, mondotta. Úgy lesz jó, ahogyan gondolod. Én most fölmegyek a császárhoz, és közlöm vele, hogy emberünkre találtunk. Estére meghívlak vacsorára, a követtársaiddal együtt. S alkalom szakadtán elmondom, hogy a császár mit szól a vállalkozásodra. Így volt, bólintott rá Edekon a bajuszán sodorintva. Engem, uram király, folytatta Vigilász, meg se kérdeztek, hogy mi a véleményem. Én csak ebb voltam, uram, hol erre löknek, hol amarra. Nem mondhatom, hogy nem, mert parancsolnak velem, és csak 40 szolidusz az évi fizetésem. Folytasd! Szólt komoran Attila. Hát Vigilász tovább beszélt. Krizafiosz fölment a császárhoz. Ott volt délután, mindestig. A császár odahívatta Marciálosz urat is, aki nem főtanácsosa. Mit beszéltek, mit nem, nem voltam ott a tanácskozásukon. Csak este, mikor a hun követurak Krizafiosznál vacsoráztak, akkor rendeltek ismét oda tolmácsnak. Ahogy kiültünk a vacsora után a kertbe, a követ urak a tengert és a tenger túlsó partján ragyogó Krizapoliszt nézegették, az asztalnál csak hárman maradtunk. Akkor Krizafiosz Edekon úrhoz fordult, és szólott imígyen. A császár mindenképpen örül a vállalkozásodnak, és megadja a jutalmat, ahogy én mondtam. Sőt, azon fölül nagy udvari méltóságot is szán neked, nagyobbat, mint amilyet Attilánál viselsz. De a császár nem véli eléggé rangos embernek Vigilászt arra, hogy téged elkísérjen, hanem Maximinoszt küldi majd veled. Az előkelő ember, tekintetes képű. Hát ő lesz a követ, s Vigilász csupán tolmács. De Maximinosz nincs beavatva a titokba, nem is szabad tudnia semmit. Így volt-e, uram? Kérdezte síró hangon Vigilász Edekont. Így, bólintott rá Edekon megvetőn mosolyogva. Vigilász megkönnyebbülten lélegzett. Hála az égnek, hogy te is bizonyítod az ártatlanságomat. Hát eljöttünk, Maximinosz és Priskosz meg én. Mikor először beszéltünk veled, uram, Edekon úr megjelent a sátorunknál. Félre hitt és azt mondta. A véletlen is a kezünkre játszik. Te mégy vissza Konstantinápolyba a hátra maradt szökevényekért. Mikor megjössz velük, gyanútlanul elhozhatod a pénzt, ami a testőrök megvesztegetésére való. Nekem kellett hát elmennem a szökevényekért, akikből most 30-at hoztam, mert ezt te parancsoltad, uram király. Meg kellett hoznom a pénzt, mert ezt meg ők parancsolták. De 50 font helyett 100 fontot hoztam, mert azt mondták, hogy jobb, ha bőven ereszti a pénzt, Edekon úr, ne akadjon meg emiatt. Végzett. Értettem immáron Vigilásznak azt a sunyi titkolózó magaviseletét s Attila haragját, amikor őt Maximinosz mellett megpillantotta. Már akkor Attila tudta a gazságot. Világos volt már, hogy miért követelte annyira a szökevényeket, holmi ringyrony szemét népet, amely idegen földre bujdosik, s hun köztük alig akad. Azért követelte, hogy Vigilásznak maga nyisson okot a visszatérésre, s utána az egyedül való eljövetelre. Akkor nyílt fel a szemem arra is, hogy miért tiltotta meg Eszlász, hogy a pénzünket költsük. Miért voltunk az ő vendégei? Kelepce volt, hogy a 100 fontnyi arany célját elhazudni ne lehessen. És ez az ostoba ember maga mellé vette a fiát is arra a nagy látványosságra, hogy hogyan temetnek királyt Hunniában. Lám, buta barbárnak nevezzük a hunt. Íme a finomeszű civilizált urakat a buta barbár az ellene szőtt hálóban fogta meg. De én következtem. Ég és föld elsötétült előttem, amikor Attila a levélre tekintett és szólott. Lássuk, micsoda írás az. Ha engem is előfog ez a rettenetes ember, ennek a tekintetében oroszlán körmök horgadnak. Ha ránéz valakire, megragadja a nézésével, és nincs menekülés. A levél, szólt Vigilász, Priszkosztól való és Csátúrnak szól. Ez a szolga, mondta Eszlász is, az úton csatlakozott hozzánk, és nyújtotta a levelet Attilának. Attila nem vette el, intett Csátnak. A levél a tied. Olvasnánk eltán itten, mondott a Csát. Nem tudom, mi levelezni valója van velem Priszkosznak. Hát olvassuk, hagyta rá Attila. A ravóra tekintett. A ravó egy csontos, szeplős képű ember. A hunok közt csak Ruszti a neve, rövidítése Rusztikiosznak. Idő múltával sok ügyem volt vele. Fölbontotta a levelet, és egyenesen hun nyelven olvasta. Attiláik hallgatták figyelmesen. Nekem reszketett még a májam is. Különös, nevetett Csát, mikor Ruszti a levélnek a végére jutott. Végig szemlélt, aztán Attilához fordult. Kell neked ez a rabszolga, uram? Az van a levélben, hogy tudós. Attila nem felelt. A karosszékben féloldalt dőlt, két keze egymáson a kardja markolatán. Sötéten nézett Vigilaszra. Vigilász szinte megroskadt a tekintet súlya alatt. Érezte, hogy az élete vagy halála fordul meg abban a percben az Attila fejében. A fia még ott érdelt, s a veszedelem érzetében az apja lábához húzódott. Remegett, mint a nyárfa levél. Oly kínos volt az a perc, hogy Vigilász végre felhördült, mint a vízből fölbukó fuldokló.
3: Uram, csak ezt az ártatlan fiút ne bántsd! Csak ezt a fiút ne, ártatlan ő szegény!
7: S a könnyei végig csordultak az arcán. A padlóra borult és zokogott.
4: Micsoda alávaló népfaj ez! Szólalt meg a fővezér. Minden római szolgámat elkergetem.
8: Fölkoncoljuk őket! Üvöltötte Urkon.
4: Sőt, ellenkezőleg, mondotta Attila. Maradjanak örökös szolgák. Illő, hogy a hitvány faj szolgája legyen a nemesebbnek. Attilának minden szava törvény volt. A hunok nem szabadítják fel többé a görög és latin rabszolgákat. Az én sorsomra ezzel fekete pecsét került. Attila fölkelt, és a környezetéhez fordult. Ez a pénz, mondotta nyugodtan, az én vérem díja. Még ma osszátok széjjel a csatában elesettek özvegyeinek. Te, Eszlasz, visszamégy Konstantinápolyba. Veled megyen Orestész is, és ez a fiú. Vigilásznak a fiára mutatott. Aztán Eszlászhoz beszélve folytatta. Ezt a bőrtarisznyát, amelyikben a 100 font arany van, a nyakadba akasztod, és úgy állsz a császár elé. Így szólsz. Ismeritek-e ezt? Aztán, mikor ők megdöbbennek, ezeket a szavakat csapod a szemek közé az én nevemben. Theodosius nemes apától származott, s Attila is. Attila meg is őrzötte a maga nemességét. Theodosius azonban elvesztette a maga nemességét, amikor Attilának adófizetőjévé vált, és azzal rabszolgájává. De nem becsületes az a rabszolga, amelyik az urának az életét orgyilkos szándékkal kerülgeti. Fölkelt. Az urak is mozdultak, hogy kövessék. És ez a fiú? Kérdezte Eszlasz, Vigilásznak a fiára mutatva. Ez a fiú 50 font aranyváltságdíjat hoz az apjáért. Addig az apja bilincsekben és börtönben legyen. A császártól nem hozunk semmit? Vagy igen? Felelte sötéten Attila. Krizafiosznak a fejét követelem. Huszonharmadik fejezet. Attila kiment. A testőrök föloldozták a köteleinket. Vigilász összeborult a fiával. Sírtak. Én nem tudtam, merre mozduljak. Csát utána ment Attilának a palota belseje felé. Oda nem követhettem. Eszlasz még ott állt. Ládára vagy zsákra várt, amelyben az aranyat elviszik. Tekingetett is a tárházak felé. Uram, szólottam neki, az én aranyaimat, most már tudhatod, hogy az én aranyaim nem a bűnös pénzéből valók.
8: Aranyadat, fordult vissza. Nem vagy-e rab?
4: Megértettem. A rabszolgának pénze nincsen. Ami az övé, az az uráé. Ha pénz, ha gyermek, ha állat, az uráé. Éppen azért kérem, feleltem keményen, mert rabja vagyok Csát úrnak. Kötelességem a tiltakozás, hogy ami őt illeti, a többi arannyal össze ne hányják. Megpillogta a szavaimat, aztán intett, hogy az erszényemet fölvehetem. Kibandalogtam a palotából. Gondoltam, megvárom Csátot a kapuban. De olyan voltam én, mint a félig agyonvert. Ahogy mégis széttekintek, látom a kutat a fővezér háza előtt. Mosdjunk meg! Porlepte a hajamat, arcomat, nyakamat. Megmosdottam a vájúból, ittam is. A víz langyos volt a nap melegétől, és zöld moha úszkált benne, de azért megittam. Egy óránál is tovább vártam aztán a kapuban, míg végre kiérkezett Csát is. Lóháton ült, mert a hunok még tán a padlásra is lóháton járnak. Mikor a kapuhoz közeledett, előléptem és meghajoltam. Gyer utánam, mondta barátságosan. Odabent aztán, hogy leszállt a lováról, gondolkodva végignézett rajtam. Hogy is hívnak? Csak Zétának, uram, feleltem szomorúan. Zéta, Zéta. Furcsa név. Élnek a szüleid? Apám talán él még. Mi az apád? Szegény parasztember. A fejét rázta. Mi a fenét kezdjek én te veled?
7: Egy öreg rab állt a ház előtt a többi között. Nagy fej, nagy arc, fehér haj, fehér szakál, csak az állát beretválta ki. A kezében szíra fűzött kulcsok.
4: Csokona, szólt neki Csát, ezt a rabot küldték nekem ajándékba. Ki nem váltják, de nem is lehet ezután. Mire használhatjuk?
8: Mit tudsz? Bübögött az öreg.
7: S végig szemlélt, mint valami lovat. Az uramnak megírták, feleltem nyugtalanul, históriát, geográfiát, filozófiát, grammatikát, retorikát, és néztem rá, kell-e még több. Az öreg is nézett, mint valami álmos elefánt.
4: Lovat vakarni tudsz-e?
7: Uram, fordultam Csáthoz, mintha megütöttek volna. Vajon nem lehetnék-e nevelője a te két szép gyermekednek? Mert láttam, hogy két kedves fiacskád vagyon, és hogy nincs mellettük nevelő rab soha.
4: Csát gondolkodva sandított rám. Hát majd meglássuk, mondotta, és az öreghez fordult. Adjatok neki ennie. Aztán hadd pihenjen, mert messze útról jön.
7: Valóban fáradt voltam, s bizonyára sápadt is. Az öreg főrab szótlanul indult meg előttem. Követtem. Hátra vezetett a konyhába. Ennem adtak ott valami sajtot meg kenyeret. A sajtra gyanakodva néztem, lósajt gondoltam, nem eszek belőle, s a szakács asszonyra is néztem, bajuszos mogorva asszony. Nem mertem neki szólni. A kenyérből ettem egy falatot, aztán vizet ittam. Sokat. A cselédek kíváncsian vizsgáltak. Egy füstös képű leány rézedényt sikált. Egyszer csak fölemeli a fejét és szól.
4: Értesz-e, hunul?
7: Értek, feleltem bágyattan.
4: Honnan jössz?
7: Konstantinápolyból.
4: Kiváltanak majd?
7: Nem. Valamennyien csodálkozva néztek rám, hallgattak. A sarokban az egyik nő avzon nyelven szólt halkan a társának.
4: Csinos fiú, kár érte, hogy a nyaka kissé hosszú.
7: Az öreg csokona visszatért és az istállóba vezetett. Nagy faépület volt az, s láthatóképpen sok ló és marha szokott telelni benne. De abban az órában csupán két ló unatkozott a jászol mellett. Az istálló egyik oldalán sok szalmadikó. A sarkon megtán tíz is egymás felett. A falakon sok rongyos, pókhálós téli ruha.
4: Förtelmes istállószag. Sok légy.
7: Elborzadtam, hogy azt az utálatos helyet megláttam.
4: Ez lesz az én tanyám.
7: Én otthon Konstantin városában lepedős ágyon háltam, a gazdám tiszta kis tornácán, az ablakban virág, a falon nagy Konstantinos és nagy Teodózius arcképe, a levegő ott tiszta és tengerillatos, a legyektől szita szövet kárpit védi a szobát.
4: Nem alhatnám, mondottam az öregnek. Engedd meg, hogy kint maradjak. Ha adsz egy pokrócot, leheveredek rá odakint.
8: Pokrócot? Hát anélkül nem lehet.
7: Adott egy durva lópokrócot. Leterítettem a szénabogja tövén az árnyékban, és ráheveredtem. Mi lesz belőlem, ha Csát nem fogad a gyermekei mellé, ha a csikósok közélök? Este felé hozzám tassogott az öreg, látta, hogy nem alszom. Nagy karaj barna kenyér volt a kezében, meg sajt.
8: Ne!
7: Mondotta jó lelkűen.
8: Megpihentél-e már?
4: Majd éjjel, feleltem.
7: De nem hálhatnék-e én itt az éjjel is? Mert soha se bántam én lóval. Istállóban se háltam soha. Idekint jobban szeretnék.
4: Hát lehet, dörmögte jóságosan.
7: Leült mellém, fából faragott sótartót vett ki a zsebéből, és falatozásba fogott.
4: Hova való vagy?
7: Kérdezte.
4: Elmondtam neki, amit elmondhattam, aztán én kérdeztem. Milyen a világ itt Csátéknál, Csokona bátyám? Megbocsátható tán, hogy érdeklődöm a ház iránt. Hát, mondta vállán, kinek hogy? Rabnak a kenyere mindenütt keserű. Mégis, hogy bánnak itt a rabokkal?
8: Kivel, hogy?
4: Érdöme szerint. Az úr-e a jobbik, vagy az asszony?
8: Hát az úr bizony keménykezű, az asszony meg számon szedi a veréb tojást is. De azért inkább szolgálok itten, hogy sem másutt.
4: Hát a kisasszony? Vállat vont.
8: A kisasszonnyal semmi dolgunk. Gyermekem még.
4: Kis ideig hallgattunk. Én a földet bámultam, ő a sajtján csámcsogott. Hunok közt született szarmata volt, de már nem értette az ősei nyelvét. Ifjúkorában csikósa volt Csátéknak, vénségére belső szolgálatra rendelték. Megint én szólaltam meg. De ennünk csak adnunk.

0: dézsákban cipelték nekik a moslékot. Az öreg fölkelt, eltette a bicskáját, sótartóját, odaballagott.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskertész.
5: Szentpéteresen.
3: Fűr Elize.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
6: A gólyakalifa.
3: Foszti fiú esete. Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 grammos Dulano Artlender szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Ilona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a harmadik érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vác-Dukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a második helyezett Vác-Duka, a harmadik Sződ, valamint a negyedik helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Ücsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Tim Hughes angol énekes dalszerző munkásságából ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Tim Hughes egy olyan zenész Nagy-Britanniából, aki boldog családapaként, sikeres dalszövegíróként és lelkészként éli napjait. Az énekes első szóló lemeze a Here I Am to Worship 2001-ben jelent meg. Ennek a korongnak a címadója az a bizonyos dal, amelyet nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon ismernek és rengeteg nyelven éneklik.

Ezzel az előadó elnyerte a GMA Dow Awards K-díját is 2003-ban, az év leginspirálóbb stúdió dala, 2004-ben pedig az év dicsőítő dala címet. Három évvel később Tim a When Silence Fall című albumával jelentkezett, amelyen olyan ismert már-már slágernek mondható művek szerepelnek, mint a Beautiful One, a Consuming Fire, vagy éppen a bónusz számként felcsendülő Savior.

Ennek a korongnak a producereként az a Nathan Knuckles-t választotta, aki Matt Redman Face Down című lemezének elkészítésében is közreműködött. Érdekesség, hogy a dalukat Nashville-ben és Prágában vették fel.

2007 tavaszán jelent meg a Holding Nothing Back című albuma, amelyen először kapott helyet a húsvét időszakában írt Happy Day című világhírű dicsővítődal. Az album elkészítésében néhány vendégművész is közreműködött, többek között gitáron Stu G, a Delirious, valamint gyönyörű énekes dalszerző Brooken Fraser is.

0: együtt nézzük meg, hogy valaminél mi lehetne az optimális megoldás. Amikor már találtunk egy megoldást, akkor abból hogyan lehet tovább menni, lehet-e finomítani, milyen lehetőségek rejlenek benne. És nyilván így, hogy mi ezzel a 8 gyerekkel együtt dolgozunk, ez teljesen más, ez a kis csoportos munka, mint amikor 20 vagy 50 hallgatónak tartok például előadást vagy gyakorlatot. Egészen más közöttünk a kommunikáció is, mint egy nagy létszámú kurzusnál, és sajnos ezt kell mondani, hogy már a 20 is egy nagy létszámú kurzusnak számít, mert akkor már az egyéni ötletek, egyéni megoldások nem biztos, hogy előkerülnek. Viszont a mi csapatunknál egy nagyon barátságos vidám hangulat van, és senkinél nincs meg az a gát, hogy ő nem meri megmondani, mert lehet, hogy nem jó az ötlet. De akkor is megnézzük, és megnézzük, hogy miért nem jó, hogy lehetne kijavítani, vagy hogyha nem jó, akkor mi az, ami megakadályozza azt, hogy például azt a küldetést egy olyan feltétel meg lehessen oldani. Tehát erre rengeteg időt kell szánni, viszont valóban a STEM területhez kapcsolódó készségek, kompetenciák fejlesztésére ez a verseny, ez nagyon-nagyon jó verseny. És az, hogy más csapatokkal tudnak találkozni, beszélgetni, ötletelni, az nyilván az angol nyelvtudásukon is fejleszt, meg azon, hogy tényleg nem gond az, hogyha ő neki oda kell menni valakihez, meg kell szólítani, mert az innovációs projektet nekünk promotálni kell ezen a versenyen. És mi ezt úgy oldottuk meg, hogy összeállítottunk egy kvízt, és a kvízt kitöltőket ajándékoztuk meg, akkor is, hogyha nem volt minden kérdésre jó a válasz, de azt akkor megbeszélték. És így egy kapcsolatteremtési eszközük volt ez a kvíz, hogy kitölted a kvízt, nézzük meg, ki tudod-e tölteni, vagy egyedül szeretnéd kitölteni, vagy esetleg segítsünk a kitöltésbe. Tehát itt azt is megtanulják, hogy milyen lehetőségek vannak megszólítani valakit, hogyan szólítok meg valakit. Vagy például az, hogy a zsűri szobában, amikor bemutatjuk, mi arra készülünk, hogy hogyan kell felnőtteknek bemutatni egy projektet úgy, hogy ő az alatt, az 5 perc alatt, ami adott témára rendelkezésre áll, egy teljes képet tudjon festeni arról, hogy ne merüljön el, ne kalandozzon el a részletekbe, hanem egy ív alapján be tudja mutatni ennek a projektnek a fejlesztését. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a verseny, éppen ezért én azt ajánlom, hogy aki úgy látja, hogy a gyermek érdeklődik ez iránt, a verseny iránt, keresse meg a legközelebbi lehetőséget, ahol be lehet ebbe kapcsolódni.
1: Kedves hallgatóink, az élmezőnyben végzett a Miskolci Egyetem csapata egy robotikai versenyen. A miskolci fiatalok a hazai győzelem után jutottak ki az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a világ 160 legjobb és legfelkészültebb csapatával mérhették össze tudásukat a nemzetközi First Lego League mezőnyben. Sütő Dávid Pelé volt a riporter.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyarországon 44%-kal nagyobb összértékben forgalmaztak mezőgazdasági gépeket és eszközöket az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Agrár Közgazdasági Intézet jelentéséből. A gazdaságok 54,3 milliárd forintot költöttek új gépekre, az alkatrészforgalom pedig 6%-os növekedéssel elérte a 24,5 milliárd forintot. A beruházások több mint felét erőgépekre fordították. A traktorok iránti kereslet darabszámot tekintve 67%-kal emelkedett. Az elemzés szerint a növekedés a korábban elmaradt fejlesztések pótlásának, a technológiai nyitottságnak és a támogatási rendszernek köszönhető, miközben sok gazda továbbra is a meglévő géppark fenntartására törekszik. Esetleges E. coli baktérium jelenléte miatt a 240 g-os Dulano Artlender szeletelt szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet arra figyelmeztet, hogy az érintett termékek fogyasztása súlyos hasmenéses megbetegedést vagy vastagbélgyulladást okozhat, ami a csecsemőkre, várandós nőkre és legyengült szervezetűekre különösen veszélyes. Az üzletlánc tájékoztatása szerint a visszahívás kifejezetten a 2026. július 3-ai fogyaszthatósági idejű tételeket érinti. A Lidl arra kéri a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik boltjukba, ahol a vételárat a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik. Július 3-a és október 2-a között idén is közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity éjszakai vonat, közölte a MÁV csoport. Bár tavasszal a háló és fekvőhelyes kocsik meghibásodása miatt még bizonytalan volt a járat indítása, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt nyugat-európai járművek forgalomba állításával sikerült megoldani. A horvát tengerpartra hetente 2-4 alkalommal induló légkondicionált szerelvényeken étkező kocsi is üzemel, az őszi időszakban pedig ismét kedvezményes utazási lehetőséget biztosítanak majd az iskolai csoportok számára. Nyílt napot és évzáró akadályversenyt rendezett a hétvégén a Szent Ilona Cserkész csapat a Miskolci Majális Parkban. A Bodnár Gábor Cserkész Parkban megtartott rendezvény célja az volt, hogy a fiatalok közelebbről is megismerhessék a cserkész élet szépségeit és közösségépítő erejét. A bükki tisztáson az esős idő ellenére is több mint 30 fiatal gyűlt össze, hogy próbára tegye az ügyességét. A gyerekek egyebek mellett fatörzseken egyensúlyoztak, csúzlival és íjjal lőttek célba, a közeli színvapataknál pedig saját készítésű pecabotokkal, virágkoszorúkat fogtak ki a vízből. A programnak helytadó park névadójáról, a miskolci születésű Bodnár Gáborról is megemlékeztek, aki a II. Világháború után külföldön szervezte újjá a magyar cserkész mozgalmat, majd a 90-es években minden erejével segítette annak hazai újraindulását. Szenzációs sikert ért el Guzi Blanka, a DVTK 5 tusázója a budapesti bokcsarnokban. A pirosfehérek olimpiai negyedik helyezett klasszisa nyerte a hazai rendezésű világkupát. A döntőben kiválóan teljesített vívásban, az akadályversenyen és az úszásban is. Végül futásból és lövészetből álló kombinált számban óriási csatában győzte le riválisait. A miskolci sportoló Kairó és Bulgária után idén már a 3. érmet szerezte meg. Guzi Blanka kiemelte, a korábbi tapasztalataiból tanulva sikerült most felérnie a csúcsra. Tiszafüred lovasa Gyöngy Tamás nyerte meg a Nemzeti Vágta szombaton megrendezett Vác-Dukai elővágtáját Forrás favorit nevű lovával. A felnőttek versenyéből a győztes mellett a 2. helyezett Vác-Duka, a 3. Sződ, valamint a 4. helyen célba érő Csörög lovasa is kvalifikálta magát az októberi szilvásváradi döntőbe. A 14 és 18 év közötti kishuszárok futamából Ücsény és Keszeg képviselői jutottak tovább, míg a legfiatalabbak versenyében Mátyásföld és Taksony versenyzői vívták ki az indulási jogot. A Vácdukai rendezvényen a hivatalos futamok mellett egy színészeket és táncművészeket felvonultató sztárfutamot, valamint rönghúzó versenyt és látványos lovas bemutatókat is láthatott a közönség.
0: Az időjárásról.
1: Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Tim Hughes angol énekes dalszerző munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Tim Hughes egy olyan zenész Nagy-Britanniából, aki boldog családapaként, sikeres dalszövegíróként és lelkészként éli napjait. Az énekes első szóló lemeze a Here I Am to Worship 2001-ben jelent meg. Ennek a korongnak a címadója az a bizonyos dal, amelyet nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon ismernek és rengeteg nyelven éneklik.

Ezzel az előadó elnyerte a GMA Dow Awards K-díját is 2003-ban, az év leginspirálóbb stúdió dala, 2004-ben pedig az év dicsőítő dala címet. Három évvel később Tim a When Silence Fall című albumával jelentkezett, amelyen olyan ismert már-már slágernek mondható művek szerepelnek, mint a Beautiful One, a Consuming Fire, vagy éppen a bónusz számként felcsendülő Savior.

Ennek a korongnak a producereként az a Nathan Knuckles-t választotta, aki Matt Redman Face Down című lemezének elkészítésében is közreműködött. Érdekesség, hogy a dalokat Nashville-ben és Prágában vették fel.

2007 tavaszán jelent meg a Holding Nothing Back című albuma, amelyen először kapott helyet a húsvét időszakában írt Happy Day című világhírű dicsőítődal. Az album elkészítésében néhány vendégművész is közreműködött, többek között gitáron Stu G, a Delirious, valamint gyönyörű énekes dalszerző Brooken Fraser is.